0: vonatkozásban, mondta Zagy Varihárd, a Caritas országos igazgatója. József Imre, szakmai igazgatóhelyettes, a Lépcsőfok programot ismertette, mely az egész éves kísérésre fókuszál. Minden évben több ezer gyermeket tudnak támogatni. Idén a kezdeményezés mellé állt Csemer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter szerda reggeli közösségi oldalon kitett posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, emelte ki a kormányfő. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzáfűzte, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. A már kifizetett összegek mellett további követeléseket is érvényesíthet az állam a zuglói irodakomplexum ügyében. A szerződés alapján visszajár a foglaló kétszerese, valamint a nettó vételár maximum 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér is. Emellett kártérítési igény is benyújtható. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják a tudomány iránt érteklődőket. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában. Magyarországon több mint 150 intézmény csatlakozott augusztusig a kezdeményezéshez, közölte a szervező Kutatók Éjszakája Alapítvány, az Európai Tudományért elnevezésű közhasznú alapítvány. Az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése, továbbá az oktatási intézmények, valamint a gyakorlati helyet biztosító vállalatok együttműködésének ösztönzése. Európai védelmi ipari vállalatokkal közösen fejleszt ballisztikus rakéta elhárító rendszert Ukrajna. A projektet vezető Firepoint szerint már 13 európai partner csatlakozott a programhoz, amelynek első sikeres elfogási tesztjét 2027 közepére tervezik. A fejlesztés célja egy olyan elfogó rakéta létrehozása, amely olcsóbb lehet a Patriot rendszer rakétáinál. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és a 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része, és a jövőben gyakoribbá válhat. A kánikula miatt a héten megdőlt az országos és fővárosi hajnali minimum, valamint a budapesti napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapest lágymányos állomásán hétfőn hajnalban 26,8 Celsius fokig hűlt le a levegő, Újpesten pedig 39,6 Celsius fokos csúcshőmérsékletet mértek, megdöntve a 2017-es 38,7 Celsius fokos rekordot. A Hungaromet szerint Magyarország hétfőn Európa egyik legmelegebb országa volt, a legmagasabb hőmérsékletek nagyrészt 36 és 40 Celsius fok között alakultak. Végül a csütörtöki időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 36 és 42 fok között várható. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk!

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőbe mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöldbusz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttérkiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került, azok majd mögöttünk láthatóak, ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden ötödike elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
0: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a harmadik mérföldkövét. A Ne dobd el, ajánld fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét az intézmény üvegelő csarnokában tartották meg. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutya iskoláját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
2: Ahogy a felkonfban elhangzott, harmadik éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája, azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de egy picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a harmadik missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
0: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési, sport és kollégium igazgatóság igazgatója a távlati célját is ismertette a kezdeményezésnek.
3: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot. És azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolci Egyetem a negyedik programját ezzel a Dedoft fel, ajánlj fel programban, ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolci Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ebben is megkönnyítve mind a Miskolci Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.

0: Miskolcon tartották az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabaúj-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
1: Az 54. országos elsőnyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, egy amikor több sérült

0: a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen az egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy áruljam el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt egy nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
1: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
0: Mindig egy nagy öröm, vagy egy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként, megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az első segélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
1: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
0: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, milyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján, és több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni. Nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsősegélynyújtásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
1: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
0: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélynyújtásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.

0: szülővárosába. A különleges zarándoklat élményeit az Üzletasszonyból zarándok című könyvében is megörökítette. A rendkívüli útról és annak lelki üzenetéről Kolesár Krisztián beszélgetett a szerzővel.
1: A következő percekben egy különleges zarándokút történetét ismerhetik meg hallgatóink. Bankus Elizabeth üzletasszonyként élt, amikor 2013-ban egy belső indítatás hatására útnak indult a németországi Marburgból Sárospatakra. A több mint 1600 kilométeres távot 71 nap alatt tette meg, miközben nem csak földrajzi értelemben haladt célja felé, hanem egy mély lelki utat is bejárt. Története azóta sokakat inspirál. A beszélgetés apropóját az adja, hogy Elizabeth nemrég a Sárospataki Szent Erzsébet ház vendége volt, ahol bemutatta könyvét, amely saját zarándok élményeit és tapasztalatait dolgozza fel. Találkozásunk során felidéztük azt a személyes emléket is, hogy még 2013-ban zarándok útjának utolsó szakaszában már készítettem vele egy interjút. Most egy kicsit visszautazunk az időben, és meghallgatjuk az akkor készült riportot.
2: Hogy indult ez az ötlet, hogy elinduljon el a zarándok útra, és mikor kezdte meg ezt az utat?
3: Hát ez nem ötlet volt, hanem nekem volt egyszer egy betegségem, és nagyon súlyosan megbetegedtem, és akkor, mivel az orvosok nem tudtak segíteni, különböző terápiákat kezdtem el tanulni saját magam is, és gyakorolni, és ezen keresztül jutottam el Istenhez. És az egyik meditáció alkalmával megjelent nekem Jézus és Mária, és megmutatta, hogy alázatot kell tanulni. És már akkoriban elég gyakran előfordult, hogy reggelente, ha fölébredek, információval ébredek, és írnom kell azokat a felismeréseket, amiket hoztam magammal. És ugyanígy jött ez a felismerés, vagyis ez a késztetés, hogy nekem Németországból haza kell jönnöm egy ilyen zsákruhába. És akkor gondoltam, hogy hát majd valamikor, de annyira erős volt ez a késztetés, hogy 6 héttel később indulnom kell, és ez augusztus 13. volt. És ahogy ezt megtudtam, utána már nem volt semmi más számomra, csak az, hogy menni kell, és most már megvan az út is, hogy mikor. De hát hogy gondoltam, hogy hát hogy induljak, hát honnan, hová, mi legyen az úti cél. És mivel már a kommunikáció nálam annyira természetes, meg megvan, hogy amire szükségem van, mindig azt kapom meg. Kinyitottam az internetet, és rögtön ott volt, hogy Erzsébet út, és akkor hát mivel engem is Erzsébetnek hívnak, hát gondoltam, hogy hát akkor megnézem már ki ez az Erzsébet. És amikor megláttam, hogy Szent Erzsébet, magyar királynak a lánya, hogy neki is az alázat volt a legfontosabb erénye, szóval ő is szerette volna a teljes alázatot Istennel, a másik emberrel szemben megvalósítani, és az, hogy ő is már akkor fölismerte, hogy az anyagi világ, az értékmegosztás nincs rendben, és akkor már természetes volt, hogy a Szent Erzsébet útján fogok haladni.
2: Néhány adatra kérdeznék rá, ugye, hogy jól emlékszem, akkor augusztus 13-án indult útnak. 1700 kilométer ez a távolság, hogyha...
3: Ha a naviban kiszámolja, akkor igen, de viszont az, hogy szálláskeresés, akkor az eltévedt utak, mert az első 21 napban nem volt nálam navigáció, semmi sem, mert először 21 napot kellett megcsinálnom, utána muszáj volt tőlem független okok miatt abba hagyni, és szeptember 30-ától folytattam újból az utamat. És az most muszáj volt szal végigcsinálnom.
2: Ugye most itt szerencsén találkoztunk az utolsó nap, még jó 30 kilométer, vagy még több önelőtt, 36 kilométer még önelőtt van. Mi a terv, megérkezik Sárospatakra, mennyi időt töltött, és hogy indul majd tovább?
3: Hát én megmondom őszintén, én már soha nem tervezek. A Jóisten vezet és mutatja meg, hogy mi lesz, hogy lesz. Nincs konkrét tervem. Nem tudom azt se, hogy mi lesz Sárospatakon. Nyilván, hogyha megpihentem, hogy utána megyek haza édesanyámhoz Ózdra.
1: Most pedig térjünk vissza a jelenbe. A helyszín a Sárospataki Szent Erzsébet ház olvasóterme, ahol Bankus Elizabettel könyvének megszületéséről, annak felépítéséről, valamint az elmúlt évek tapasztalatairól beszélgettünk. Arról is kérdeztem, hogyan látja ma azt az utat, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt Marburgból Sárospatakra vezette. Egy kedves vendég érkezett Sárospataki Szent Erzsébet házba, Bánkus Elizabeth, aki egy kiadványt hozott, és akkor rögtön maradjunk ennél a könyvnél, hogy mi is volt ennek a könyv megírásának, vagy keletkezésének a célja, hogyan lehet ezt megfogalmazni?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ennek a zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
1: Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába?
3: Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a zarándokút, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Úgyhogy Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
1: Gyakorlott túrázó egyébként, vagy úgy indult neki az útnak, hogy nagyobb ismerete nem volt, mondjuk egy ilyen hosszabb út megtételéről?
3: Hát nem voltam túrázó egyáltalán, és nem is volt olyan nagy szándékom, hogy ilyen hosszú utat megtegyek. Ez egy belső látomás miatt alakult ki, hogy ez így megtörtént. Olyan erős volt már a belső késztetés. 6 éven keresztül küzdöttem ellene, de a végén az élet is úgy alakult, hogy muszáj volt elindulnom, nem volt más választásom.
1: Nagyjából, hogyha a könyvet megnéznénk, vagy annak a szerkezetét, akkor nagyjából hogy épül fel?
3: Hát az elején rögtön a látomással kezdődik, mert az indította el az egész belső folyamatot, és akkor jönnek a 6 év küzdelmek, mire elértem azt a belső állapotot, hogy el tudjak indulni ezen az úton.
1: Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
3: Szerintem ez mindenkinek. Szóval a marketingben azt mondják, hogy válaszunk célcsoportot, hogy kinek. Én azt mondom, hogy aki elégedetlen az életével, vagy bármilyen lelki problémája van, vagy állandó problémákkal van tele, kritikus másokkal szembe, azoknak mindenképpen jó, de akár egyházi embereknek, mert ez egy tényleg egy megtett út. Szóval itt nincsen oktatva senki, hanem a történeten keresztül tud az ember azonosulni ezekkel a dolgokkal, mert ez, amit én megéltem, azt a hétköznapi ember is minden nap találkozik hasonló dolgokkal, mint például milyen az elutasítás, hogyan hat az emberre, milyen az, amikor segítenek, vagy akár egy tál étellel, vagy egy mosollyal segítik az embert. Szóval, hogy ezeknek a hatását, ezt mindenki érzi, és ezért ez mindenkinek a saját útjával beazonosítható.
1: Környezete, akár a szűkebb távokabb környezete, hogyan fogadta ezt a ön elhatározását, hogy elindul az úton?
3: Igen, meg voltak lepődve, nyilvánvaló. Úgyhogy hát én magam is az út első részén teljesen nevetségesnek találtam ezt az egész helyzetet. Pont ezért a 6 év miatt azért is küzdöttem, mert itt a zarándoklatnak volt egy fő kitétele, hogy nekem egy zarándok kabátba kell végigjönni a mai modern Európába. És a könyvbe is betettem a fényképet, hogy épp akkor, mint üzletasszony, egy hotelt vezettem. Abszolút lehetetlennek tűnt, hogy én egy ilyen kabátot magamra vegyek, és Európán keresztül, mint Mátyás király áruhában, vagy alulról nézve a társadalmat végigjöjjek egy úton. És nyilván az, hogy ennek az elfogadása, ez nehéz volt. Ez is, amikor megtörtént az elfogadás belülről, a lélek részéről, utána nagyon nagy átalakulást éreztem én is, szóval előtte mindig én kértem, hogy áldjanak meg, imádkozzanak értem, és amikor megtörtént ez a belső elfogadás, akkor attól kezdve egymás után jöttek, hogy a pap kért meg, hogy imádkozzak érte, a vendéglős kért, hogy imádkozzak érte. Szóval, ahogy én magamat elfogadtam, úgy elfogadott a környezet is engem. Úgyhogy nagyon sok tanulság van szerintem benne, ezért hát én csak, nyilván az ember a saját könyvét csak ajánlani tudja, de én úgy érzem, hogy ez tényleg sok mindenbe tud segíteni az embereknek. Egy más szemléletmódot tud kialakítani, hogyha valaki erre fogékony.
1: Ja, nekem egy kicsit az a szentírási rész jut eszembe, hogy vessétek le a régi embert, vagy a régi ruhát, és egy újat vegyetek fel, hogy valahogy ez a zarándok öltözék is egy ilyen volt, hogy egy másik emberré válni. Illetve hát ugye itt a címlapon, hogy lehet olvasni egy belső és külső utazásnak a története tulajdonképpen ez a könyv. És itt a riport előtt beszélgettünk, hogy azért egy cél is megfogalmazódott önben azóta, hogy szeretné ezen az úton maradni és segíteni az embereknek.
3: Igen, mindenképpen egyrészt szeretnék az zarándokoknak, mert nem mindegy, hogy hogyan megyünk végig az úton. Szóval ez nem muszáj mindenkinek ezt a szenvedést végigcsinálni, mert itt gyakorlatilag nem a szenvedés a lényeg, hanem az, hogy az ember felismerje a tükröket, vagy tudja azt, hogy most milyen technikai dolgokkal hogyan tudok felkészülni, ami nagyon meg tudja nehezíteni az utat, például egy vízhólyag, vagy akár egy gél talbetét, és számtalan ilyen apróságok vannak, amik bizony sokat tudnak segíteni, és a lelki felkészülés is, mert ha olyan ember megy zarándok útra, aki még mindig túl kifele tekint, és kívül keres megoldásokat, azoknak azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz lesz, szóval főleg ilyen hosszú utat megtenni. A másik dolog pedig minden útkeresőnek, legyen az nő, férfi, coaching alkalmával szívesen segítek, és a célcsoportom a férfiak lennének, mert mivel én Németországba éltem hosszú éveken keresztül, és mikor hazaköltöztem 2014-be a zarándok út után, akkor tapasztaltam meg, hogy a férfiaknál nagyon nagy a gond. Szóval elvesztették az irányt, a belső tartást, és ezt visszaszerezni nagyon nehéz, mert nincsenek példák, nincs apakép olyan, ami ezt a belső tartást, ezt a férfi képet létrehozná.
1: Ez egy csendes zarándokút volt, vagy azért ugye a hírek terjedtek, ahogy utazott, vagy nem, tehát ahogy zarándokolt ugye a különböző országokban, akár Magyarországon, tudtak önről, egy-egy városba fogadták, vagy igazából inkább itt már Sárospatakon, ami a cél volt?
3: Nem fogadtak. Volt róla szó, egyik barátnőm, Erdélyi Ibolya, vele beszélgettünk annak idején, és mondta, hogy tehát milyen jó lenne, csinálnánk Facebook csoportot, és akkor mindenki követne, meg segítenék az utamat, hogy másokra is ez milyen jó hatással lehetne. Először örültem neki, az egóm egy kicsit fölé lett, de már másnapra már tudtam, hogy ez nem lesz jó, mert nekem a lényeg az volt, hogy alázatot tudjam megtanulni, hogy mi a valós alázat. És hangosan felemelve az csak az egót segíti, nem pedig az, hogy megtapasztaljam azt, hogy tényleg milyen a gondviselés, milyenek az emberek, hogyan utasítanak el, én azt hogy reagálom le. Úgyhogy ez az út, ha segítettek volna, akkor nem adta volna azt a értelmét ennek az útnak, amiért ez megszületett. Igaz, itt Magyarországon már rá voltam kényszerülve, mert sajnos itt Magyarországon annyira bizalmatlanok az emberek, félnek, vagy elvesztették a bizalmukat, hogy nagyon nagy nehézségek árán tudtam csak szállást találni, és a vége fele már a Magyarok Világszövetségéig kellett egy segítséget kérni, úgyhogy Fuk Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettese segítette az utamast, és itt a Sárospataki elnök szintén.
1: Látható ugye a könyvnek a vége fele egy képes gyűjtemény erről a Zarándok útról, de a könyvnek az elején különböző előszavak vagy ajánlások. Miért éppen őket választott, vagy hogy kerültek ők így bele a könyvben, milyen kapcsolat van velük?
3: Hát van közte olyan, aki két atya is, aki segítette az utamat, az egyik Győrbe, Tarcius atya, a másik Ácson volt a Kelecsér református lelkész, és őket azért kértem meg, akkor Bagdi Emőkét, őt ismerem már régtől, nem személyesen, de a munkáját, a megszólalásait, és ő hozzáéreztem magam nagyon közel. Ugyanígy Bedő Imre, ő például szintén a férfiakat segíti, szintén ezt az új férfi, modern férfi megteremtését, és ő is, ahogy kommunikált, vele éreztem azt, hogy hasonló nyelven beszél, hasonló értékekről beszél, mint ami ebbe a könyvbe is megjelenik. És ezért választottam őket, és a Magyarok Világszövetségétől Fuk Sándort, mert hát ő része volt a könyv nek a vége felén, ő segített nekem.
1: És ugye, ahogy a cím is mutatja, hogy üzletasszonyból zarándok, hol kezdődött ez az egész? Itt már ugye említett egy fél mondat erejéig, hogy milyen szektorban tevékenykedett?
3: Igen, egy hotelt vezettem Ingolstadtban, és onnan indult, és amikor elkezdtem különböző képzésekre járni, egyszer voltam Göttingenbe, Türingiába, ahol Szent Erzsébetnek van a gyakorlatilag az egész élete, és ott történt ez a látomás, és innen indult, és akkor hát a Zarándok úttal teljesedett ki.
1: Befejezésül egy az El Camino egyik állomásán olvasható, ismeretlen szerzőtől származó verset idézek. Sorai talán a legszebben foglalják össze mindazt, amit a zarándoklat jelenthet. Az önmagunkkal való találkozást, a belső csend megtalálását, és azt az utat, amely sokszor fontosabb, mint maga a cél. Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár. Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menjetek együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották. A 2026. június 10-i adásunk ismétlését hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádságról és a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének első részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Isten lehajolt az őt kereső emberhez, és kinyilatkoztatta neki magát. A kinyilatkoztatás kifejezés azt jelenti, hogy szavakban és tettekben egyre többet megmutatott az embernek önmagából, végtelen bölcsességéből és szeretetéből. Az Ószövetségben sok mindent elmondott önmagáról, az Új Szövetségben pedig egyszülött fiát küldte hozzánk. Jézus Krisztus életével, tanításával, szenvedésével, halálával és feltámadásával mutatta meg Istent, és azt, hogyan kell őt helyesen dicsérnünk. Az egyház Jézus Krisztus dicséretét folytatja. Az atyát imádja a fiú által a Szentlélekben. Ennek az Isten dicséretnek megvannak a különféle megnyilvánulásai, ezeket igyekszünk rendezett formában sorra venni és áttekinteni. Nagyon helyes, ha nekünk, keresztényeknek, Jézus Krisztus követőinek az a vezérelvünk életünk minden mozzanatában, amit a Loyolai Szent Ignác alapította jezsuita rend jelmondataként ismerünk, Omnia ad majorem Dei gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Szent Pál apostol ezzel összhangban így fogalmaz, a Korintusiakhoz írt első levelének 10. fejezet 31. versében, akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Az apostol szépen rámutat arra, hogy életünk minden területén, munkánkkal, pihenésünkkel, egyéb cselekedeteinkkel Isten dicsőségét szolgálhatjuk. Azt valljuk azonban, hogy a legfontosabb Isten dicséret az imádság. Az imádság személyes kapcsolat az élő Istennel. Olyan jó arra gondolnunk, hogy Istennek nem érdektelen a mi életünk, törődik velünk, gondot akar ránk viselni. A mi Istenünk ember szerető. Jól lehet, ő mindent tud rólunk, de mégis nagyon kedvesen veszi, ha kitárjuk előtte a szívünket, megosztjuk vele bánatunkat, örömünket, beszélünk neki vágyainkról, terveinkről. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el, az imádság egy kapcsolat, egy találkozás, egy beszélgetés, párbeszéd. Az imádságban elsősorban ne azt tartsuk fontosnak, amit mi mondunk Istennek, hanem arra figyeljünk, hogy ő mit szeretne nekünk mondani. Hogyan szól ő hozzánk? A lelkiismeretünkön keresztül a szívünkben. Lelkiismeretünkön keresztül érezteti velünk, hogy mi a jó, a helyes út, mi az a megoldás, ami a vele való kapcsolatunkat előbbre viszi és javunkat szolgálja. Az is lehet, hogy a Biblia olvasása közben vagy egy embertársunk révén, vagy életünk valamely eseménye által világosan érezzük, fölismerjük, hogy ő szólt hozzánk.

Tisztelt rádióhallgatónk! A Szent Háromság a legjelentősebb hitigassága a keresztény hitnek. Az egyház minden liturgikus, azaz közösségben mondott imája a Szent Háromság dicsőítésével zárul. És természetesen minden imádságunkat, ahogyan már erről elmélkedtünk a korábbiakban, keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be, amely ugyancsak a Szent Háromság hitének megvallása.

Tisztelt rádióhallgatók! Vajgand József Budapesten született 1912-ben, és 1993-ban hunyt el, a Hittudományi Akadémia magántanára volt. Meggyőződésem, hogy most következő szavai nagyon szépen megmutatják számunkra Istenhez, mint Szent Háromsághoz, illetve a Szent Háromság különböző személyeihez szóló imádságok mozgató rugóit. Íme az idézet. Isten azért fedte fel a Szent Háromság titkát, hogy könnyebben tudjunk vele személyes kapcsolatba lépni. Van, aki legszívesebben édesapát lát a Jóistenben, hisz tőle származik minden apai és anyai szeretet itt a földön. Úgy gondoskodik rólunk, mint gyermekeiről. Milyen megható szeretettel beszélt mindig mennyei atyáról Jézus Krisztus. Van, aki legszívesebben Jézushoz tud imádkozni, hiszen magunk elé tudjuk képzelni arcát, ismerjük szavait, és szinte hallani véljük a Mester bátorító baráti hangját. Barátainak tekint minket, és mindenét odaadta értünk szeretetből. Van, akit a Szentlélek Isten személye ragad meg, boldogan gondol arra, hogy a keresztség napja óta szíve a Szentlélek temploma, őt szólongatja imáiban, tőle kér fényt és erőt a mindennapok során. A Jóisten mindegyik megközelítési módja helyes. Jól teszed, ha mindegyiket megpróbálod. Így egyre személyesebbé válik Istenhez fűződő kapcsolatod. Tisztelt rádióhallgatók, szívleljük meg a lelkesítő gondolatokat, és tegyünk eleget a felhívásnak azért, hogy valóban éljen a lelkünk, folyamatosan növekedjék lelki életünk, és gazdagodjék ima életünk.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Véget ért az idei Szent Damján tábor. Összesen 223 résztvevő, táborozók, önkéntesek, csoportvezetők, szervezők és segítők alkották azt a nagy családot, amelyben ismét megtapasztalhatták, hogy Isten szeretete valóban közösséget formál a Damján táborban. Nagy Tamás papnövendék, a tábor főszervezője elmondta, hónapok előkészítő munkája, számtalan egyeztetés, szervezési feladat, önkéntes szolgálat és sok-sok háttérben végzett munka előzi meg ezt az öt napot. A tábor névadójához, Szent Damjánhoz méltó módon idén is arra törekedtek, hogy a játék, a tanulás, a közösségi élmények és a lelki élet egységet alkossanak. Napjaikat közös imádságok, beszélgetések és liturgikus alkalmak keretezték, melyek újra és újra emlékeztették a résztvevőket arra, hogy minden öröm és minden találkozás forrása maga a Jóisten. Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő megköszönte a beszélgetést, s arról ír, hogy Baka András jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. Úgy fogalmaz, hogy Baka Andrást az alaptörvény 2011-es elfogadásakor az uniós joggal ellentétesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről, ezt követően a Kúria tanácsvezetői bírájaként dolgozott. Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós, hangsúlyozza a miniszterelnök. Volt miről beszélgetni, zárta a bejegyzését Magyar Péter. Augusztus 20-áig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő főbb problémáit az Országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Dúró Dóra a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-áig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot, és az ezekben felsorolt témák alapján határozzák meg közösen, hogyan lássanak hozzá a gyermekvédelemben tapasztalt visszásságok feltárásához, milyen szakértői véleményeket kérjenek be, kiket hallgassanak meg. Diószegi Judit, a bizottság elnöke kiemelte, hatalmas adathalmaz áll rendelkezésre a témában, már most számos szakértői, ombudsmani jelentést, kutatási anyagot összegyűjtöttek. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak, írta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját, közölte a beruházó. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A gyalogos híd akadálymentes lesz, és a hév, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Végül a csütörtöki időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 36 és 42 fok között várható. Híreinket hallották.
2: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Hát a mai adásban egy olyan érdekes, emblematikus, és azt gondolom, hogy mindenképpen sokak számára ismert emberhez érkezünk, Bakócz Tamáshoz, aki több vonalon is ismert lehet. Az egyik az, hogy őról tudjuk azt, hogy majdnem pápa lett belőle, esztergomi érsek volt. Szerintem esztergomi érsekként talán jobban ismertük, mint egri püspökként, és engedj meg, Péter atya, nekem egy személyes történetet. Én nagy történelmi, romantikus regény olvasó vagyok, és van egy nagyon kedves írónő, Karádi Anna. Ő írt egy olyan regényt, hogy A kegyúr, és ezt tavaly olvastam. Ez a kegyúr, ez hát nyilván egy teljesen más és misztikus, romantikus köntösben, de Bakócz Tamás történetéről beszél, egy kicsit ugye ilyen romantikus vonalra állítva, de nagyon jó korképet ad egyébként. Úgyhogy, hát igen, szóval ő egy nagyon érdekes ember volt, mondjuk azóta már talán beszélhetünk arról, hogy nem ő az egyetlen, aki majdnem magyarként pápa lett, mert hiszen ugye Erdő Péter bíborosunk is a legutóbbi pápa választásnál esélyes volt. Na de hát Bakócz Tamás, aki esztergomi érsek, hogy került ő az egri püspöki székbe?
2: Először nézzük meg magát, a családot, mert hogy Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott. Tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és öt fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester. És amikor 1459-ben a család nemesi rangot és nemesi címert kap Mátyás királytól, akkor ez megörökítésre is kerül a címer ábrában, ugyanis a címerben egy kocsikerék található, amelyen egy ágaskodó szarvas helyezkedik el, a homlokán egy keresztel. Na most, de hogyan jutunk el ide, hogy 1459-ben ugye a család az kapjon egy ilyen nemességet? Ő maga Szatmárnémetiben kezdi a tanulmányait a domonkos atyáknál, és utána, hogy mikor lép be a papi rendbe, azt nem tudjuk pontosan, viszont 1459-ben, tehát amikor történik ez a adományozás, címer adományozás, akkor ő már a titeri prépostságnak a tulajdonosa volt. Tehát biztos, hogy valamiképpen ekkor már klerikusi állapotban volt, nyilván még nem volt pappá szentelve, hiszen még fiatal volt, 17 éves, és ez a titeli prépostság, ami egyébként nagyon jól jövedelmezett, ez egészen 97-ig, tehát 40 éven keresztül gyakorlatilag megtartja a birtokában. És utána folytatja tovább a tanulmányait, méghozzá külföldön, itt a közeli Krakkóban végzi el a filozófiai kurzust, utána pedig Itáliába megy, ahol Ferrarában és Páduában, tehát a kor legjelesebb egyetemein folytatja, és teológiai doktori címmel valamikor 1470 környékén érkezik haza.
1: A Ferrara és Pádua jelentősebb egyetemek voltak ekkor, tehát mint a bolognai?
2: Ezek is nagyon, ezek
1: jó, mind. Mert nekem a bolognai az bolognai, tehát 1088-as alapítású bolognai az azért.
2: De ezek mind, tehát ezek,
1: már, ezek is komolyabbak
2: lettek. Igen, tehát Itáliában ez a három, illetve még a Nápolyi Egyetem, amely labdába rúghatott, hát ugye a legjelentősebb az a Sorbon Párizsban, de Itália közelebb volt a magyaroknak, meg kulturális szempontból, tehát ugye az 1400-as évek közepétől Itália mindenkit vonzott. Tehát a reneszánsz megszületése Itáliában az egy óriási plusz vonzerőt jelentett a külföldiek számára, hogy Itáliába menjenek.
1: Meg gondoljunk csak abba bele, hogy azok, tehát te Péter atya, aki Rómában tanultál, és elég sok felé jártál Olaszországba, és én, aki szintén, bár nem tanultam ott, de nagyon szeretem Olaszországot, és tényleg olyan sok felé jártam, hogy azok a szépségek, amiket mi most látunk, 500 évvel később, azok akkoriban frissen építve, hogy milyen gyönyörűek lehettek.
2: Igen. Tehát,
1: mert mi már most ugye igaz, hogy megkopottan is, és megszürkülve is, de nagyon szépnek látjuk, meg nyilván azért azóta most az időm vasfoga megrágta az épületeket, kastélyokat, templomokat, stb., de restaurálják őket folyamatosan, amennyire tudják, na de azért ezek eredeti pompájukban milyen szépek lehettek.
2: Igen. És az, hogy milyen kultúra állt mögöttük, tehát ez egy forradalmi kultúra volt a középkorhoz képest.
1: Igen.
2: Más szemlélettel, ami nem egyik napról a másikra változott meg, hanem szépen lassan Itáliában e felé tendált a művészeteknek, meg a gondolkodásnak az alakulása, és azt kell mondani, hogy Európában akkor ez volt a legmodernebb, a leghaladóbb. Uh-huh. Úgyhogy nagyon jó, hogy ott volt ő is, és 1473 táján már Rangóni Gábornak, ugye a későbbi egri püspöknek a titkáraként működik. Utána pedig 1474-ben, amikor Mátyás király Sziléziában hadakozott, éppen Boroszlónál, akkor már ott Mátyás király közelébe került, és Mátyás király valahogy fölfigyelt rá. Aminek az lett a következménye, hogy bekerült a királyi kancelláriába, persze még ott a hátsó helyekre, tehát ilyen írnok, meg titkár, meg ilyesmi, de már elindult a karrierje, mert hogy 83-ban már ténylegesen ő a királyi titkár, tehát a királynak a titkár, és ebben az időben történik meg az a váltás, hogy a királyi titkárnak egyre nagyobb szerepe lesz a király körüli teendőkben, és ez az időszak, tehát 1475-ös évtől kezdődően növekszik a titkároknak a szerepe, és a 83-ban már királyi titkár, ami azt jelenti, hogy ő az, aki a király számára a különböző ügyekről beszámol, tehát aki egy ilyen rövidített változatot előhoz, hiszen a kancelláriában annyi levél, beadvány, kérvény, stb. Jelenik meg, hogy ezeket valakinek a király számára lényeglátóan össze kell foglalni. Tehát ez lesz a titkároknak az elsődleges feladata. Nyilvánvaló, ez is egy bizalmi állás.
1: Uh-huh.

lényegre törő, nagyon nagy strapabírású, sőt, ugye akkor még följegyzik róla azt is, hogy nagyon emberséges volt, hogy nagyon hűséges az uralkodóhoz, és nagyon becsületes személyiség. A későbbiekben mondják, hogy ezekből azért már kopott le valami, mert még inkább a karrier vágy, illetve az előre való jutásnak a vágya kötötte le a gondolatait. De ebben az időben még nagyon megbízható munkatársa volt a királynak. Na most amikor 1486-ban ugye Rangóni Gábor, az egri püspök meghalt, ugye ekkor volt az, hogy az ő püspöki tisztségét kapja meg az addigi győri püspök, tehát akkor kerül át majd Nagylúcsei Orbán Egerbe, és akkor így a győri püspökség az megüresedett, és Mátyás király kinevezi őt győri püspökség élére, tehát innentől kezdve már püspöki személy lett belőle, ahonnan aztán majd szépen halad még tovább előre, mert hogy közben a királyi tanácsosi címet is megszerezte magának, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a pályája az egy óriási ívet fut be, egészen odáig, ami a műsornak a bevezetőiben elhangzott, hogy egészen a pápai trón várományosának a tisztsége vagy a lehetősége megvolt benne. Na most kanyarodjunk vissza Mátyás király halálához, ugye 1490-ben, amikor is neki is állást kellett foglalni, mint aki a királyi tanácsos, hogy akkor ki mellett kívánja letenni a voksát a leendő jelöltek közül. Először ő is úgy mutatkozott meg, mint hogyha Korvin Jánosnak a párthíve lenne, de titokban ő mégis aragóniai Beatrix mellett állt, és ugye tudjuk, hogy az özvegy királynénak a tábora az nem szívlelte Korvin Jánost, és ő is ugye Ulászló mellé áll, második Ulászló mellé, és így természetesen Bakósz Tamás is második Ulászlónak lesz a híve, és a király, az új király nem is lesz hálátlan ezzel az, hogy mondjam, a segítséggel kapcsolatban, mert hogy a királyi tanácsosi címből hirtelen előlépett királyi kancellárrá. Tehát tulajdonképpen a királyi irodának a vezetője lesz, és mivel hogy Bakósz Tamás egy nagyon erőteljes személyiség volt, ezért a kortársak úgy látták, hogy Bakósz Tamás mint egy uralkodik a királyon. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok esetben Bakósz Tamás irányítja a királyt, mint közvetlen munkatársa, mint kancellárja, úgyhogy ilyen második királyként is emlegették Bakósz Tamást, és nem csak a magyarok látták így, hanem erről beszámolt például a Velencei Köztársaság egyik követe is, aki ezt írásba foglalja, hogy mint egy második király úgy vezeti az országot Bakósz Tamás. Na most az előbb megemlékeztünk arról, hogy egy csomó jó tulajdonsága volt, viszont ahogyan haladt előre a ranglétrán és egyre komolyabb pozíciókat foglalt el, így jönnek elő a rossz tulajdonsága is, mert hogy egyre ravaszabb, fondorlatosabb lett, egyre inkább törekvő, ráadásul a kapzsiság is megjelenik nála. Persze majd látni fogjuk azt is, hogy ez a kapzsiság ez nem minden esetben saját magának szól, hanem hogy ugyanezt aztán ő nagyvonalúan szét is osztja, de azért először meg kell kaparintani ezeket a dolgokat. Tehát ezek mind-mind jellemzőek rá, és utána, emellett természetesen ő egyre rafináltabb és élesesszűbb diplomatává lesz, amely tényleg a királyi udvarban azt jelenti, hogy egy megkerülhetetlen tényezővé válik.

0: Engedj már meg, Péter, hogyha egy ilyen, nem tudom, ugye, ahogy a jellemzőit soroltad itt nekem, és én is itt közben gondolkozom, hát mai szóval azért lennének erre definíciók, mármint hogy kifejezések, hogy mivel lehetne őt illetni, most akár a narcisztikust, akár a megalomán szót használhatnám rá, csak azt, hogy ugye tudjuk az ő származását, hogy lett ő nemes, hogy végül is valamelyest az a saját szándéka volt, hogy ő az egyházi pályára lép, és az egyházi pályára azért csak úgy lép valaki, hogy azért úgy Istennek szenteli az útját, hogy mikor változhat meg, hogy amikor egyre magasabb pozícióba kerül, akkor lesz az, hogy ugye kihasználva azt, hogy ő neki nagyon jó előtanulmányai voltak, tehát nyilván nagyon jó diplomata, nyelveket beszél, tehát persze ezek mind az erényei közé tartoznak, de hogy mikor fordul át valakiben az, hogy hát akkor én igenis még többet akarok, és még előrébb akarok, és ugye egy igazi vallásos, mint ahogy olyan sok mindenkinél beszéltünk, egri püspököknél is, hogy olyan nagyon igazi vallásos püspökök voltak. Tehát, hogy az alázatos emberből hogy lesz ilyen nagyra vágyó?
1: Hát most itt egy kicsit le kell ragadnunk annál, hogy mit is jelent püspöknek lenni, meg jó püspöknek lenni, vagy mi vonzó ebben. Abban az időben azért a püspökök mások voltak, mint most. Tehát, ha megpróbálnánk megérteni Bakócz Tamásnak a motivumait, ami előre vitte, ez nem csak a nagyra vágyás volt, hanem megvolt benne az, hogy hát én az Istentől olyan komoly talentumokat kaptam, akkor ezeket kamatoztassam. Uh-huh. Miért ne mennék még följebb, mikor képes vagyok rá? És a vallásosság is azért egy kicsit más volt, mint a mikorunkban. Tehát Bakócz Tamás, ő nem volt hitetlen ember. Ő mélyen,
0: én ezt nem is állítottam.
1: Igen, mélyen Isten hívő ember volt, aki egyben azt is látta, hogy hogyan tehetne ő nagyobb szolgálatot az egyháznak. Ő eljutott odáig, hogy úgy tehetne a legnagyobb szolgálatot, hogyha ő lenne a pápa. De most még nem tartunk egyelőre.
0: Egyelőre győri püspök.
1: Igen, de az, hogy ez megvan benne, és látva azt, hogy hogyan élnek a pápák Rómában, ez a reneszánsz pápáknak a korszaka, tehát itt éppen 6. Sándor a pápa, majd ugye következik 2. Gyula, akik a pápaság történetében azért mindenképpen különleges figurák voltak, és
0: mert adtak is nagyon sokat az egyháznak, de hát mondjuk ugye az erkölcsiségben, a reneszánsz pápáink, igaz?
1: Igen, tehát mondjuk második Gyula, ő erkölcsileg nem volt annyira problémás, csak ő meg inkább hadvezér volt, mint pápa. Tehát, de a lényeg az, hogy mindezek ellenére, hogy ezek a személyek emberileg ilyenek voltak, és azt kell mondani, hogy eléggé gyarlók, senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy ő a pápa, ő Krisztus földi helytartója, ő az egyház vezetője. Tehát ez az emberek számára akkor teljesen természetes volt. Őt választották meg, ugye még azt is meg lehet piszkálni, hogy milyen módon, ugye 6. Sándornál ott a Simóni erősen gyanús.
0: Igen.
1: Igen, de a lényeg, hogy mindezek ellenére ő volt a pápa. Tehát a mikorunkban, hogyha valaki azt látjuk, hogy nem megfelelően látja el a feladatát, vagy nem illik össze a feladattal az az életmód, amit folytat, akkor rögtön prüszkölünk. Abban az időben is voltak ilyenek, tehát egy Savonarola azért úgy neki ment 6. Sándornak, de alapvetően az emberek ezt elfogadták. Hát ilyen ember, gyarló, majd a Jóisten megbocsát neki, vagy majd azt ő elrendezi a Jóistennel, hogy mit lehet csinálni, de alapvetően a legitimitását azt nem kérdőjelezik meg. Igen. És akkor éppen ezért, hogy most ilyen vagyok, hát attól miért ne lehetnék püspök? Miért ne lehetnék bíboros? Miért ne lehetnék pápa?
0: Igen.
1: Jó, tehát ezért ez az a mostani ember számára ez furcsa. De az akkori kor ember számára ez egy teljesen természetes dolog volt így, úgyhogy nem nagyon voltak kérdőjelek. Tehát, hogyha valaki szépen haladt előre, ő pedig nagyon ügyesen haladt előre, ugye ő is benne volt a abban a házassági ügyben, ugye Ulászlónál, ő ott volt a közreműködők között, és ő is tanúsította szépen, hogy itt
0: hogy ott az nem volt
1: így törvényesen. Van. Úgyhogy ezért aztán természetesen megint nagy hálával tartoztak neki, és ugye amikor elindult a házasság érvénytelenítésének a folyamata, hát majd látni fogjuk, hogy egy elég huzamos eljárás volt, ugye mert az uralkodók házassági ügyeiben a pápa az illetékes, tehát ezt föl kellett terjeszteni a pápaságnak, és ott hosszú ideig tárgyalták a dolgot, de végül is kimondták a házasságnak az érvénytelenségét. És ugye ebben neki nagyon nagy szerepe volt, és ezért hálás volt neki az uralkodó, és nagy bizalma volt hozzá, hogy ugye ebbe az összeesküvésbe így bevették őt is. Na most közben azért ő még megszerzi magának a pannonhalmi apátságot, ami ott van Győr mellett, viszont a pannonhalmi apátságnak óriási birtokai voltak, a Szent István királytól kezdődően már Somogyban, illetve hát Felvidéken is voltak birtokai, tehát ez is egy nagyon komoly jövedelmet bírhatott ezáltal az apátság által is. És amikor aztán ugye Nagy Dúcsei Orbán meghalt 1491-ben, akkor hát ő rögtön szemet vetett az egri püspökségre, amelynek a jövedelme, ugye már Nagy Dúcsei Orbánnal is említettük, hogy minimum 20, de akár 30 ezer aranyforint is lehetett egy évben, ami az azért nagyon komoly jövedelemnek számított abban az időben. Nem véletlen, hogy még itáliai idézőjeles kérők is voltak az egri püspökségre, ugye gondoljunk csak Roderigo Borgiára.

0: az akkori püspökségek, tehát itt a 15. század végé járunk, tehát mondjuk a, így, hogyha ugye a egyházmegyéket nézzük, az esztergomi érsekség után mondjuk püspökségek közül az Egri, az mondjuk akár egy ilyen második, harmadik helyet, tehát mindenképpen egy nagyon jó helyet foglalt el.
1: Igen, tehát jövedelem szempontjából mindenképpen.
0: Jó, mert azért ezek az idők során változtak, tehát néha-néha voltak előttünk ilyen táblázatok, volt, hogy nagyon erős volt,
1: hát igen,
0: volt,
1: azt látjuk, hogy a tatárjárás után például, ami ugye pont innen érkezett az országba az Egri egyházmegye területéről, akkor visszaestek az egyházmegye jövedelme, de ekkor ugye ezen a területen viszonylag békesség van. Most már ugye a huszitákat is sikerült kipucolni, nagy részt majd azért látni fogjuk, hogy még nem egészen. Még mindig lesznek ilyen ügyek, például pont a mi püspökünk esetében. Na de egyelőre ott tartunk, hogy rögtön jelentkezik érte, hogy akkor ő, ugye, ráadásul még a Nagylucsei Orbán is pont ezt az utat járta be, hogy először győri püspök volt, és utána került az egri püspöki székbe. Hát ő is.
0: Ott is maradt.
1: Igen. És most ő szeretett volna jönni az egri püspöki székre, igen ám, csak akkor 6. Sándor pápa, ugye, aki annak idején Rodrigo Borgia bíborosként
0: egri püspök szeretett volna lenni, igen.
1: Igen, vagy legalábbis megszerezni az egri püspökségnek a jövedelmeit. Az bejelentette, hogy igen, de ő, amikor lemondott az egri püspökségről, Nagy Lucsei Orbán javára mondott le. Mondtam azt abban a műsorban, hogy ennek még jelentősége lesz. Tehát azt jelenti, hogy most újra visszaigényelné magának, csak ugye, mint pápa ezt nem teszi meg, viszont van neki jelöltje, aki nem más, mint Ascanius Sforza bíboros. Ugye a Sforzák, ezek ebben az időben Itáliának az egyik legjelentősebb családja, Milánó urai.
0: Igen.
1: Tehát egy nagy, nagy tekintéllyel és nagy befolyással rendelkező családról van szó. Tehát ez az Ascanius Sforza lett az, akit a 6. Sándor ugye kinevezett az egri püspökség élére. Igen ám, csak hogy a Bakusz Tamás nem hagyja annyiban a dolgokat, ugye ő erre nem számolt, hogy Ascanius Sforza igényét a pápa komolyan veszi. Így aztán ügyesen el is intézi azt, hogy ha kellő kárpótlást kap a bíboros úr, akkor talán hajlandó lemondani az egri püspökségről, és ez tulajdonképpen így is történik. Úgyhogy a 1493-ban sikerül kineveztetnie magát második Ulászlóval egri püspöknek. Uh-huh. Tehát ugye itt megint azt látjuk, hogy a királynak a főkegyúri jogára hagyatkozva, vagy hivatkozva sikerül az egri püspökség érére kineveztetni magát. Ugye mi az, ami még problémás lehet, hogy hát ugye ehhez azért kellene továbbra is a pápának a megerősítése. Egyébként ekkor még a pannonhalmi apátságnak a kommendájáról is hajlandó lemondani az egri püspökség érdekében. És végül is ezek után megtörténik az, hogy második Ulászló csak elintézi a Szent Széknél azt, hogy a Ascanius Sforzának a megerősítését azt visszavonják, és így aztán Bakócz Tamásból lehetett az egri püspök. Tehát 1493-ban megszerzi az egri püspökséget magának, és rögtön elkezd költekezni, ugye ő közben azért az egyéb birtokaiból, illetve az egyházi javadalmaiból már azért komolyan megszedte magát, úgyhogy így gyorsan vesz magának két falut, a polgári és Szent Margita falvakat. Ugye ezek most is létező polgári, Szent Margita léteznek a Tisza partján, szintén már a Debreceni egyházi egyházmegyében található.
0: A polgári az a polgártelepülés lenne?
1: Szerintem igen.
0: Igen, és a Szent Margita?
1: Az ott van mellette.
0: De így létezik.
1: Igen.
0: Azt nem ismertem, polgárt ismerem, sőt, igen. Ároktő is.
1: Szent Margita folyás, ezek ott vannak ezen a területen. Tehát itt vesz magának ugye két falut, illetve Ároktőnek a felét is megszerzi. Majd a későbbiekben ennek még lesz jelentősége, mert azt nem tartja meg magának, de még nem árulom el, hogy mi lesz velük. A lényeg az, hogy az egri székesegyháznak az építését azt folytatja. Arról már beszéltünk előzőleg, hogy a munkának a nagy része az elkészült már Nagy Lúcsei Orbán alatt, de hát még vannak dolgok, amiket még folytatni kell. Ezeket ő készíti, illetve, hogy a szentély lezáró kápolnát azt a boldogságos Szűz Mária tiszteletére alakította ki, és mint később, mint esztergomi érsek már, akkor is gondoskodik arról, hogy ennek a, végül csak elárulom elég hamar, hogy ennek a kápolnának a föntartására adományozza az előbb említett falvakat, tehát Polgár, Szent Margita és Ároktő falvaknak a jövedelmeit, és annyit kér még, hogy ennek fejében, és természetesen az ahhoz tartozó egyéb jövedelmeket, hogy a káptalan bizonyos ünnepeken ott ennél ebben a kápolnában szentmisét mutassonak be.

0: A boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt kápolna sajnos nem tudjuk megnézni, mert hogy ez is elpusztult. Közben, mint egri püspök, megszerzi magának a Bélhárom kúti apátságot is, ugye ez ciszterci apátság, és ez is itt a komoly birtokokkal és jövedelmekkel rendelkezik, úgyhogy erre is rátette a kezét. A számadás könyvei közül van, ami fönnmaradt, és ezek bizonyítják is azt, hogy mekkora jövedelmeket tudott beszedni. Tehát 1493-ban valamivel több, mint 20 ezer aranyforintot, 1495-ben pedig már majdnem 27 ezer aranyforintot tudott beszedni, mint egri püspök. Mondom, ebben a korban ez nagyon komoly jövedelemnek számított. Na most 1493-ban azonban, amikor ő egri püspök lett, akkor változás történt az ország főméltóságainak, a tisztségei között is, ugyanis a király az eddigi két koronaőrt elmozdította, és helyére kinevezi az nádort és Bakócz Tamás egri püspököt. Tehát ez megint azt jelenti, hogy bár fizikailag távolabb került az udvartól, ugyanakkor azonban a tisztsége révén erősen kötődik a királyi hatalomhoz, hiszen a koronának az őrzése ez az egész királyság szempontjából fontos dolog volt. Na és akkor, hogy mi történik még az ő püspökség alatt? Ugye mondtam, hogy a huszitáktól sikerült megszabadítani az egyházmegyét, de nem egészen, mert hogy pontosan az ő püspöksége alatt következik be az, hogy 1494-ben eljárást indítanak az eperjesi plébános Máté nevezetű ellen, hogy ő huszita tanokat vall, és ítélet is születik, tehát őt, és azon kívül még négy világit elítélnek eretnekség vádjával, nem végzik ki őket, tehát ne gondolja senki azt, hogy akkor rögtön mágiára küldik, nem, de kiközösítik az egyházból, és elűzik az egyházmegye területéről őket, természetesen a papot megfosztva minden papi funkciójától. És ezt írásba foglalják, és az egyházmegye templomaiban ezt ki kell hirdetni harangzúgás közepette, mint hogy ugye öröm a fölött, hogy az ördög tagjaitól megszabadultak. A országban egyébként van egy elégedetlenség, ami Bakócz Tamást segíti a további karrierjében, mert hogy nem állt meg itt az egri püspökségnél, hát ez most már nem titok a hallgatók számára, hiszen már többször elhangzott, hogy esztergomi érsek, no, de hogyan lesz belőle esztergomi érsek? Nem olyan egyszerű, mert hogy az esztergomi érsek, no, de erről is majd később fogunk beszélni, az nem más, mint Esztei Hipolit, akit csak sikerült
1: a basztékbe betenni.
0: Így van, csak sikerült.
1: De őt még...
0: Mátyás király alatt?
1: De ő már akkor ezek szerint ott volt.
0: Így van. Ő már akkor esztergomi érsek volt, viszont a magyar rendek ezt nem nézték jó szemmel. Tehát, hogy az ország első zászlósura, a magyar katolikus egyháznak a vezetője, az ország prímása, az egy idegen földről származó gyerek legyen, mert még mindig gyerek, még mindig fiatal, még mindig nincs pappász sem szentelve. Tehát, hogy ez birtokolja az esztergomi püspökséget.
1: Ez elképesztő, igen.
0: Ez a magyar rendekben is óriási elégedetlenséget vált ki, és fölmerült a gondolat, hogy hogyan lehetne tőle megszabadulni. Tehát olyan egyszerűen leváltani nem lehet. Miért? Mert a szentszék ott áll mögötte.
1: Igen.
0: Tehát neki van egy érvényes kinevezése a szentszék részéről, persze bizonyos feltételek megszabásával, hogy ha majd eléri a kánoni kort, akkor szenteltesse magát, de erről majd még, amikor róla beszélünk, akkor szó lesz. Hát egyelőre Bakócz Tamás ezt a helyzetet kihasználja, sőt szítja a hangulatot, és mondja, hogy ő hajlandó lenne az egri püspökségét elcserélni az esztergomi érsekséggel, mert hogy az egri püspökség az miért eléggé jövedelmező ahhoz, tehát elég komoly jövedelemmel rendelkezik, hogy erre talán Esztei Hipolit, meg hát a család, ugye nem mond nemet. Uh-huh. Tehát, hogy ezt hajlandóak lennének talán elfogadni, és akkor megszűnne az elégedetlenség is, és ő még mindig jól járna, mert egri püspökséget vezetné, de úgy, hogy ő nem is kell, hogy itt lakjon, tehát ő nyugodtan lakhat Itáliában, majd a jövedelmet azt elküldik, és akkor ilyen helynökök stb. Tudják kormányozni az egyházmegyét. Na, végülis ennek az lett a vége, hogy...
1: Elcserélik a tisztségeiket.
0: Így van, tehát persze természetesen nehez, szükséges
1: a szentszéknek,
0: ugye most VI. Sándornak az engedélye, és 1497-ben, december 20-án megkapja az engedélyt, hogy ő legyen az esztergomi székben, az egri püspöki széket pedig átadják Esztei Hippolitnak. Tehát mindez 1497 decemberében történik, és onnantól kezdve, hogy az egri egyházmegyének új püspöke van Esztei Hippolit személyében, de őról a később. Most egyelőre nézzük tovább, hogy hogyan is alakul Bakócnak a sorsa.
1: Mindenképpen tovább fogjuk nézni Péter atya, de már csak a következő adásban. Tehát az, hogy ő esztergomi érsekként mit tesz, és hogyan feltételezhettük azt róla, hogy ő pápa lesz, mert hogy ő nagyon szeretett volna pápa lenni, és miért nem sikerült neki, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.

A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampánya a Katolikus Caritasnak szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján keresztül támogatni a kampányt iskola kezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója. József Imre, szakmai igazgatóhelyettes, a Lépcsőfok programot ismertette, mely az egész éves kísérésre fókuszál. Minden évben több ezer gyermeket tudnak támogatni. Idén a kezdeményezés mellé állt Csemer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter szerda reggeli közösségi oldalon kitett posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, emelte ki a kormányfő. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzáfűzte, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. A már kifizetett összegek mellett további követeléseket is érvényesíthet az állam a zuglói irodakomplexum ügyében. A szerződés alapján visszajár a foglaló kétszerese, valamint a nettó vételár maximum 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér is. Emellett kártérítési igény is benyújtható. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják a tudomány iránt érteklődőket. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában. Magyarországon több mint 150 intézmény csatlakozott augusztusig a kezdeményezéshez, közölte a szervező Kutatók Éjszakája Alapítvány, az Európai Tudományért elnevezésű közhasznú alapítvány. Az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése, továbbá az oktatási intézmények, valamint a gyakorlati helyet biztosító vállalatok együttműködésének ösztönzése. Európai Védelmi Ipari Vállalatokkal közösen fejleszt ballisztikus rakéta elhárító rendszert Ukrajna. A projektet vezető Firepoint szerint már 13 európai partner csatlakozott a programhoz, amelynek első sikeres elfogási tesztjét 2027 közepére tervezik. A fejlesztés célja egy olyan elfogó rakéta létrehozása, amely olcsóbb lehet a Patriot rendszer rakétáinál. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és a 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része, és a jövőben gyakoribbá válhat. A kánikula miatt a héten megdőlt az országos és fővárosi hajnali minimum, valamint a budapesti napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapest lágymányos állomásán hétfőn hajnalban 26,8 Celsius fokig hűlt le a levegő, Újpesten pedig 39,6 Celsius fokos csúcshőmérsékletet mértek, megdöntve a 2017-es 38,7 Celsius fokos rekordot. A Hungaromet szerint Magyarország hétfőn Európa egyik legmelegebb országa volt, a legmagasabb hőmérsékletek nagyrészt 36 és 40 Celsius fok között alakultak. Végül a csütörtöki időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 36 és 42 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban népszerű francia dallamok csendülnek fel Jack Ambo harmonika művész előadásában. Kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában népszerű francia dallamok csendültek fel Jack Emblo harmonika művész előadásában. A szerkesztő Kovács Krisztina volt.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Először, mielőtt műsorismertetésünket elmondanám, a mai napkelte és napnyugta időpontjai. A nap ma, augusztus 6-án 5 óra 28 perckor kel fel, és lenyugodni 20 óra 10-kor fog. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét hírek, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink követik. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további szép napot kívánok!

0: A nap imája.
1: Uram, én csak egyet tudok. Jó követni téged, és rossz megbántani téged. Ezentúl semmiről sem tudom, mi a jó és mi a rossz. Nem tudom, mi szolgál javamra. Az egészsége vagy a betegség, a jólét-e vagy a szegénység. Vagy bármi e világi dolog. Ez a megkülönböztetés meghaladja az emberek és angyalok képességét. És a te gondviselésed misztériumában van elrejtve, melyet én imádok, és nem akarom a mélységeit fürkészni.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Véget ért az idei Szent Damján tábor. Összesen 223 résztvevő, táborozók, önkéntesek, csoportvezetők, szervezők és segítők alkották azt a nagy családot, amelyben ismét megtapasztalhatták, hogy Isten szeretete valóban közösséget formál a Damján táborban. Nagy Tamás papnövendék, a tábor főszervezője elmondta, hónapok előkészítő munkája, számtalan egyeztetés, szervezési feladat, önkéntes szolgálat és sok-sok háttérben végzett munka előzi meg ezt az 5 napot. A tábor névadójához, Szent Damjánhoz méltó módon idén is arra törekedtek, hogy a játék, a tanulás, a közösségi élmények és a lelki élet egységet alkossanak. Napjaikat közös imádságok, beszélgetések és liturgikus alkalmak keretezték, melyek újra és újra emlékeztették a résztvevőket arra, hogy minden öröm és minden találkozás forrása maga a Jóisten. Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő megköszönte a beszélgetést, és arról ír, hogy Baka András jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és 2 cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. Úgy fogalmaz, hogy Baka Andrást az alaptörvény 2011-es elfogadásakor az uniós joggal ellentétesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről, ezt követően a Kúria tanács vezetői bírájaként dolgozott. Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós, hangsúlyozza a miniszterelnök. Volt miről beszélgetni, zárta a bejegyzését Magyar Péter. Augusztus 20-áig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő főbb problémáit az Országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Duró Dóra a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-áig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot, és az ezekben felsorolt témák alapján határozzák meg közösen, hogyan lássanak hozzá a gyermekvédelemben tapasztalt visszásságok feltárásához, milyen szakértői véleményeket kérjenek be, kiket hallgassanak meg. Diószegi Judit, a bizottság elnöke kiemelte, hatalmas adathalmaz áll rendelkezésre a témában, már most számos szakértői, ombudsmani jelentést, kutatási anyagot összegyűjtöttek. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak, írta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját, közölte a beruházó. A 138 méter hosszú 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A gyalogos híd akadálymentes lesz, és a hév, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Végül a csütörtöki időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 36 és 42 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kiallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálembe született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, s egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta helyzetben az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent VI. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételeit helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent VI. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsolozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket. Így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a húsvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle. És amikor a fiú teste imádkozik, ne válasszuk el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az Eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel is hálával kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkánk közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarándokotunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentinába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentina és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentinában és Perúban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysandúba és Floridába, november 8-a és 11-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Cuscóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán távirataban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenekelőtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya, hálát ad Istennek, Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite ego vici mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt popverzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék Világiak Család és Életdikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a részvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a napok az

0: százalékát képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szőuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szőul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szőuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101.

0: 4,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Véget ért az idei Szent Damján tábor. Összesen 223 résztvevő, táborozók, önkéntesek, csoportvezetők, szervezők és segítők alkották azt a nagy családot, amelyben ismét megtapasztalhatták, hogy Isten szeretete valóban közösséget formál a Damján táborban. Nagy Tamás papnövendék, a tábor főszervezője elmondta, hónapok előkészítő munkája, számtalan egyeztetés, szervezési feladat, önkéntes szolgálat és sok-sok háttérben végzett munka előzi meg ezt az öt napot. A tábor névadójához, Szent Damjánhoz méltó módon idén is arra törekedtek, hogy a játék, a tanulás, a közösségi élmények és a lelki élet egységet alkossanak. Napjaikat közös imádságok, beszélgetések és liturgikus alkalmak keretezték, melyek újra és újra emlékeztették a résztvevőket arra, hogy minden öröm és minden találkozás forrása maga a Jóisten. Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő megköszönte a beszélgetést, s arról ír, hogy Baka András jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. Úgy fogalmaz, hogy Baka Andrást az alaptörvény 2011-es elfogadásakor az uniós joggal ellentétesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről, ezt követően a kúria tanácsvezetői bírájaként dolgozott. Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós, hangsúlyozza a miniszterelnök. Volt miről beszélgetni, zárta a bejegyzését Magyar Péter. Augusztus 20-áig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő főbb problémáit az Országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Dúró Dóra a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-áig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot, és az ezekben felsorolt témák alapján határozzák meg közösen, hogyan lássanak hozzá a gyermekvédelemben tapasztalt visszásságok feltárásához, milyen szakértői véleményeket kérjenek be, kiket hallgassanak meg. Diószegi Judit a bizottság elnöke kiemelte, hatalmas adathalmaz áll rendelkezésre a témában, már most számos szakértői, ombudsmani jelentést, kutatási anyagot összegyűjtöttek. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak, írta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját, közölte a beruházó. A 138 méter hosszú 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A gyalogos híd akadálymentes lesz, és a hév, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Végül a csütörtöki időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 36 és 42 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, augusztus 6-án a Berták ünneplik nevük napját. A Berta női név germán eredetű, jelentése fényes, tündöklő. A német Bert elemet tartalmazó női nevek, például az Alberta becézője is lehet. És szintén ma névnaposak a Bettinák is. Nevük az olasz Betta név továbbképzése. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Berta, valamint Bettina nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket, augusztus 6-a van, és ezen a napon született 1907-ben Heller László mérnök, gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Méghozzá Nagyváradon látta meg a napvilágot. Zürichben szerzett gépészmérnöki oklevelet, majd 2 évig még Svájcban dolgozott, főként a szilárdságtan speciális területeivel foglalkozott. A 40-es években dolgozta ki az erőművek víz nélkül, levegővel történő hűtésére világszerte ismert eljárását, a Heller-szisztemet. Említésre méltó eredményeket ért el többek között a gázturbina ipari hőforrásként történő alkalmazása területén is. Nevéhez fűződik egyébként a modern szemléletű műszaki hőtanoktatása. S a mai napon született 1926-ban Budapesten Rózsás János, aki 9 éven át ártatlanul politikai fogoly volt a gulágon. 44. szeptemberében őt is besorozták, és novemberben, mint már katonai előképzésben részesült Leventét mozgósították. Minden különösebb további kiképzés nélkül harci feladattal bízták meg alakulatát Marcali térségében. A harcok során többekkel együtt hadifogságba esett. 44. decemberében a Vörös Hadsereg letartóztatta. Az volt a vád ellene, hogy önként harcolt a Szovjetunió ellen, mint magyar Levente. Letartóztatása után az odesszai börtönbe szállították, majd Ukrajnában a Nyikolajevi és később a herszoni munkatáborba hurcolták. 46 őszétől az Észak-Uráli Szolikamszk láger körzetébe került, ahol fakitermelésen dolgoztatták. 44 és 53 között összesen 9 évig a szovjet gulág kényszer munkatáboraiban sínylődött. Hazatérte után mindenkitől eltitkoltan esténként a szovjet rabsága történetét kezdte elírni, melynek a decembertől decemberig címet adta, és 55-re készült el vele. 78-ban készült el a teljes, 9 esztendős rabsága emlékeinek irodalmi feldolgozásával. Akkoriban ez nem jelenhetett meg Magyarországon, ezért Borbándi Gyula irodalomtörténész kiadásában Münchenben jelent meg magyar nyelven. Az első kötet Keserű ifjúság, a második Éltető reménység címmel. Senapon hunyt el 1849-ben Kolozsvárot Bodor Péter székelyezermester. Már kiskorában kitűnt faragó és rajz tehetségével, a Főúriceik család támogatásával gépészetet tanult Bécsben, majd 10 éven keresztül Európa országait járta. Gyakorlati ismereteket szerzett az órás és lakatos mesterségben, és valószínűleg ekkor ismerkedett meg az orgonaépítéssel is. 1816-ban visszatért Marosvásárhelyre, ahol létrehozta a legjelentősebb alkotásait. Háza udvarán kialakított egy a mai vidámparkhoz hasonló szórakozó helyet hajó és körhintával, csúszdával és más saját kezűleg gyártott elmés szerkezettel. A Maroson fából egyetlen vasszeg felhasználása nélkül felépített egy 8 méter széles és 63 méter hosszú hidat. 1820 és 22 között készítette legismertebb munkáját, a Marosvásárhely piaszterén felállított zenélőkutat, melynek szerkezete a vízhajtó erejének hatására szebbnél szebb zenét adott egészen 1836 végéig, amikor egy hatalmas hóvihar a zenélő szerkezetet összetörte. A kutat később lebontották, de mását 1936-ban felépítették Budapesten a Margit-szigeten. Utolsó találmánya a láncos golyókkal működő sokcsőrű orgonaágyú volt, amit az 1848-49-es szabadságharcban használtak is. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Véget ért az idei Szent Damján tábor. Összesen 223 résztvevő, táborozók, önkéntesek, csoportvezetők, szervezők és segítők alkották azt a nagy családot, amelyben ismét megtapasztalhatták, hogy Isten szeretete valóban közösséget formál a Damján táborban. Nagy Tamás papnövendék, a tábor főszervezője elmondta, hónapok előkészítő munkája, számtalan egyeztetés, szervezési feladat, önkéntes szolgálat és sok-sok háttérben végzett munka előzi meg ezt az 5 napot. A tábor névadójához, Szent Damjánhoz méltó módon idén is arra törekedtek, hogy a játék, a tanulás, a közösségi élmények és a lelki élet egységet alkossanak. Napjaikat közös imádságok, beszélgetések és liturgikus alkalmak keretezték, melyek újra és újra emlékeztették a résztvevőket arra, hogy minden öröm és minden találkozás forrása maga a Jóisten. Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő megköszönte a beszélgetést, és arról ír, hogy Baka András jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és 2 cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. Úgy fogalmaz, hogy Baka Andrást az alaptörvény 2011-es elfogadásakor az uniós joggal ellentétesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről, ezt követően a Kúria tanács vezetői bírájaként dolgozott. Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós, hangsúlyozza a miniszterelnök. Volt miről beszélgetni, zárta a bejegyzését Magyar Péter. Augusztus 20-áig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő főbb problémáit az Országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Duró Dóra a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-áig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot, és az ezekben felsorolt témák alapján határozzák meg közösen, hogyan lássanak hozzá a gyermekvédelemben tapasztalt visszásságok feltárásához, milyen szakértői véleményeket kérjenek be, kiket hallgassanak meg. Diószegi Judit, a bizottság elnöke kiemelte, hatalmas adathalmaz áll rendelkezésre a témában, már most számos szakértői, ombudsmani jelentést, kutatási anyagot összegyűjtöttek. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak, írta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját, közölte a beruházó. A 138 méter hosszú 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A gyalogos híd akadálymentes lesz, és a hév, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Végül a csütörtöki időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 36 és 42 fok között várható. Híreinket hallották.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csroma.katolikus.hu vagy a sikh@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárus, vagy fessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógyítása.

0: 0636 200. E-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. augusztus 6-án az éjszakás technikus Kvaszinger Jenő nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Kérem, hallgassák meg most műsorismertetésünket, melyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformot hallanak, majd a napversében Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című versét Mensáros László mondja el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána a szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána hírekkel jelentkezünk, majd a szentek szent életű emberekben Urunk színe változásáról, valamint Boldog 6. Pál pápáról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, és programajánlót is hallanak még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélget dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Igen, valahogy úgy van az ember vele, hogy ez talán jobban elhagyható, mint maga a vérnyomás csökkentő szer, gondolom, nem?
1: Igen. Az a bizarr dolog, hogy a betegek tudják és félik a koleszterint, de ugyanakkor, amikor a konkrét kezelésről van szó, akkor ez meg mégis nem egy elfogadott dolog, hogy ezt lehet és kell kezelni gyógyszeresen.
0: A társaság persze zászlajára tűzte, hogy széles körben tájékoztatja a lakosságot, mert gondolom, hogy ezek az összejövetelek is ezt a célt szolgálják.
1: Igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az irányelv, amiről beszéltem, hogy az Európai Aterosklerózis Társaság egy módszertani áttekintésben szabályozza, hogy mit hogy kell kezelni. Ennek az a neve, hogy dislipidémia. A dislipidémia nem a magas koleszterin szintet jelenti, hanem azt jelenti, hogy melyik az a kategória, ahol a szív- és érrendszer kockázat és a vérzsír együttese már egy olyan értéket ér el kombináltan, ahol gyógyszeres beavatkozásra is szükség van az életmódkezelés mellett. Tehát ez a dislipidémiának a lényege, hogy semmi köze nincsen a labor értékekhez. Tehát egy igazi labor valójában nem is adna meg úgynevezett normál tartományban, ennek semmi köze nincs a beavatkozási küszöbhöz. Mondok egy példát, ha valakinek szívinfarktusa volt, de nem is kell hozzá a szívinfarktus, ismert koszorúbetegsége van, ezt kimutatták, igazolták, akkor nincs olyan alacsony koleszterin érték, amit ne kellene gyógyszeresen és erélyesen, legalább 50%-os csökkentéssel kezelni. Mindegy, hogy milyen önjelöltek mondják, ez a legújabb ajánlás, és az Európai Kardiológus Társaság nem csak a vérzsírokat szabályozza, hanem például az, hogy hogyan kell kezelni a koszorúbetegeket. Ennek az ellátási protokolljában benne van az, hogy mindenképpen gyógyszeresen kell kezelni. Nem az a kérdés, hogy gyógyszeresen kell kezelni ezeket a betegeket a koleszterin csökkentés szempontjából, függetlenül attól, hogy mennyi az érték is, ha ezt magasnak tartjuk-e. Nem is az a kérdés, hogy ezt erélyesen kell megtennünk, a kérdés az, hogy mi az az érték, amit el kell érnünk, úgynevezett célértékre kell kezelnünk a betegeket, illetve, hogyha ezt nem tudjuk teljesíteni egyszerű gyógyszerekkel, milyen további lépéseket kell tennünk. Mi az az erőforrás, amit be kell vonnunk. És ennek ma a kezelési költsége éves szinte 1,5 millió forint körül van, ami a rászoruló betegeknek biztosított, mert ez a koleszterin probléma ennyit megél a társadalmi szinten.
0: Hát az ország számos területén egészségügyi intézményeiben ma már működnek lipidcentrumok. Az ottani munka mennyire segíti az önökét egyébként?
1: A helyzet az, hogy a vérzsírkezelés nagy része a napi rutin része, tehát így mind a háziorvos, mind a cukorbetegekkel foglalkozó diabetológus, mind a kardiológus, és így tovább napi munkája, tehát nem igényel lipidológiai kezelést. A lipidológiai centrumokban olyan betegeket kezelnek, akiknél például nem tudjuk elérni a célértéket a hagyományos módon, és az a kérdés, hogy miért nem. Aztán kiugróan magas értékük van, aztán nem tudják szedni a gyógyszereket, aztán különböző vérzsír problémák együttesen kombinálódnak. Ezek azok a betegek, akik esetében centrum ellátásra van szükség, és hát nehéz kihívás jelentenek időnként. De az átlag beteg általában jól, egyszerűen és olcsón kezelhető koleszterin csökkentővel, csak hát fel kell írni, és ki kell váltani, és be kell venni őket.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélgetett dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: És most a várható időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. Az ivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. És nézzünk szét az országban, mennyire hűlt le most augusztus 6-án. Békés Csaba 24 fok, Budapest 23, Debrecen 20, Győröd 19 fok van, a Kékestetőn 26, Miskolcon 21, Napkor 20 fok, Paks 19, Pécsett 24 fok van, Sármelléken 18, Siófokon 23, Szeged 21 fok, Szolnok 22, Szombathelyen 17 fok van, és itt Egerben 23, Sátoraljaújhely 24 fok, és Jászberényben jelenleg 19 fokot mutat a hőmérő. A napi melegrekord 40,2 Celsius fok 1905-ben állította be Orosháza. Szokolya, vagyis egy Nógrád vármegyei település tartja a hideg rekordot 1976 óta 4,9 Celsius fokkal. Ma egyébként a hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magas, ezért nyugtalanul aludhatunk. A szervezet egyre jobban elfárad. Mindezek mellett nagyon erős UV-sugárzás ellen is védekezünk, lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap és napszemüveg viselésével. Ezen kívül használjunk naptejet is. És most az utakról. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. És nézzük a többi kompot. A Duna alacsony vízállása miatt nem közlekedik a komp, Neszmélyi és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, Nagymaros és Visegrád, Tököl és Százhalombatta között, míg Mohácsnál csak a 2,5 tonnánál kisebb járműveket szállítja. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp, Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, Nagylév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. Egyéb hírek: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Fehérgyarmat belterületén a Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima összekötő úton az Ady Endre utca és a Besenyei utca közti szakaszon kerül megszervezésre a gyarmati vigasságok rendezvény. Ezért a mai nap délután 4 órától kezdődően teljes útzár követel figyelmet a 24-es kilométernél a rendezvény idejére, ami egészen 10-én 16 óráig tart. A kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik. És Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Miskolc térségében, a 10-es és a 12-es kilométer között a Miskolc-Bükszent kereszt összekötő úton karbantartási munkákat végeznek, ezért a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Szirmabesenyőn felújítják az Állomás utcai rövid szakaszát a 2-es kilométernél, ezért azt lezárták, kerülni a Rákóczi utca és a Kossuth utca felé lehet. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Jászberényben a 33. Csángó Fesztivál miatt a város központjában lezárják a Lehel vezérteret a Dózsa-György út és a Nagy Templom utca között. Kerülni a környező utcákon lehet. Nógrád vármegyében a Sajó-Pálfalva Salgó-Tarján összekötő úton Salgó-Tarján belterületén a 3-as kilométer környékén útfelújítási munkát végeznek. Az utat lezárták, a Bemút Meredek út útvonalon lehet kerülni. És végül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton Kisvárda belterületén a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai-Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek. Ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták, kerülni helyben lehet. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: kerti fák. Az ég legyen ti véletek, üllői úti fák. Borítsa lombos fejetek, szagos, virágos fergeteg, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát, ti voltatok az ifjúság, üllői úti fák. Másoknak is így nyíjatok, üllői úti fák. Szívják az édes illatot, a balzsamost, az altatót, az est óráin át. Ne lássák a búciprusát, higgyék, örök az ifjúság, üllői úti fák. Haldoklik a sárgult határ, üllői úti fák. Nyugszik a kedvem napja már, a szél búsan dúdolva jár, s megöl minden csírát. Hova repül az ifjúság? Feleljetek, búslombú fák, üllői úti fák.
1: Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című versét Mensáros László mondta el. Kosztolányi 1885-ben született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarán, majd Bécsben tanult 1904-ben. A következő évben azonban hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, helyette állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa volt. 1917-től az esztendő szerkesztője Hatvani Lajos, Karinti Frigyes és Tóth Árpád mellett. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották. Kosztolányi Dezső 1936-ban hunyt el Budapesten.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kiallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szent Atya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálembe született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, és egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta a helyzetben az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent 6. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételeit helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent 6. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, aki szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket, így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a húsvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle, és amikor a fiú teste imádkozik, ne válasszuk el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az Eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel is hálából kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkán közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarántokatunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentína és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Perúban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 14-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Cuscóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenek előtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya hálát ad Istennek Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában, vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite ego vici mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt popverzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék Világiak Család és Életdikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a Napok az egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja a zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendég szeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A színeváltozás eseménye az evangélium egyik legfontosabb jelenete, amely egyszerre mutatja meg Jézus isteni dicsőségét és a szenvedés titkát. Jézus maga viszi fel három apostolát, Pétert, Jakabot és Jánost a hegyre. A pontos helyet nem nevezi meg Máté evangélista talán azért, mert nem a földrajzi hely a fontos, hanem a tapasztalat, a találkozás Isten dicsőségével. A hegyen Jézus arca ragyogott, ruhája fehéren tündökölt. Ez a pillanat nem valamiféle illúzió, hanem annak a valóságnak a felfedése, amely mindig is jelen volt Jézusban, csak eddig rejtve maradt. A tanítványok számára ez olyan élmény, ami megrázó és megerősítő is egyben. Egy rövid időre meglátják, hogy Jézus több, mint egy nagy tanító, próféta vagy csodatevő, ő valóban az Atya fia, a megtestesült Isten. Aztán megjelenik Mózes és Illés, a törvény és a proféták képviselői, akik Jézussal beszélgetnek. Lukács evangélista szerint a beszélgetés témája az ő halála, amelynek Jeruzsálemben kell bekövetkeznie, vagyis a kereszt és a szenvedés. A dicsőség nem elválasztható a szenvedéstől. A mostani dicsőséges fény nem elmenekülés a kereszt elől, hanem megerősítés az útra, ez az Atya akarata, és Jézus teljesen aláveti magát ennek. Péter szokásához híven azonnal beszélni kezd, jó nekünk itt lennünk. Sátrat akar építeni, meg akarja őrizni az élményt. Ez egy nagyon jellemző emberi reakció. Aki megtapasztalja Isten közelségét, az legszívesebben ott maradna örökre. De a színeváltozás nem azért történik, hogy elkülönítse a tanítványokat a világtól, hanem hogy megerősítse őket abban a küldetésben, amely visszavezet a völgybe, oda, ahol szenvedés, küzdelem és hitük próbái várnak rájuk. A felhőből hallható tanúskodás, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, világos isteni iránytű. Nem Mózes, nem Illés, hanem Jézus az, akit követni kell. Az Atya nem csak bemutatja a fiát, hanem figyelmeztet is. Az igazi tanítvány az, aki hallgat rá, elfogadja tanítását, és vállalja a vele való utat, még a keresztutat is. A tanítványok arcra borulnak a félelemtől, mert bizonyára nem csak a fény, hanem a hang is megrendíti őket. Jézus azonban odalép hozzájuk, megérinti őket, és azt mondja, ne féljetek! Ez a színeváltozás legszemélyesebb mozzanata. Jézus az isteni dicsőségből kilép, és az érintés szelídségével bátorítja az embert. Ez a kettősség Jézus lényege, a ragyogó Isten és a megérintő, megváltó egyszerre. A mai ünnep arra hív, hogy újra felismerjük Jézusban a dicsőség urát, aki szavaival és jelenlétével erőt ad. A kereszt előtt állva, a szenvedések láttán nem csupán emlékeznünk kell erre a fényre, hanem tudnunk kell, ugyanaz a Jézus jár velünk a sötétben is, aki a hegyen ragyogott. Nem az élmény a cél, hanem az átváltozás, hogy mi magunk egyre inkább Krisztushoz váljunk hasonlóvá. Minden emberi gyengeségben is ott rejlik az isteni erő, a kereszt mögött ott a feltámadás, a szenvedés mögött a dicsőség. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad dicsőséget fényét a hegyen, hogy erőt adj tanítványaidnak a szenvedés idejére. Add, hogy én is felismerjem arcod ragyogását a nehézségek között, és ne veszítsem el a bizalmat akkor sem, amikor sötét völgyeken vezet életutam. Segíts, hogy hallgassak rád, kövesselek téged, és egyre inkább hasonlóvá váljak hozzád. Világítsd meg lelkemet, és tölts el szeretet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend az Éneklő Egyházból lett összeállítva, és az első az 587-es számú ének, a Minden föld imádjon téged kezdetű. Felajánlás alatt a 153-as lesz, az Áldozatot hozzatok Istennek fiai, míg áldozás alatt az 598-as, ez az Ízleljétek és lássátok. Kivonulásra a 281-es számú ének lesz. Kezdősora, kik Jézust látni jöttetek, még egyszer az énekszámok, tehát az Éneklő Egyházból mind, így sorrendben az 587-es, a 153-as, az 598-as és a 281-es. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Urunk színeváltozásának ünnepe van. Jézus fölvitte a tanítványokat arra a hegyre, és ott megjelent az ő isteni dicsősége. A Szentlélek és az Atya hangja hallatszik. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Eljöttünk, hogy valóban hallgassuk Jézust, szemléljük lélekben az ő isteni dicsőségét, és egyben kérjük, hogy mi még a földön járva az ő dicsőségének fényében tudjunk már élni, és viselni, hordozni saját életünk keresztjét. A mai szentmisénket fölajánlom Isten tiszteletre méltó szolgája, Mindszent József bíboros úr boldoggá avatásáért. Hordozta ezt a keresztet. Adja Isten, hogy egykor majd az ő áldozata dicsőségesen ragyogjon föl az egyháznak és a magyar népnek az egén. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a Szent Misén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyanom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos enkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúság tételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiat szavára hallgatva társörökösei lehessünk,

Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Szeretteim, nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atya Isten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent Hegyen. Így még jobban hiszünk a profétai jövendőlésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borított el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek föl, ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte, hogy senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia holtak közül föl nem támad. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, egy olyan ünneppel állunk szemben, amely föltárja előttünk Jézusnak azt a dicsőségét, amelyről így mondjuk a föltámadása után érkezett, itt már az emberi természet is ott él abban a dicsőségben, amelyet örökké birtokolni fog a föltámadása után. Hogy az emberi természet így megdicsőült Krisztusban, ez egyben jelzi az ő tanításának azt a bizonyságát, amelyről szól, hogy a földi élet rövid megpróbáltatásai után, de egyben a földi életben az Isten szándékait fölismerve és elfogadva, a krisztusi tanítás szerint élve, olyan dicsőségbe jut az ember, amelyet itt a földön elképzelni nem tud. Az emberi szem nem látta, fül nem hallotta, az emberi értelem föl nem tudja fogni azt a dicsőséget, azt a szépséget, a gyönyörűséget, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Igen, ez az emberi megdicsőülés, ez messze fölülmúlja az embernek minden vágyát és gondolatát. Épp ezért ennek az ünnepnek a tanítása az, hogy ne féljetek, Isten veletek van, Isten betartja a szavát, hát hogy ne tartaná be. És minden áldozatra legyetek készek azért, hogy azt a dicsőséget, amelyet Jézus már az ő szenvedése és föltámadása előtt fölragyogtatott halandó testében, nyugodtan mondhatjuk így, hiszen a halandó testet vette föl, mert akkor nem tudott volna meghalni értünk, a megváltás teljességét elviselő testet, és ez a test dicsőül már meg az apostolok előtt, mint egy erőt adva nekik ahhoz, hogy ha látják Jézust szenvedni, a kereszten meghalni, ne kétségbe essenek, hanem tudják, hogy egy csodálatos dicsőség következik utána. Hát, be kell vallani, hogy a három tanítvány közül János apostol volt az, akiben ott élt ennek a fénye, ennek a dicsőségnek, ha pislákolva is a fénye, és ha nem is tudta összeegyeztetni a látottakat ennek a dicsőségnek a világosságával, de megkínlódott és megharcolt érte. Ezért olvassuk a Szentírásban, hogy amikor látja a kendőket, ő már hitt. Igen. Kedves testvérek, talán mi is vagyunk így a földi életben. Nehezen, kétségbe estve harcolunk, akár a földi életünkért, mint Nándorfehérvárnál tették ezt a mi elődeink. És akkor jött az isteni segítség. Megváltozott minden, hatalmas győzelmet arattak, és hálából a pápa elrendeli ezt az ünnepet. Istennek adnak hálát benne az akkori keresztények ezért a győzelemért, amely döntő jelentőségű volt, hogy Európa keresztény marad-e vagy nem. Isten mindig megsegít minket, és legyünk hálásak Istennek azért a kitüntető segítségéért, amelyet akkor kaptunk, és amelyet hirdett minden esztendőben augusztus 6-a, amikor már a pápa megkapja a üzenetet, hogy győztünk, mert ez mutatja a boldogságos szűzanyának azt a erejét, amelyet értünk való imádkozás odafönn az égben hatékonyan jelent meg, és jelenik meg minden időben, ha az ő szent fiát igazán szeretjük, igazán tiszteljük, igazán követjük, és hittel tudunk imádkozni. A szűzanyán keresztül Isten dicsőségéért, Istennek azért a kegyéért, amellyel annyiszor elhalmozta népünket. Amen. Kérjük testvéreim, Teremtő Istenünket, hogy őrizze és növelje bennünk a megszentelő kegyelmet, és földi életünkön ragyogjon át Istennek ez a természet fölötti ajándéka.
1: Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Engedd, hogy megismerjük szeretett fiadat, és hallgassunk szavára. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a megszentelő kegyelem formálja át gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőjön az anyavilág. Anyagvilág, hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Atyánk, szeretett fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. Kérünk, engedd, hogy mindig a te tanításod által éljünk, és soha semmi le ne téríthassen minket az üdvösség útjairól, Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, szenteld meg adományunkat.

Ha a vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogság a szűzanya, a magyar nagyasszony a közben járására, adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oldalban. Esedezve kéri, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt is a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárkozat fejére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Szabó József Béla, főegyházmegyei főzeneigazgató mutatta be. Az éneket Bilincsik Péter vezette, a felolvasó Kovács István, rádiónk technikai munkatársa Bilincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást. Jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta a katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Legyen öröm az iskolakezdés! Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekeknek is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta el Zagyva Rihárd, a Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet CIP banknál vezetett központi bankszámla számán, amely szintén megtalálható a karitász.hu oldalon. Eloltották a tüzet a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lombkoronája. Közölte a katasztrófavédelem a távirati irodával Mára Virradóra. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén. Az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség 2 helikoptere vett részt. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzesett helyszíne és a lázbérci tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó, parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira forduló szél a késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Ma van Urunk színe változásának az ünnepe. Urunk színe változásának ünnepét kezdetben csak a keleti keresztények ülték meg. Harmadik Kalixtusz pápa általánossá tette annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes harat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével 1456-ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, a középkori Magyarország egyik legjelentősebb déli végvárát. Imádkozunk! Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társ örökösei lehessünk Krisztusnak. Az egyház hivatalos imájának, a zsolozsmának három himnuszával emlékezzünk a nagy eseményre. Az olvasmányos imaóra himnusza. A boldogító égi fényt, mit szent egyházunk várva vár, a hegynek ormán Krisztusunk napnál fénylőbben jelzi már. Emlékét őrzik századok, a három tanítvány előtt Illéssel, Mózessel beszélt, s mély kedvesen zengett szava. Ők itt tanúk, hogy kegyelem, törvény s próféták mindvaló, s felhőből zeng az égi szó, az atya fiához beszél. Dicsőült arcvonásain ma megmutatja Krisztus itt, milyen dicsőség várja majd mindazt, ki hisz, s Istenben él. Elátomás szent titka önt szívünkbe mindig új erőt, ezért örvendés ünnepel, ezért zeng hálás énekünk. Dicső atyánk, s az egyszülött és szent lélek vigasztaló, jelen való egy Istenünk, az éltető fényt ad nekünk. Amen. A reggeli dicséret himnusza. Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ad, de minden méznél édesebb, szívünkben bírni tégedet. Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, ékesebb, gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus édes szent neved. Jézus szívünknek íz, csodás, igaz forrás a napvilág, az ember szív nem foghat át, s több vagy, mint sejti földi vágy. Mikor szívünkbe költözöl, igazságod ránk tündököl, minden hívságot eltöröl, a szeretet dús fényözön. Irgalmad jóság ad nekünk, a szeretetre gyújts szívünk, lelkünkbe térj, maradj velünk, fényedbe add tekintetünk. Dicsérve zengünk éneket, legkedvesebb fiú neked, atyárat áldjuk s lelkedet, szent fényük hirdet tégedet. Amen. Végül az esti dicséret himnusza. Ó fényből sarjat fényözön, világnak üdve Jézusunk, dicséretünk ma így köszönt, fogadd el hódoló szavunk. Szent arcot fénylik, mint a nap, ruhát fehérebb, mint a hó, méltó tanúk megvallanak, ím megjelent az Alkotó. Titkok látói régiek, s az új választott hírnökök együtt csodálják fényedet, mely hitre hívón tündököl. Atyád felhőből szóval int, hallgassuk kedvelt egyfiát, szívünkben téged valla hit, s üdvözlünk, mint örök királyt. Mert minket bűn romlásba vitt, eljöttél testet ölteni, mint boldog testet tagjait, siess most egybegyűjteni. Hálásan mondunk most imát, ó Isten egyszülött fia, kiről atyád tett vallomást, s a Szentlélek sugárzata. Amen. Emlékezzünk meg a mai napon 6. Pál pápáról, aki 1978. augusztus 6-án halt meg. Boldoggávatásának eljárását 1992-ben az olasz püspöki kar javasolta. 23. János pápa utódaként az a feladat hárult 6. Pál pápára, hogy befejezze azt a nyitást, amelyet elődje a II. Vatikán zsinat összehívásával, a Szentlélek segítségével elindított. Észak-Olaszország hegyvidékének a fia 1897-ben született. Családi neve Giovanni Battista Montini. Édesapja jómódú bressai ügyvéd, elkötelezett világi katolikus, aki a Katolikus Néppárt egyik alapítója és parlamenti képviselője volt. Fia is jogi és teológiai doktorátust szerzett. 1924-1954 között a pápai államtitkárságon dolgozott, de közben az olasz katolikus egyetemi ifjúság papi tanácsadójaként, majd vezetőjeként Aldo Moroval együtt szembe került Mussolini fasiszta rendszerével. 1937-ben lett Pacelli bíboros, a későbbi 12. Pius pápa közeli munkatársa. Vele együtt részt vett az 1938. évi budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszuson. 1944-ben helyettes államtitkár lett. 1954-ben Milánó érsekévé nevezte ki 12. Pius pápa. Itt Montini a munkásság felé fordult, s mindent megtett a nagy ipari város evangelizálásáért. Érseksége alatt 77 templomot építetett. 1958-ban, 61 éves korában 23. János pápa bíborossá nevezte ki. 5 év múlva pedig Szent Péter 261. utóda lett. Nagy tette, hogy folytatta a II. Vatikáni zsinatot, és azt sikerült be is fejeznie. A zsinatra világi megfigyelőket is meghívott. A zsinat első elfogadott rendelkezése a liturgia megújításáról szólt. Ezt követte a második dokumentum, a Lumen Gentium, népek világossága, amely az új egyházképet foglalta össze. Nagy jelentőségű, a kinyilatkoztatással foglalkozó dogmatikus határozat, azután a vallásszabadságról szóló nyilatkozat, valamint az egyház a mai világban, Gaudium et Spes, magyarul öröm és remény szavakkal kezdetű dokumentum. Egyenként foglalkozott a zsinat a buddhizmus, a hinduizmus, az iszlám és a zsidó vallás értékeivel. A pápa fönntartotta magának a születésszabályozás és a papi nőtlenség kérdésében való döntést. 1964-ben a Szentföldre zarándokolt, ahol Szent Péter óta még egyetlen pápa sem járt. 6. Pál volt az első repülőgépen utazó pápa. Még abban az évben Indiába utazott a bombei eukarisztikus kongresszusra. 1965. október 4-én New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott nagy jelentőségű beszédet. 1965. december 7-én Athenagórász konstantinápolyi keleti ortodox pátriarkával Rómában kölcsönösen visszavonták az 1054-ben kiirdetett kiközösítést. Sokat dolgozott a zsinati határozatok megvalósításáért. Fölállította nem keresztények és a nem hívők titkárságát, és megvalósította a kúria reformját. Híres pápai enciklikái, Populorum Progressio, mely pozitív visszhangot váltott ki, ezzel ellentétben a Humanae Vitae és a Sacerdotalis Coelibatus, a papi nőtlenséget meghagyó és a születésszabályozást elítélő enciklikái sokakban nem tetszést váltott ki. 1970-ig 9 apostoli utat tett szerte a világban. Megalakította a püspöki szinodust. A bíborosok számát 138-ra növelte, a 80 éven fölüli bíborosok pedig nem vehettek többé részt a pápa választáson. Rendelkezett arról, hogy a 75. életévet betöltött papok és püspökök kérjék fölmentésüket. 6. Pál pápa sokat tett a kommunista tömb területén élő katolikus hívekért. Ebben nagy segítségére voltak Kazaroli bíboros államtitkár és König bécsi érsek. Pápai hármas koronáját elárverezte a szegények javára. Mélyen hívő, buzgó, önmagával vívódó nagy főpap volt. 1978. augusztus 6-án Castel Gandolfóban hunyt el. Testét augusztus 14-én helyezték el a Szent Péter Bazilika kriptájában.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Uram, én csak egyet tudok. Jó követni téged, és rossz megbántani téged. Ezentúl semmiről sem tudom, mi a jó és mi a rossz. Nem tudom, mi szolgál javamra. Az egészsége vagy a betegség, a jólét-e vagy a szegénység. Vagy bármi e világi dolog. Ez a megkülönböztetés meghaladja az emberek és angyalok képességét. És a te gondviselésed misztériumában van elrejtve, melyet én imádok, és nem akarom a mélységeit fürkészni.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most az e-heti véradási lehetőségeket ismertetem Heves vármegyében. Ma augusztus 6-a van, ami azt jelenti, hogy Horton a könyvtár 10 és 13 óra között várja a véradókat. A holnapi napon, 7-én, Porosztón a polgármesteri hivatalban 9 és 12 óra között adható vér. Még szintén holnap, Tiszanánán a könyvszárban is lesz kiszállásos véradás, 14 óra és 15 óra 30 között. Ne felejtsék otthon személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és TB-kártyájukat sem. A Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia zarándoklatot szervez Mátraverebély-Szentkútra augusztus 16-án vasárnap. Az utazáshoz 5000 forint per fő hozzájárulást kérnek, és érdeklődni, valamint jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. Még egyszer, zarándoklat2024@gmail.com. A Szent Misét Mátraverebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be, a zarándoklat lelki vezetője pedig Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, hogy zarándokoljanak együtt. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást. Jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Perúban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Salgótarjánban 140 fogyasztási helyen, köztük egy idős otthonban szünetel az áramszolgáltatás, közölte a kormány a hőségriasztásról a kormány.hu oldalon közzétett szerdai 20 órás gyors jelentésében. Mint írták, a Salgótarjánban működő Baglyoskő idősek otthona területén meghibásodás miatt kigyulladt az elektromos vezeték. Emiatt az áramszolgáltató tájékoztatása szerint 140 fogyasztási helyen, beleértve az idősek otthonát is, átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. Az idősek otthonában jelenleg 150 részben fekvő beteg embert ápolnak. A hiba kijavítása leghamarabb csütörtök reggelre várható. Az áramszolgáltató saját aggregátorral biztosítja az elektromos áramot a szolgáltatás kieséssel érintett fogyasztóknál, tették hozzá. Az esti gyors jelentés idején országosan és Budapesten is 37 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet, a csapadék lehetősége kizárt. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás 16 és 20 óra között 9 esetben történt. A közlekedésben jelenleg 22 vasútvonalon, valamint 5 hév vonalon van érvényben ideiglenes, magas sínhőmérséklet miatti sebességkorlátozás. Az MKIF infrastruktúra üzemeltető ZRT bicskei mérnöksége 17 órakor vizet osztott a torlódásban a rasszolóknak. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Tiszaburán a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében a vízközmű szolgáltató a 3 lajtos kocsi mellett csütörtökön 6 órától a vízhálózat betáplálásához szükséges 25 köbméteres vízszállítót bocsát rendelkezésre. Az új kút kialakítása folyamatos, az éjszakai órákban is folytatódtak a kivitelezési munkálatok, amely vízkizárással nem járt. A paksi atomerőmű aktuális villamosenergia termelési kapacitása jelenleg 230 megawatt. Szerda este 1008 helyszínen volt vízosztás, 591 helyszínen pedig párakapu üzemelt. A kormány 2026. augusztus 6-ai hatállyal kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap IMF kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés egyértelműen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, közölte a miniszterelnök szerdán este a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tartott. Eloltották a tüzet a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lombkoronája. Közölte a katasztrófavédelem a távirati irodával Mára Virradóra. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén. Az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere vett részt. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira forduló szél a késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Híreket hallottak.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Pirincsik Márton, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint szombat reggeli beszélgetésünk ismétlése követ. És a műsorunkban Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója lesz Molnár András vendége. A nyári veszélyes helyzetekről, internetes zaklatásról, elektromos trollerezésről és egyéb aktualitásokról, például a biztonságos strandolásról is beszélgetnek majd.
2: Nagyon fontos itt is arra felhívni a fiatalok figyelmét, hogy ne fogyasszanak alkoholt, legalábbis ne annyit, amennyit ők gondolnak, hiszen ez is veszélyt rejthet, akár egy természetes víznél, vagy a strandokon is szenvedhetnek balesetet. Ezen túl, hogyha a strandra megy valaki, akkor az értékeit ne vigye magával, vagy értékmegőrzőbe tegye. Ha autóval mennek, ne hagyják látható helyen. Mert nyilván az a legjobb, hogyha be sem viszi magával valaki a strandra az értékeit, de ha már ugye muszáj, mert a bankkártyát, pénzt, hogyha valaki üdítőt szeretne, vagy ételt vásárolni, akkor mindenféleképpen értékmegőrzőbe. Tehát ez a törölköző szív, ez nem működik.
1: 9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána segíthetünk. A 2026-os Bamako Extreme egy különleges, minden eddiginél nehezebb rally lesz. A mai műsorban a 22 napos jótékonysági rally egyetlen női párosával, az először induló Nagy Mariannával és Tóth Georginával beszélget Molnár András.
3: Így 11 ezer kilométer, eddig 9 ezer volt, és akkor így ezzel lett meghosszabbítva, amivel még másabb a indulás, és az érkezés is másabb, mint az eddigieknél. Most az indulás Mohácsról lesz, az érkezés pedig Elefántcsontparkban lesz. Ott lesz a vége, a cél.
4: Mennyire jellemző, vagy van egyáltalán lánycsapat a Bamako Rallyn?
3: Az egyedüli lánycsapat leszünk most.
1: 9 órától Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Napról Napra című összeállításunkat sugározzák, és ebben Nagy Róberttel, a Sarudi Huculudvar táborairól beszélget Berec Renáta.
5: Nagyon jó, hogy itt a lovastábor egy össze van kötve vizes programokkal. Magában egy lovastábor, bármennyire felkészült az oktató, bármennyire jó fejlett az infrastruktúra, azért az egy szakterület, gyakorlatilag a lóval tudnak foglalkozni, a lóhoz kötődő különböző dolgokkal, de hogyha egy egyensúlyban, amikor a gyermek mondjuk délelőtt lovagol egyet, és utána ide lejövünk, és visszalazítjuk a gyereket a vízben, egy picit játszhat a vízben, visszahűl, aztán este megint lovagol, tehát ez egy annyira tökéletes modell, de azt hiszem, hogy számunkra ez egy nagyon nagy előny.
1: 9 órától Tokaj Adonk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval, és ebben beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át, szó lesz még adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Most ajánlónkban Bankus Elizabetet hallják, aki 2013-ban gyalog indult útnak a németországi Marburgból, hogy eljusson Sárospatakra.
6: Nekem volt egyszer egy betegségem, és nagyon súlyosan megbetegedtem, és akkor, mivel az orvosok nem tudtak segíteni, különböző terápiákat kezdtem el tanulni saját magam is, és gyakorolni, és ezen keresztül jutottam el Istenhez.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát a hírek után kerengő. Az Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak Európai Szövetsége közgyűlése dr. Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjét választotta a szervezet új elnökévé a 2026-29-es időszakra. Vele beszélget majd Sályi András.
7: Ugye az ökológiai gazdálkodás, ez a mezőgazdaságnak egy szektora, egy fenntarthatóságra törekvő művelési rendszere, és ez az egyetlen olyan fenntartható gazdálkodási forma, amelynek jogszabályban is lefektetett kerete van, és egy ellenőrzési és tanúsítási rendszer is csatlakozik hozzá, tehát, hogy úgy mondjam, nem bemondásra megy, hanem valóban előírások vannak és tanúsítás.
1: 10 óra 45-kor jelentkezik majd a Lélekszava című műsorunk, és ebben Maksó Péter atyát halljuk, a Szent Lélekről.
8: Iskolában tanítottam hittant 8-osoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a 8-osok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem méghozzá nagyot, és úgy évvége fele egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon.
1: A 11 órai híreket Mustár magunk ismétlése követi Kedről, és ebben dr. Balog Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyház megye cigányügyi referense a cigánypasztorációról beszél. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, utána pedig egyházi híreket hallanak Sinkovics Andreától. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben egyrészt a mai ünnepről, Urunk színe változásáról, valamint boldog 6. pálpápáról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től pedig hallgassuk együtt, zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13:55-kor hallanak majd Berett Renátától. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok.

reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Ma Béresné Buckó Viktória rendőrszázadossal, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadójával beszélgetünk, a nyári veszélyes helyzetekről, drogprevencióról, internetes zaklatásról, unokázós csalásról, elektromos rollerezésről és egyéb aktualitásokról is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Viki, itt a stúdióban, szervusz!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Azt beszéltük így az interjú előtt, hogy a nyár veszélyeire hívjuk fel a figyelmet. Hát kezdjük mondjuk a drogfogyasztás és a droggal kapcsolatos témákkal. Ti rendszeresen tartotok előadást, megelőzés és tájékoztatás címszóval. Hogy álltok ezzel, hogy állunk ezzel Miskolcvárosan, hogy áll a drogfogyasztással és a fiatalok? Mit tapasztalsz, tehát mennyire érdeklődnek akár a téma iránt, és mennyire lehet a figyelmüket a veszélyekre felhívni?
1: Valóban a tanév során számos oktatási intézményben járunk, és itt is igyekszünk felhívni a fiataloknak a figyelmét arra, hogy milyen veszélyeket rejt a drogfogyasztás, de nem csak egészségügyileg, hanem természetesen jogilag is, büntetőjogilag. Így nyáron táborokban veszünk részt nagyon sok meghívásra, akár önkormányzati szervezeteknél, vagy civil szervezeteknél, és itt is igyekszünk arra felhívni a figyelmet, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk. Manapság tapasztalataink szerint a marihuána az, ami leginkább a fiatalok körében elterjedt. Ezt alkalmanként fogyasztják nyilván a fiatalok, de arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy egyáltalán meg se próbálják, hiszen nem tudhatják, hogy mi van ebbe a cigibe, vagy hogy reagál az ő szervezetük, főleg azok, akik még soha nem próbálták ki. De nyilván ez, mivel nem legális szer, ezért bármikor bármilyen összetételű lehet, és bárkinek problémát jelenthet.

0: annál jobb. Azt látjuk, hogy vannak olyan gyerekek, akik azt gondolják, hogy ez velük nem történhet meg, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy van ennek hatása, hiszen ha a gyerek elteszi magába ezeket az információkat, és netalántán találkozik egy olyan helyzettel, akkor tudja, hogy mit kell csinálni, jobban, hogy mit nem kell csinálni, nem szabad kipróbálni ezeket a szereket.
1: Milyen egészségkárosító hatásai vannak a drogoknak?
0: Hát ez teljesen változó. Ahogy mondtam, a marihuána is nagyobb mennyiségben sok mindent okozhat, és inkább itt az a probléma, hogy függőséget okoz, tehát rá lehet szokni pár alkalommal elfogyasztása után is ezekre a szerekre. És nyilván a kristály az, ami új pszichoaktív szernek minősül, ezeknek az összetétele nagyon változó, és nem lehet tudni, hogy hogyan hat a szervezetre, tehát akár egyszeri fogyasztással is halált okozhat. Vannak súlyosabb dolgokat előidőző szerek, vannak olyanok, amik halucinogének, vannak olyanok, amik nyugtató hatásúak, tehát teljesen változó. Én azt gondolom, hogy azért észre lehet venni, hogyha valaki valamilyen kábítószert fogyaszt, és ez leginkább a marihuánára jellemző, hiszen ennek egy jellegzetes szaga van. Én is voltam már úgy, hogy sétáltam a városba, és hoppá, ment mellettem egy olyan személy, aki, vagyis hát nem tudtam, hogy el, mert nem láttam senkit körülöttem, tehát megállt ott maga a szag, ahol fogyasztották. Tehát vannak ismertető jelek, hogy felismerik akár a szülők is, hogy a gyermekeik esetleg kábítószert fogyasztottak.
1: A viselkedésre is hatással van, és akár a memóriára, tehát például vannak olyan drogok, amik a emlékezet kiesést is okozhatnak, ugye?
0: Nyilván igen, a parti drogoknál is van ilyen, sőt, a fiataloknak, hogyha tesznek valamilyen kábító hatású anyagot a üdítőjükbe, akkor ez is okozhatja azt, hogy eszméletüket veszték, vagyis elfelejtik, hogy mi történik velük, és sajnos ezeket kihasználhatják a elkövetők. Azt a tanácsot szeretnénk adni, hogyha valaki elmegy valamilyen szórakozó helyre, akkor semmiképpen ne igyon úgy az üdítőjéből, amit már ott hagyott, vagy pedig bontott üdítőt ne fogadjon el. Tehát leginkább bontatlan csomagolású üdítőt vagy más italt fogyasszon, vagy pedig nézze meg, hogy mit tesznek vele mondjuk a pultnál, mert akár összebeszélés is lehet az elkövető és a pultos között.
1: Mikor lesz a következő ilyen előadásotok, és hol? Meg egyáltalán hogy működik ez? Tehát az iskolai igazgatók megkeresnek titeket, és kérnek egy ilyen előadást, tájékoztatást?
0: Nagyon sok esetben így van, hiszen nagyon jó kapcsolatban vagyunk az oktatási intézményekkel és egyéb más szervezetekkel is. Tehát igény esetén, hogyha felmerül a gyanú, vagy hogyha úgy gondolják, hogy fontos felhívni erre a gyerekeknek a figyelmét, akkor keresnek minket akár e-mail útján, akár telefonon, és így szoktunk eljutni hozzájuk. A nyári időszakban például most a Miskolci Rendőrkapitányság szervez egy drogprevenciós délelőttöt a Jukói Máltanodába, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak fogjuk játékosan bemutatni a drognak a veszélyét, illetve a megelőzési formákat különböző társszervekkel, más szervezetekkel.
1: Jukóban gondolom speciálisabb a helyzet olyan szinten, hogy kisebb anyagi ráfordítással tudnak akár droghoz jutni.
0: Nyilván vannak olyan kábítóhatású anyagok, kábítószerek, amik, vagy tudatmódosítószerek, amelyekhez könnyebben hozzá lehet jutni, tehát olcsóbbak, viszont ezeknek az összetétele elég változó, tehát én azt gondolom, hogy ezek talán veszélyesebbek, mint egy tiszta anyagú kábítószer.
1: Hozzánélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Stúdió vendégem Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója, rendőrszázados. A nyár veszélyeiről beszélgetünk a mai adásban. Az internetezés, a telefonhasználat és az ezekkel összefüggésbe hozható veszélyekről beszéljünk. Tehát mire figyelmeztetjük a fiatalokat, akár a telefon és az internet használattal kapcsolatban?
1: Az a legnagyobb probléma, hogy nyáron nagyon sokan vannak egyedül otthon. A szülők azt gondolják, hogy biztonságos helyen vannak, hiszen otthon vannak a gyerekek, nem érheti őket semmi baj, számítógép előtt ülnek, telefonoznak, és arra ritkán fordítanak hangsúlyt, vagy legalábbis tapasztalataink szerint azt gondolják, hogy a gyermekeik jó gyerekek, és nem foglalkoznak semmi olyan dologgal, ami nem lehet. De sajnos úgy gondoljuk és azt tapasztaljuk, hogy elég sokszor fordulnak a gyerekekhez olyan, vagy keresik meg a gyerekeket olyan felnőttek, akiknek nem egyenes szándékaik vannak, hogy finoman fogalmazzak. Úgyhogy leginkább erre hívnám fel a szülőknek is a figyelmét, és a fiataloknak is, hogy soha nem tudhatják, hogy ki van a másik oldalon. Lehet, hogy ismerkedési szándékkal rájuk ér akár egy velük azonos nemű és korú fiatal, akivel egy az érdeklődési körük, legalábbis ő ezt mondja, és így próbál valahogy kapcsolatot teremteni. Vagy esetleg más nemű, ez megint nagyon jellemző, hiszen tudjuk, hogy a fiataloknak nagyon nehéz az ismerkedési lehetőség. Nem nagyon keresik a személyes kapcsolatot, hanem inkább interneten ismerkednek, és ezekben az esetekben is sajnos előfordul olyan, hogy a fiatal megismerkedik valakivel, és mondjuk intim fotókat kérnek tőle, esetleg kapnak is, és utána sajnos megfenyegetik őket, vagy egyéb dolgokat helyeznek kilátásba, amiből problémáik adódhatnak a fiataloknak.
0: Mit tanácsolunk, akár a szülőknek?
1: Hát mindenképpen beszélgessenek el a fiatalokkal többször. Szintén azt mondom, hogy szeretettel forduljanak hozzájuk, és mondják azt el, hogy igenis ezek veszélyeket rejtetnek, hiszen nem tudhatják, hogy ez a személy esetleg egy idősebb ember, aki már értelmesebb, okosabb is ki tud találni olyan történeteket, amikkel tudják, hogy a fiatalokat be lehet hálózni. Tehát mindig motoszkáljon ott a kis ördög, semmiképpen ne küldjenek magukról semmilyen felvételt, még akár felöltözve sem, de intim fotót meg főképp nem, hiszen ezek mindig visszaélésre adnak okot. És főképpen ne találkozzanak, mert sajnos arra is van tapasztalatunk, hogy elmennek a fiatalok és találkoznak vadidegen emberekkel.
0: Mennyire biztonságos a Miskolc éjszakánként? Mi a tapasztalat?
1: Leginkább most nyári időszakban, azért hétköznapokon is, de a tanítási időszakban inkább hétvégéken jellemző az, hogy a fiatalok egy kicsit elszabadulnak, úgymond. Nyilván vannak olyan szórakozó helyek, ahol megtalálják a számításaikat. Nagyon változó egyébként. Azt tapasztaljuk, hogy azért válnak ők is bűncselekmények áldozatává, hiszen akár egy alkoholos befolyásoltság, vagy egy tudatmódosítószer használata után azért a tudomány másról kell venniük, hogy ők áldozattá is válhatnak, akár elkövetővé is válhatnak. Tehát igyekszünk erre is felhívni a figyelmet, hogy kultúráltan próbáljanak szórakozni, nem túlzásba vinni akár az alkoholt, fogyasztást, és azért itt is szoktuk őket figyelmeztetni, hogy a bódító tudatmódosítószerek milyen veszélyeket hordozhatnak magukban.
0: A már jogosítványra rendelkező fiatalok tiszteletben tartják a zéró tolerancia törvényt, tehát hogy az alkohol fogyasztása és a vezetéssel kapcsolatban mi a tapasztalatotok, gyakran találkoztok olyan fiatalokkal, akik ma egy sör belefér, vagy akár kettő?
1: Sajnos vannak ilyenek, nem feltétlenül jellemző, tehát nem általánosítanám, hogy csak fiatalok, tehát felnőttek is ugyanúgy beleesnek ebbe, és azt gondolják valóban, hogy hát én csak egy sört ittam, és két órája ittam, tehát semmi bajom nincsen, tehát ők lehet, hogy úgy gondolják, hogy tudják kontrollálni a viselkedésüket is, el tudják vezetni azt az autót, de sokszor azért látjuk, hogy ez nem így van, hiszen elvesztik a kontrollt az autó felett, balesetet okozhatnak, vagy esetleg szenvedhetnek el, és nyilván, hogyha többen vannak, akkor pedig sérülést okozhatnak azokkal, akik velük vannak. Tehát találkozunk ilyen fiatalokkal, sajnos, de bízunk benne, hogy ez is majd valamikor eljut a fiatalokhoz, hogy valóban megértsék azt, hogy ezzel milyen problémát okoznak. Nem véletlenül van ez, hiszen ezzel akár nagyon nagy bajba is kerülhetnek.
0: És ha már a közlekedés, említsük meg a rollerek elterjedését, néhány tanácsot adjunk ezzel kapcsolatban is. Például az alkoholfogyasztás ugyanúgy vonatkozik a rollerekre is.
1: Valóban így van, és jó, hogy kérdezed, hiszen a mai nap olvastam egy olyan jelentést, az Országos Rendőrfőkapitányság küldött egy olyan jelentést, amiben roller balesetekről és egy rollerrel kapcsolatos bűncselekményekről van szó, és valóban azt veszük, hogy, vagy azt veszük észre, hogy a rollerek elterjedésével a balesetek száma is egyenesen arányosan nő, hiszen vannak olyan rollerek, amik már nagyon nagy sebességgel tudnak közlekedni, és azért gondoljunk bele, hogy ez nem egy autó, itt valóban fixen állunk két lábbal egy járművön, ami egy kis semmi, és ugye ezt nem veszik figyelembe sokszor, tehát itt azért, ha találkozik egy autóval a roller, itt súlyos sérüléseket lehet szerezni, nem beszélve arról, hogy ezek a kicsi kerekek megcsúszhatnak, valamilyen kőbe elakadhatnak, és hatalmasokat lehet bukni. De hát én azt gondolom, hogy a roller balesetek megelőzésére azt kellene figyelembe venni, hogy kisebb sebességgel menjenek mindenféleképpen, és azokat a biztonsági eszközöket használják, a bukósisak, illetve egyéb védőket, amiknél a sérülést tudják csökkenteni, vagy hát megelőzni nyilván nem, de mindenképpen csökkenteni.
0: Ellenőrzik a rendőrök, ellenőrzitek a bukósisakat például?
1: Az új kereszt előírja, tehát az ellenőrzési kötelezettségünk lesz ezzel ennek vonatkozásában is, mint ahogy nagyobb rollereknek a vonatkozásában azt is, hogy akár felelősség, sőt felelősségbiztosítással is kell majd rendelkezniük, hiszen azért ne felejtsük el, hogyha ők valamilyen balesetet okoznak, akkor ott vagyoni kár keletkezik, amit valakinek ki kell fizetnie.
0: Ha nyár, akkor mindenképpen beszéljünk a strandról és a stranddal kapcsolatos rendőrségi figyelmeztetésekről.
1: Nagyon fontos itt is arra felhívni a fiatalok figyelmét, hogy ne fogyasszanak alkoholt. Legalábbis ne annyit, amennyit ők gondolnak, hiszen ez is veszélyt rejthet. Akár egy természetes víznél, vagy a strandokon is szenvedhetnek balesetet. Ezen túl, hogyha a strandra megy valaki, akkor az értékeit ne vigye magával, vagy értékmegőrzőbe tegye. Ha autóval mennek, ne hagyják látható helyen. Tehát vagy a csomagtartóba helyezzék el, mert nyilván az a legjobb, hogyha be sem viszi magával valaki a strandra az érték. De ha már ugye muszáj, mert a bankkártyát, pénzt, hogyha valaki üdítőt szeretne, vagy ételt vásárolni, akkor mindenféleképpen értékmegőrzőbe. Tehát ez a törölköző szív, ez nem működik. Sajnos előfordul az is, hogy öltöző szekrényeket törnek fel. Ennek megelőzésére a Selyemréti strandon például iskola őrök végeznek bűnmegelőzési tevékenységet, akik kifejezetten bűnmegelőzési szándékkal figyelik akár az értékmegőrzők és az öltözőknek a környezetét is, hogy ne váljon senki áldozattá.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Béresné Buckó Viktória, rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója a vendégem. A folytatásban beszélgessünk az internetes zaklatásról, akár a bullyingról. Ezzel kapcsolatban milyen tanácsokat tudunk adni akár a fiataloknak, akár a szülőknek?
1: Nyilván a korábbiakban beszéltünk arról, hogy mi van, hogyha ismeretlen ír rá a gyerekre, de sajnos az is előfordul, hogyha valaki ismerős elkezdi piszkálni a másikat. Ez is jellemző egyébként, amikor iskolákba járunk, és már általános iskolákban is sajnos elkezdődik az, hogy bántalmazzák egymást, és nincsenek feltétlenül tisztában azzal, hogyha például valakit, ahogy mondta, csúfolnak, piszkálnak, megjegyzéseket tesznek rá, kigúnyolnak, megaláznak, akkor ez a bullyingnak minősül tulajdonképpen, tehát ez a bántalmazásnak az egyik formája. Itt a fiatalok olyan esetekben is bántják a másikat, hogyha például posztolnak magukról, kigúnyolják őket, különböző kommenteket írnak a fénykép alá, a Instagramon is, tehát erre hívnám fel leginkább a szülőknek is a figyelmét, illetve a fiataloknak két is, hogy lehet, hogy vannak véleményeik, de azért próbálják már kultúráltan ezt elintézni, hiszen hogyha valakit folyamatosan bántalmaznak például, mert és tapasztalataink szerint, hogyha egy barátság már nem barátság, vagy lány és fiú között megszakad egy kapcsolat, akkor szoktak leginkább előjönni ezek a dolgok, hiszen a fiatalok nem tudják ezt feldolgozni, és ilyenkor bántják egymást. Ami, hogyha folyamatosan a mindennapi életébe valaki beleavatkozik, akkor a zaklatás bűncselekményét valósítja meg, ami már nem játék, hanem ez már büntetőjogi felelősségre vonással büntetendő, és nagyon sok fiatal szokott bejönni hozzánk úgy feljelentést tenni, akár szülővel, akár önmaga is, hogy zaklatás áldozatává vált egy korábbi kapcsolata által, vagy pedig valamilyen korábbi baráti kötődés során, vagy követően.
0: Mikortól számít ez bűncselekménynek? Tehát mi a határ? Van itt határ?
1: Nyilván, hogyha valakit egyszer megsértenek valamivel, és ráadásul nyilvánosság előtt, akkor ez becsületsértés bűncselekményét valósítja meg. Viszont ha már többször, itt azt írja a törvény, hogy tartósan, a mindennapi életébe tartósan beleavatkozik, tehát többszöri rossz gúnyolódás, vagy megalázás, vagy egyéb dolog. Tehát nem azt jelenti, hogy egyszer valakit, tehát hogyha én egyszer megsértek valakit, akkor az becsületsértés, de hogyha többször, és nyilván benne ez nagyon rossz érzést kelt, mert ugye a zaklatás az nem feltétlenül fizikai kell, hogy legyen, hanem pszichésen kell, hogy zaklassa a másikat, sőt leginkább így történik lelkileg, és ez ennek folyamatosnak kell lenni. A mindennapi életébe beleavatkozni. Tehát, hogyha valaki reggel azzal kell, hogy már megint messenger üzenetet kapott, vagy megint kommentelték az ő megosztását, vagy történetét, ezzel fekszik napközben, és irogatnak neki, hívogatják, tehát ez már zaklatásnak minősül.
0: Arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy nem kell mindent megosztani, már csak azért sem, mert például a tartózkodási helyünket is eláruljuk, hogyha éppen megosztjuk, hogy hol vagyunk, és az akár egy betörésre is alkalmat adhat.
1: Igen, ez is probléma, hogy nagyon sokan elindulnak, most főleg nyaralási időszak van, és elindulnak valahová nyaralni, akkor egyből posztolják, hogy most itt vagyunk a repülőtéren, vagy felszálltunk a vonatra, vagy beszálltunk az autóba, és két hétig most a színünket nem látja senki, mert pihenni fogunk. Valóban, vannak olyan személyek, akik ezt is figyelik, és előfordul kertesházas övezetekben például, hogy ilyenkor valaki úgy tér vissza, hogy a lakásában már nincsen semmi, vagy legalábbis az értékeik eltűntek. És hát erre is fel szoktuk hívni a figyelmüket, hogy ezt mellőzzék már ezt, majd ha hazajönnek, mert nyilván úgy is lehet, hogyha valaki annyira közé szeretné tenni, hogy ő hol nyaralt, amikor már itthon van, és akkor teszik. Illetve jó az, hogyha valakinek jó szomszédja van. Tehát ez ilyen vagyonvédelmi tanács, vagy biztonság szempontjából fontos lehet, hogyha van egy jó szomszédunk, akkor kérjük meg, hogyha valamilyen zajt, nest tapasztal, akár bérházba, akár kertesházba, akkor kérdezze meg azokat a személyeket. Bár találkoztunk már olyan elkövetővel is, aki megvezette úgy a szomszédját, hogy azt mondta, hogy Dunántúlon kapott munkát, nem is jön már haza, és ő kérte, hogy pakoljanak össze, és vigyék el az otthoni cuccokat. Úgyhogy a bűnözők azért észnél vannak, és tudnak mindenre reagálni, de én azt gondolom, hogy ilyenkor is egy telefon segíthet abban, hogy felhívjuk az illetőt, és megkérdezzük, hogy valóban elköltözik-e, és itt vannak a költöztetők, vagy nem is tud róla. az is fontos lehet, hogy ne feltétlenül jelöljünk vissza mindenkit. Tehát, hogyha valakivel egyszer találkozunk, vagy kapcsolatban lépünk valamilyen úton, módon, és megjelöl, akkor ne jelöljük vissza, hiszen nem biztos, hogy azt a személyt ismerjük, sőt, biztos, hogy nem ismerjük, és nem tudhatjuk, hogy milyen szándékkal jelölt meg minket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azokat az ismerősöknek a felkérését fogadjuk el, akikkel valóban napi kapcsolatban vagyunk, vagy legalábbis, hogyha utána megkeres minket, akkor tudjuk, hogy valóban ő az. Ez azért is fontos, mert vannak olyan csalási formák, amikor messenger üzenetbe ír valaki az ismerősére, kér valamilyen adatot tőle, nyilván sürgeti, megadja az ismerősének azt az adatot, akár bankkártya adatot is, vagy teljesen mindegy, és azért ez fiataloknál is előfordulhat, hogy pontokat gyűjtök, és már csak pár pont kell, és ahhoz, hogy megkapjam ezt a pénzt, ahhoz kell egy ismerősömnek a bankkártya adata, vagy tök mindegy, tehát valami butaságot kitalál, és sürgeti azt, akinek ír, és ilyen esetekben nagyon sokan válaszolnak erre. És utána szembesülnek azzal, hogy akár a pénzt tűnt el a számlájukról, vagy valamilyen átutalást kérnek cserébe, tehát, hogy találkoztunk olyannal is, hogy nyitottam egy számlát, amihez kellene 50 000 forint, de én most nem rendelkezem ezzel megtennit, kérlek, hogy átutalod ezt a pénzt. És utána én fogok kapni 100 000 forintot, visszaadom neked az 50-et, és minden rendben. És sajnos nem így működik, hanem elutalja ez az 50 000-et, tehát gyanútlanul elutalod az 50 000 forintot, és utána rájössz, hogy azt az embert, akit te azt gondolsz, hogy ismered, nem is ismerted, vagy ha ismered is, akkor az ő profiljával visszaéltek. Tehát ez a másik dolog, amikor valakinek a Facebookját vagy Messenger fiókját feltörik, és az ő nevében élnek vissza. Tehát nem feltétlenül az, akit te ismersz, hanem az ő nevében élnek vissza.
0: Vagy akár egy adott képpel létrehoz egy álprofilt, ugye ilyen is előfordul?
1: Valóban így van, hát nem tiltja semmi, hiszen ha valakinek van ehhez ideje, meg kedve, akkor meg tudja ezt csinálni, hogy levesz bárhonnan képet, bárkiről képet, és az ő nevében készít egy másik profilt, és aztán így keresi meg azokat az ő ismerőseit, és kerül az ő bizalmukba, és akár bűncselekményt is követhet el a sérelmükre.

0: a személyes adattal való visszaélés milyen büntetési tétele van ennek?
1: A személyes adattal visszaérés is attól függően, hogy milyen adatot adott ki, illetve milyen hátrányt okozott ezzel, mert hogy vagyoni hátrányt, vagy más egyéb hátrányt okozott vele, 2 évig terjedő börtönbüntetése is sújtandó, és nyilván ez még a vagyoni kár értékének megfelelően növekedhet.
0: Pont a napokban olvastam egy unokázós csalásról hírt, hogy egy nagymamát felhívtak, hogy börtönbe került a fia és droghasználat miatt, és hogy 5 millió forintot össze kell szednie, és össze is szedett, nem tudom, 2 milliót KP-ban, meg 2 milliót ékszerekben, kiakasztotta a kerítésre, és hát a megadott időpontban teljesen naívan, és hát elvitték természetesen, és fogalma sincs, hogy kik. Ez gyakran előfordul?
1: Mostanában nem, de mindig vannak új módszerek. Most például azért megnövekedett azoknak a bűncselekményeknek a száma, amikor a rendőrség nevébe keresik fel valakit, és ráadásul telefonon felhívják, hogy gyanús tranzakciókat látnak a számláikon, és arra kérik őket, hogy vegyék ki, zárolták a számlájukat, a rajta lévő összeget vegyék ki, és utalják át egy másik számára, ami biztonságos, és abban az esetben, hogyha a probléma megoldódik, akkor vissza fogja kapni. És nagyon sokan bedőlnek ebbe, vagy bedőlnek ennek. Hál' Istennek itt a Miskolci rendőrkapitányságon még egy esetben fordult csak elő, de fel vagyunk rá készülve, és emiatt is szeretnénk felhívni a lakosságnak a figyelmét, hogy sajnos a rendőrség nevében is már vannak visszaélések, akár SMS üzenetbe vagy e-mailbe, viszont ezt is nyomatékosan felhívnám az embereknek a figyelmét, hogy a rendőrség sem SMS-ben, sem pedig e-mailben nem küld, csak is kizárólag ügyfélkapun, vagy pedig postai úton küld bizonyos hatósági intézkedésekről ugye tájékoztatót. Ha esetleg telefonon felhívja az ügyfelet, akkor időpont egyeztetés gyanánt, hogy mondjuk menjen be egy tanúkihallgatásra. Tehát semmilyen adatot nem kérünk, semmilyen zárulást nem végzünk a pénzintézésre, a számláikon, tehát semmi ilyesmit nem szabad elhinni.
0: Mi a büntetési tétele ennek, és mi a neve ennek a kategóriának, aki mondjuk rendőrnek adja ki magát?
1: Hát nyilván ez jobban bünteti a törvény, tehát ez is a csalásnak egy változata. Ez is az értéktől függ, tehát attól függően, hogy milyen értékű, akár kisebb értékre elkövetett csalás, vagy nagyobb értékre, vagy jelentős értékre elkövetett csalás, tehát amennyit megszerez tulajdonképpen az elkövető. Illetve ugye abban az esetben, hogyha nincs olyan összeg, amihez ő hozzájut, akkor is kísérletnek minősül, tehát akkor ő vétség miatt akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg többet hallgatóink a témáról, és ha kérdésük merült fel akár még témával kapcsolatban, akkor hol tehetik fel?
1: A Borsod-Abújzemlén Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak és a Borsod Megyei Bűnmegelőzési Alapítványnak is van egy honlapja, a bűnmegelőzés.eu, tehát itt nagyon sok hasznos információhoz hozzájuthatnak, amennyiben szeretnének előadást kérni, vagy valamilyen tájékoztató felvilágosítást, akkor a miskolc@borsod.polisz.hu e-mail címre, vagy pedig a Miskolci Rendőrkapitányságnak küldött levélben tudunk erre reagálni. Nagyon szívesen adunk tájékoztatást, illetve azért még azt el szeretném mondani, hogy áldozatvédelmi referensként is dolgozom, tehát amennyiben, ha valaki úgy érzi, hogy áldozattá vált, vagy nem tudja eldönteni, hogy ez most minek minősül, nyugodtan keressen meg engem személy szerint a Miskolci Rendőrkapitányságon, és igyekszem neki segíteni eljutni a büntetőjog útvesztőjébe.
0: Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 3/4 órában Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást. Jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Perúban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Salgótarjánban 140 fogyasztási helyen, köztük egy idős otthonban szünetel az áramszolgáltatás, közölte a kormány a hőségriasztásról a kormány.hu oldalon közzétett szerdai 20 órás gyors jelentésében. Mint írták, a Salgótarjánban működő Baglyoskő idősek otthona területén meghibásodás miatt kigyulladt az elektromos vezeték. Emiatt az áramszolgáltató tájékoztatása szerint 140 fogyasztási helyen, beleértve az idősek otthonát is, átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. Az idősek otthonában jelenleg 150 részben fekvő beteg embert ápolnak. A hiba kijavítása leghamarabb csütörtök reggelre várható. Az áramszolgáltató saját aggregátorral biztosítja az elektromos áramot a szolgáltatás kieséssel érintett fogyasztóknál, tették hozzá. Az esti gyors jelentés idején országosan és Budapesten is 37 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet, a csapadék lehetősége kizárt. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás 16 és 20 óra között 9 esetben történt. A közlekedésben jelenleg 22 vasútvonalon, valamint 5 hév vonalon van érvényben ideiglenes, magas sínhőmérséklet miatti sebességkorlátozás. Az MKIF infrastruktúra üzemeltető ZRT bicskei mérnöksége 17 órakor vizet osztott a torlódásban a rosszolóknak. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán a folyamatos ivóvíz ellátás biztosítása érdekében a vízközmű szolgáltató a 3 lajtos kocsi mellett csütörtökön 6 órától a vízhálózat betáplálásához szükséges 25 köbméteres vízszállítót bocsát rendelkezésre. Az új kút kialakítása folyamatos, az éjszakai órákban is folytatódtak a kivitelezési munkálatok, amely vízkizárással nem járt. A Paksi atomerőmű aktuális villamosenergia termelési kapacitása jelenleg 230 megawatt. Szerda este 1008 helyszínen volt vízosztás, 591 helyszínen pedig párakapu üzemelt. A kormány 2026. augusztus 6-ai hatállyal kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap IMF kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés egyértelműen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, közölte a miniszterelnök szerdán este a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tartott. Eloltották a tüzet a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lombkoronája. Közölte a katasztrófavédelem a távirati irodával Mára Virradóra. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén. Az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere vett részt. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira forduló szél a késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Híreket hallottak.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A 2027-es Bamako Extreme egy különleges, minden eddiginél nehezebb kiadás lesz. A rajd 2027. február 5-én lesz Mohácsról, a cél pedig Elefántcsont part. A táv 11 000 kilométer, a menetidő pedig 22 nap. A résztvevő 150 limitált csapat ajándékokkal, iskolai felszerelésekkel, alapvető eszközökkel és helyi közösségi fejlesztésekkel érkezik a rászoruló afrikai térségekbe. Mai vendégeink Marianna és Georgina, a jövő évi Bamako Rally egyetlen női párosa, akik segítséget kérnek, hogy minél több segítséget vihessenek. Számukra egy hatalmas kihívás a ralli, egy bakancslistás álom és egy lehetőség arra, hogy valami jót is tegyenek közben. Erről beszélgetünk a következő közel 50 percben. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Két hölgyet köszöntök szeretettel a stúdióban, Nagy Mariannát és Tóth Georginát, akik a Bamako rallira készülnek. Szeretettel köszöntelek titeket, Isten hozott titeket.
1: Hello, szia!
2: Köszönjük, szia! Sztok.
0: Mikor született meg az ötlet, hogy erre a rallira nevezni kéne?
1: Ez igazából januárban született meg. Mind a ketten a szépségjavarban dolgozunk. Gerga, ő körmös, én fodrász vagyok, és benn dolgoztam, amikor az egyik csatornán a Bamakónak a szervezője adott egy riportot. Ez már elég régóta nekem bakancslistás álom volt az, hogy a Bamako rally. Rengeteg videót néztem annak idején teljesen spontán, amit feldobott az internet ezzel kapcsolatban, és annyira megtetszett, hogy eldöntöttem, hogy jó, akkor go, menjünk. 2027-ben, igaz, ez egy extrém Bamako lesz, tehát a extrém az abból lesz extrém, hogy 2000 kilométerrel több, mint eddig. Egy teljesen új útvonalon fog menni, nem fogjuk tudni előre az itinereket, hogy honnan hová, hanem mindig előző este fogjuk megtudni a másnap reggeli indulást, hogy lesz. Na és akkor ez megszületett a fejembe. Gerga bejött dolgozni, és akkor mondtam neki, hogy figyelj el, akkor én úgy gondoltam, hogy menjünk. Jössz velem? És akkor ezt én értetlenül nézett rám, hogy ennek most megőrültem, vagy mi van velem, de 2 másodperc után rábólintott, hogy oké, rendben, akkor menjünk. Úgyhogy igazából ennyi volt a története, az előzménye ennek az egésznek.
0: Összesen hány kilométer ez a plusz 2000 kilométerre?
2: Így 11.000 kilométer. Eddig 9.000 volt, és akkor így ezzel lett meghosszabbítva, amivel még másabb a indulás, és az érkezés is másabb, mint az eddigieknél. Most az indulás Mohácsról lesz, az érkezés pedig Elefántcsontparkban lesz. Ott lesz a vége, a cél.
0: Mennyire jellemző, vagy van egyáltalán lánycsapat a Bamako rallin?
2: Az egyedüli lánycsapat leszünk most.
0: Egyedüli.
2: Már korábban volt, de most úgy tudjuk, hogy mi leszünk, csak lánycsapat. Nők lesznek, de nyilván férfival, párban, házasságban, vagy így hasonlóan, de női csapat csak kimondottan mi.
1: A 22 év alatt igazából mi leszünk a negyedik női csapat, akik indulnak.
0: Nem semmi. Hogyan lehet készülni egy ilyen rallira?
1: Hát rengeteg filmet néztünk meg, tehát én úgy gondolom, hogy az nagyon nagy segítség, hogy egyáltalán látjuk, hogy mire számíthatunk. Akik előtte indultak, rengeteg videót feltöltöttek, mindenféle nehézségekkel küzdöttek meg, terep, akkor az ottani szokások, teljesen másképp élnek az ottani emberek, mint Európában, tehát ezzel nap mint nap meg kell küzdeni, hogy igenis megrohamozzák az autót, mindenféle kis apróságra szükségük van, és hálásak érte. Úgyhogy ez volt az egyik opció, a másik pedig az, hogy elmentünk olyan rendezvényekre, ahol egy picikét kipróbálhattuk magunkat. Mondjad, hogy hol is voltunk?
2: Igen, voltunk egyszer egy ilyen Dagonya fesztiválon, ott egy ilyen hétvégét töltöttünk, és akkor ott az autót ki tudtuk próbálni ott különböző terepeken. Azon kívül voltunk a nyári Bamakón is, az Észtországtól indult Mohácsig, mi a keddi napon tudtunk csatlakozni Litvániában, és akkor úgy Litvánia, Lengyel, Szlovákia, Magyarország, és akkor így le Mohácsig. És igazából ott jelentették be, hogy akkor az indulás az február 5 Mohácsról lesz majd.
0: Van már autótok is, ugye? Meséljetek az autóról.
1: Hát az autót azt úgy vettük, hogy igazából nagyon nem értünk az autóhoz, hogy most milyen autó lett volna a legjobb. Aminek utána olvastunk és hallottunk, az egy Toyota lett volna, de sajnos az anyagiakban nem tudjuk megtenni, hogy egy olyat vegyünk, ami nekünk megfelelő lett volna. Úgyhogy van egy lelkes segítőnk, aki felkarolt minket, Barta Nándornak hívják, rally versenyző és autószerelő műhelye van, és ő nézte ki nekünk ezt az ML Mercit, ez egy 22 éves autó. Motorikusan úgy néz ki, hogy hibátlan, futóművileg azért van rajta mit csinálni, sőt már azért meg is történtek elég sok átalakítás és cserék, de úgy néz ki, hogy fogja bírni a strapát, persze még azért még a java hátra van, de eddig jól szuperált. Hát ilyen apróságok, hogy lehúztuk az ablakot, és nem lehetett felhúzni, még nincs klímánk, akkor a lámpáink nem úgy üzemelnek, ahogy szeretnénk, tehát azért ilyen apróságok vannak, amik még nem úgy működnek, ahogy kellenének, de a lényeg úgy gondolom, hogy az működik, és az jó.
2: Még egyelőre magyar rendszám sincs rajta.
1: Igen, még le kell vizsgáztatni.
2: 2 hét múlva fogjuk mindig vizsgáztatni, és akkor úgy tudunk már többet gyakorolni, mert eddig még csak próbarendszámmal tudtuk használni.
0: ketten akartok menni, vagy egy csapat van ilyenkor? Hogy működik ez? Van háttércsapat ilyenkor, akár
2: mi
0: szerelő?
2: Mi ketten vagyunk a csapat.
1: Igen.
0: És az autószereléshez mondjuk egy kicsit értetek?
1: Igazából szintén ez a Nándi reszortja, hogy tanítgat minket. Szerdánként akkor vagyunk szabadok mind a ketten, és lejárunk hozzá, és le is fogunk még járni. Úgyhogy szépen apránként megtanulunk mindent, hogy mit és hogy kell kicserélni. Levegőszűrő az már megy, levegőszűrő csere, defektet már tudunk cserélni, és most fogjuk majd megtanulni, hogy kell kiavítani, és úgyhogy hát ilyen apróságokat, ezért kezdünk megismerkedni az autóval, igen.
2: Nyilván autószerelők nem leszünk, de amit meg lehet oldani, azt megpróbáljuk.
0: Mi mindent kell vinni egy ilyen rallira az autón túl? Sok-sok hát, vizet?
2: Igen. Vizet, igen, tehát eleve pótalkat részeket azért szeretnénk vinni, ami esetlegesen meg tud hibásodni, és akkor így előre gondolva ilyen dolgokat vinni. Hát azon kívül magunknak, mivel sátorban fogunk aludni a legtöbb helyen, ezért ehhez való felszerelések, matracok, hálózsák, kint, hogy tudjunk enni valamit, ehhez ilyen kis főzőeszköz, lábas és hasonló dolgok. Tehát, hogy ezeket mindent, hogy hol ér az este, azt nem biztos, hogy mindig tudjuk pontosan, és akkor így ezekkel a dolgokkal fel kell készülni. Ruhákat nyilván figyelni kell, napszemüveg, mert ugye nagyon nagy napsütés van kint vezetés közben, az zavaró tud lenni. Kendőt a fejünkre, mert ha kiszállunk, azért ott, ha fúj a szél, homok van a sivatagba. Sok minden tapasztalatot így megosztottak, próbáltunk figyelni azokra, akik már voltak, és akkor így ennek mérten még szedjük össze, írjuk mi is, hogy mi az, amire még szükségünk lesz.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: stúdió vendégeim Nagy Marianna és Tóth Georgina, témánk pedig a Bamako Rally Extreme, ami 11.000 kilométer hosszúságú. Kemény terepen, meséljetek a terepről, mit tudunk a terepről?
1: Hát igazából többféle terep van, többféle útvonal és többféle kategória. Tehát van a Spirit kategória, ami jóformán főútakon megy. Azon az útvonalon bármilyen autóval, motorral, bármivel el lehet indulni. Van a túrautó kategória, amiben mi is indulunk, azért ez már bevisz egy picikét a sűrűjébe. Itt igazából az a lényeg, hogy egy 4x4 kerekes autónk legyen, tehát terepre tudjunk menni, ez bevisz a sivatagba, esőerdőbe, azért egy-két ciklás részre is. Viszont van az extrémebb kategória, ahová már igazából az őrültebbek mennek és a versenyzők, a 4x4 túra, az viszont abszolút egy speciális autót igényel. Tehát arra külön fel kell készíteni a futóműveket, mindent oda a sima autóval, még terepjáróval se érdemes elindulni.
0: Nem olcsó ez a rally egyáltalán, és ez a műsorunk egyik témája is és célja, hogy segítséget kérjünk nektek, ugyanis hatalmas összegek mennek el itt egy-egy részére a versenynek. Mekkora összegre van szükségetek összesen, és hogy álltok?
1: Van egy alapítványunk, a Segélykaraván Alapítvány, amit igazából hirdetünk. Több oldalon is fent vagyunk, ugyanis a csapatunknak a neve
2: Adrenalin Girls.
1: Adrenalin Girls néven futunk. A TikTokon, az Instán és a Facebookon is van erről egy oldalunk, ahol mindenféle mozzanatunkat megosztjuk a kedves nézőkkel, és ott fent van az alapítványnak az adatai, meg az egész bemutatkozó oldalunk. Hát ez az egész, ahogy számolgattuk, egy olyan 10 millió forintba fog kerülni. Tehát több millió forint csak az üzemanyag, hogy kijussunk, az engedélyek, a vízumok, az étel, stb. Úgyhogy a szállások, hogyha fizetnünk kell, mert azért nem lehet mindenhol csak kint a prérin sátrazni, azért nagyon sok olyan hely van, ahol őrzött, védő emberek kellenek, katonák, hogy olyan terepen leszünk, ahol nem biztonságos akárhol megállni és lesátrazni. És akkor ezeket előre persze már az Egyesület kifizette, a szervezők, és nekik kell majd nekünk is ezt beszállni.
0: Kerestek cégeket is, akik akár szponzorként vagy a kocsira felkerülhet a logójuk, és így támogatnak titeket?
2: Igen, keresünk cégeket, és természetesen azzal tudjuk honorálni, hogy az autóra felkerül a cégnek a logója. Lehet minket úgymond, mint szponzoráció is támogatni, és mint adomány is. Örülünk tárgyi és pénzbeli adományoknak is, hiszen maga ez a futam, ez egy jótékonysági futam, és kint élő gyerekeket és kórházakat szeretnénk támogatni. Teljesen más körülmények között élnek, sokkal szerényebb körülmények között élnek ott kint, és ott az alapvető szükséglet az is nagyon hiányos, és ezért szeretnénk segíteni a kint élő gyerekeket tanszerekkel és iskolai felszerelésekkel. Azon kívül kórházaknak szeretnénk újraélesztő gépet viszünk, szeretnénk még ilyen különböző kötszerek, sterilizáló és hasonló dolgokat majd még vásárolni.
1: Ami nagyon fontos igazából a tárgyi adományoknál, hogy mivel egy autóval megyünk, és a saját dolgaink is elég nagy területet foglalnak el az autóba, tehát már sokan ajánlották fel a ruhaneműt, az a baj, hogy sokat nem tudunk belőle kivinni. Tehát valami olyasmire gondolunk, ami inkább kisebb érték, és akár sokat el tudunk belőle vinni, mivel hogy rengeteg kisgyerek van kint, akiknek szükségük lenne olyan dolgokra, aminek hasznát veszik.
0: Mit szól hozzá a család, ha van család, ismerősök, hogy reagáltak erre a hírre, hogy ti most elindultak?
2: Igazából nekem annyira nem lepődtek meg, tehát, hogy én szeretek így mindent kipróbálni, így végül is Marian is, én is az életünk során sok mindent kipróbáltunk, tandem, bungee jumping, motorozás és hasonló dolgok, úgyhogy az én családom szerintem így már egy kicsit ehhez hozzá van szokva, hogy jönnek az őrült ötletek.
1: Hát én, hogy így a nyugdíjazás előtt állok, nekem a fiamik azt mondták, hogy anya, te megőrültél. És nagyon sokáig szerintem ezt nem vették komolyan. Hát most, hogy már azért mennek az előkészületek, úgy gondolom, hogy valahol büszkék rá, hogy mi ezt bevállaltuk,

0: De ezzel válaszunk egyértelműen, hogy nem.
1: Igen, beszéltük, hogy 30 éves átrasztunk.
0: Igen, körülbelül. De most azért ezen a nyári Bamakon direkt lehetett volna a szállodába is mennünk minden éjszaka, de mi kimondottan sátorba szerettünk volna aludni, hogy szokjuk, meg hogy egyáltalán milyen a sátor, amit rendeltünk, hogy férünk el benne, hogy tudjuk megoldani.
1: Meg most jön a problémák esetlegesen, hogy mi az, ami még hiányzik, ne ott derüljön ki, és akkor így, de egész jól.
0: Egész jól vettük szerintem is az akadályokat, úgyhogy búr is jó volt.
2: Ilyen extrém körülmények között kell majd főznötök is magatokra. Ugye mi mindennel készültök így kaja szempontjából?
0: Hát a kaja az nálam egy nagyon sarkalatos pont. Nem tudom, hogy fogjuk megoldani. Persze visszünk ki konzerveket, mind a ketten sportolunk. Én talán egy picikét komolyabban személyedző is vagyok, úgyhogy nekem a kaja nagyon-nagyon fontos, én 3 óránként eszek, mint a csecsemők. Úgyhogy nem tudom, viszek ki, amit itthon is szoktam menni, rizskását, fehérjét, ha más nincsen, akkor azt kavarom minden nap. Hús, nem tudom, szárított húsokat marha. Akarunk kivinni, szárított marhát, konzerveket, másképp nem tudjuk megoldani. Itt még Európában igazából szerintem az egy 2 napos út lesz, még leérünk a kompig, ott nem probléma, mert bárhol tudunk venni. Na, mert lejjebb ott úgy gondolom, hogy lesznek problémák ebből, hogy milyen ételhez fogunk tudni hozzájutni.
1: Én bármit megeszek, de nálam talán egyszerűbb, úgyhogy nekem ez annyira nem ijesztő. Meg hát tényleg ilyen konzerveket már néztük, hogy mi az, amit mind a ketten szeretünk, és akkor ilyeneket tudunk felpakolni, és akkor ahhoz tudunk nyúlni, amikor nem tudunk sehol venni ott.
0: Ez egy kedves vendégemtől kaptunk egy kempingfőzőt, sőt 2. Nagyon aranyos volt, mondtam, hogy akkor az egyik akkor az ételnek a nagy, a kicsi pedig akkor majd a kávénak. Úgyhogy külön felszerelésünk van erre is, ezt is kipróbáltuk most ezen a nyárin. Úgyhogy működőképes volt minden. Szerintem jól üzemeltünk.
2: Nagy kávésok vagytok ezek szerint.
0: Hát azért annyira nem, de azért jó, hogyha van.
2: Lakott területet érint az útvonal, tehát lesz lehetőség néha bevásárolni mondjuk?
0: Fog érinteni mindenféleképpen, de hogy ott azért a bevásárlás azért az nem úgy működik, mint itthon. Tehát azért ott Afrikában nem azt kell elképzelni, hogy ott van egy Aldi, és akkor bemegyünk és bevásárolunk. Benzinkutak, ilyen útszéli kis ütögetők vannak, de nagyon-nagyon minimális készlettel. Tehát ott például az üzemanyag is problémát okozhat. Az, hogy nagyon vizes, nem biztos, hogy fog vele menni az autó. Akik voltak, mesélték, hogy be akarták gyújtani, és konkrétan nem gyulladt be, tehát annyira vizes volt. Hát majd meglátjuk.
1: Olyan videót is láttunk, amit felraktak, hogy ilyen sátorba készítettek ott ételt, várták, hogy mennek a bamakósok, és akkor valamelyik srác így videózta, hogy mik vannak ott, és hogy hát nem túl bizalomgerjesztő, inkább menjünk tovább, és itt ne együnk. Tehát, hogy azért ilyenek is vannak.
0: Tehát mindent is megfőznek.
2: Zene után folytatjuk.

0: Nagy Marianna és Tóth Georgina a stúdió vendégeim, témánk pedig a Bamako Rally. Február 5-én indul a rally, addig kell összegyűjtenetek mindent, amire szükség lesz, de például egy kocsiban nem sok minden fér, tehát sok mindenről le kell mondani, amit ugye a hétköznapi életben megszoktatok. Mik lesznek a legnagyobb kihívások ilyen szempontból, aztán majd beszélgetünk még többet arról is, hogy ott mi minden várhat rátok, milyen kihívásokról hallottatok. Néhányat már említettünk, de kezdjük azzal, hogy a csomagolásnál például mi az, ami itthon marad, és semmiképp nem tudjátok elvinni, mégis talán fontos lenne, és kihiányozni fog az életetekből.
1: Nem gondolom, hogy lenne olyan, amit annyira hiányolni tudnánk. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy eléggé jó a probléma megoldó képességünk, tehát tudunk alkalmazkodni a helyzetekhez. Most, hogyha a smink cuccunk az itthon marad, az pont nem fog minket érdekelni. Hát persze, ami nagyon fontos, a szerszámok, étel, olyan ruházatot akarunk vinni, amit menet közben ott tudunk hagyni, tehát nem akarjuk magunkat cipelni, tehát a legszakadtabbat, a legstrapabíróbbat, ami itthon nem fog hiányozni. Ami fontos, hogy a sátorhoz meglegyen minden, és az autóhoz az alkatrészek és a pótalkatrészek, szerszámok ezek.
2: Ja, inkább azon gondolkodunk, hogy mit kell vinni, nem az, hogy mit hagyunk itt, tehát úgy nem hiányzik semmi, inkább, hogy mindenre is gondoljunk, ami a kinti út során szükséges lehet, az legyen nálunk.
0: Be fog férni az autóba, hogy látjátok előre?
1: Be. Nagyon jól tudunk csomagolni. Nem régebb balin voltunk egy hátizsákkal mind a ketten, úgyhogy tudunk csomagolni.
0: Néhány akadályt, vagy néhány nehézséget már felsoroltunk az előzőekben, de próbáljuk meg összegyűjteni, hogy mik azok, amikre számítotok kihívásként, akár már Bamako rallin járt emberekkel beszélgetve, mik a legnagyobb félelmeitek akár, hogy akadályok lesznek.
2: Hát olyan nagy félelem bennem még egyelőre nincs, de nagyon meleg lesz végig. Azért a sivatagban ez a homok az is zavaró tud lenni, amikor kiszállnak az autóból, fújja a szél. Volt olyan, hogy a sáskák potyogtak az égből, és csapódtak a szélvédőre, az a videó, az nagyon-nagyon brutál volt. Sajnos vannak olyanok is, hogy volt kígyócsípés, pókcsípés, skorpió a cipőben, tehát hogy azért ilyenekre oda kell figyelni. Zuhanyzás az is egy sarkalatos kérdés, hogy hol tudunk majd zuhanyozni, hol nem tudunk, de ezekre is próbálunk felkészülni, víz lesz nálunk, már vettünk ehhez is egy ilyen zuhanyzó fejet, amit csak belerakunk, és akkor így le tudunk azt tusolni, tehát hogy mindig a megoldást keressük igazából, hogy tudjuk megoldani minél kevesebb cuccal.
1: Igazából szerintem egyedüli sarkalatos dolog az egésznek az ottani korrupció, ami egy picikét ijesztő. Most rengeteget beszéltek erről, amikor nyáron most kicsikét bandáztunk a többiekkel, akik már voltak kint, mert amit mi meg tudunk tenni, azt megtesszük. Le tudunk mondani dolgokról, el tudjuk intézni, meg tudjuk oldani, de a korrupciót, azt nem tudom, hogy fogjuk tudni kezelni. Nem tudjuk, hogy az, hogy nők vagyunk, ez pozitív lesz, vagy negatív. Bennem emiatt vannak egy picike fenntartások, hogy ez a része, ez hogy fog működni, de igazából erre is azért felkészítettek, hogy egy baseball sapkával, egy napszemüveggel, apró pénzzel le lehet őket kezelni, és tovább engednek, de nem tudjuk, hogy igazából ilyen téren mi fog ránk várni.
2: Meg ami még nehézség egyébként, hogy mivel tudják, hogy megy a Bamako csapat, és tudják, hogy mindenkinél adományok vannak, és mindenki szeretne ebből kapni, tudják, hol vannak azok az útvonalak, ahol lassan tudunk menni, 10-20-szal esetleg, mert olyan az út, és akkor ott hirtelen ott terem 50 gyerek, és akkor megrohamozzák az autót, és azért ez is egy ilyen nehézség, megállsz, nem állsz meg, beugrik az autó elé, úgyhogy azért erre majd nagyon oda kell figyelnünk.
0: Miért volt ez a vakancs listán, szerinted, Marianna? Miért volt a vakancs listádon ez a programpont?
1: Hát igazából azért volt, mert szerintem iszonyatosan nagy kihívás, főleg két nőnek. Nagyon sokan be akartak csatlakozni, mikor ezt hallották, hogy készülünk és megyünk, főleg mikor be is fizettük a nevezési díjat, és eldőlt, hogy ez most már 100%, és mondták, hogy hát, hogy nem jöhetnek harmadik, és mondtuk, hogy nem, ez csajos buli. Tehát, hogy nem. Tehát ez a kihívás benne, hogy csak mi megyünk ketten, és csak nők.
2: Meg ami még egy fontos, vagy könnyebbség talán, hogy 17 éve ismerjük egymást, azért 17 éve szinte, napi szinten együtt dolgozunk, közös nyaralások is voltak, tehát, hogy ismerjük egymást annyira, hogy nehéz helyzetekbe is azt gondolom, hogy tudjuk kezelni egymásnak az éppen aktuális idegállapotát, ha olyan problémák adódnak, akkor, hogy inkább a megoldást keressük, és hogy haladjunk, nem azt, hogy most ott nekünk probléma legyen ebből.
0: Tehát úgy érzitek, hogy nem lesz abból sok konfliktus, tehát annyira ismeritek egymást, hogy például a másiknak a viselkedését, a reakcióját tudjátok kezelni.
1: Szerintem biztos, hogy lesz egyébként konfliktus, mert mondtam, hogy szerintem bőgni is fogunk. Szóval amikor azért már X napon keresztül az ember megy olyan részen, ahol semmi inger nincsen, tehát nincsenek falvak, hanem csak a sivatag, meg a külsivatag, bármerre néz, semmit nem lát. Ott azért már szerintem elő fognak jönni apró cseprő problémák. Ingerlékenyebbek leszünk, feszültek leszünk, meleg lesz, tehát hogy biztos, hogy lesznek olyan helyzetek, de ezt már előre megbeszéltük, hogy ha ilyen lesz, akkor ezt nagyon-nagyon szorosan és nagyon röviden le kell zárni, és ezen túllépni. És nem magunkba hagyni semmiféle sértődéséget, ezt nem, tovább kell lépni, menni kell.

0: Úgy látom, hogy szeretitek a saját határaitokat megismerni, ugye? Ez is erről
1: igen,
0: szól valahol,
1: abszolút,
0: hogy
1: igen.
0: Tudjátok, hogy hol a határ.
1: Igen, igen, szeretjük a kihívásokat, szeretjük a komfortzónánkból, hogyha kiléphetünk. Meg hát az adrenalin szerintem az azt mondhatom, hogy nem is véletlenül Adrenalin Girls a nevünk, tehát mind a ketten adrenalin függők vagyunk. Abszolút. Kell.
0: Itt most lesz is bőven adrenalin a vérben. Hogyan jelentkezhet valaki, aki esetleg támogatná a missziótokat, ezt az utat, ezt a rallit, tehát mondjuk elérhetőségeket, és hogyan lehet támogatni titeket?
2: Alapítványon keresztül tudnak támogatni minket. A neve az a Segélykaraván Alapítvány. Az Adrenalin Girls fórumon, több fórumon fent vagyunk, ott megtalálják a számlaszámot, és akkor ott tudnak. Vagy ezeken a portfóliókon ott megjelennek a telefonszámunk is, ha esetleg cégek szeretnének, akkor velük le tudunk ülni, hogy ez hogy működik, utána az autóra a matrica hogy kerül fel, és ezeknek a folyamatát meg tudjuk beszélni.
0: Körülbelül hány induló van egy-egy ilyen futamon?
1: Most 150 autó fog indulni három kategóriába.
0: És a ti kategóriátokban?
1: Azt hiszem, ott 65.
2: 60.
1: Nem? 60 vagy 65, 60 nem tudom pontosan, 60. Igen.
0: Van olyan telefonszám, vagy valami, amit felhívhattok, ha baj van ilyenkor? Egy, gondolom a szervezőknek van egy központi száma, vagy valamilyen szám, amit segítségként hívhattok?
1: Hát igazából nem is telefonszám, tehát most is van egy WhatsApp csoport, ami él és működik. Kint ugye nem tudom, hogy hogy fog működni, ja, hát amire még szükségünk van, egy CB rádió. Tehát az ami nagyon-nagyon fontos, még amit be kell szereznünk. Tehát ott azért is mentünk el többek között a nyári Bamakóra, mert szeretünk volna ismeretségeket kötni. Pontosan azért, hogyha kint leszünk, és bármi gondunk, bajunk van, akkor tudjunk kihez fordulni. Legyen egy telefonszám, legyen egy név, akihez fordulhatunk segítségért. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de úgy egyébként bandázni, és azt mondjuk, hogy na, akkor este akkor ott találkozunk, és akkor ne egyedül legyünk, hanem legyünk ott egy társasággal. Úgy gondolom, hogy inkább ezen keresztül fognak menni a kommunikációk. Egyébként nem tudom, biztos lesz majd egy telefonszám, amit majd megadnak Mohácson indulásnál, hogy akkor ha valami nagyon nagy gáz van. Tehát tény, hogy a Dakartól annyival másabb ez az egész, hogy ott a sivatagba A-tól B-ig mennek és időre mennek versenyszerűen, de ott a versenyzőket egy stáb fogadja. Tehát egy szerelőbrigád, egy autó, kamion, ami megfőzi nekik a vacsorát, lefekhetnek, stb. Tehát itt nincs ilyen. Jön majd velünk egy olyan osztag, akik, hogyha sebesülés van, akkor őket hívhatjuk, és el tudjuk őket érni. Nagy beavatkozásokat nem tudnak csinálni, de ugyanúgy ott a kórházakban sem. Tehát amiket mondtak, hogy ami a Bamakon megtörténhet, az meg is történik. Tehát a kórházak ilyen 400 km távolságban vannak egymástól, és szinte semmi nincs bennük. Tehát nincs egy röntgen, nincs egy ultrahang. Semmi.
0: Milyen előkészületeket igényel még az út, például oltások, ilyesmi?
2: A sárga lázoltás az kötelező, azon kívül vannak még ajánlott oltások, meg malária elleni gyógyszer, de a kötelező az csak a sárga láz elleni.
0: Beszéljünk még a jótékonyság részéről a rallinak, például hátrányos helyzetű gyermekeknek iskolai támogatás. Ez mit is jelent?
1: Az iskolákat ezért úgy kell elképzelni, hogy van egy kis házikó, aminek nincs ajtaja, ablaka, és a földön ülve a gyerekek ott tanulnak, van egy zöld tábla, és amiket láttunk videókon, valószínűleg, hogy ez máshol is így van, alapvető dolgokat, tehát ceruzákat, füzeteket, színeseket, vonalzót, radírokat, ilyeneket. Most az Ocean támogatott minket, úgyhogy 50 000 forint értékben kaptunk ehhez hasonló dolgokat, amiket bevásároltunk. Igazából máshol nem nagyon tudunk, még talán a tanároknak laptoppal, még az még a fejünkben van, hogy...
2: Laptop kivetítő,
1: igen, tehát, hogy
2: interaktív tábla, tehát hogy ilyenekkel lehetne segíteni a tanárokat.
1: Az oktatásban, hogy kicsit kinyitni nekik a világot.
0: Egészségügyi támogatás, mi mindent vártok?
1: Amit mondott is Gerga, tehát egy újraélesztő készülékünk már van. Szeretnénk kötszereket kivinni, gumikesztyűket, szeretnénk egy sterilizálót, akkor ha mód van rá, akár antibiotikumot, fertőtlenítőszereket, ilyeneket, tehát ami sok és kicsi.
2: Ez minden attól függ, hogy mennyi pénz fog összegyűlni, és minél többet szeretnénk vinni, és ezért is egyszerűbb, úgymond, ha az alapítványon keresztül megkapjuk a pénzt, és akkor az autóba olyan dolgokat vásárolunk, ami befér.
0: Milyen technikai eszközökre van még szükségetek, felszerelésre, amiben várjátok akár hallgatóink támogatását?
1: Hát technikai, gondolom most az autó felszereltségére gondolsz. Igen. Hát amit mondtam neked az előbb is, hogy ami nagyon fontos lenne, az egy CB rádió antennával. Kellenek kannák, amiben a vizet, az üzemanyagot tudjuk vinni. Kell lámpákat még vennünk, mivel hogy ott a sivatagban nem elég egy sima fényszóró, tehát ott oldalra és mindenhová kell, hogy világítson a lámpa, mert semmit nem fogunk látni. Akkor navigáció. Alkatrészek, navigáció, igen, tehát hogy kellene vennünk egy ilyen kis laptop-szerűséget, hogy én nem nagyon látok jól. A telefon nekem sajnos nem elég, hogy navigáljam, hogyha Gerga vezet. Igazából ilyenek, alkatrészek, pót, lengéscsillapítókat kell kivinnünk, levegőszűrőket kell, olajszűrőt kell, másikat vinnünk, ablaktörlőket, ilyeneket.
0: Felváltva fogtok vezetni?
1: Igen.
2: Igen, mind a ketten inkább jobban szeretünk vezetni, mint az anyósülésen ülni, de amikor már valamelyikünk nagyon szenved az anyósülésen, akkor cseve.
0: A navigáció is izgalmas lehet egy teljesen ismeretlen sivatagi terepen azért.
2: Hát igen, végül is. Igen.
1: Reméljük.

0: Stúdió vendégeim Nagy Marianna és Tóth Georgina, témánk pedig a Bamako Rally Extreme, ami 11.000 kilométer hosszúságú. Ismertek mást is, aki most indult, tehát lesz ismerős a csapatban, a nagy csapatban?
1: Úgy közvetlen ismerős nincsen, most a nyáron akikkel összeismerkedtünk volna egy borsodi társaság, ők is első bálozzók, mert hogy azt elfelejtettük mondani, hogy mondták, hogy mivel hogy ez extrém, és úgy volt megkérdett, hogy első bálozzóknak nem igazán ajánlott, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy jó, akkor mi nem tudunk 28-ig várni a rendesre, akkor csapjunk bele, tehát ők is így döntöttek. Ők négyen indulnak, négy úriember, velük beszélgettünk most elég sokat, meg tapasztalat csere ki, hol jár, ki mit csinált már, hogy mint alakulnak a dolgok, meg van egy másik úriember is, aki viszont már most ötödjére megy, ő valószínűleg, hogy egyedül fog menni, ő rengeteg információt ad nekünk, a mai napig tartjuk vele napi szinten szinte a beszélgetést és a kapcsolatot, mindig valami információt küld, amit hall, ami számunkra hasznos lehet.
0: Akik négyen mennek, két autóval mennek, gondolom.
1: Nem, egyen. Egyen.
0: Ilyet is lehet.
1: Lehet, igazából amennyien elférnek.
2: Tehát a nevezés az úgy van, hogy amikor benevez valaki, hogy az autót benevezés, akkor hány főre, és akkor mi ketten megyünk, de lehet négyen is, meg egyedül is.
0: Mekkora nagyságrendileg a nevezési díj?
1: 1950 euró, egészen pontosan.
0: Hol jártok körülbelül ennek a 10 millió körüli nagyságrendnek az összegyűjtésében?
1: 10%-ánál se. Olyan nagyon őszinte akarok lenni.
0: Még februárjúban.
1: Igen, ígéretet kaptunk, nagyon sokan vannak úgy vele, hogy úgy gondolják, hogy február még hol van és ráérnek, de igazából nekünk most lenne nagyon nagy szükség rá, tehát most kellene az autót rendbe rakni, hogy kipróbáljuk, leteszteljük, ami még szükséges, azt még beszerezni. Az utolsó pillanatban már nem szeretnénk ezzel kapkodni, tehát már januárban azt szeretnénk, hogyha az autó az egy-egybe készen állna az útra, és akkor már csak arra lenne gondunk, hogy az adományokat, amik még hiányoznak, azokat beszerezzük.
2: Igazából a jelentkezés az április 20-án volt, és májusban derült ki, hogy bekerültünk, mert ugye a túljelentkezés azért az elég nagy volt, és akkor így májusban kiderült, hogy bejutottunk, és utána kezdtünk el gondolkodni, hogy akkor milyen autó, mi legyen, hogy legyen. Úgyhogy az autót is egy hónapja vettük meg, és akkor így most indulnak ezek a dolgok, hogy a gyűjtés is, a vásárlás is, és ezek a dolgok, minden most indul be.
0: Mi alapján döntötték el, hogy ki indulhat? Említetted, hogy túljelentkezés.
2: Ez csak a gyorsaságon múlott. Tehát ez nálunk úgy történt, hogy meg volt adva augusztus 20-án, azt hiszem 10 óra volt a jelentkezés, és azt tudtuk, hogy ki kell nyomtatni egy papírt, amit alá kell írni, visszaküldeni, úgyhogy mi munkahelyről lementünk a nyomtatványboltba, és akkor ott vártuk a jelentkezést, kitöltöttük, vártunk.
1: Egy laptopval, két telefonnal.
2: Mind a ketten elindítottuk, hogy amelyikünknek gyorsabban viszi, az vigye végig, és akkor befizettük rögtön a díjat, és akkor utána azt el kellett küldeni, a papírokat, mindent, és akkor vártuk, hogy bejutottunk. Úgyhogy ez is érdekes volt, én épp utaztam barátnőimmel, reggel 6-kor ültem a repülőn, és valaki felrakta a listát, és akkor néztem, hogy benne vagyunk, és hívtam Mariant reggel 6-kor, hogy bejutottunk, és akkor ő először nem értette, hogy miről beszélek, mivel a reptéren voltam, és akkor mondom, a Bamakóra benne vagyunk.
1: Mondtam neked, jóan örülök, jó utat nektek. És nem, a Bamakóra.
2: Mondom, a Bamakóra, és
1: tehát
2: akkor
1: konkrétan elbüktük
2: nagyon magunkat. Nagyon elérzékenyült akkor, hogy de jó, bent vagyunk.
0: Fogjátok közvetíteni az utat? Tehát, hogy akár online jelenléttel az interneten majd lehet követni?
1: Igen, mindenféleképpen szeretnénk végig beszámolót tartani.
0: De csak ilyen eseti, vagy pedig? Vagy
1: nem, pedig nem.
2: Minden nap szeretnénk folyamatosan az, hogy ami jó is történik, rossz is, nehézségek, hogy oldjuk meg. Sokan kíváncsiak szerencsére, hogy milyen lesz az utunk, és akkor így itt az Adrenalin Girls-ön keresztül tudják majd folyamatosan nézni a napjainkat.
0: Tehát lesz rendes kamera is, de nem terveztek mondjuk kocsiba a szerelt kamerával, hogy figyelj, és akár később filmet készíteni el?
1: De egyébként van egy ismerősöm, aki egyébként ezt felajánlotta, hogy hogy ebbe segít nekünk, mert tehát ezért ezekhez a műszaki dolgokhoz nem vagyunk nagyon topon, nem vagyunk otthon benne, de ő abszolút a segítségünkre lenne. Én szeretnék egy olyat, hogy igen, akár egy összefoglalót csinálna, akár YouTube-ra, vagy bárhova felkerülhetne, és pont azért, mert nem csak a szép dolgokat szeretnék megosztani, tehát akkor, mikor sírunk, amikor meg vagyunk zuhanva, hogy azt is lássák az emberek, hogy tulajdonképpen tényleg miről szól
2: miről
1: el az
2: szól
1: egész.
2: Miről szól az egész, igen.
0: Hány óra naponta, amit megtesztek időben és távban? Tehát ez a 22 napot mondtatok, ez 11 ezer kilométer.
1: Ez lesznek olyanok, mikor napi 800 kilométer, de vannak például Guineában olyan terep, ahol annyira rossz az út minősége, hogy ilyen 100 kilométer tesznek meg 6 óra alatt, meg 8 óra alatt. Tehát, hogy egyszerűen 10-nél 20-nél többen nem tudnak menni. Tehát változó, teljesen változó.
0: Kerékcserére lehet, hogy szükség lesz? Tehát honnan szereztek kereket, ha mondjuk Tropára megy?
2: Viszünk.
0: Visztek. De nem, gondolom nem négyet, hanem max. Egyet, vagy kettőt, ugye?
2: Igen.
0: Akkor így azért akkor az ima sem árt nektek.
1: Hát igazából ezt is megtanítják nekünk, hogy kell defektet javítanunk a kis kukaccal, úgyhogy már most képbe vagyunk, csak még csinálni nem csináltuk.
0: Mondjuk el még egyszer az elérhetőségeket, ha akár támogatni, hol lehet titeket, és majd online követni is az eseményeket február 5-től.
1: Tehát a nevünk Adrenalin Girls, a Facebookon, az Instán és a TikTokon tudnak minket követni.
2: Az alapítvány neve pedig a Segélykaraván Alapítvány, és a számlaszám az ezeken az oldalokon megtalálható, aki szeretne támogatni minket, azon kívül a telefonszámunk is ott van, aki szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, akkor tud hívni minket.
0: Marianna, Georgina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy sikerüljön minden, amit elterveztetek, és sok-sok adrenalint kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Mi is köszönjük a lehetőséget.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Nagy Mariannával és Tóth Georginával beszélgettünk, akik a Bamako Rally 2027-es versenyén mérettetik meg magukat. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást. Jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Perúban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta a katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormányszóvivő a kormányközösségi oldalára feltöltött videóban. Közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. A kormány szóvivő érthetőnek nevezte az aggodalmat. Rámutatott, hogy a hírekben sokan látják az átmeneti nyomás csökkenésről szóló beszámolókat, vagy a lajtoskocsik megjelenését. Köböl Anita kijelentette. A készlet, a víz nem fogyott el. Az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik. Ez a protokoll, ha egy-egy településen csőtörés van, vagy átmenetileg leesik a nyomás, akkor a szolgáltató azonnal gondoskodik a pótlásról, közölte. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. A parlament honlapjára felkerült szerdai dokumentumban Bújdosó Andrea frakcióvezető azt írta, kezdeményezik, hogy az országgyűlés augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával. A Tisza frakció nevében egyben javasolták azt is, hogy az államfőválasztás időpontja augusztus 11-e kedd legyen. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök választását az országgyűlés elnöke tűzi ki. Jelen esetben elnök helyettesítő Hallerné Nagy Anikó alelnök. A jelöléshez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének írásbeli ajánlása szükséges, és a jelölést az országgyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Hivatalos jelölés még nem érkezett a posztra. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte szerdán a távirat irodával, hogy a Tisza frakció kezdeményezésére parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, kár a gőzért, a poszton nincs üresedés, hozzátette. Az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Akárkit címkéz is most fel ezzel a titulussal a tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tolvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés, közölte. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira forduló szél a késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Magyar szakember az európai ökogazdálkodás élén. Aki itt ül a stúdióban, szeretettel köszöntöm Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjét. Jól mondtam?
2: Igen, nagyon köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Én pedig Sályi András vagyok, és amiről szó lesz, egy rendkívül fontos európai szervezet élére választották, ami valami hallatlan elismerése a magyar ökológiai gazdálkodásnak. Ez körülbelül stimmel, ugye?
2: Igen. Igen, ez az ökológiai mezőgazdasági mozgalmaknak az európai szövetsége, az IFOAM vagy IFOAM Organics Europe, és valóban ez egy első alkalom, hogy kelet-európai elnököt választottak személyemben.
1: Hát amennyi, igen, hogy kelet, vagy közép-kelet, vagy igen.
2: Kelet-közép.
1: Mi az, hogy ökológia? Hogy alapkérdéseket tegyek fel.
2: Igen, hogy az ökológiai gazdálkodás, ez a mezőgazdaságnak egy szektora, egy fenntarthatóságra törekvő művelési rendszere, és ez az egyetlen olyan fenntartható gazdálkodási forma, amelynek jogszabályban is lefektetett kerete van, és egy ellenőrzési és tanúsítási rendszer is csatlakozik hozzá. Tehát, hogy úgy mondjam, nem bemondásra megy, hanem valóban előírások vannak és tanúsítás.
1: És akkor mondjuk Magyarországon a mezőgazdasági gazdálkodás hány százaléka ökológiai alapú? Lehet-e ilyet mondani?
2: Igen, abszolút. Tehát pont ennél fogva, hogy ugye elég exakt a dolog, hogy kinek van tanúsítása, kinek nincs, ki van átállás alatt. Éppen ezért tudjuk, hogy Magyarországon olyan 8,5% a mezőgazdasági területeknek jelenleg az, ami ökogazdálkodás alatt áll, és ez összesen ilyen 420-25 ezer hektár.
1: És ez sok vagy kevés?
2: Hát ez az európai átlag alatt van egy kicsivel, az Európai Unióban 11% az arány jelenleg, és hát a cél az az, hogy 2027-ig itthon is 10%-ra emelkedjen az arány.
1: Azt mondta egyszer nekem egy vendégem, kettő is mondott ilyeneket, hogy ha összevetjük a földterületeket, mondjuk az 1920-as állapotot a maival, akkor a termőterület humusz tartalma, termőértéke, nem tudom minek nevezzem, az a 920-ashoz képest ma olyan 10-20% közötti. Ez nagyjából stimmel?
2: Pontos adatot nem tudnék most mondani, de az biztos, hogy rengeteg humuszt, rengeteg talaj, termőtalajt vesztettünk el, és vesztünk el minden évben.
1: De miért?
2: Ennek az oka többrétű. Egyébként az ökológiai gazdálkodás kialakulását is ez okozta, a talaj állt kezdetektől fogva a középpontba. Ugyanis amikor a műtrágya használat robbanásszerűen elterjedt, akkor már voltak a 19. század végén, 20. század elején olyan gondolkodók, akik ezt ennek látták a negatív következményeit is, tehát nyilván nem szabad elvitatni a pozitív oldalt, hogy megemelkedtek a terméshozamok, elmúltak az éhínségek, sokkal több embert lehetett és lehet mai napig is élelmezni. Ugyanakkor látjuk már a negatív hatásait is, például az, hogy a műtrágya azért nem képes pótolni azt a szerves anyagot, azt az élő talajt, ami tulajdonképpen nem látjuk ugyan, de az életnek egy bölcsője, hiszen ez már talán sokaknak ismert, hogy egy kiskanálnyi talajban annyi élő lény van, hogyha az egy jó élő talaj, mint amennyi ember a Földön, tehát hogy egy nagyon nem látványos ökoszisztéma, de annál fontosabb ökoszisztéma az, ami a talajunkban van.
1: Körülbelül 20, de lehet, hogy 30 évvel ezelőtt egy amerikai farmer mondta azt, illetve csodálkozott azon, hogy Magyarországon a szántás mennyire elterjedt, és akkor azt magyarázta, hogy nem kéne szántani, és egyébként is olyan mezőgazdasági gépeket kell használni, amelyeknek a gumikereke nagyon nagy felületet jelent, hogy dupla kerék legyen, meg stb., hogy, és én nem értettem az egészet, hogy miért. Ez körülbelül most már stimmel?
2: Igen, ez a talajvédő vagy talajmegújító gazdálkodás, regeneratívnak is mondják, amely ugye egyre inkább a talajművelés minden formájának az elhagyása felé halad.
1: Hát akkor tehát, jön a gaz.
2: Így van, tehát ez a legnagyobb probléma vele, hogy ugye a szántás, a talajforgatása bizony megfordítja azt az élő réteget, a felső 30 centiét, és ezért a szerkezetet tudja károsítani, hanem juttatunk ki a szántással egy menetben ugye szerves tápanyagutánpótlást, és akkor bizony az oxidáció miatt elveszítünk szerves anyagot, és romlik a talajunk hosszú távon, viszont a gyomot meg hát sokkal jobban kezeli, illetve hát nyilvánvaló, hogy őseink nem véletlenül használták a szántást évezredeken keresztül. Ugye itt a hazai probléma az abból is adódik, hogy nagyon szétvált az állattenyésztés és a növénytermesztés, és már nem ezek a vegyes gazdaságok a jellemzőek, ahol van szerves trágya, lehet komposztálni, és utána körforgás szerint ugye visszajuttatni a termőterületre, hanem sokan küzdenek a növénytermesztő gazdák azzal, hogy nincs elérhető mennyiségben megfizethető trágya, és ezért is nehézséget okoz számukra az, hogy hogyan pótolják a szerves anyagot. Nyilvánvaló, hogyha kevesebb talajművelést végzünk, akkor azért a lebomlása, a zöldtrágya növényeket ültetünk, vetünk, akkor segíthetjük azért a talaj felépülését. Az igazság az, hogy nem hagyható el az, hogy újra szerves anyagot juttassunk vissza.
1: Picit leragadtam a szántásnál. Mert megy a traktor, és kifordítja a földet, és mondta, hogy millió élőlény, egy élő organizmus az a talaj, amikor az úgy kifordul, vagy amikor én egyszerűen fölásom a kertet, akkor ott megszakítok valamit, akkor ott valami, ezek eddig valamilyen szövetségben voltak, és most egyszerre ott maradnak egyedül árván?
2: Hát igen, a talajban most a gombafonalakat talán jól el lehet képzelni, hogy nagyon fontos szerepük van a gombáknak, gombafonalaknak a talaj lebontó funkcióiban, de már csak a szerkezet alakításban is. A glomalin az egy olyan anyag például, ami a talajszemcséknek az összetartását, tehát a szerkezet állóképességét segíti. De ugyanúgy a gilisztákat is emlegethetném, amelyek, tehát ugye, ha ott fizikai kár éri őket, akkor pusztulnak. Bizonyos életforma típus az ott a felső talajrétegben van, és ők ugye nem szerencsés, hogyha kiírtjuk őket a bolygatással, tehát ilyen beavatkozás, egy drasztikus beavatkozás nyilván mindenfajta ilyen talajforgatás.
1: Az, hogyha giliszta van a földben, az jó? Tehát a gilisztát azt óvjuk, őrizzük, locsoljuk?
2: Igen, a giliszták azok indikátor állatok is, tehát egy jellemző, egy jelző faj, illetve fajok, tehát mutatja azt, hogy mennyire élő az a talaj, mennyire épp, mennyire termőképes.
1: De egyébként mondjuk a homokból a giliszta majd humusz termel?
2: Tehát
1: a kérdéseim abszolút laikus kérdések, de hát
2: nem
1: mégis.
2: Baj. Alapvető talaj fizikai féleséget nem tudja megváltoztatni, tehát az, hogy homoktalaj, vályoktalaj, agyagos talaj, azt nem fogja megváltoztatni, de valóban az emésztése által, az ürülék által, a nyálkája által mindenféle pozitív hatást gyakorol, tehát már csak az, hogy járatokat épít a talajba, levegőzteti, behúzza a föntről a szerves anyagot, vagy ugye élő növény nem eszik a giliszta, de ugye az elhalt növények lebontásában jelentős szerepe van, táplálékot élő helyet teremt egy csomó mikróbának, tehát hogy az egész életközösség fenntartásában egy jelentős szerepe van.
1: Most az jutott eszembe, hogy akkor a kiskertembe veszek egy vödör gilisztát, és akkor elszórom, de hát ilyen szolgáltatás nincs.
2: A giliszta komposztálás, az van egyébként, pont ebből adódóan.
1: Veszek komposztot, és azt teli van gilisztával?
2: Komposzt giliszta, ugye a horgászboltban meg lehet menekíteni a gilisztákat, a csalivá vállástól, és akkor ilyen kis giliszta komposztálót lehet csinálni.
1: Na jó, de hogyha veszek humuszt, ami arról híres, hogy csokgiliszta van benne, honnan tudjam, hogy az tényleg olyan a csokgiliszta? Jó, na, bocsánat, nem komolytalankodom el a dolgot. Na, de tehát, hogy, mert gyerekkoromban emlékszem, hogy láttuk ott a giliszta. Ja, hát milyen érdekes. De akkor a giliszta egy pozitív szereplő.
2: Igen, abszolút pozitív szereplő, igen, minden tekintetben.
1: Na most nem akarom elviccelni a dolgot. A másik, a szántásról beszéltünk, a föld minőségéről. Mi az, amit az ökológikus gazdálkodás tilt, nem enged? Tehát igen. A mai modern módszerek, most nem azért, de itt van például ez a génmódosított élelmiszer. Ez ezzel mi
2: igen.
1: A
2: igen, visszatérve, ugye említettem, hogy jogszabály keretei vannak, és itt le van fektetve feketén-fehéren, minek kell megfelelni, tehát ebből adódik, hogy ökológiai gazdálkodásban szintetikus növényvédőszereket nem használunk.
1: Tehát csak állati trágyát,
2: A műtrágyát sem használunk, akkor ugye génmódosított növényeket vagy állatokat sem, illetve génmódosított szervezeteknek a származékait sem. Ez majd, ha kell, akkor kifejtem, hogy ez mit jelent. Ugye sokszor termeltetünk GMO-val anyagot, ami természet azonos anyag, de GMO állítja elő.
1: Hát én azt tudom, hogy szóját esznek a tehenek, és az a szója az érkezik valahonnan részben Amerikából, és génmódosított szója, amit megeszik a tehén, és akkor az én kérdésem az, hogy akkor én is génmódosított leszek, hogyha azt a tejet iszom?
2: Nyilván nem, de ökológiai gazdálkodásban, a takarmányban sem használunk GM takarmányt, tehát hogy az egész rendszerből, sőt a most nemrég az Európai Unió parlamentje által átengedett új ilyen génszerkesztési törvény alapján kicsit szabadabban, forgalomba hozható.
1: Mintha a magyar kormány is ebbe az irányba indult volna el, most igen, nincs előttem. Igen?
2: Igen, igen.
1: És sajnos. Ennek örülnek?
2: Nem, mi nem örülünk, mert mi hát igazából örülhetnénk is akár, mert az ökológiai gazdálkodás lesz az egyetlen, ami név szerint is sikerült ugye benne beletenni a jogszabályba, hogy ökóban ezt nem szeretnénk, és ne legyen, és ezért jelölés köteles maradt a vetőmag is, de a fogyasztó számára, meg hát össztársadalmilag azt gondolom, hogy ez nem egy jó irány, tehát nem lesz megkülönböztethető a termék, hogy van-e benne génszerkesztett alapanyag, vagy nincsen, és
1: ez miért nem jó? Tehát én értem, hogy azt mondják, hogy a génszerkesztés nem jó, de miért nem jó?
2: Elsősorban egyébként, tehát egy kicsit ilyen technikaibb részt ezt most nem mennék bele, hogy maga a génszerkesztést ez mennyire pontos, mennyire nem. Tény az, hogy nagyon sok nem kívánt változást is elő tud idézni.
1: Hát nagyjából valami olyasmiről van szó, hogy mondjuk a kukoricába belerakják a nem tudom melyik pillangónak az egyik génjét. Nyilván nem pillangó, én most mondtam valamit, az egyik génjét, ami azt eredményezi, hogy a kukoricát károsító, nem tudom melyik növény, vagy élőlény, az ott akkor nem tud megmaradni. Hát ez csupa pozitívum.
2: Hát, az az igazság, hogy két csoportra osztják az úgynevezett NGT, vagy hát ez az új GMO növényeket is. Az egyiknek a szabályozása, az marad a régi, tehát szigorúbb, ezek az úgynevezett herbicid toleráns, tehát a gyomírtószerrel ellenálló növények, illetve a rovarírtó hatóanyagokat termelő növények, tehát ami régen is a GMO tulajdonság volt, és most az újjal is azt csinálják, azok maradnak szigorúan szabályozottak, viszont van egy csomó olyan, ami nem ezeket a tulajdonságokat hordozza, de ugyanúgy génszerkesztéssel állították elő, és itt egy ilyen idézőjelben marha tudományos döntés született, hogy 20 változtatás alatt az már akkor ne legyen GMO, amit génszerkesztési technológiával 20 változtatásnál kevesebbet nyúlnak bele a örökítőanyagba, akkor
1: az nem GMO.
2: Már nem. És de ez hát egy lobby érdek, tehát nem tudom sajnos szemben mondani, ez azt jelenti, hogy szabadalmaztatni lehet majd azokat a növénytulajdonságokat, amiket kódol egy ilyen változtatott örökítőanyag szegmens, akkor azt jelenti, hogy ugye ezek a tehát a fogyasztóknak a döntéshez való joga, ez elvész, tehát nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy szeretne ilyet enni, nem szeretne a tájékoztatás, és ebben nem értünk egyet, tehát az ökológiai szektor ezzel egyáltalán nem ért egyet, hogyha mégis ugye most elfogadta az Európai Parlament ezt a jogszabályt, 28 januártól lép életben, még van egy lehetőség, hogy valamelyik tagállam esetleg az Európai Bíróságon keresetet nyújt be ellene, ezt nem tudjuk még, hogy valamelyik tagállam meglépje. Ha nem, akkor nyilván fel kell erre készülnünk, hogy ez jönni fog, és az ökológiai szektor lesz az egyetlen, ahogy említettem, ahol továbbra is biztos lehet benne a vásárló, hogy nem használnak ilyet, tehát ebből a szempontból még örülhetnénk is neki, mert a figyelem az nagyobb lesz az ökotermékeken.
1: Azt mondta nekem egyszer egy gazdálkodó, amikor arról volt szó, hogy a tarló égetést megtiltják, hogy na jó, megtiltják a tarlóégetést, de hát ez azzal jár, hogy akkor utána neki annyi kémiai szert kell arra a földre kijuttatni, mert a különböző gyomokat, meg nem káros élőlényeket, azokat valahogy mégiscsak, amit a tarló égetés eltüntetett, azt neki is el kell valahogy tüntetni.
2: Na és látja, mégse így van.
1: Nem így van.
2: Igen, tehát a tarló égetés is rendkívül káros volt. Én ezt Indiában tapasztaltam meg egyik konferencia, ökogazdálkodási világkonferencia, ott volt 2017-ben, ha jól emlékszem.
1: De ha 18-ban, akkor is elhiszem, igen.
2: Novemberben, és akkor égetik ott a tarlókat, és nem kaptunk levegőt, de szó szerint alig lehetett levegőt kapni, mert a városba ugye egy felhőként borította be.
1: Értem, de a kérdés végül arra is vonatkozott, hogy volt egy módszer, ami bizonyos hatásokkal járt, hát egyébként igen, füst volt, de a másik oldalon meg azokat, amik

0: védelem, viszont ott nincs semmilyen korlátozás az input anyagokra vonatkozóan.
1: Hogy mi megy
0: tehát
1: be?
0: Ott gyomírtó engedélyezett, műtrágya engedélyezett, rovarölő, gombaölő. Az ökológiai gazdálkodás meg azt mondja, hogy én inkább művelem a talajt, akár sekély műveléssel, és a gyomokat mechanikai úton kezelem.
1: Húzgálom, igen.
0: Hát, annak igen, szofisztikáltabb igen. módok is, de igen.
1: igen, igen.
0: És nem juttatok ki, viszont nem juttatok ki semmilyen kémiai bolygatót, hogy úgy mondjam, mert az is ugyanúgy bolygatja a talaj életet, csak nem fizikailag, hanem kémiailag.
1: Igen, a kémiai úton pusztítja el azokat az élőlényeket, amelyek egyébként jó, ha ott vannak.
0: Igen, így van, és ez egy ilyen nagyon elválasztó vonal a két irányzat között, ugyanakkor sok tekintetben meg átfed a kettő, tehát nagyon sok ökológiai gazdálkodó eleve a talajt fontosnak tartja, azért lett ökogazda, és egyesíti a két rendszert, amennyire ez lehetséges.
1: Na most akkor a következő a helyzet, áttérünk az ökológiai gazdálkodásra teljesen, az egész világon, csak ökológiai gazdálkodás. És éhen hal az ember is.
0: Ez egy tipikus, szintén, bocsánat, hogy nevetek, csak ez annyira...
1: Ki nevet engem, értem
0: nem,
1: én.
0: Nem, de hogy csak
1: de
0: ez
1: nyugodtan.
0: Annyira ugye adja magát ez a kérdés, és
1: hát
0: annyira
1: el
0: magát,
1: kell látni élelemmel a világot.
0: Értetődő, és ez a legkardinálisabb érv például, amit ugye a géntechnológia mellett is felszoktak hozni, hogy de hát el kell látni a világ növekvő népességét. Na most itt lehet, hogy kicsit hosszabb választ adok, de egy kicsit fel kell ismernünk, hogy ez a párosítás, hogy még intenzívebb termelés, még többet termeljünk, főleg itt Európában, az nem oldja meg az éhezés kérdését ott, ahol most is éheznek. De már csak ha Magyarországot vesszük kis egységként, akkor sajnos látjuk, hogy a mai napig van gyerekek körében is 5-7% alultáplált. És nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert nem termelünk elég kaját. Tehát, hogy...
1: Jó, értem én, hogy az egy más kérdés, hogy vannak alultáplált gyerekek a nagyvilágban, meg Afrikában, nem én ezt értem. De csak annyi, hogy egyszerűen annyi élelmet kell termelni, amennyivel el lehet látni normálisan ezt a nem
0: ezt
1: tudom.
0: Ezt már most túltermeljük. Akkor a túltermelésben vagyunk, hogy ezt elmondani nem lehet. Tehát ha most ránézett tejpiaci válságra, akkor önmagában az mutatja, hogy mekkora túltermelésben vagyunk.
1: Olcsóbb a tej, boldog vagyok a boltban.
0: Hát igen, a gazdák már nem olyan boldogok, hogy tönkre mennek, amiatt, hogy annyira olcsó a tej, a felvásárlási ár alacsonyabb a termelési költségnél.
1: Mert túl sok van, igen.
0: Túl értem. Sok van. És ugye ezt látjuk, hogy tehát az élelmezés rendszerét egy kicsit egyben kell látni, és akkor meglátjuk ezt az óriási pazarlást, ami ott van. Tehát ugye az a 30% vagy újabb adatok szerint 40%, ami kárba vész.
1: Amit kidobunk,
0: ami a menet közben egészen ugye a termőföldtől a hűtőszekrényünkig.
1: Igen.
0: De
1: a főkérdés mégis az, ha ökológiai módon gazdálkodunk, el tudjuk látni élelemmel, mondjuk, ha csak Magyarországról van szó, el tudjuk, de az egész világról beszélhetünk, el tudjuk látni így élelemmel az embereket?
0: Igen, erre is vannak tanulmányok. A válasz az, hogy igen, de nem tehát nem lehet egy csavart húzni meg a rendszerbe és várni, hogy majd megjavul. Tehát amit említettem, a pazarlás, és a másik az, hogy az állatok számára termelt takarmány termő terület, ez egy óriási, az összes mezőgazdasági területnek egy jelentős része, mint takarmányt, szemes takarmányt termelünk. Ugye ott élelmiszer humán célra nem termelődik, mert hogy átváltódik majd húsá,
1: és akkor majd megesszük.
0: De ez az átváltási arány, ez egy elég rossz arány. És hogyha közvetlen humán célra termelnénk élelmiszert, ugye akkor jobb lenne. Tehát a lényeg
1: de
0: az,
1: hát
0: hogy
1: akkor mi lesz az állatokkal, akkor nekik nincs.
0: Hát legeltetés is létezik, tehát nem csak iparszerű állattartás létezik, és annak a kihasználása az megint csak egy olyan dolog, amit jól meg lehetne. Tehát a legelőn, a gyepen megtermő növényi biomasszát, azt mi emberek sosem fogjuk tudni hasznosítani értelemszerűen, viszont az állat az pont ebből csinál értékes, humán táplálékot, állati termékeket. Tehát magyarul az a lényeg, hogy ha le tudnánk felezni a pazarlást, az élelmiszer

0: gyógyszerpazarlást, és mondjuk felére csökkentenénk a húsfogyasztásunkat, ami a WHO és egyéb szervezetek szerint is azért ildomos lenne, mert elég egészségtelen mennyiségű húst eszünk
1: meg. Túl sokat eszünk, tehát mindenből túl sokat eszünk, igen.
0: Igen, akkor a jelenlegi agrárterületeken is minden további nélkül el tudná látni az emberiséget a biogazdálkodás is, de ez egy ilyen hipotetikus felvetés, tehát a lényeg inkább az lenne ebből az egészből, hogy nincs egy ilyen silver bullet, ahogy mondja az angol, tehát egy mindenre jó megoldás nincsen, és ez egy fals argumentáció véleményem szerint, amit a GMO lobby is mond, hogy hát etetni kell az népet. De GMO nélkül is ugyanúgy ezt meg lehet oldani, sőt, sokkal kisebb problémákkal.
1: Ha én már az előző fél órában is mondtam, hogy én egy gazda vagyok, aki mondjuk 50 hektáron termelek ezt-azt, át akarok állni az ökogazdálkodásra, akkor hogy csináljam? Hopp, tegnap így volt, most ősztől máshogy van.
0: Igen, ugye egy átállási tervet kell készíteni, és az átállási tervben meg kellene nézni előzetesen, hogy milyen termékek vannak, milyen termékpályák, hol van nagyobb kockázat, kisebb kockázat, mi a folyamat. Ugye a szántóföldön 2 év átállási idő van, tehát 2 év a tanuló idő, addig nem lehet
1: biogazda. Az alatt tökre megyek.
0: Nem, hál' Istennek, akkor nem lenne biogazda. Ugye ezt támogatási rendszer oldalról is segítik, tehát van egy átállási támogatás, meg egy fenntartási, de ha nincs, akkor is azért meg lehet ezt szépen tervezni úgy, hogy az átállási idő az arra legyen jó, hogy az ember tényleg beállítja a vetésforgót, ökoban kötelező a vetésforgó, pillangós virágúakkal érdemes legalább 1/3 a területnek mindig.
1: Pillangós, mond egy példát, mi a
0: hát,
1: milyen?
0: Hát lucerna,
1: jó.
0: Legismertebb talán.
1: 4 levelű, igen.
0: Vagy herefélék, de ugye ők tudják megkötni a levegőből a nitrogént a gyökérgümök segítségével, tehát amit a műtrágyaipar a Haber-Bosch szintézissel, ugye fosszilis üzemanyagból nagy energiával állít elő, levegőből kivonja a nitrogént, ezt a pillangós virágú növények ingyen és bérmentve megcsinálják a gyökereiken élő rizóbium baktériumok segítségével, és az a lényeg, hogy ez a motorja az ökoszántónak, ez a pillangós, és egyébként ugye ugyanúgy megvannak a kalászosok, a kapásnövények, minden
1: tehát
0: egyéb.
1: Már nem fogjuk tudni kifejteni ebben a hátra levő 2 percben, de akkor tulajdonképpen, ha én, mint földművelő gazda át akarok állni, akkor ez egy reális út. És akkor a záró kérdés. Optimista? Holnap után, azután, meg azután majd az ökogazdálkodás lesz a nyerő és az elterjedt?
0: Én azt látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a fiatal gazdák oldaláról, a magasan képzett gazdák oldaláról, és mindazok oldaláról, akik látják, hogy nem lehet így tovább menni, ahogy eddig. Ez sajnos a klímaváltozásnak talán az egyetlen pozitív hozadéka, hogy a nyitottság az újra és a változásra az egyre nagyobb, és ezek a inputanyag független gazdálkodási formák, mint az ökológiai gazdálkodás, ez egyre népszerűbb.
1: Állítólag az angolok is azért értek át a sörre, mert a klímaváltozás miatt a szőlő már nem működött, de a sör alapanyagát azt meg tudták termelni, nem tudom igaz-e. Hát akkor itt tartunk, akkor mondanám, hogy néhány évtized múlva majd megnézzük, hogy hogyan alakult a dolog, de szerintem hamarabb is találkozunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője, egyben az Ökológiai Gazdasági Mozgalmak Európai Szövetségének az újonnan megválasztott elnöke. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, a YouTube-on és a Facebookon nézhetik is a műsort, és visszanézhetik a műsort. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szentlélekről. A szerkesztő Gronda János.
2: Megvizsgálhatjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk befogadóak a Szentlélek sugallataira, azáltal, hogy megnézzük, mennyire vagyunk befogadóak az emberekkel való találkozásainkban. Mennyire vagyunk nyitottak, vagy mennyire zárkózunk el az előítéletekkel, gyanúinkkal, rosszindulatunkkal, embertársainktól. Mert hogyha velük kapcsolatban ilyen gyanakvóak vagyunk, és most nem a rendes óvatosságról és a bölcsességről beszélek, hanem a rosszindulatú gyanakvásról, ha valakiről rosszat hallunk, és megérkezik, már gyanakszunk rá, pedig még nem is ismertük, és már rossz indulattal fordulunk felé, nem pedig jó indulattal. Hogyha az emberekkel való viszonyainkban ilyen gátakat és akadályokat tapasztalunk, akkor ez megvan a Szentlélekkel való kapcsolatunkban is. Általában az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunk alakulása az párhuzamosan halad. És ez egy nagyon jó kontroll lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogyan állok az emberi kapcsolataim terén. Mennyire a jót látom a másik emberben, vagy a jót keresem, vagy pedig alapból a rosszat keresem, ami az én rossz indulatomból fakad. Meg tudom-e mindenben Isten akaratát látni, és mindenkiben Isten küldöttét számomra, aki üzenetet és ajándékot hoz nekem. Még az ellenségem is, sőt, lehet, hogy az ellenségem hozza a legnagyobb ajándékot. Kérdés, hogy én hogyan fogadom? Már nem a rossz indulatát és a bántását adott esetben, hanem magát az embert. Mert Jézus minket az ellenség szeretetre tanít. És a szentek beszámolóiból tudhatjuk, hogy egy-egy nehéz testvér, akit sokszor ellenségként kezelünk, a legnagyobb előrehaladást hozza az életünkben lelki téren. Biztosak lehetünk abban, hogyha találkozunk valakivel, akkor az ajándékot hoz nekünk, és mi is ajándékot viszünk neki. Ezt el szoktam mondani hittanórán is a gyerekeknek, és ezt ők csodálatosan megértik, nem is kell nekik magyarázni. Akkor mondom, hogy én most ajándékot hozok nektek a jó Istentől. De azt is tudom, hogy ti is hoztok nekem ajándékot a jó Istentől. Kérdés, hogy figyelünk-e erre, hogy mit kapok tőletek ajándékba az Istentől, ti figyeltek-e arra, hogy ti mit kaptok tőlem, és befogadom-e, elfogadom-e ezt az ajándékot. És tanuljunk meg így találkozni emberekkel, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy milyen ajándékot kapok én most ettől az embertől. Mit küldesz nekem ő általa, Uram? Csodákat fogunk tapasztalni. Mert hajlamos az ember arra, hogyha mondjuk ő tanít valakit, hogy akkor én tanítom, és ezt az ajándékot átadom, de aki tanítok, vagy akihez beszélek, és azt talán meg sem szólal, csak egy kedves mosolyával, vagy egy szeretetteljes gesztusával válaszol, ő is megadja nekem azt az ajándékot, amit az Isten küld. De kell megfelelő alázat hozzá, hogy erre én tudjak figyelni. Ne csak azt higgyem, hogy én vagyok az ajándékozó, hanem tudjam, hogy én mindig megajándékozott is vagyok egy-egy emberi kapcsolatomban, egy-egy találkozásban. Nagy bölcsesség ez, tudatosan figyeljünk rá, és a szeretet légkörében tudjuk ezeket a Szentlélek ajándékait egymásnak átadni, és egymástól elfogadni, befogadni. Csak a szeretet légkörében. Most hívjuk segítségül a szenteket, és velük együtt elmélkedjünk a Szentlélek Úristenről. Először is hívjuk nagy szent Vazult, aki nagy tanítója a Szentléleknek, és a Szentlélekről írt könyvéből idézek most. A Szentlélek említésének hallatára ki ne figyelne fel, és ki ne gondolná a legmagasabb rendű természetre, hiszen Isten lelke a neve, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Készséges lélek, uralkodó lélek, szent lélek, ezek az ő saját és egyedi nevei. Hozzá folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete, mint egy öntözés erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot. Természete szerint elérhetetlen, de jósága miatt elnyerhető. Jól lehet erejével mindent betölt, mégiscsak azok számára közölhető, akik méltók rá. Ezeknek sem egyforma mértékben adja önmagát, hanem hitük arányában árasztja rájuk erejét. Lényege szerint egyszerű, erőiben sokféle. Minden egyes ember számára egészen jelen van, és teljesen van mindenütt. Úgy osztja szét önmagát, hogy semmi kisebbedést nem szenved. Mindnyáján úgy részesülnek benne, hogy ő maga épp marad. Úgy, mint a napsugár, amely jótékony erejével, mintha csak egy szemére világítana, mégis beragyogja a földet, a tengert, és átjárja a levegőt. Így a Szentlélek is minden ember számára, aki képes őt befogadni, úgy van jelen, mintha csak az övé lenne, ugyanakkor mindenkinek elegendő és teljes kegyelmet ad. A kegyelemmel aztán minden belőle részesedő úgy gazdálkodik, hogyan saját természete lehetővé teszi, s nem úgy, amennyire a Szentlélek képes. A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézenfogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberek ki azokat, akik megtisztulnak minden szenytől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség. Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a szent lelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé sugározzák a kegyelmet. Tőle származik az eljövendő dolgok előretudása, a szent titkok ismerete, az elrejtett dolgok megértése, az adományok szétosztása, a mennyeiekkel való társalgás és az örömökben való részvétel. Neki köszönhető a soha véget nem érő öröm, az Istenben való álhatatosság, az Istenhez való hasonlóság, s aminél nagyobbat nem lehet kívánni, tőle van, hogy istenivé lesz az ember. Csak ebben a pár gondolatban is mennyit tanulhattunk Szent Vazultól a Szentlélekről. És minél többet tudunk a Szentlélekről, aki maga Isten, harmadik isteni személy, annál jobban megszeretjük. És minél jobban megszeretjük, annál jobban akarjuk megismerni. Ezt a gondolatot Szent Ágostontól vettem, és valóban így van. Az Isten minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és minél jobban szeretjük, annál többet akarunk tudni róla. Bibliából, Szent Jánostól tudjuk, főpap imából, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. 17. fejezet, 3. verséből. Tehát az örök élet az, hogy megismerjük az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit küldött. És a Szentlélek segít ebben, hogy napról napra jobban megismerjük és jobban megszeressük az Istent. Ami már számunkra itt az örök élet kezdete, a mennyország előíze. Tehát Szent Vazul szerint a lélek nem csupán vigasztal minket, hanem bennünk végzi az istenivé válás művét. Szent Ágostont idézem, amit a lelkünk jelent a testünk számára, azt jelenti a Szent Lélek Krisztus teste az egyház számára. Eddig az idézet. Ágoston szerint tehát a lélek az egyház éltető lelke. egységet teremt, szeretetet, éleszt és életet ad. Szent Ágoston másutt ezt írja, a Szentlélek Isten és ember közötti szeretet közösség édessége. Ezt az édességet tapasztalhatjuk nap, mint nap. Az Istennel való kapcsolatunkban is, az imádságban, szentségek vételekor, és az emberi kapcsolatainkban is, amikor valóban szeretett kapcsolat van köztünk. Néhány évvel ezelőtt történt, iskolában tanítottam hittant 8-osoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a 8-osok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem méghozzá nagyot, tehát nem mindig úgy kommunikálnak a gyerekek, ahogy azt ők gondolják, hogy nem azt kommunikálják, ami bennük van a szívükben. És úgy évvége fele egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon. Meg hökkentem, mert erre nem gondoltam. Ezt szegény, gondolom, elkeseredésében mondhatta, hogy kamaszok gyakran érzik úgy, hogy nem szeretik őket. És mondtam neki, hogy hát ez nem lehet, hanem biztos, mert én Krisztus szeretetével szeretlek téged, nem pedig emberi természetes szeretettel. És ez a krisztusi szeretet, ez nem azt nézi, hogy a másik ember milyen, hanem feltétel nélkül szereti. És valószínűleg ezt érezhette meg a hittanórákon, mint hogy a többiek is megérezhetik, mert valóban, ha valakit Krisztus szeretetével, vagy valakiket Krisztus szeretetével szeretünk, akkor nincs különbség, nincs személyválogatás. Mindenki úgy érzi, hogy őt szereti legjobban a másik. Lizi, kis Szent Terézről mondták, amikor meghalt a nővérek egyenként mindenki, hogy engem szeretett legjobban. Másik is azt mondta, hogy nem, engem szeretett legjobban. És a közel 200 apáca, aki karmelita ott volt a kolostorban, mind úgy érezte, hogy őt szerette legjobban kis Teréz. Mert krisztusi szeretettel méghozzá kifinomult, kimunkált, krisztusi szeretettel szerette őket. Személyválogatás nélkül. Akvinai Szent Tamástól idézek. A Szentlélek bennünk lakik, mint a szeretet ajándéka. Tamás tanítása szerint a kegyelmi élet lényege, hogy maga Isten költözik az ember lelkébe. Akvinai Szent Tamás a Szentlélek ajándékairól így ír, a lélek ajándékai készségessé teszik az embert arra, hogy engedelmeskedjenek Isten indításainak. Ha már a Szentlélek ajándékairól szóltunk, akkor hadd soroljam föl itt a Szentlélek 7 ajándékát, amit valószínűleg mindannyian tudunk, de nem árt az ismétlés. Tehát a Szentlélek 7 ajándéka első a bölcsesség lelke, ami megtanít minket arra, hogy jobban szeressük a mennyeit, mint a földit, a maradandót, mint az ideig valót. Megtanít arra, hogy földön élünk, és égre nézünk. Értelem lelke, ami által hitünk titkait egyre inkább megértjük, egyre inkább megvilágosodunk ezekben, és kinyílik számunkra, mint a rózsa. Jó tanács lelke segít minket abban, hogy hogyan döntsünk bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, emberi kapcsolatainkban. Erősség lelke, ami segít nekünk elviselni a nehézségeket, akár még a vértanúságig is. Tudomány lelke, ami által Jézust akarjuk jobban megismerni. Jámborság lelke, ami által gyermeki szívvel és vágyjal fordulunk Isten felé. És legvégül Isten félelem lelke, ami Isten jelenlétébe von minket, és megóv attól, hogy kározatos dolgot cselekedjünk. Ez az Isten félelme, ez tulajdonképpen Isten iránti szeretetet jelenti. Amikor úgy szeretek valakit, hogy félek attól, hogy megbántsam, mint egy gyermek, aki nagyon szereti az édesapját, és ügyel arra, hogy semmivel ne okozzon neki szomorúságot. Tehát ezt az Isten félelmét, ezt jól kell érteni.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották a Szentlélekről. A szerkesztő Gronda János volt.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Perúban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta a katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormány szóvivő a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. A kormány szóvivő érthetőnek nevezte az aggodalmat. Rámutatott, hogy a hírekben sokan látják az átmeneti nyomás csökkenésről szóló beszámolókat, vagy a lajtoskocsik megjelenését. Köböl Anita kijelentette. A készlet, a víz nem fogyott el. Az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik. Ez a protokoll, ha egy-egy településen csőtörés van, vagy átmenetileg leesik a nyomás, akkor a szolgáltató azonnal gondoskodik a pótlásról, közölte. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. A parlament honlapjára felkerült szerdai dokumentumban Bújdosó Andrea frakcióvezető azt írta, kezdeményezik, hogy az országgyűlés augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával. A Tisza frakció nevében egyben javasolták azt is, hogy az államfőválasztás időpontja augusztus 11-e kedd legyen. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök választását az országgyűlés elnöke tűzi ki. Jelen esetben elnök helyettesítő Hallerné Nagy Anikó alelnök. A jelöléshez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges, és a jelölést az országgyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Hivatalos jelölés még nem érkezett a posztra. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte szerdán a távirat irodával, hogy a Tisza frakció kezdeményezésére parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, kár a gőzért, a poszton nincs üresedés, hozzátette. Az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Akárkit címkézés most fel ezzel a titulussal a tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tolvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés, közölte. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira forduló szél a késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
3: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a cigánypasztoráció sajátosságairól beszél.
4: Nekünk cigányoknak a család, a közösség az egyik legfontosabb megtartó erő, ami már kezdetektől fogva meghatározza a létét az embereknek. Éppen ezért az egyháznak a gondolkodásának is ebbe az irányba kell elmozdulni, amikor a cigány pasztorációról beszélünk. A legfontosabb az, hogy a II. Vatikáni zsinat azt mondta, hogy az idők jeleit vizsgálni kell, és minden időben alkalmasnak kell, hogy legyen az egyház tanítása arra, hogy a kor emberének a felmerülő aktuális kérdéseire, az őket érintő problémákra reflektálni tudjon, választ tudjon adni. Az egyház szemszögéből a cigány pasztorációnak azokat a kérdéseket kell vizsgálni, ami a mai kor cigány emberét érdekli, foglalkoztatja, ami az ő életét érinti. Itt pedig a népesség robbanás a cigányok között 1990-től figyelhető meg hazánkban, és van egy térkép, amit Pap Zoltán Attila készített el, megyei szinten lebontották, hogy az iskolákban, minden megyében hány százalékban találhatóak cigányok. A legtöbb helyen már ekkor a 30% környékén voltak az iskolákban jelen a cigány gyermekek, nem beszélve a határmenti falvakról. Zárójelben itt jegyezném meg, hogy egy rakacamenti területről jöttem, ez a Rakaca a szlovák határhoz közeli, ahol 900 fő volt, amikor oda kerültem, és a 2 éves papságom alatt 130 keresztelésnél tartok. Ez egy nagyon pici közösség, de ahhoz képest arányában ez egy hatalmas ugrás, amit megtapasztalunk, és hogyha iskolában, óvodában vagyunk ilyen területeken, nyilvánvalóan azoknak az embereknek a gondolkodásmódját, látásmódját kell megközelíteni, akikhez én az Istennek az evangéliumát el akarom vinni. És érthetően az egyháznak keresnie kell a cigányokkal való kommunikációs csatornát, hogy mi az a legjobb módja, ahogyan én egy cigány embernek el tudom mondani, hogy mi az az evangélium, amit Jézus Krisztus neki akar elmondani cigányként, hogy hogyan tudja őt a saját kultúrájában meghívni, mik azok az értékek, amiket ki lehet emelni, azok az ablakok, amin keresztül ráláthat az Istennek az országára. És a cigány pasztorációs paradigmaváltás, bocsánat, tehát a módszertani váltás, az azt jelenteni, hogy innentől kezdve igenis figyelembe kell vennem azt, hogy igaz, hogy ugyanaz az evangélium, amely mindenkinek egyformán szól, csak nem mindegy az, hogy hogyan mondom el, hogy ki hogyan érti meg, hogyan tudom azt érthetőbbé, felfoghatóbbá és érezhetőbbé tenni, hiszen be kell vallani, hogy mi cigányok inkább a racionális értelmi dolgok helyett sokszor inkább a szívünkre hallgatunk, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha érzelmileg fognak meg bennünket. 6. Pál pápától tőle indult az a felhívás, hogy tulajdonképpen, amikor egy cigány közösséghez beszélt, megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha egy idő után a saját szószólójuk megszületne, aki tudja őket képviselni. És pontosan a cigány pasztorációnak valahol ez a célja, hogy egy idő után a cigányok akarjanak az Isten országának a részesévé lenni, hogy ők akarjanak tenni a saját népükért, hiszen ez alulról tőlünk indulhat el, mert rákényszeríteni az Isten országát tűzelvassal nem lehet az emberre. Kell, hogy én is akarjam az Isten országát építeni cigányként. Az inkulturáció mikéntje, ez egy mostani fogalom, amit elég gyakran használnak az egyházban. 2005-ben a pápai tanács létrehozta a cigánypasztorációs irányelveket, ami 102 pontból állt. Ennek az egyik nagyon fontos része, amit ki kell emelni, hogy az evangéliumot, amikor beleültetik az Isten üzenetét a cigány kultúrába, az csonkítatlanul megtartja a sajátosságait, és a kettő elegyedve valami magasabbat hoz létre, valami tökéletesebbet, de nem oldódik fel a másikban. Erre azért hoztam a Rubjovtól a Szent Háromság ikonját, mert tökéletes példája a család modellnek, ahol az apának és az anyának a tökéletes szeretetéből születik meg egy harmadik valaki, aki mind a kettőnek az örökségét tovább viszi, és élhetővé próbálja meg tenni, és előre mozdul. Egy közösség tagja más kultúrával. Amikor én gyermekként beléptem a templomba, otthon éreztem magamat, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, akinek az öltözéke, az éneke, a befogadó magatartása nekem lehetőséget adott arra, hogy a szívemben megszülessen a vágy, hogy én szeretnék ilyen pap lenni. A közösség is annyira jó volt, hogy én ott otthon éreztem magam. Nem éreztem száraznak a vecsernyét, az útrenyét, a liturgiát, mert engem befogadtak. Nem azt éreztem, hogy én ott cigány vagyok, és meg vagyok különböztetve, hanem a templomban otthon voltam, és hazajártam, és minisztrálhattam, sőt, foglalkoztak velem, egy kicsit tanítgattak énekelni, és pátyolgattak. Az egyháznak a hagyományait rám ragasztották, és ahogyan mondták, oda is kozmáltam az oltárhoz. És hálát adok a jó Istennek, hogy olyan papom volt, aki előtt, úgy, mint én előttem, nem voltak még abban az időkben példák. Nem voltak még akkor cigány hivatások, nem ismertem cigány papot. És amikor megszületett bennem az a vágy, hogy szeretnék pap lenni, ő csak bátorított. Mert ő azt látta, hogy mindenki egyenlően meg van hívva erre a hivatásra, és igenis a cigányok közül is fontos, hogy legyenek hivatások, legyenek szerzetesek, legyenek apácák, legyenek papok, legyenek olyan emberek, akik tanulva visszamennek a sajátjaik közé, és elmondják azt nekik belső tapasztalatukként, hogy mennyire hívja az őket a Jóisten, mennyire szereti az Isten a cigányokat, aki értünk is meghalt, aki értünk is ugyanúgy cigányokért is odaadta az életét a kereszten. A saját kulturális elem bevitele az egyházba az olyan, mint amikor az ember teát főz. A tea főzés az úgy működik, hogy a filtert belerakom a pohárba, és a két különálló dolog elegyedik egymással, átadja az értékeit, és valami fenséges dolog születik meg belőle. Amikor a magyar és a cigány kultúra találkozik az evangéliumnak a szeretetében, az evangéliumnak a tanulmányozásában, akkor én azt merészeltem leírni a dolgozatomban, hogy csúnya szóval medicinális jellege van, gyógyító hatása van a két társadalomra. Hiszen majd fogok beszélni arról, hogy Krisztus, mint nekünk cigányunknak a legfőbb vajdája, hogyan jelenik meg az egyházunknak az életében. És a teafőzéshez visszatérve, azért nem olyan könnyű teát főzni. Kívülről nézve az ember, sokszor bolondnak gondolnak minket, hogy cukrot rakunk bele, hogy édes legyen, aztán citromot, hogy savanyú legyen, el lehet azt rontani az arányokat. És valahogy a cigány pasztoráció is pontosan ilyen, hogy az embernek a jó Istenre hangolódva meg kell találni az egészséges értéke, arányokat, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Rá kell érezni, de ezt gyakorolni kell. Az embernek bele kell tanulnia a cigány pasztorációba. És nagyon fontos, hogy kiemeli ez a dokumentum is, amit említettem előzőekben, hogy közöttük élve lehet jól cigány pasztorációt csinálni. Nem az íróasztal mellől, nem pedig a katedrálól, köztük élve, cigány módon étkezve, velük táncolva, velük énekelve, olyan területeken, ahol él a cigány nyelv, mint Sándor testvéreméknél Hodászon vagy Kántor Jánosiban, élő nyelvként a cigány liturgiát énekelni, cigány nyelven használni, cigány nyelven köszönni, és a gyermekeinknek átadni ezt a kulturális részt, amiről mindjárt fogok is beszélni. Az evangélium minden kultúrának szól. A Jóisten azzal áldott meg, hogy volt szerencsém Rómában tanulni, és pápai liturgiákon, utána fogadásokon vettünk részt, ahol afrikaiak is jöttek, és mindenki műsort adott a saját közösségéből, és olyan jó volt, hogy magasan képzett teológusok fűszoknyában táncolva a saját hagyományainak megfelelően akarták köszönteni a pápát, utána a fogadáson mindenki elegánsan felöltözött, európai módon, de előtte a saját nyelvén ki akarta fejezni, hogy mennyire szeretik őt a pápát, mennyire fontos nekik az, amit az egyház adhat, hiszen az ember abból ad, amilyen van. Én nekem cigányként a cigány kultúrámból kell adni, cigányként kell a megváltást keresnem, és ezek az utak állnak előttem, ezek állnak rendelkezésre, hogy én a Jóisten országába eljussak. A cigány kulturális elemek, a tánc, aki szereti a cigány táncot, és jobb bennem, mint én, az szabadságot érez benne. Az érzéseknek a előmenetelét élheti meg, és ugyanilyen a nyelv is. És az egyház, ahogyan elkezdett találkozni a cigány kultúrával, nagyon érdekes keresztmetszeteket hozott létre. Ahol a nyelvet kezdte el az egyház tisztelni, és a Szent István társulatnak köszönhetően megszületett a teljes cigány nyelvű szentírás, ott megszületik a Biblia. Mert nagyon fontos az, hogy a cigány nyelvet műveljük. Nagyon fontos az, bár én csak könyvből tanultam a cigány nyelvet sajnos, de nagyon fontos az, amikor az ember elmegy egy cigány nyelvű liturgiára, egy szentmisére, és ha nem is ért mindent, de az idősebb rokonaim is megtisztelve érzik magukat, hogy az egyház vette a fáradtságot, és volt olyan, aki megkönnyezte, hogy a püspök cigány nyelven köszöntötte őket, volt olyan, aki megkönnyezte azt, hogy elment a kereszt búcsújára, és a saját nyelvén hallhatta az evangéliumot szólni. Láthatta azt, hogy azokat a kulturális elemeket belevitték a liturgiába, gitárral énekelve éneklik a liturgiát. De nagyon fontos az, hogy a A cigány búcsúnál, a kereszt búcsújánál a cigány testvéreink fel tudják a vándorlásnak az emlékeit eleveníteni. Fel tudják azt eleveníteni, hogy mi elzarándokolunk ahhoz a Krisztushoz, akihez, aki értünk cigányokért is meghalt. És a vándorlás az érdekes egy momentuma, hiszen a vándorlók és úton lévők pápai tanácsa az, amelyik foglalkozik velünk cigányokkal. Bár itt némi kritikát szeretnék azért mondani, mert nomádokként beszélnek rólunk, viszont azért Mária Terézia ideje óta letelepedett életformát folytatunk, kivéve Angliában és Franciaországban egy-egy kis közösség, amely kérvényezte, hogy ők lakókocsival járhassák az országot, de nálunk ez másabb. És nyilván nomád elemekkel rendelkezünk. A mi vallásos felfogásunk olyan elemeket tartalmaz, amit egy kívülről embernek meg kell értenie. Ezért fontos az, hogy a papok, az egyházi személyek elmerüljenek a cigány kultúrában, hiszen egymást meg kell érteni. Ez az, ami gyógyító elem lehet. Ez az, ami a feszültségeket lebontja, hiszen nekem az a tapasztalatom a cigány pasztorációban, hogy az emberek nem egymástól félnek, hanem az ismeretlentől. Mert nem ismerik a másiknak a szokásait, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Tapasztaltam azt, hogy cigány emberek a templomba azért félnek bemenni, mert nem tudják, hogy ott hogyan kell viselkedni. Nem rájuk van kalibrálva, nem tudnak végigülni egy hosszú egyórás vagy másfél órás liturgiát, mert szükségük van a mozgásra. Ugyanezt tudom mondani a cigány gyermekeimről, akikkel hittanon foglalkozok, hogy másképpen kell egy kicsit velük bánni, meg kell őket mozgatni. Nekem is gitárt kell ragadni, be kell vinni az órára, énekelni kell velük. Sőt, még táncnak is gúnyolják, amit próbálok néha velük játszani, vagy mozgatni őket. De fontos az, hogy mozgásban legyenek. És kimondva kimondatlanul ez a rengeteg mozgás a nomád előtörténethez is kapcsolható. Átkeresztelt babona. Az egyház történetében volt már ilyenre példa. A fény és a sötétségnek a találkozásakor, amikor a fény legyőzi a világosságot, akkor ugye karácsonyfa története is így lett ismeretes számunkra, és a pogány ünnepből megkeresztelt keresztény szokás gyanánt ugyanezt tapasztaltam már papként is, hogy nagyon sokszor jönnek cigány testvérek, amikor balcsuklóra, karmazsin szalag oda van kötve, mert az ártó szellemektől szeretnének védelmet nyerni, vagy jönnek szentelt vizet kérni, mert sír a gyermek, nem tudnak aludni. És egy olyan megoldás sikerül találni, hogy a vörös karmazsin szalag helyett egy csotkit használunk, amit a keresztelés alatt adunk oda az újszülöttnek, vagy a családtagnak, hogy majd otthon ezt viselje a gyermek. Nagyon fontos az, hogy például én most a görögkatolikus részről tudok beszélni, hogy az ártó szellemek elleni imádságot külön ki kell ilyenkor hangsúlyozni, és tapasztalataim szerint ilyenkor megnyugszanak, mert védelmet találnak. Amikor én bemegyek egy osztályterembe, és olyan cigány gyermekekkel találkozom, akiknek este menekülni kellett mondjuk egy alkoholista apuka elől, anyukájával együtt hullafáradtan éhesen ül be az iskolapadba, nehéz hittanórán az Istenről beszélni. Hiszen neki a fizikális kimerültsége felülmúlja azt a lelki éhséget, amit fel kellene ébreszteni papként vagy hitoktatóként benne. Tehát nyilván valószínűleg először ezeket, ahogyan az irányelvek is felhívják a figyelmünket arra, először ezeket a társadalmi különbségeket, hátrányokat kell kompenzálni, és utána elérni egy olyan szintet, hogy lehessen az Istenről beszélni. Nyilván itt zárójelben jegyezném meg, hogy Krisztusnak a szavait, hogy legyetek okosak, mint a galambok, és ravaszak, mint a kígyók, tehát alkalmazni kell ezt is. Az egyház nem lehet csak egy kiszolgáló, szórakoztató intézmény, amely gyermekmegőrzésre, ingyen ennivalóra, kirándultatásra van kitalálva. Semmit nem ér az egész, hogyha nem Krisztus áll a közepén. A legfőbb vajda maga Krisztus. Azért mernék erről beszélni, mert 1990-től ez a rendszer megszűnt. Vannak önmagukat vajdának kikiáltó emberek, akik vagyoni alapon eldöntik, hogy ők minket vezetnek, de az semmilyen közösség nem szavazta meg. Senki nem hatalmazta fel őt arra, hogy rólunk döntéseket hozzon, főleg nem vallási kérdésekben. Viszont Krisztus applikálható, alkalmazható a vajda szerepre, hiszen a vajdának a feladata az volt, hogy a belső és a külső társadalmat, a cigányokat és mindenki mást, bocsánat, a gázsókat összekösse, a problémákat ő szüntesse meg, ő segítsen kommunikálni, ő legyen az, aki kibékíti az embereket. És pontosan Krisztus ezt teszi. Ő az, aki nem harcolni jött. Ő nem azért jött, hogy háborúzzon, ellenségeskedés szítson, hanem az egyenlőtlenségeket jött kiegyenlíteni, ahogyan Szent Pál apostol is írja. Krisztus tulajdonképpen híd szerepet tölthet be, és ez lehet az integrációnak az egyik legfontosabb eleme. Szerintem az oktatás mellett az egyedüli mencsvára az egyház a mai cigány társadalomnak, hogy magához méltóan ember módjára tudja keresni a jó Istennel a kapcsolatot. Hiszen Krisztus az, amelyik a két társadalom közötti szakadékot át tudja hidalni, meg tudja azokat a különbségeket szüntetni, fel tudja kelteni mind a két félben a kíváncsiságot a másiknak a kultúrájára, nem a félelmet látva, hanem az érdekességet, a kíváncsiságot a másikban az embert keresni. És ez nem a reklám helye, nem egy könyv címét akarom most itt elmondani, de hogy a cigány arcú Jézust kell a másik emberben meglátni. És pontosan ezt akarja Krisztus nekünk, cigány embereknek elmondani. 2014-ben a Magyar Cigány Kutató Intézet végzett egy felmérést az ország különböző területein elhelyezkedő 100 magát vallásosnak mondó cigány ember körében, akik különböző szinten voltak vallásosak, járatosak az egyházzal és az Istennel kapcsolatos dolgokban. Nálunk itt is a hagyományokat ismerni kell. Rakacán régi hagyomány volt az, hogy mivel búcsújáró hely volt, az emberek nem fértek be a templomba, megvásárolták a padokat, és oda csak családtag ülhetett le, és ezért volt az, hogyha valaki bement, akkor felállították, hogyha nem oda ült. De egy cigány ember, ha bemegy és felállítják, akkor azt érzi, hogy nem fogadják jó szívvel, neki a sarokban kell leülni, nem a templomban tud egy kicsit feloldódni. De itt is arról van szó, hogy elcsúszik egymás mellett az információ, mert nem ismerjük egymást. És hamarabb kezdünk el negatív dolgokat gondolni, mint sem felfognánk, hogy mi is az, amiről beszélünk. Ha van egy olyan pap, aki elhatározza azt, hogy cigánypasztorációban szeretne dolgozni, de sokszor ezt az élet hozza, a dispozíció hozza, hiszen nem mindig kell nekem elhatározni, hogy cigánypasztorációval kell foglalkozzak, mert lehet, hogy nem akarok, de olyan helyre helyeznek engem, ahol nagy arányban cigányok élnek. Akkor bizony azoknak az embereknek a lelki üdvösségért is ugyanolyan felelős vagyok, és ugyanúgy ki kell dolgoznom egy éves pasztorációs tervet, amelyet külön rájuk tudok alkalmazni, hogy hogyan szeretném őket bevonni az egyház életébe. A tagoknak a felhívása, a figyelmének a felhívása nagyon fontos, hiszen itt is a befogadó szerep a cigány étkezésekhez lehetne hasonlítani, hiszen kimondva kimondatlanul a cigánytörzsek, amikor vándoroltak, akárkivel nem ültek lenni. Csak a törzsnek a tagjaival, csak a családtagokkal, a legközelebbiekkel, idegenekkel nem. Amikor egy idegen embert befogadtak az asztalukhoz, ott egy ki nem mondott adoptáció történt. Az valójában testvér, nem csak testvérnek szólították, hanem annak is érezték, és úgy kezdték el szólítani, sőt úgy kezdett rá a közösség tekinteni. A legfontosabb az eukarisztia, hogy egy asztalról eszik. És aki velem Krisztusnak a testét és a vérét egy asztalról veszi, az valóban a testvérem. Ahogyan az arab nyelvből lehetne fordítani, ő a húsom és a vérem.

Hall nevű kutató arról beszélt, hogy a cigányok nagyon hasonlóak a vallásosságukat tekintve az állatvilágban felfedezett mimikritől. A mimikri azt jelenti, hogy színt váltanak, rejtőszínük van, és beolvadnak a környezetbe azért, hogy megvédjék önmagukat a külső hatásoktól szemben. És ez a kutató több társával együtt arról beszélt, arról írt még a kezdetekben, amikor a cigányokkal kezdtek foglalkozni, hogy a cigányok csak érdekből veszik fel a vallást. Mert alkalmazkodnak a befogadó nagyobb közösségnek a vallásához azért, hogy védelmet nyerjenek más népektől. Viszont rögtön láthatjuk itt a cáfolatot, hogy valójában belső igényről beszélünk, nem külsőségeknek akarnak megfelelni. A megtért cigányok aktivitása egyházközségükben, itt egy saját példát mondanék, hogy azokkal a cigányokkal sokkal erősebb lett a kapcsolatom, akikre feladatot bíztam. Akiket nem csak meghívok a templomban, ne templomba, hanem megbízom egy kiemelt feladattal, ami csak az övé, amiért csak ő számol el, és ez az egyházon belül, a mi egyházközségünkön belül neki van elkülönítve. És onnantól kezdve felelősség teljesebben tudtak viselkedni. Közalkalmazottakat sikerült kérni, akik nagyon felelősség teljesen végezték iskolában az iskolai felügyeletet, mivel rokonok ezért tudnak a gyermekekre vigyázni, felügyelni, vagy akár a tanodás kirándulásokra elkísérni bennünket. És még lehetne sorolni ezeket a dolgokat, de mindegyik ugyanígy kötődik személyre szólóan. A személyesség szerintem az, ami kiemelendő, hiszen nekem kell az, hogy személyes kontaktom legyen azzal a cigány közösséggel, amelyben én a hivatásomat megélem. Szolnokon volt nagyon szép gyakorlata az, amikor a cigány telepre kimentünk a motorútra, és minden egyes nap más családnál mentem a Bibliával és a gitárommal, együtt ettünk, de sokszor nem csak a család, hanem a környező háznak a lakói is bejöttek a házba, és együtt voltunk. És az egy érdekes személyes tapasztalat volt, mert ők azt tapasztalták meg, hogy a pap kijött hozzájuk. És akkor még nem is voltam pap, csak a reverendám után már az egyházzal azonosítottak. Ezért nem mindegy, hogy egyházi személyként, aki a hitről beszélek, a hitet próbálom megélni, hogyan viselkedek a cigányokkal. A megtért cigányok aktivitásához láthatjuk azt, hogy napi szinten ott a kétharmada zölddel látható annak a kis perecnek, gondolkodik az Istenről, és még jelentős része heti rendszerességgel, a többi az alkalmanként, és csak 1%-a van, aki korlátozza az Istenről való gondolkodását arra a vallási közösségre, amelyikben jelen van hetente egyszer. A missziónak a fontos elemei, amelyeket kiemelnék zárásképpen, az éneklés és a prédikáció, az nagyon fontos. A tapasztalat is ezt bizonyítja, hogy szükséges időközönként az előadásokat is megszakítani egy-egy kis gitáros énekléssel, prédikációval. A prédikációnál én szeretek direkt felkészülni. Minden keresztelésen prédikálni szoktam a családnál, a családnak. Volt olyan, amikor a keresztelésre való felkészítést a család otthonában végeztem el, mert mivel a cigányoknak nagyon fontos a család, ezért a családdal együtt, a család jelenlétében szolgáltatom ki a szentséget. Egyik kedvenc élményem, amikor a betegek szentségét szolgáltattam ki, és kimentem Rakacán a cigány sorra, és vittük a szentséget a harangozóval, ment előttem gyertyával, és a családdal és az utca lakóival közösen végeztük el a betegek kenetének a feladását. A családtagok nyitották ki a Bibliát a beteg feje fölött, és csak a gyónásra mentek ki a szobából. És ez a nénike, ez meggyógyult. És utána, amikor a faluban járt, kelt, mint az Istennek egy csodajele a közösségben, soha nem volt még akkora respektem. Egy év után a cigányok elkezdtek nekem visszaköszönni. Nem az idegen embert látták bennem, hanem azt, aki köztük él, és értük van ott, aki magát az Istent viszik közéjük.

0: Kedves hallgatóink, dr. Balogh Győző a cigánypasztoráció kihívásairól beszélt. A 2026. március 3-ai adásunk ismétlését hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálemben született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, és egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta a helyzetben, az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent VI. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételeit helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent VI. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket, így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a húsvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle, és amikor a fiú teste imádkozik, ne válasszuk el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az Eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel is hálából kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkán közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarándokotunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentína és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Perúban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 14-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Cuscóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenek előtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya, hálát ad Istennek, Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában, vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite ego vici mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt popverzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék Világiak Család és Életdikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a Napok az egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja a zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
4: Üllői úti fák. Az ég legyen ti véletek, üllői úti fák. Borítsa lombos fejetek, szagos virágos fergeteg, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát. Ti voltatok az ifjúság, üllői úti fák. Másoknak is így nyíljatok, üllői úti fák. Szívják az édes illatot, a balzsamost, az altatót, az est óráinát. Ne lássák a búciprusát, higgyék, örök az ifjúság, üllői úti fák. Haldoklik a sárgult határ, üllői úti fák. Nyugszik a kedvem napja már, a szél búsan dúdolva jár, s megöl minden csírát. Hova repül az ifjúság? Feleljetek, búslombú fák, üllői úti fák.
5: nap verse.

Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című versét Mensáros László mondta el. Kosztolányi 1885-ben született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarán, majd Bécsben tanult 1904-ben. A következő évben azonban hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, helyette állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa volt. 1917-től az esztendő szerkesztője Hatvani Lajos, Karinti Frigyes és Tóth Árpád mellett. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották. Kosztolányi Dezső 1936-ban hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Uram, én csak egyet tudok. Jó követni téged, és rossz megbántani téged. Ezentúl semmiről sem tudom, mi a jó és mi a rossz. Nem tudom, mi szolgál javamra. Az egészsége vagy a betegség, a jólét-e vagy a szegénység. Vagy bármi e világi dolog. Ez a megkülönböztetés meghaladja az emberek és angyalok képességét. És a te gondviselésed misztériumában van elrejtve, melyet én imádok, és nem akarom a mélységeit fürkészni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
3: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
4: áldott vagy te az asszonyok között,
5: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
7: imádkozzál érettünk bűnösökért,
8: most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
9: legyen nekem a te ígéd szerint.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
11: az Úr van te veled,
12: áldott vagy te az asszonyok között,
13: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
14: Asszonyunk Szűz Mária,
15: Istennek szent anyja,
16: imádkozzál érettünk bűnösökért,
17: most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
18: és mi köztünk lakozék,
19: üdvözlégy Mária,
20: kegyelemmel teljes,
21: az Úr van te veled,
22: áldott vagy te az asszonyok között,
23: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
24: Asszonyunk Szűz Mária,
25: Istennek szent anyja,
26: imádkozzál érettünk bűnösökért,
27: most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
28: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást. Jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Perúban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta a katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Legyen öröm az iskolakezdés! Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekeknek is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta el Zagyva Rihárd, a Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet CIP banknál vezetett központi bankszámla számán, amely szintén megtalálható a karitász.hu oldalon. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihelhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmazott Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásában. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján első alkalommal érkezett csonterekjéje Romániába. A szent földi maradványait egy mellszobor alakú erekje tartó őrzi, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető. augusztus 5-én és 6-án Kisjenő, 7-én Arad, 9-én Nagybánya fogadja az erekjét. Végül augusztus 11-én és 12-én Borsabánya fogadja a relikviát, amely októberben is az országban marad. A szervezők a Nagyváradi Görögkatolikus Püspökség és a Ferences Rend közleménye szerint első alkalommal érkezett Szent Ferenc csonterekjéje Romániába, a Nagyvárad olaszi Ferences kolostorba. A szervezők szerint az erekje jelenléte kivételes lehetőséget kínál a lelki elmélyülésre, a személyes és a közösségi imádságra, valamint a teljes búcsú elnyerésére az egyház által előírt feltételek teljesítésével. A hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérhetik családjaikért, közösségeikért, a betegekért, valamint a világ békéjéért. Minden alkalom lehetőséget teremt arra, hogy a hívek kifejezzék tiszteletüket az idén 800 éve elhunyt szent iránt. Közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI Érseki Papnevelő Intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkezőnek ingyenes. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a Lóci Tamás 76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátraverebé Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátraverebé Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet az zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. Az zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az EGRI bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a Szent Domonkosi Római Katolikus templomban augusztus 9-én 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádás idején. Virasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én péntek este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Női szívvel, színültig mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatokon augusztus 11-e és 15-e között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A Mindenki születésnapja staféta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja, Tiszabábolna.
3: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Még imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehérre ragyogott, és íme két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek, Péter akkor így szólt Jézushoz. Mester, jó nekünk itt lennünk, hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket, a felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott. Ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők ketten pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Minden embernek naponta fel kellene kapaszkodnia egy ilyen magas hegyre, vagyis elmélkedve, szemlélődve eltávolodni mindentől, mindenkitől, és még saját magától is. Lehet-e enélkül az eljövendő években, az ezredforduló irtózatos kuszasságában nem keresztényként, de egyáltalán emberként élni? Hiszen egyedül onnét felülről lehet mindent jól látni. A lenti feladatok, megoldathatatlannak látszó nehézségek, bonyolult helyzetek azzal nyomnak a földre, hogy nem látjuk a helyes arányokat. Mivel nyakig benne vagyunk az események, teendők, érzések sodrásában, nem láthatjuk, merre van a kiút. Mi mennyit ér, és megéri-e félni tőle, kell-e egyáltalán törődni vele? Mi marad meg abból, ami ma elviselhetetlennek tűnik egy hét múlva? De én nem akármilyen hegyre megyek fel, hanem a Tábor hegyére, amely Jézus istenségének és eljövendő szenvedésének, tehát emberségének kinyilatkoztatása. Ide azonban csak vele és szentjeivel mehetek fel. Külön velük, kitüntetés, ha azokkal élhetek együtt, akik valóban hisznek és állandó megtérésben élnek. De fontos az is, hogy elmélkedésre egy adott helyen és időpontban jöjjünk össze. Ez egyrészt megóv az önbecsapástól, másrészt olyan erőtérbe emel, amely testvéreim Jézus követéséből árad ki. Ott eltávozott előttük. Addig kell imádkozni, elmélkedni, míg egyszer csak ez az eltávozás be nem következik. Nem látomás ez, hanem annak felismerése egész egzisztenciánkkal, hogy kicsoda Jézus az Atya számára és a mi számunkra. A szemlélődés lényege, hogy amit a hitből ismerünk, azt most, mint az mindenség világosságát, életünk legteljesebb és örömteli megoldását szemléljük. Nyilvánvalóan volt olyan tábori hegyi élményünk, amely Szent Péteréhez és társaihoz hasonló. Akkor elég a visszaemlékezés. Szent Péter is ebből élt. Ez a visszaemlékezés ugyanis a jelen legmélyebb valóságára nyitja föl szemünket, mert Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Így megdicsőülésének szemtanújaként, az égből jövő szózat fültanújaként, olyan emberként, akinek a hajnalcsillag felkelt a szívében, jöhetünk le a hegyről, s térhetünk vissza a napi teendőinkhez, hogy találkozhassunk mindazzal, ami ránk és szeretteinkre vár itt a földön.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Tvár mu zažiarila sťa slnko. Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: Vstaňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
5: Pašo uvidec, o Jézus paša pestelas le Petros, le Jakobos, haj peske pralis le Jankos, haj rigatelen sa opre gélopek útro plaj. Kod hebol disaj lope angla lendelesko mujfim lalas, sarok ham, haj leske gada kasave párne kerdile, ke korrav nas sare ráza. Haj ákesi kidelas lenge o Mózes, haje illési, haje vorbi szárnas lenca. Te kadio Petro kadedas duma karingo Jézus, rája mistojkat he a menge. Te kamesz keravkat he trincer hi, iektuke e káverle Mózeseske, haje trítole illéseske. Zsipune vorbi nas, anda jekfim lalonu vero muknas petéle pelende, haj anda onu vero déblikáni vorba sundjolas. Kadoj murok kami maskosávo, andekaste arachab murivója, lesz asunem. Szárkadi sundele szityárde, peo múj péle, haj feder darajle. O Jézus, kod he ustilas lende, haj unzi szárdas len, usten opre nadaran. Kanapenge jáha oprevazde, csidik le hanyikas, ferikor kóri le Jézuses.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Matthäus. Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn,

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Ma van Urunk színeváltozásának az ünnepe. Urunk színeváltozásának ünnepét kezdetben csak a keleti keresztények ülték meg. Harmadik Kalixtusz pápa általánossá tette annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes harat toborzó kapisztrán Szent János segítségével 1456-ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, a középkori Magyarország egyik legjelentősebb déli végvárát. Imádkozunk! Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társ örökösei lehessünk Krisztusnak. Az egyház hivatalos imájának, a zsolozsmának három himnuszával emlékezzünk a nagy eseményre. Az olvasmányos imaóra himnusza. A boldogító égi fényt, mit szent egyházunk várva vár, a hegynek ormán Krisztusunk napnál fénylőbben jelzi már. Emlékét őrzik századok, a három tanítvány előtt Illéssel, Mózessel beszélt, s mély kedvesen zengett szava. Ők itt tanúk, hogy kegyelem, törvény s próféták mindvaló, s felhőből zeng az égi szó, az atya fiához beszél. Dicsőült arcvonásain ma megmutatja Krisztus itt, milyen dicsőség várja majd mindazt, ki hisz, s Istenben él. Elátomás szent titka önt szívünkbe mindig új erőt, ezért örvendés ünnepel, ezért zeng hálás énekünk. Dicső atyánk, s az egyszülött és szent lélek vigasztaló, jelen való egy Istenünk, az éltető fényt ad nekünk. Amen. A reggeli dicséret himnusza. Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ad, de minden méznél édesebb, szívünkben bírni tégedet. Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, ékesebb, gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus édes szent neved. Jézus szívünknek íz, csodás, igaz forrás a napvilág, az ember szív nem foghat át, s több vagy, mint sejti földi vágy. Mikor szívünkbe költözöl, igazságod ránk tündököl, minden hívságot eltöröl, a szeretet dús fényözön. Irgalmad jóság ad nekünk, a szeretetre gyújts szívünk, lelkünkbe térj, maradj velünk, fényedbe add tekintetünk. Dicsérve zengünk éneket, legkedvesebb fiú neked, atyárat áldjuk s lelkedet, szent fényük hirdet tégedet. Amen. Végül az esti dicséret himnusza. Ó fényből sarjat fényözön, világnak üdve Jézusunk, dicséretünk ma így köszönt, fogadd el hódoló szavunk. Szent arcot fénylik, mint a nap, ruhát fehérebb, mint a hó, méltó tanúk megvallanak, ím megjelent az Alkotó. Titkok látói régiek, s az új választott hírnökök együtt csodálják fényedet, mely hitre hívón tündököl. Atyád felhőből szóval int, hallgassuk kedvelt egyfiát, szívünkben téged valla hit, s üdvözlünk, mint örök királyt. Mert minket bűn romlásba vitt, eljöttél testet ölteni, mint boldog testet tagjait, siess most egybegyűjteni. Hálásan mondunk most imát, ó Isten egyszülött fia, kiről atyát tett vallomást, s a Szentlélek sugárzata. Amen. Emlékezzünk meg a mai napon 6. Pál pápáról, aki 1978. augusztus 6-án halt meg. Boldoggávatásának eljárását 1992-ben az olasz püspöki kar javasolta. 23. János pápa utódaként az a feladat hárult 6. Pál pápára, hogy befejezze azt a nyitást, amelyet elődje a II. Vatikán zsinat összehívásával, a Szentlélek segítségével elindított. Észak-Olaszország hegyvidékének a fia 1897-ben született. Családi neve Giovanni Battista Montini. Édesapja jómódú bressai ügyvéd, elkötelezett világi katolikus, aki a katolikus néppárt

0: egyik alapítója és parlamenti képviselője volt. Fia is jogi és teológiai doktorátus szerzett. 1924-1954 között a pápai államtitkárságon dolgozott, de közben az olasz katolikus egyetemi ifjúság papi tanácsadójaként, majd vezetőjeként Aldo Moroval együtt szembe került Mussolini fasiszta rendszerével. 1937-ben lett Pacelli bíboros, a későbbi 12. Pius pápa közeli munkatársa. Vele együtt részt vett az 1938. évi budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszuson. 1944-ben helyettes államtitkár lett. 1954-ben Milánó érsekévé nevezte ki 12. Pius pápa. Itt Montini a munkásság felé fordult, s mindent megtett a nagy ipari város evangelizálásáért. Érseksége alatt 77 templomot építetett. 1958-ban, 61 éves korában 23. János pápa bíborossá nevezte ki. 5 év múlva pedig Szent Péter 261. utóda lett. Nagy tette, hogy folytatta a II. Vatikáni zsinatot, és azt sikerült be is fejeznie. A zsinatra világi megfigyelőket is meghívott. A zsinat első elfogadott rendelkezése a liturgia megújításáról szólt. Ezt követte a második dokumentum, a Lumen Gentium, népek világossága, amely az új egyházképet foglalta össze. Nagy jelentőségű, a kinyilatkoztatással foglalkozó dogmatikus határozat, azután a vallásszabadságról szóló nyilatkozat, valamint az egyház a mai világban, Gaudium et Spes, magyarul öröm és remény szavakkal kezdetű dokumentum. Egyenként foglalkozott a zsinat a buddhizmus, a hinduizmus, az iszlám és a zsidó vallás értékeivel. A pápa fönntartotta magának a születésszabályozás és a papi nőtlenség kérdésében való döntést. 1964-ben a Szentföldre zarándokolt, ahol Szent Péter óta még egyetlen pápa sem járt. 6. Pál volt az első repülőgépen utazó pápa. Még abban az évben Indiába utazott a bombei eukarisztikus kongresszusra. 1965. október 4-én New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott nagy jelentőségű beszédet. 1965. december 7-én Athenagórász konstantinápolyi keleti ortodox pátriarkával Rómában kölcsönösen visszavonták az 1054-ben kiirdetett kiközösítést. Sokat dolgozott a zsinati határozatok megvalósításáért. Fölállította nem keresztények és a nem hívők titkárságát, és megvalósította a kúria reformját. Híres pápai enciklikái, Populorum Progressio, mely pozitív visszhangot váltott ki, ezzel ellentétben a Humanae Vitae és a Sacerdotalis Coelibatus, a papi nőtlenséget meghagyó és a születésszabályozást elítélő enciklikái sokakban nem tetszést váltott ki. 1970-ig 9 apostoli utat tett szerte a világban. Megalakította a püspöki szinodust. A bíborosok számát 138-ra növelte, a 80 éven fölüli bíborosok pedig nem vehettek többé részt a pápa választáson. Rendelkezett arról, hogy a 75. életévet betöltött papok és püspökök kérjék fölmentésüket. 6. Pál pápa sokat tett a kommunista tömb területén élő katolikus hívekért. Ebben nagy segítségére voltak Kazaroli bíboros államtitkár és König bécsi érsek. Pápai hármas koronáját elárverezte a szegények javára. Mélyen hívő, buzgó, önmagával vívódó nagy főpap volt. 1978. augusztus 6-án Castel Gandolfóban hunyt el. Testét augusztus 14-én helyezték el a Szent Péter Bazilika kriptájában.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, augusztus 6-án a Berták ünneplik nevük napját. A Berta női név germán eredetű, jelentése fényes, tündöklő. A német Bert elemet tartalmazó női nevek, például az Alberta becézője is lehet. És szintén ma névnaposak a Bettinák is. Nevük az olasz Betta név továbbképzése. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Berta, valamint Bettina nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket, augusztus 6-a van, és ezen a napon született 1907-ben Heller László mérnök, gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Méghozzá Nagyváradon látta meg a napvilágot. Zürichben szerzett gépészmérnöki oklevelet, majd 2 évig még Svájcban dolgozott, főként a szilárdságtan speciális területeivel foglalkozott. A 40-es években dolgozta ki az erőművek víz nélkül, levegővel történő hűtésére világszerte ismert eljárását, a Heller-szisztemet. Említésre méltó eredményeket ért el többek között a gázturbina ipari hőforrásként történő alkalmazása területén is. Nevéhez fűződik egyébként a modern szemléletű műszaki hőtanoktatása. S a mai napon született 1926-ban Budapesten Rózsás János, aki 9 éven át ártatlanul politikai fogoly volt a gulágon. 44. szeptemberében őt is besorozták, és novemberben, mint már katonai előképzésben részesült Leventét mozgósították. Minden különösebb további kiképzés nélkül harci feladattal bízták meg alakulatát Marcali térségében. A harcok során többekkel együtt hadifogságba esett. 44. decemberében a Vörös Hadsereg letartóztatta. Az volt a vád ellene, hogy önként harcolt a Szovjetunió ellen, mint magyar Levente. Letartóztatása után az odesszai börtönbe szállították, majd Ukrajnában a nyikolajevi és később a herszoni munkatáborba hurcolták. 46 őszétől az észak-uráli Szolikamszke láger körzetébe került, ahol fakitermelésen dolgoztatták. 44 és 53 között összesen 9 évig a szovjet gulág kényszer munkatáboraiban sínylődött. Hazatérte után mindenkitől eltitkoltan esténként a szovjet rabsága történetét kezdte elírni, melynek a decembertől decemberig címet adta, és 55-re készült el vele. 78-ban készült el a teljes, 9 esztendős rabsága emlékeinek irodalmi feldolgozásával. Akkoriban ez nem jelenhetett meg Magyarországon, ezért Borbándi Gyula irodalomtörténész kiadásában Münchenben jelent meg magyar nyelven. Az első kötet Keserű ifjúság, a második Éltető reménység címmel. S e napon hunyt el 1849-ben Kolozsvárott Bodor Péter székelyezermester. Már kiskorában kitűnt faragó és rajz tehetségével, a főúriceik család támogatásával gépészetet tanult Bécsben, majd 10 éven keresztül Európa országait járta. Gyakorlati ismereteket szerzett az órás és lakatos mesterségben, és valószínűleg ekkor ismerkedett meg az orgonaépítéssel is. 1816-ban visszatért Marosvásárhelyre, ahol létrehozta a legjelentősebb alkotásait. Háza udvarán kialakított egy a mai vidámparkhoz hasonló szórakozó helyet hajó és körhintával, csúszdával és más saját kezűleg gyártott elmés szerkezettel. A Maroson fából egyetlen vasszeg felhasználása nélkül felépített egy 8 méter széles és 63 méter hosszú hidat. 1820 és 22 között készítette legismertebb munkáját, a Marosvásárhely piac terén felállított zenélőkutat, melynek szerkezete a vízhajtó erejének hatására szebbnél szebb zenét adott egészen 1836 végéig, amikor egy hatalmas hóvihar a zenélő szerkezetet összetörte. A kutat később lebontották, de mását 1936-ban felépítették Budapesten a Margit-szigeten. Utolsó találmánya a láncos golyókkal működő sokcsőrű orgonaágyú volt, amit az 1848-49-es szabadságharcban használtak is. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat, és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Jó hír, hogy már 9 centiméterrel vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte a miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán. A paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre, fogalmazott Magyar Péter. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Orbán Anita azt írta a közösségi oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. Hozzátette, a szlovák miniszter ígéretet tett, hogy mindent megtesz ennek érdekében, annak ellenére, hogy Szlovákiában is jelentős a vízhiány. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte. Turisztikai attrakciókkal bővült a tiszafüredi szabadvízi strand és a halastér a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert csaknem 300 millió forint támogatásból, tájékoztatták a projekt záróközleményében a távirat irodát. A kedvezményezett Tiszavíz közszolgáltató Kft. A cég a tiszafüredi szabadvízi strand üzemeltetője is egyben célja, hogy a Tiszafüredre a Tiszatóhoz látogatók hosszabb időt tudjanak eltölteni a területen. A beruházás során megújult a halastéri színpad, rendezvénytér épült. Emellett könnyű szerkezetes raktár, információs látványpont, sétány és állandó kiállítási tér létesült. Továbbá kerékpáros pályát alakítottak ki. a tiszafüredi szabadvízi strandon strandkönyvtár, strandcikkeket árusító hely, strandbüfé, valamint vizes és szárazföldi játékelemekből álló játszótér létesült. Olvasható az összegzésben. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 36 és 42 fok között várható. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zene életből.

Az Abba slágereiből hallottak egy megamixet. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. És hogy miért is egy megamixet választottam a legendás svéd együttestől? Hát azért, mert egyik daluk jobb, mint a másik. No de nem csak az Abba slágerei kerültek be mai válogatásunkba a régi kedvencek közül, hiszen Tina Turner és Candy Dulfer dalait is hallhatják, valamint az újdonságok közül Kim Churchill, a Republic és Rod Stewart dalait is megismerhetik. Ugyanaz elmúlt napokban nem volt igazán strandidő, így új emlékeket nem gyűjthettünk, de korábbi emlékezetes vízparti történetet biztosan mindenki fel tud idézni a Balaton, a Velencei-tó vagy akár a Tisza-tó partjáról. Ebben segít a következő dal, az Intim Torna Illegál, Örökké című szerzemény.

kincs a chill ausztrál énekes dalszerző neve még kevésbé cseng ismerősen hazánkban. A canberrai születésű fiatalember 4 éves korában kapta első gitárját, amin édesapja tanítgatta a klasszikus gitárjáték technikájára. Később énekelni, majd dalokat írni is elkezdett, és számos műfajjal kísérletezett. Jelenleg a folk, a rock és a blues a legmeghatározóbb zenéjében. Az ausztrál fesztiválok mellett kanadai és Egyesült Államokbeli fesztiválokon, valamint európai és japán helyszíneken is bemutatkozott már. Kim Churchillnek eddig 4 stúdióalbuma jelent meg, a legutóbbi 2014-ben Silence Win címmel. Erről szól most a Win.

A holland származású Candid Alfert épp úgy ismerhetik a pop, mint a jazz rajongók. A Lily Was Here című slágerét több mint 20 éve játsszák a rádiók, ezen kívül fellépett a Montreux Jazz Fesztiválon. Albuma a Live at Montreux 2005-ben jelent meg. A szaxofon családi örökség, hiszen Dalfer a neves tenor szaxofonos Hans Dalfer lánya. 11 éves volt, amikor első stúdió felvételére sor került, első zenekarát pedig 14 évesen alapította. 1987-ben Madonna előtt játszott a rotterdami Feyenoord stadionban, később többször is összeállt Prince-szel, aki 93-as Sucks a Go-Go című albumára írt is egy számot. Többször dolgozott a Eurythmics-es Dave Stewart-tal is, közös munkájuk a Lily Was Here című dal.

Ed Sheeran mindig is értett hozzá, hogyan írjon világszámot, legyen szó lendületes, vagány, romantikus vagy éppen érzelmes hangulatról. Most újabb kislemez kerül be a körforgásba.

0: Hallgassuk együtt. Lemezajánló.
1: A Republik Rajzoljunk Álmokat című új lemeze az elmúlt 25 év szakmai múltjához hűen, letisztultan és hitelesen hozza azt a hangzást, amiért a szívünkbe zártuk a zenekart. Népzenei elemektől kezdve a pánkosabb hangzáson keresztül a mélyen ható melódiákig mindent megtalálunk itt, amit csak egy Republik albumon kereshetünk. Bár az új lemez dalai már Bódi László egykori frontember nélkül készültek el, cipő hagyatéka hallható minden dalban, hogy az együttes tagjai ezzel is lerólják tiszteletüket a volt frontember előtt, és emléket állítsanak mind személyének és munkásságának egyaránt. A lemez nyitódalát, a Sebek a szívemen című szerzeményt hallják.

Miután éveken át mások dalait énekelte, 1995 óta most először tért vissza a dalszerzéshez Rod Stewart. Another Country című új albuma októberben jelenik majd meg, de annyit már tudhatunk róla, hogy visszatér korai szóló karrierje kelta hatásaihoz, valamint a reggae és a ska zenével is kísérletezett egy keveset. Az új album első kislemezdalát, a Love Is It-et hallják.

Messze még a vége énekli Somló Tamás, de sajnos műsorunk vége most jött el. Ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Egy hét múlva újabb válogatással jövünk, addig is további szép napot és jó rádiózást kívánok! A szerkesztő

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A 14 órai hírek után Kódex című műsorunkat hallhatják. Akadémikusok a Végeken címmel tartott jubileumi ülést tavaly november 18-án az Eszterházi Akadémiai Klub a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. Mai műsorunkban az eseményen elhangzott előadás szerkesztett változatát sugározzuk, melyben dr. Ondár Csaba, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról beszél. 14 és 15 óra között tokai frekvenciánkon Lélekműhely című mai műsorunkban Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
2: Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és öt fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
1: Ugyanebben az időben kisújszállási vételkörzetünkben beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. A 15 órai hírek után Lélekszava című műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, a Szentlélekről elmélkedik. Ezt követi 15:30-tól a hitvalló, melyben Béres Gyula hittantanár az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a találkozásokról beszélget. 16 órától a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Peti Krisztina. 16 óra 30 perctől Karitász Percek című műsorunkat hallhatják, melyben Tóth Balázssal, a Budapesti Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélgetünk. 17 órakor regionális hírekkel, majd 17 óra 15 perctől a Korásti Hírmondóval jelentkezünk. 17 óra 30 perctől első csütörtöki szentségimádást közvetítünk az Egri Bazilikából. Ezután 18 óra 30 perctől rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. 19 órakor híreket hallanak, majd regionális sporthíreket mondunk. Ezután kezdődik Könyvtári Barangolás című műsorunk, melyben Szerb Antal a Választott Lovak című írásának harmadik, befejező részét Baranyi Péter előadásában hallják. Az óra végén esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között kisújszállási összeállításunk első felében női magazin műsorunkat hallhatják. Új sorozatot indítanak Tisné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgató és az adásszerkesztője Farkas Erzsébet. Ezúttal a Magyar Királynékről szóló sorozatunk első bevezető részét hallják. Következzen most ajánlunk.
3: A királynékat a magyar szent koronával soha nem megkoronázták, hanem a jobb vállukhoz és az alkarjukhoz illesztették a koronát.
4: Ez miért volt így?
3: Mert a királyné a vállán és a karján viseli a terheket, a gyermek terhet. Ilyen a magyar koronázási szertartás.
1: Az összeállítás második felében a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 19 és 20 óra között tokai frekvenciánkon találkozás című összeállításunkat hallhatják. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok Önöknek. Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Jó hír, hogy már 9 centiméterrel vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte a miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán. A paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre, fogalmazott Magyar Péter. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Orbán Anita azt írta a közösségi oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. Hozzátette, a szlovák miniszter ígéretet tett, hogy mindent megtesz ennek érdekében, annak ellenére, hogy Szlovákiában is jelentős a vízhiány. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte. Turisztikai attrakciókkal bővült a tiszafüredi szabadvízi strand és a halastér a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert, csak nem 300 millió forint támogatásból, tájékoztatták a projekt záróközleményében a távirat irodát. A kedvezményezett Tiszavíz közszolgáltató Kft. A cég a tiszafüredi szabadvízi strand üzemeltetője is egyben célja, hogy a Tiszafüredre a Tiszatóhoz látogatók hosszabb időt tudjanak eltölteni a területen. A beruházás során megújult a halastéri színpad, rendezvénytér épült. Emellett könnyű szerkezetes raktár, információs látványpont, sétány és állandó kiállítási tér létesült, továbbá kerékpáros pályát alakítottak ki. A tiszafüredi szabadvízi strandon strandkönyvtár, strandcikkeket árusító hely, strandbüfé, valamint vizes és szárazföldi játékelemekből álló játszótér létesült, olvasható az összegzésben. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 36 és 42 fok között várható. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Akadémikusok a végeken címmel tartott jubileumi ülés tavaly 2025. november 18-án az Esterházy Akadémiai Klub a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. Most következő műsorunkban az eseményen elhangzott előadás szerkesztett változatát sugározzuk, amelyben dr. Ondel Csaba, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról beszél. Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Ondel Csabát, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszorát hallják.
2: Az előadások azt a címet kapták, hogyha jól láttam, hogy akadémikusok a végeken. Nagyon találó ez a cím, hiszen akiről én fogok beszélni, Kölcsey Ferenc, az a korabeli Magyarországon is, ha úgy tetszik, a végeken élte életét Szatmár vármegyében, Szatmár csekén. Ott éri a hír 1830-ban, hogy rendes tagok közé választott őt a Magyar Tudományos Akadémia jogerődje, a Magyar Tudós Társaság. A mai előadásban Kölcsey Ferencről, mint akadémikusról szeretnék beszélni. Én azt gondolom, hogy ő, mint író, költő, mint a himnusz szerzője, mindenki előtt közismert. Az, hogy milyen politikai pályát futott be, szerintem az is tudott, de az, hogy ő kiváló tudós is volt, mind a kritika, mind az irodalomtudomány, esztétika, illetve mind a nyelvtudomány terén, azt szerintem kevésbé tudott. Illetve az is, hogy az a megtiszteltetésért, hogy tényleg az első között választották be rendes tag vidékiek közül az akadémiába. Úgyhogy ma szeretnék egy kis áttekintést nyújtani erről a pályáról, amit ő itt futott. Ami érdekes, hogy igen, kevés főt válasz be az akadémia első körben. Alapvetően azért, mert nem találnak elég tagot, másrészt pedig finanszírozási problémáik is vannak természetesen. Nem tudnak mindenkinek tiszteletdíjat fizetni, csak a osztályunként egy tag kap rendes, hát nem is fizetésjuttatást, 300 forintot egyébként per év. Csak hogy lássuk, hogy ez mennyit jelentett a korban. Mondjuk akkoriban, 30-as évek elején egy pesti háztartás fenntartása olyan 1200-1800 forintból jött ki. Kölcsey mindjárt visszatérek, de szeretném előtt a vázolni, hogy mi is volt az akadémia küldetése. Ugye itt a képen látszik, hogy a Magyar Tudós Társaság alaprajzai és rendszabályai 1831-ben jelent meg. Igen hosszas viták követően a Magyar Tudományos Akadémia létrehozásának az ötlete, vagy hogy legyen egy tudós társaság, az egészen a 18. század végig nyúlik vissza. Az egyik legismertebb kezdeményezője az Besenyei György volt, aki a Magyarság című röpiratában már megfogalmazta, hogy mennyire szükséges az, hogy magyar nyelven szülessenek tudományos munkák. Az egy jámbor társaság iránt való Jámbor Szendék című munkájában pedig ennek a tudós társaságnak a felállítását is kezdeményezte. Ugye gróf Széchenyi István felajánlását követően gyorsultak fel, idézve téve egy kicsit az események, de még így is 5 évet kellett várni 1825 után, hogy megalakulhasson az igazgatótanács, és 31. február elején pedig megtarthassák az első alakuló ülésüket. Na most mi volt a célja az akadémiának? Rögtön az első pont, első mondatát emeltem ki. Magyar Tudós Társaság egyedül csak az van téve céljává, hogy munkálkodása által hazánkban a tudományok és szép művészetek honni nyelven mivel tessenek. Na most ehhez érdemes látnunk azt a kontextust, hogy miért ezzel kezdődik a rendszabás. Nekünk már evidenciának tűnik, hiszen az a folyamat, ami elkezdődik a 18. században, mégpedig az, hogy a magyar nyelv státusza elkezd megváltozni, nem csak a tudományok szempontjából, és nem csak a mai értelmevet szépirodalom szempontjából, hanem a gyakorlatilag a 19. századra létrejövő nemzetállamnak is az egyik alapja lesz, és teljesen meg fog változni a nemzet fogalma is a 19. századra, egy nyelvi, kulturális alapú identifikáció téve lehetővé. Most ennek a folyamatnak egy fontos állomása az akadémia, ami nyilvánvalóan a Habsburg Birodalom részét képző Magyar Királyságban nem volt olyan egyszerű. Tehát nagyon sokat kellett, ha úgy tetszik, idézőjelben alkudozni a királlyal, Ferdinánddal abban, hogy ez az akadémia elindulhasson. A mindenkori hatalomnak, vagy hatalmaknak úgy tűnik, hogy sohasem áll érdekében az, hogy autonómiát adjanak bármilyen társaságnak. A király ezért kérte kifejezetten azt, hogy az akadémia az politikával ne foglalkozzon, hanem csak a nyelv kérdésével, hogyha úgy tetszik. Az, hogy ez végül is tényleg mennyire fontos volt, és ez hogyan járult hozzá ahhoz, hogy mégiscsak egy nyelvi, kulturális alapú nemzetállam jöhessen létre, az nem tudom, hogy mennyire tűnt fel Ferdinándnak vagy a Habsburgoknak, ezt majd a történészek meg tudják esetleg mondani, de nagyon úgy tűnik, hogy az akadémia nagyban járult hozzá ahhoz, hogy azok a reformkori törekvések, az önálló és független és szabad Magyarország valahogyan létrejöhessen. Milyen osztályai voltak az akadémiák? Egyébként Gróf Teleki Józsefet látjuk itt ezen a festményi fotón. 6 osztályjal alapult meg az akadémia. Nyelvtudomány, filozófia, történetírás, matézis vagy matematika, törvénytudomány, illetve természettudományi osztályokkal. Osztályonként 6-6 fővel, 3 vidék és 3 helybéli taggal, hát itt a helybéli, ahogy tetszik, a pestieket jelenti. Elnöke Gróf Teleki József volt, aki ekkoriban Szatmár vármegye főispánja. Alelnöke ugye a 4 alapító főnemes egyike Gróf Széchenyi István. Titkár, segélyjegyző, pénztárnok, hát nem tudom, hogy ezek a nevek mondanak-e a jelenlévőknek bármit is. Én irodalomtörténészként nekem ők mindennapi olvasmányaim, ha úgy tetszik. Mindannyian, tehát mind a Döbrentei Gábor, mind a Toldi Ferenc, mind a Helmeci Mihály kiváló és meghatározó magyar írók, költők, irodalomtörténészek voltak. Sőt, Teleki József fiatal korában egy igen komoly pályaművet készített, amelyben részletesen vizsgálta a magyar nyelvnek a helyzetét, állapotát, és kritikával illette azokat a nyelvújítási harcokat, ami az 1810-es években történtek. Ezt most csak azért húzom alá, mert hogy erősen felül vannak reprezentálva, ha úgy tetszik, a menedzsmentben azok a írók, magyar írók, költők, irodalmárok, akik ekkoriban nagy befolyással voltak a irodalmi életünkre. Hát azóta nem tudom, nem nagyon látok irodalmárokat és nyelvészeket az akadémia élén, de alapvetően változott már meg a helyzet. Mi volt a feladata az akadémikusoknak? Na most ezt is a rendszabás alapján vázoltam föl. Ugye általános feladat az, hogy a hazai nyelvet és a szépművészeket fejleszteni kell, de volt egy sor konkrét feladatuk is, fordítások készítése, régi iratok, oklevelek, dokumentumok felkutatása, könyvek, kéziratok ismertetése, tehát akkoriban megjelenő könyvek bemutatásáról van szó. Évkönyvek kiadása, ezt követően az akadémia rendszeresen adja ki az évkönyvét, és abban dokumentálódik rengeteg minden az akadémia életével kapcsolatban is. Tudományos igényi utazások, felfedező expedíciók szervezése, játékszín, színház segítése, néhány év is meg fog alapulni a Magyar Nemzeti Színház. A színjátszást különösen fontosnak tartották, pontosan a magyar nyelv terjesztése érdekében. Egyébként Kölcsey Ferencnek is egy kiemelt projektje volt, az is több beszédet is tartott arra, hogy miért fontos a magyar színjátszás. Nagyon fontos az is az intézményesülés szempontjából, mármint az irodalom, vagy a kultúra és a tudomány intézményesülése szempontjából, hogy az akadémia az tudott kellő pénzalapokat teremteni arra, hogy ebből pályázatokat, jutalomtételeket írjanak ki, és nyilván az akadémikusok feladata volt az, hogy a beérkezett pályaműveket, amelyeknek egy része tudományos volt, nagyobb része pedig mondjuk úgyhogy irodalmi, azokat bírálják. És az utolsó két pont, műszavak gyűjtés, műszavak, hát ez korabeli szóhasználat alapján írtam oda, gyakorlatilag szakszavakról van szó. Egy olyan időszakot képzeljünk el, amikor a tudós társaság magyar nyelven akarja művelni a különféle tudományokat, viszont nincsen megfelelő szótár, most a szótárt a szó átvitt értelemben ismerem, nincs megfelelő szókincs, terminológia ahhoz, hogy ezeket művelni lehessen. Úgyhogy mindegyik osztály megkapta a feladatát, hogy készítsen egy saját szótárt. Természetesen az akadémia hozzálátott ahhoz, hogy elkészüljön majd egy igazi nagy magyar szótár is. Hát itt jobb oldalt írom, hogy a sok kis, látszólag apró munka mellett a három nagy feladatot belátható időn belül teljesítette az akadémia. 1832-ben születik meg az első helyesírási szabályzatunk. Ezt megelőzően nagyjából mindenki össze-vissza írt, különféle ortográfiát használva. Ezt követően azért ez elkezd egységesülni. Az is szerintem nagyon figyelemre méltó, hogy senki nem vitatja az akadémia kompetenciáját ebben a kérdésben. Tehát egy Petőfi Sándor vagy Arany János már nem fog vitatkozni arról, hogy akkor most hogyan is írjanak. Mindenki elkezdi alkalmazni itt közösen, demokratikusan kimunkált elveket. Leíró nyelvtan készül, illetve majd az értelmező szótár is el fog készülni. Ezek a dolgok ezt megelőzően nem léteztek. Tehát az a munka, amit az akadémia kitűzött maga elé, és amit végrehajtottak az akadémikusok, lehetővé teszi például azt is, hogy ma mi itt egy egyetemen oktathassuk a tudományainkat. Na most mi alapján sorolták be az akadémikusokat az osztályokba? Hát volt egy csomó esetlegesség, erre már részben utaltam is az elején. Volt olyan osztály, ahol túljelentkezés volt, tehát többen is befértek volna, volt, ahol meg kevesebb jelöltet találta az igazgató tanács. Emiatt lehetett az, hogy Kazinczy Ferenc mondjuk a történeti osztályba került. Kazinczy Ferenc neve szerintem mindenki számára ismerős, ikonikus alakja a 19. század első harmadának. Nyelvkérdésben, esztétikai kérdésben egyszerűen meghatározó és megkerülhetetlen szereplője az időszaknak. Hogy miért kerül a történeti osztályba? Hát így alakult. Nem akarok belemenni, de mondjuk a nyelvtudományi osztályban ott ült a fő ellensége, a Kisfaludy Sándor. Én ilyenre is tudok gondolni, ez már tudománypolitika, valószínűleg nem akarták összeültetni a két egykori haragost. Bezsenyi Dániel filozófia osztályba kerül, ezt végképp nem tudom, hogy miért oda került, kiváló költőnk, ír filozófiai, esztétikai művet, mint akadémiai székfoglalót készíti el három évvel később, tehát itt valószínűleg megelőlegezték neki ezt a pozíciót, nem tudom. Az, hogy kik kerültek a nyelvtudományi osztályba, itt láthatjuk a neveket, itt azért annyit hagyj jegyezzek már még meg, hogy ugye szép művészetekről van szó, meg magyar nyelvről. Ekkoriban már a korábban még egységes, osztatlan nyelv és literatúra szemlélet azért már kezd szétágazódni. Tehát az önálló, ma értelemben vett irodalom és nyelvtudomány ekkoriban kezd egymástól külön válni, de ez az akadémiai osztályainál, felosztásánál még nem látszik, csak a névsoron végigtekintve látom, hogy mai fogalmaink szerint ma értelemben vett irodalmárok és nyelvészek egyaránt szerepelnek közöttük. Ki lehetett akadémikus? Na, ezt is szépen rögzíti a szabályzat. Olyan férfiak, hát női kvóta nem volt még, tehát mindenki férfi, csak vidéki volt és pesti. Olyan férfiak lehetnek rendes tagok, mert voltak tiszteletbeli tagok, meg levelező tagok is, csak ezeket most nem fogom elmondani, akik magyar nyelven írt munkáik és a tudományok által nevet és tekintetet szereztek maguknak. Tehát gyakorlatilag tekintély, hírnév, publikáció. Ez volt az a három dolog, ami alapján akadémikussá, rendes taggá válhatott valaki. Na most mi alapján lett akadémikus Kölcsey Ferenc? Majd mindjárt fogom mondani az ezzel kapcsolatos dilemmákat és problémákat. A halála után az akadémia titkára Toldy Ferenc, hát születési nevén Sédel Ferenc, csak aztán magyarosította a nevét, a társaság évkönyvében Kölcseyről is írt egy bő egyoldalas kis összefoglaló, tehát Kölcsey halála után, hogy akkor ki is volt ő. És ő például azt írja, amit itt vastagabban kiemeltem, hogy a literatúra körüli érdemei és ritka tehetségei tekintetéből, vagy alapján lett ő beválasztva taggá, illetve még annyit jegyez meg, hogy 1835-ben, tehát 5 évvel a beválasztása után, akkor Kisfaludy Sándor lemond a tisztelet díjáról, akkor ő kapja meg azt a éves apanást, amire az előbb utaltam. Az, hogy miért fontos a pénz, azt majd el fogom mondani a végén. Na most azért érdekes a dolog, mert ma Kölcseit úgymond is ismerjük. Kiváló literátor, kiváló politikus, szónok, és többi, de 1830-ban ő gyakorlatilag a világ végén Szatmár vármegyében egy aljegyző. Nagyon kevesen ismerik, sőt, hát egyáltalán nagyon kevesen művelik az irodalmat, hogyha úgy tetszik ekkoriban, azok a kevesek persze ismerik, de mondjuk nyomtatásban végtelenül sok munkája azért nem tette őt ismerté. Toldi Ferenc ebben a kis összefoglalóban konkrétan megemlíti azt, hogy mely munkái voltak ismertek. Ezt most csak azért hozom be, mert ez alapján azt lehet látni, hogy körülbelül mi az a médium, amit láthat a Kölcseiből a 30-as években. Itt van a felelet a mondolatra, arra majd vissza fogok térni egy kicsit. Ez egy ilyen szatirikus pamflet nyelvújítási harcok időszakából. Voltak botrányos kritikái, míg fiatalon követte el Kölcsei. Annyira botrányosak lettek, hogy utána fel is hagyott a kritikai írással, és egy életre összeveszett például Berzsenyi Dániellel. Ja, lehet, hogy Berzsenyi azért volt a filozófia osztályban, mert ő meg a Kölcseivel volt nagyon, nagyon összevetve. Tehát a tudománypolitika nem egyszerű dolog most így, ha jobban belegondolunk. Csokonai pedig már halott volt, úgyhogy ő nem lehetett ott. Jelent meg néhány verse különféle folyóiratokban, de azt mondja Toldi, hogy igazából a szigorú kritikust elfelejtették az olvasók, és a verse által megkedveltette magát. Egyébként a legismertebb verse, a himnusz, az 1829-ben jelenik meg az Aurora című folyóiratban, különösebb feltűnést egyébként nem kelt. Én azt gondolom, hogy jó, versíróként ismerték párán, de nem volt annyira ismert. A szerkesztői munkája van még kiemelve, az Élet és Literatúra, később Muzáron címen megjelenő folyóiratot szerkesztette legjobb barátjával, Szemere Pállal, aki szintén akadémikus lesz egy évvel később, és úgy tűnik, hogy nagy mértékben közrejátszott ahhoz, hogy befejeződjék Kölcsei akadémiai karrierje. Na ezt a munkát, ami Élet és Irodalom címmel, van egy ilyen heti lapunk, még mindig él, az egyik legkiválóbb folyóiratoknak tekinthetjük ebben az időszakban.

Amit Toldi Ferenc is, a titkár is, tehát ez a pamflet, ez a felett a gondolatra. Na most ez annyira híres, hírhetté tette, hogy Kölcsey írja az önéletrajzi levelében, hogy ennek köszönhetően Szatmár vármegyében az ottani kálvinista nemesek gyakorlatilag kiközösítették maguk közül, hiszen ebben a Felelt a mondat című műben vérig sértette Izsák Sámuel a Lispánt, aki előtte még a keblére ölelte és befogadta a fiatal Kölcseyt. Konkrétan árulónak tekintették, tehát gyakorlatilag 1815-től 1828-ig be nem teszi a lábát Nagy Károlyba a vármegyei gyűlésekre. Az, hogy rehabilitálódik, az, hogy felnő közben egy fiatalabb nemzedék, és elkezdenek lelkesedni érte, és elkezdenek bízni benne, és aztán már lehet majd máshogy jegyző, és aztán nem sokkal később pedig országgyűlési követ, az egy fantasztikus karrier, egy olyan vert pozícióban, amiben Kölcsey keveredett 24-25 évesen. Ja, itt jegyezném meg egyébként, hogy 1830-ban vagyunk ezzel a történettel, később, két évvel később választják meg Szatmár vármegye országgyűlési követévé. Kölcsey gyakorlatilag ebben a pillanatban maximalizálja a karrier lehetőségeit, országos hírű politikussá válik, illetve tudósként is nagyon komoly elismerésben részesül, és hát igen, szomorú sorsa volt neki, de most ebben a pillanatban 40 évesen úgy érzi, hogy végre a helyén van, megkapja azt az elismerést, ami szükséges számára, és azt csinálhatja olyan dolgokat a közügyekért való ha úgy tetszik, tudományos és politikai küzdelmeket, amiben igazán otthon érzi magát. Na most itt a Döbrentei Gábort meg a Teleki Józsefet, tehát két kulcsfigurát emelem ki, az elnököt, illetve a titkárt. Mindig a titkár a legfontosabb szerintem egy testületben, nem? Mind a ketten nagyon jól ismerték. Mind a ketten nagyon jól ismerték Kölcsey. Döbrentei Gábor pedig olyan dolgokat is tudott Kölcsey egészen konkrétan filológiai, nyelvbölcseleti, nyelvtudományi munkásságáról, amit mások nagyon nem tudtak. Hiszen Kölcseynek hogy nagyon kevés munkája jelent meg nyomtatásban, az írásnak jó része az ekkoriban még kéziratban van. Tehát valamikor majd a 40-es évektől kezd megjelenni a teljes életmű kiadása. Ezt most csak azért emelem ki, mert nagyon úgy tűnik számomra, hogy Kölcsey Ferencről sokkal nagyobb volt ez az informális tudás, és az ő autoritása inkább őt ismerő fiatal emberek felől jött, ami lehetővé tette azt, hogy akadémikus legyen. Tehát, hogy az a hírnév, az inkább hírhedtség volt, publikációból nem volt olyan sok. Az, hogy művelte a magyar literatúrát, az viszont igaz. De szerintem jól döntött az igazgató tanács, hogy elfogadta a beválasztásáról szóló ajánlásokat. Na most, hogyan fogadta az akadémikussá választását? Kiemelten pirosan nem örült neki. Egyáltalán nem örült neki. Ez lehet, hogy meglepő, de Kölcseyvel foglalkozom jó ideje, nekem annyira, még engem is meglepett, de egyébként annyira nem meglepő, hogyha egy kicsit is elmélyülünk a habitusában. Miért nem örült? Az egyik az aggódás. Kölcsey végtelenül alapos és végtelenül kötelességtudó és végtelenül tisztességes ember volt. Egész egyszerűen nem akart olyan munkát elvállalni, amelyet ne tudna elvégezni. És ő nagyon aggódott amiatt, hogy az ő életbajai, az ő körülményei lehetővé teszik-e azt számára, hogy megfeleljen az akadémia és elvárásainak, az akadémiai munkákat el tudja végezni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban voltak kérdőjelei. Mégis évente egyszer kellett felutazni a Pestre. Egy darabig azt meg is tette, de aztán elmaradozott. A kíváncsiság nem tudja, hogy ez az akadémia, amely most beválasztotta őt rendes tagnak, ezt nem milyen akadémia, mindjárt ki fogok térni a következő diába, hogy mi volt ezzel a kapcsolatban az ő fenntartása. Tehát nem tudta, hogy milyen elvek alapján jött létre. A csodálkozás, ez pedig arról szólt, hogy így végignézte a névsort, hogy akkor kik lettek az akadémikusok, kik lettek a tisztviselők, és így felkiáltott, hogy hogyan győzhetett országosan
a neológia. Tehát az a neológiai nyelvújítási harcra utal, ami az 1810-es években zajlott, aminek a vége az lett, hogy összesen

Már vagy négyen maradtak csak neológusok Kazinczy Ferenc oldalán, és mindenki az ellenségük lett. Most eltelt pár évtized, és azt látja Kölcsey Ferenc, hogy ez a kis létszámú csoport, ez most tulajdonképpen átvette a hatalmat a Magyar Tudományos Akadémia fölött. Jó, most ezt nem tudom egyszerűbben fogalmazni. Már pedig ez történt. Az előbb ugye utaltam, hogy ki volt a titkár, alelnök, nem tudom, pénztárok, stb. De ezek mind Kazinczy tanítványai és tisztelői voltak. Úgyhogy ő ezen nagyon csodálkozik. Hát nagyon úgy tűnik, hogy ez is egy ilyen hatalmi diskurzus részeként dőlt el Magyarországon. Jó. De egyébként nem tudjuk meg, nem kap választ Bátfai Lászlótól erre a kérdésére, hogy akkor végül is mi alapján történhetett ez a győzelem. Na, mi volt a problémája az aggódás kapcsán az akadémiával? Alapvetően két modellt tudunk megkülönböztetni, és Kölcsey folyamatosan, hát nem modellnek nevezi, de folyamatosan arról beszél, hogy ő két mintázatot lát. Az egyik ez a francia modell, ugye ez a 17. századi Richelieu által alapított francia akadémia, amivel az a baja, nem fogom végigolvasni az egészet, hogy alapvetően despotikus, diktatúrikus jellegű akadémia, és Kölcsey szerint a francia tudományos akadémia végtelenül sokat ártott a francia nyelvnek, hiszen ott gyakorlatilag egy ember döntött el időnként az, hogy mely francia szó kanonizálódhat és nem kanonizálódhat. És ezzel Kölcsey úgy gondolja, hogy elszegényítették a francia nyelvet, hogy így felülről belenyúltak. Ahogy azt írja, szó szerint, hogy ez az akadémia zsenit és a nyelvet kell, hogy féken tartsa. Tehát egy ilyen visszafogó hatással rendelkezik. A másik idézet alatta, amit már megválasztása után 4 évvel ír, hogy az igazgató tanács, ugye aki 30-ban beválasztja, nekem ellenségeim az általam kimondott polgári elvek miatt. Most amikor Kölcsey azt mondja, hogy én polgár vagyok, és polgári elveim vannak, ezt úgy tudjuk lefordítani, hogy demokrácia, demokratikus. Tehát ő folyamatosan köztársaságról beszél, és demokratikus elvekről. Mit jelent ez a polgári elv, mit jelent ez a demokratikusság? Hát az, ami egyes német városokban, tartományokban, tehát Göttingában, Lipcsében, vagy éppen Svájcban megfigyelhető, hogy az írók szabadon szerveződnek, az írók egymással vitatkoznak, veszekszenek is akár, hogyha kell, alkalmazzák a kritikát a szakmai diskurzusaikban. Az írók függetlenek és szabadok. Ezt a végtelen szabadságot csak a minőségi diskurzusok tudják szabályozni, de senki más nem szól bele. Jó? Tehát ha úgy tetszik, ez a gondolkodás és a vitakultúrának a szabadsága, amelyet felülről nem korlátoz mondjuk se politikai hatalom, se szervezeti intézményes hatalom. Úgyhogy Kölcsey ezt a modellt szerette volna elképzelni, már nagyon-nagyon korán egyébként, és ezért volt gyanakvó, hogy akkor milyen is a Magyar Tudós Társaság. A summa az, hogy nem nagyon tetszett neki az akadémia azon felállása, amivel éppen találkozott. Hát nagyon sokat tett ezzel, inkább úgy mondanám, hogy próbálkozott, hogy ezen a folytogató szorításon, amit az igazgató tanács jelentett, illetve időnként még Széchenyi is, azon valahogyan engedjen. Na, mit csinált Kölcsey az akadémián? Rögtön az alakuló ülésen őt abba a bizottságba kérik föl, amely az akadémia folyóiratát kell, hogy megalapítsa, kidolgozza az elveit. Ez a tudománytár volt. Ez volt az egyik. Írt is egy nagy tanulmány kritika címmel egyébként, és egyébként abból voltak idézetek az előző oldalon, az író függetlenségéről és szabadságáról. Tehát ha úgy tetszik, ilyen indirekt módon az akadémiai lap elvei kapcsán már elkezdtem megfogalmazni az akadémiával kapcsolatos alapelveit is. Felkérés után arra, hogy gyűjtsön ilyen filológia, nyelvtudományi szavakat,
ezt szépen el is végzi egyébként. Ami listát összeállított, az úgy valahogy eltűnt az akadémia könyvtárában, tehát tudjuk, hogy le lett adva, de máig nem található meg a kézirattárban. Műszavakat gyűjt a törvénytudományból, erre majd még vissza fogok térni röviden. Tehát részt vesz a szógyűjtésben, készíti a könyvkivonatokat, amiket kapott, készíti a bírálatokat különféle vígjátékokról, színművekről, illetve filológiai munkákról, illetve az akadémia az elhunyt akadémikusokról mindig megemlékezett, és hát az elsők között vesztik el Kazinczy Ferencet, és Tittel Pált is egyébként, itt vagyunk a könyvtárban, mind a ketten a 30-as vagy 31-es kolera járvány áldozatai lettek, kiváló tudósok. Kölcsey Ferenc írja meg gyakorlatilag az első emlékbeszédet az akadémián, Kazinczyról, majd később pedig Berzsenyi Dánielről, el is visszatérek. Úgyhogy nagyjából ezeket a feladatokat látja el. Na most mi jellemzi az ő munkáját? Tehát az előbb említett kötelességtudat, tényleg mindent megcsinál, viszont hozzá kell tenni, hogy ő maga mondja, hogy ezt az egészet nem élvezi. Tehát könyvkivonatokat készíteni, tehát nincs rosszabb munka, mint afelett tartani vizsgálatot, ami nincs. Tehát úgy tűnik, nem nagyon szoktuk ezeket végigolvasgatni, a bírálatait, egyébként szerintem nagyon szórakoztatóak, mert kiváló intelligenciával, nagyon-nagyon vidám iróniával jelzi azért a véleményét a rosszabbnál rosszabb beadott pályaművekről, vígjátékokról, és aztán ilyen enyhe szarkazmussal jelzi is, hogy akkor mit gondol erre. Ezt egyébként a leveleiben írja. Aztán vita volt erről is, hogy akkor most kivonat legyen, vagy majd lehessen bírálatot is írni az akadémikusoknak, de most nem mennék bele. Ami érdekesebb, hogy miért lelkesedik, na most ez a törvénytudományi műszótár. Tehát gyakorlatilag a mai jogi szaknyelv és terminológia is ekkoriban alapozódik meg. Kölcsét már nem érdekli a nyelvészkedés, meg a nyelvújítás, meg ez az egész. Ő 32-től ugye már országgyűlési követ, őt sokkal jobban érdekli a politika, és sokkal jobban érdekli az a fajta jogalkotási folyamat, amelynek ő maga is részese Pozsonyban, és emiatt lehet motivált abban, hogy egy több, azt hiszem egy 600 szavas szólistát állítson össze a törvénytudományi szakszavakból az akadémia számára. Úgyhogy ez egy nagyon különleges munka, amit mindenféle bajai között politikusként, követként elvégzett. Az innováció, hát igen, az emlékbeszéd műfaja, tehát ez az ő nevéhez kötődik. Ezt követően gyakorlatilag mindenki a Kölcsey féle retorikai mintázatot fogja felhasználni az elhangzó emlékbeszédeknél. Azért hittem, hogy morális adósságrendezés, és itt Berzsenyi Dániel van kivetítve, mert Kazinczy Ferenc a mestere volt, de összeveszett vele. Berzsenyi Dániel idősebb volt, nála fiatalon róla írt az első szakkritikák egyikét, tehát az ő verseiről. Berzsenyi Dániel egy életre megharagudott rá, megsértődött rá. Na most ezekben az emlékbeszédekben helyre teszi a fiatalkori embernek a botlásait. Úgyhogy nagyon, nagyon szépek és meghatóak ezek a beszédek, és nyilván Kölcseyhez méltóan azért kellően kritikusak, értékelőek, és retorikailag is gyönyörűen felépítettek. Úgyhogy mindmáig használjuk és olvassuk. És akkor ez az utolsó dián, hogy miért nem lett az akadémia titkára. Hát igen, előállt ez a helyzet 4 évvel a megválasztását követően, hogy elgondolkozott azon, hogy a Döbrentei Gábor éppen lemondani készült, hogy ő megpályázza az akadémia titkári pozícióját. Ugye Toldi Ferenc lesz majd, a magyar irodalom történeti írás atya lesz majd a következő titkár, aztán majd Arany János is lesz a titkár, tehát azért nem akárkik voltak ebben a titkári pozícióban. Miért ambicionált ezt a pozíciót? Nem nagyon akart visszamenni gazdálkodni. Tehát neki ugye ez volt a bevételi forrása, gazdálkodó vidéki nemesként ott van a háznépe, de már nagyon fiatal kora óta próbálkozott azzal, hogy ma értelemben vett független értelmiségi életformát folytasson Pest-Budán, ott, ahol azok a szellemi társak és barátok vannak, akiknek a társaságában ő mindig nagyon vágyakozott, de soha nem tudta megtenni a pénz miatt.
Tehát egész egyszerűen a gazdálkodásából volt bevétele, nem tudta ott hagyni a Szatmár Csekély birtokát, nem tudta kiadni se, hogy ne lopják meg. Tehát gyakorlatilag röghöz kötötte ez a gazdálkodó életmód. És az, hogy itt az akadémiától kapna, nem tudom, 800 forint éves fizetést, és ugye itt van az, hogy akkor mennyiből lehetett akkoriban megélni Pesten. Na most ez azért elgondolkoztatta, de volt azért komoly egzisztenciális félelme is, hogy tényleg elegendő lesz-e, és leginkább attól félt, hogyha meg is kapja a titkári állást 6 évre, mi van utána? Mi van utána? Mert hogy úgy gondolta, hogy akkor ő már nem akarna visszamenni Szatmárba. Na, nagyon érdekes a története a dolognak, mert nem úgy volt, hogy ő jelentkezik titkárnak, hanem ahogyan ez szerintem manapság is lenni szokott, amiről jó ezt így beszélt a diskurzusainkban, hogy kimegy egy információs mém, és az úgy végig szalad a rendszeren. Kölcsei elmondta valakinek, hogy ő szeretné titkár lenni, és pár napon belül minden érintett már tudott a dologról. Jó? És gyakorlatilag kivel kellett volna beszélnie, ugye a Teleki József volt az elnök, de az igazi meghatározó figura az a gróf Széchenyi István volt. Jó? Tehát hiába volt csak alelnök, mégis ő döntött az alapvető kérdésekben. És hát kapta a közvetve az információkat, hogy akkor le kéne ülni a Széchenyivel beszélni, mert ugyan a Széchenyi támogatja, de vannak fenntartásai. Hogy mik voltak Széchenyi fenntartásai? Hát lehet találgatni, az egyik nyilván politikai, Kölcsei pont ebben, 1834-ben vagyunk, ebben az évben, ez az utolsó éve a pozsonyi diétán, nem sokkal később le is mond egyébként, igen, tiszteletre méltó módon visszaadja, nem akarja végrehajtani azt a megváltozott követ utasítást, amivel nem ért egyet. Viszont azt lehet tudni, hogy az első országgyűlési felszólalása óta, amit a magyar nyelvügyében tett, és óriási hatást gyakorolt, nagyon keményen neki ment a főrendeknek. Tudjuk, hogy ezt követően a bécsi kancellária már külön figyeltette, titkos megfigyelések alá vonták Kölcseit. Tehát a Bécs és Pest között politizáló gróf Széchenyi lehet, hogy egy olyan titkárt választott az akadémia mellé, akit az udvar annyira nem akar elfogadni. Általában volt is ilyen információ, hogy ezt az osztályok, mármint Kölcseit nem akarják, mert hogy nagyon renitens politikusnak számított. Zárulva jegyzem meg, hogy Kölcsey nagyon rossz politikus volt, a szónak abban az értelmében, hogy elfű volt, nem engedett abból, amit helyesnek gondolt, nem nagyon akart és nem is tudott helyezkedni. Széchenyi jól döntötte? Hát nyilván nem volt időgépe, de miután ez az egész ügy elhalt, eltelik pár hónap, és a Veselényi Miklóst, aki Kölcsey védelmében felszólal Nagy Károlyban a Vármegye gyűlésen, felségsértésért perbe vonják. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, hogy az egyik legnagyobb magyar oligarcháti gróf Veselényit, az árvízi hajóst, az gyakorlatilag felségsértéssel vádolják, és hát ki a védő ügyvédje? Kölcsey Ferenc. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes szituáció lett volna, hogy akadémia titkáraként belemegy egy ilyen ügybe, vagy sem, de nem akarok ezzel spekulálni. A lényeg az, hogy Kölcsey nem hajlandó megkeresni Széchenyit, mert azt mondja, hogy szerinte ez így nem lenne korrekt, és nem lenne etikus. És aztán még az is a fülébe jut, hogy Széchenyi azt akarja tőle kérni, hogy ha csak abban az esetben lehetne mondjuk titkár, hogyha megszabadulna a Szemere Páltól. Ugye Szemere Pál nevére már utaltam. Kölcsey Ferenc legjobb barátja volt, együtt csináltak mindent, folyóiratot szerkesztettek, írtak, tehát munkatárs, szerkesztőtárs, legjobb barát, minden. Gyakorlatilag az volt a kérés, hogy mivel a Szemere Pál lusta, nem csinál semmit, tehát amit felsorolta a munkákat, azokat a Szemere nem végezte el. Tényleg az volt, nem csinált semmit, lusta volt. Tehát az lett volna a feltétel, hogy akkor meg kell szabadulni a Szemere Páltól. Na most a Kölcsének ez volt az utolsó csepp a poárban, és azt mondta, hogy nem. Tehát ez biztosan ő nem fogja megtenni, és ezt meg is írt a Szemerének. Úgyhogy nem lett az akadémia titkára,
És egyébként még az is felmerült benne, hogy visszaadja ezt az egész akadémikusságot ezen dolgok miatt. Végülis ez nem történt meg, de sokkal többet már nem ment föl az akadémia üléseire ezt követően. Habár a kiszabott munkákat még elvégezte. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Elhangzott műsorunkban dr. Ondel Csaba, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról. Az előadás az Eszterházy Akadémiai Klubnak a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából tartott jubileumi ülésén hangzott el 2025. november 18-án. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását. Hangoztatta 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozó záró szentmiséjén, Assisiben, csütörtökön. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta a ferences ifjúsági találkozón. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték. A bankok is kiveszik részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből. A hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a Távéra térodával. A tájékoztatás szerint a szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségének kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás ésszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók Bács-Kiskun, Borsodabój-Zemplén, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága honlapján. 5 hektárnyi tarlós terület gyulladt ki Bács-Kiskun vármegyében, Kiskunfélegyháza és Kunszállás között, az M5-ös autópálya közelében. Száraz fű és erdő ajnövényzete ég a Borsodabój-Zemplén vármegyei Bodrogolaszi külterületén a 37-es főút közelében. A tűz körülbelül 30 hektárnyi területet érint. A Sátoraljóújhelyi, Szerencsi és Tolcsvai hivatásos tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. Ligetes terület gyulladt meg Tiszalök közelében. A nyíregyházi, hajdunánási hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. A tűz oltását a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítja, írta a katasztrófa védelem. A Tolna vármegyei Paks, Dunakömlődön és a Borsodabój-Zemplén vármegyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések vannak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett csütörtök 12 órai gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, Paks, Dunakömlődön a Szabadság utcában történt csőtörés elhárítása várhatóan 3 órát vesz igénybe. A csőtörés 1400 embert érint. Emődön a Kossuth-Lajos utcában gerincvezeték tört el, amely 2500 felhasználót érint. A kormányzati tájékoztatás szerint a legmagasabb hőmérséklet csütörtökön délelőtt országosan 39,7 Celsius fok volt, Budapesten 39 fok. Csapadék jelenleg nincs és nem is várható. A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás az előző jelentés óta 2 esetben történt. A közlekedésben jelenleg 23 vasútvonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás. A Paksi atomerőmű aktuális villamosenergia termelési kapacitása jelenleg 230 megawatt. Csütörtök délelőtt 1284 helyszínen volt vízosztás, 783 helyszínen pedig párakapu üzemelt. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. Az ivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 37 és 42 fok között várható. Késő estére általában 26 és 33 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
7: Hangolódjunk együtt!
8: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 2025. november 2-ai Iskola Rádiós műsorának ismétlése következik. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben a Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és óvoda műsorát hallhatják. Mai témánk a teremtés védelem lesz. Riportot hallhatnak iskolánk lelkipásztorával, Papler Pál atyával, majd iskolánk főigazgatójával, Nagyné Deli Mónikával, végül Kis Vivian tanárnővel, iskolánk teremtés védelmi felelősével. Mai adásban közreműködnek Pankotai Benyami Mohamed 6. B, Bara András, Gulyás Bertold és Miklós Bence Vajk 7. B osztályos tanulók. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!
10: Assisi Szent Ferenc, naphimnusz. Mindenható, fölséges és jóságos úr, Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Mindez egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja és ránk deríti a te világosságodat. És szépő, és sugárzó, nagy ragyogása lékes, a te képed fölséges. Áldott légy, Uram, holdnénénkért, és minden csillagaiért az égnek. Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek. Áldott légy, Uram, szélöcsénkért, levegőért, felhőért, minden jó és rút időért, kik által élteted minden te alkotásod. Áldott légy, Uram, vízhugunkért, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldott légy, Uram, tűzbátyánként, vele gyújtasz világot éjszakán. És szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldott légy, Uram, földanyanénénkért, ki minket hord és enni ad, és minden némű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldott légy, Uram, minden emberért, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűz gyötrelmet nyavaját. Boldogok, kik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat, akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
11: Elsőként iskolánk lelki pasztorával, Papler Pál atyával beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
12: Mindörökké, amen!
11: Szeretettel köszöntjük Pál atya! Idén két fontos évfordulót is ünneplünk. Assisi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt, 1225-ben írta meg a naphimnuszt, melyet az imént hallhattunk diáktársunk előadásában. Annak pedig 10 éve, hogy Ferenc pápa 2015-ben megírta a Laudato Si, áldott légy Uram elnevezésű enciklikáját. Beszélne nekünk ezek jelentőségéről, tartalmáról?
12: Valóban, Assisi Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt írta meg a naphimnuszt 1225 tavaszán. Azt követően, hogy megkapta néhány hónappal előtte a Szent Sebekta stigmákat. A San Damianói kolostorban időzött, és ott fogalmazta meg ezen dicsőítő himnuszát. A perugiai legenda szerint ekkor betegségei annyira elhatalmasodtak rajta, hogy erős fájdalmak gyötörték, és teljesen megvakult. Így vakon mégis rá tudott csodálkozni a teremtett világ szépségére. Szenvedése ellenére hálás szívvel szemlélte a teremtés csodáját, felismerve bennük a Teremtő Isten jelenlétét. A másik fontos évforduló Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája kiadásának 10. évfordulója. Ebben a pápa 160. pontban felteszi a fontos kérdést. Milyen világot szeretnénk továbbadni azoknak, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekeknek? Erre a válaszra váró kérdés áll az enciklika középpontjában, melyben Ferenc pápa a közös otthon gondozásáról ír. Az enciklika Szent Ferenc kohászából kölcsönzi címét, Laudato Si, mi Signore, vagyis áldott légy Uram. Ez emlékeztet rá, hogy a Föld közös otthonunk, egyben nővérünk is, akivel osztozunk a létben, olyan, mint egy szép anya, aki karjai közé zár minket. Mi magunk is a Földből vagyunk, maga a testünk is a bolygó elemeiből épül fel, levegője adja lélegzetünket, vize éltetés felüdít. Így elmélkedik Ferenc pápa arról, hogy kik is vagyunk, milyen helyünk van a világban. Ferenc pápa természetesen a katolikus hívekhez fordul, idézve Szent II. János Pál szavait, a keresztények különösen érzik, hogy feladataik a teremtett világban, kötelességük a természettel és a teremtővel szemben hitük részét alkotják. De felkínálja, hogy különösképpen is párbeszédbe lépjen mindenkivel, közös otthonunkat illetően. A párbeszéd végighalad az egész szövegen, és az 5. fejezetben a problémákkal való szembenézés és megoldásuk eszközévé válik. Így tárgyalja Ferenc pápa ezt a kérdést, és nagyon jól rámutat, hogy a teremtett világ védelme nem csak a katolikus hívek, nem csak minden keresztény ember, hanem minden teremtett ember feladata, hiszen mindannyiunk közös otthona a világ.
9: Új pápánk 14. Leó is kiáll teremtett világunk védelméért. Beiktatása óta már több törekvése is volt ezzel kapcsolatban. Beszélne nekünk ezekről?
12: Leó pápa teremtés védelmi tevékenységeiről a Vatikán News hírportálon olvashatunk. Ott találjuk például azt, hogy július 9-én a Castel Gandolfo-i pápai palota Madonnina kertjében celebrálta az első szentmisét a teremtés védelemért, amelyben mindenkit arra buzdított, hogy hallja meg a föld kiáltását. Majd későbbiekben pedig azt olvashattuk, hogy Leó pápa szentelte meg és avatta fel szeptember 5-én a Castel Gandolfo-i pápai nyaraló kertjében kialakított Borgo Laudato Si ökológiai kertvárost, melynek alapötletét Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája adta. A teremtett világ védelmét szolgáló pápai dokumentum megjelenése után 10 évvel később, az mint egy testre töltött, méghozzá pápai területen, hogy szemléltesse a teremtés gazdagságát és megőrzése, ápolása nagyszerű példáját. Ez a Borgo Laudato Si egy olyan egyházi kezdeményezés, amelynek célja, hogy megvalósítsuk azt a hivatást, hogy Isten teremtő művének őrzői legyünk. A Borgo kertváros egy rendkívüli szépségű szintézis, ahol a spiritualitás, a természet, a történelem, a művészet, a munka és a technológia harmóniában igyekszik együtt élni.
9: Isten csodálatos világot teremtett számunkra. Mindent megadott, amire szükségünk van az élethez. Teremtett világunk gondozását, védelmét azonban ránk, emberekre bízta. Mit jelent ez számunkra?
12: A Teremtés könyvében olvassuk, hogy a Teremtő Isten az embert elhelyezte az Éden kertjében, és rábízta, hogy őrizze és művelje. Ez mindannyiunkra vonatkozik, amikor otthonunkra, a teremtett világra tekintünk, Isten ránk bízta a mindenkor élő emberekre, hogy műveljük és őrizzük, ne pedig pusztítsuk és kizsákmányoljuk. És ebben mindenki megtalálja maga szerepét. Nem csak az állami vezetők, nem csak az ökológiai kérdésekkel foglalkozó szakemberek, hanem minden ember, még a gyermekek is megtalálják ebben a feladatokat. Azáltal, hogy nem pocsékoljuk a vizet, nem égetjük feleslegesen a villanyt, virágokat ültetünk, ápoljuk a kertünket, locsoljuk a növényeket, védjük az állatokat, ezzel a magunk helyén, magunk erejének tehetségek megfelelően tehetünk a teremtett világ szépségéért, azért, hogy valóban szép és élhető otthonunk legyen, de ne csak nekünk, hanem az utánunk következő nemzedékeknek is.
9: Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
12: Mindörökké, amen!
13: Adásunkat iskolánk főigazgatójával, Nagyné Deli Mónikával folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves Mónika néni!
14: Mindörökké, amen!
13: Mióta van jelen intézményünk életében a teremtésvédelem?
14: A teremtésvédelem 2019 óta kiemelt szerepet tölt be az iskolánk életébe, de a teremtett világ iránti tisztelet és felelősség már korábban is fontos értékeink közé tartozott. Katolikus iskolaként hisszük, hogy a világ Isten ajándéka, melyet szeretettel és felelősséggel kell őriznünk. A mindennapi oktató-nevelő munkában arra törekszünk, hogy a gyermekek ne csupán tanulják, hanem meg is éljék a teremtésvédelem lelkületét. Hálával forduljanak a természet szépsége felé, és tudatosan vigyázzanak arra, amit a Teremtő ránk bízott. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájának szellemében igyekszünk átadni, hogy a teremtés megóvása nem csak környezeti, hanem lelki feladat is. Azt szeretnénk, hogy tanítványainkban kialakuljon az a felelős, szeretetteljes szemlélet, amellyel valóban Isten ajándékaként tudják látni és óvni a világot.
13: Iskolánk a korábbi években az Ökoiskola cím mellett a Teremtés Védő Iskola, valamint az Állatbarát Iskola címet is elnyerte.
9: Mit jelentenek ezek a címek pontosan?
14: Nagy büszkeség számunkra, hogy iskolánk 2023-ban elnyerte az ökoiskola címet. Ez azt jelenti, hogy tudatosan törekszünk a környezettudatos nevelése. Az a célunk, hogy a gyerekek megtanulják a fenntarthatóság nem csak a tantárgyakba beépített tanulnivaló, hanem egy életforma. Szelektív hulladékgyűjtésre ösztönözzük tanulóinkat, komposztálunk, zöld programokat, faültetéseket, gyalogos és kerékpáros zarándoklatokat szervezünk. Fontos, hogy a gyerekek maguk is aktív részesei legyenek ennek a változásnak. Mindez megjelenik a pedagógiai programunkban, munkatervünkben, és természetesen a gyakorlatban is. Mint az EGRI főegyházmegye minden intézményében, nálunk is van egy teremtésvédelmi felelős kollega, aki ezeket a feladatokat összefogja, koordinálja. Az ő segítségével az idei tanévben újra pályázunk a cím elnyerésére. Az állatbarát iskola cím azt jelenti, hogy az iskola kiemelten foglalkozik az állatok védelmével, tiszteletével és az állatokkal kapcsolatos felelős magatartás tanításával. A gyerekek reményeim szerint megtanulják az állatok tiszteletét, szeretetét és azt, hogyan kell felelősen gondoskodni róluk. Igyekszünk megtanítani tanulóink számára, hogy az állatok iránti felelősség a környezettudatosság és az etikus magatartás része. Katolikus Pedagógiai Intézet először az elmúlt tanévben hirdette meg katolikus intézményei számára a Teremtésvédő Iskola Óvoda Kollégium mozgalmat. Intézményünk a 2024-2025-ös tanévben pályázott, és örömmel mondhatom, hogy iskolánk és óvodánk is elnyerte a címet, melynek viselésére 3 évig vagyunk jogosultak. Ez a cím azt jelenti, hogy az adott intézmény kiemelten foglalkozik a környezettudatossággal, fenntarthatósággal és a teremtett világ védelmével a pedagógiai munkája során. A cím megszerzéséhez a Laudato Si mozgalom a témakör vatikáni szervezetének 7 irányelve közül legalább 3 területen, legalább 6 szabadon választott elem teljesítését kellett az intézménynek igazolnia. Ezek közül az ökológiai lelkiség kötelezően választható témakör volt. Ez azt jelentette, hogy teremtésvédelmi imádságokat, teremtésvédelmi zarándoklatokat, keresztutat szerveztünk tanulóinknak. Emellett részt vettünk a helyi plébánia, az egyházmegye teremtésvédelmi programjain is. Környezeti nevelés kapcsán iskolákban és óvodákban a gyerekeket a természet tiszteletére, a fenntartható életmódra, a hulladékcsökkentésre, az újrahasznosításra és az energiatakarékosságra neveljük. Én úgy gondolom, hogy nem csak a katolikus intézményekben valósul ez meg. Ugyanakkor a katolikus iskolákban a címhez kapcsolódik az a szemlélet is, hogy a teremtett világ Isten ajándéka. Ezért felelősséggel tartozunk érte. A cím elnyerése nagy büszkeséggel tölt el bennünket, jelzi, hogy intézményünk része egy olyan hálózatnak, vagy programnak, amely a katolikus teremtésvédelem értékeit népszerűsíti.
9: Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
14: Mindörökké, amen!
10: A következő percekben iskolánk teremtésvédelmi felelősével Kis Vivien tanárnővel beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
15: Mindörökké, amen!
10: Kedves Vivi néni, kérjük, meséljen nekünk a teremtésvédelemmel való kapcsolatáról. Hogyan éli ezt meg a mindennapokban? Mióta képe az életének fontos részét a teremtett világunk védelme?
15: Gyerekkorom óta fontos számomra a természet, a természettel való együttélés. Örömmel és csodálattal tölt el az a sok szépség, amit a Jóistentől ajándékba kaptunk. Az évek során folyamatosan alakult ki bennem az az érzület, hogy egyre többet szeretnék tenni a teremtett világért a mindennapi életemben. Eleinte csak apró dolgokon változtattam, ezeket építettem be az életembe, majd ez a törekvés folyamatosan bővült, és bővül mind a mai napig. Ez egy folyamat, egy folyamatos fejlődés. Ferenc pápa beszél erről az útról Laudato Si enciklikájában, melyet ökológiai megtérésnek nevez. Én is egyre többet tájékozódtam, tanultam, tapasztaltam a teremtésvédelemmel kapcsolatban, és mostanra tudatos törekvésévé vált az életemnek. Elvégeztem a Laudato Si animátorképzést is, és tagja lettem a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületnek. Ezek által olyan közösséghez tartozom, ahol hozzám hasonlóan gondolkodó emberek vannak, és akik által tudok motiválódni, inspirálódni. Folyamatosan részt veszek képzéseken, szakmai előadásokon, legutóbb például Vácon jártam a 10 éves a Laudato Si enciklika konferencián, amit a Katolikus Társadalmi Napok röviden kattás keretében rendeztek meg. A következő fontos esemény pedig, amin ott leszek, Debrecenben lesz a Laudato Si animátor találkozó. Azt tapasztalom, hogy mindig lehet újat tanulni, fejlődni, és a megszerzett hasznos tudást lehet gyakorlattá tenni. És hogy mit jelent számomra a gyakorlatban, a mindennapi életben a teremtésvédelem? Említek néhány konkrét dolgot. Mára teljesen elhagytam a PET-palackok használatát, nem fogyasztok aludobozos termékeket sem. PET-palackos ásványvíz helyett otthon szűrt csapvizet iszom, és amikor folyadékot kell magammal vinnem, akkor szűrt vizet viszek üveg vagy fém kulacsban. A gyümölcs és zöldség hulladékot komposztálom, aminek köszönhetően negyedével, harmadával kevesebb hulladék kerül a szemetesbe. Ráadásul az így keletkezett komposzttal a veteményes talaját is gazdagítom. Bevásárláskor otthonról viszek magammal vászontáskát, kosara, gyümölcsös zsákot, amivel a műanyag szatyrok és a zacskók használatát kerülöm el. A hulladékokat szelektíven gyűjtöm, törekszem a csomagolásmentes vásárlásra, és ha ez nem elkerülhető, akkor olyan terméket választok, melynek újrahasznosítható a csomagolása. Amennyiben az üzlet kínálata engedi, akkor vegyszermentes gazdálkodásból származó terméket választok, ez egészségügyi szempontból és környezetterhelés szempontjából is előnyösebb. Régen nagyon sokat vásároltam impulzív módon, ma már ezt nem teszem, vagyis nem vásárolok csak úgy a vásárlás öröméért, ehelyett mérlegelek, hogy valóban szükségem van az adott termékre, fogom egyáltalán használni, és csak azt veszem meg, amire igazán szükségem van. A közlekedésben is a környezettudatosságra törekszem. Évekkel ezelőtt napi szinten jártam autóval munkába, annak ellenére, hogy a munkahelyem a településen belül volt. Már az autó használatát havi 1-2 alkalomra csökkentettem, amikor csak lehet biciklit vagy tömegközlekedést használok. Pusztán ezzel az egy döntésemmel évente körülbelül 320 kg-mal kevesebb széndioxid kerül a légkörbe. Ezt a széndioxidot körülbelül 13 termetes fa tudná megkötni egy év alatt. Ennek azért van jelentősége, mert a széndioxid az egyik legnagyobb felelős a globális felmelegedésért. Ezekből a számokból is látszik, hogy egy ember egyetlen döntése mekkora pozitív hatással van teremtett világunkra. És akkor el lehet képzelni, hogy az milyen hatással van, ha ilyen döntéseket nem egyedül, hanem egyre többen hozunk meg. Éppen ezért biztatok mindenkit, hogy gondolja végig, hogy a lehetőségéhez mérten mi az, amit már ma megtehet a földünk védelmért, és tegye is meg.
9: Az elmúlt hetekben több teremtésvédelmi programra, témahétre is sor került iskolánkban. Beszélne ezekről?
15: Egész évben folyamatosan vannak teremtésvédelmi programjai, most csak a nagyobbakat említeném meg. 2015-ben Ferenc pápa szeptember 1-jét teremtésvédelmi imanappá nyilvánította, ezért az első tanítási napunkon a tanítós szentmisén az egyetemes könyörgések közé a teremtett világgal kapcsolatos könyörgés is bekerült, és a szentmise végén a Laudato Si enciklika záróimáját is elmondtuk. Néhány éve a magyar keresztény egyházak körében megszületett az a gondolat, hogy a nemzetközi példákhoz hasonlóan ökumenikus módon közösen ünnepeljék a teremtést, és hívják fel a figyelmet a teremtett világ védelmére. Így kerül sor évente a teremtés hetére, ami idén szeptember 28 és október 5 között volt. Az idei tanévben első alkalommal csatlakozott az iskolánk a teremtés hetéhez, és ennek keretében megtekinthető volt iskolánk aulájában a holnap himnusz kiállítás, mely a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület által elkészített anyag, és Assisi Szent Ferenc naphimnuszán keresztül irányítja rá a figyelmet világunk védelmére. Másik megmozdulásunk a teremtés hetén egy énekes flashmob volt, ahol egy teremtés dicsőítő éneket énekelt az egész iskola, az iskola udvaron, amivel a teremtett világ szépségére kívántuk felhívni a figyelmet. Ebben az időszakban, szeptember 29 és október 3 között zajlott a világ legnagyobb tanórája elnevezésű program is, valamint az állatvédelmi témahétre is ekkor került sor, szeptember 29 és október 13 között. Mindkét programba bekapcsolódtunk. A világ legnagyobb tanórája a fenntartható fejlődést szolgáló globális célokat szeretné megismertetni a gyerekekkel. Az idén a kiemelt téma a velünk élő állatok volt. A rajzpályázaton való részvétel mellett bekapcsoltunk a Gyűjts velem használt elemgyűjtő programba is, sok kilónyi használt elemet gyűjtöttünk össze, amit majd elszállítanak az iskolánkból, és iskolánk gyűjtőponttá is vált, így folyamatosan gyűjtjük majd a használt elemeket. Az állatvédelmi témahét keretében az állatok védelmére, a felelős állattartásra kívántuk felhívni a diákjaink figyelmét, több ezzel kapcsolatos programot is szerveztünk. Többek között volt rajzpályázat, rendeztük állatszépségverseny, a gyerekek a kedvenc állataikról tarthattak bemutatót, volt olyan osztály, amelyik a tanyára látogatott el, és ott ismerkedett meg az állatokkal, de a rendőrség részéről is sor került állatvédelmi előadásra. A Te adomány az akció keretében 110 kg-nyi száraz tápot gyűjtöttünk össze az EGRI állatmenhely javára, emellett konzervet, szalámit is hoztak a segíteni vágyó szülők és gyerekek. Nagy öröm számomra, hogy idén elindíthattam a zöld szakkört. Egy ideje már gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne a gyerekeket még jobban bevonni, aktivizálni a teremtésvédelem terén, és így született meg a szakkör gondolata. A gyerekek nagyon lelkesek, közel 20 fő a szakkörösök száma, 4., 5., 6. osztályosok a résztvevők, akikkel két csoportban, két hetente találkozunk. Az iskolakert gondozása mellett palántaneveléssel, az állatokkal, növényekkel való ismerkedéssel, komposztálással foglalkozunk többek között, mindez persze aktívan, játékos, gyakorlati

0: azt, ami létezik. Önts belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, töltse el minket békével, hogy füvérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek. Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik a földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben. Gyógyíts meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé. Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek, a szegények és a föld kárára. Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, végtelen világosságot felé vezető utunkon. Köszönjük, hogy minden nap felünk vad. Kérünk, légy segítségünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben.
1: Műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt percekben a Vörösabonyi Széchenyi István katolikus általános iskola és óvoda műsorát hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Minden kedves hallgatónak további szép délutánt kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a Vörösabonyi Széchenyi István katolikus általános iskola 2025. november 2-ai iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
3: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2014 októberében elhangzott beszélgetést hallhatják, amelyben Béres Gyula hittantanár az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a találkozásokról beszélget.
2: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Jöjj, Szentlélek, szállj közénk, hozz a mennyből tiszta fényt, amit nem tud adni más. Üres a szív nélküled, jöjj, és oszd ki kincsedet, jöjj szívünkbe, ragyogás. Amen. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenki, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmán Rékát. A mai témánk Barlai Ödön Szabolcs atyának a Találkozások Jézussal című könyvének kicsit átbeszélése, amely ötletet adott nekünk a mai beszélgetésünkhöz. A találkozást minden ember megtapasztalhatja a saját életében, és elég sokszor meg is tapasztalja. Hogyan definiálnánk a találkozást?
4: Hát két ember megismerkedése.
3: Így van. Jó, köszönöm. Az élet nagy kalandjának is mondja a szerző a könyvben magát a találkozást, mivel egy találkozásnak komoly háttere van, komoly következményei lehetnek az ember életében, egy felívelő szakaszt is jelenthet számára, és ugye sokszor szoktuk mondani, hogy az életben nem nagyon vannak véletlenek, és így az emberi találkozás sem lehet véletlen. Kivel, mikor, hol és miért találkoztam? Milyen példákat tudnátok a saját életetekből elmondani?
5: Például nekem volt egy olyan tanárom, aki nagyon nagy hatással volt ránk, mert olyan tapasztalatokat gyűjtöttünk, amit ő adott nekünk, hogy nagyon jó dolgokat tudtunk azután csinálni.
3: Nagyon jó.
4: Nekem volt az, hogy általánosban, még általános iskolában, évelején, most nem évelején, hanem alsóban, egy lányjal így nem nagyon szimpatizáltunk egymás iránt, mert tök teljesen mások voltunk, meg külsőre is, meg úgy belsőre is mások úgy voltak a érdeklődési körünk, és így nem is nagyon szerettük egymást, és így ötödik osztályban így legjobb barát, azóta vagyunk legjobb barátnők, szóval

0: Így teljesen.
1: Nyáron találkoztam egy fiúval, aki azóta is nagyon nagy hatással van rám, és nekem ez olyan találkozás, amit úgy mondhatnék, hogy tényleg.
2: És egy két ember közötti igen. találkozás, ugye?
1: Igen.
2: Tehát semmiféle szerelem.
1: Nem, okay. Csak barátok,
2: kölcsönös
1: igen.
2: szimpátia. Igen. Nagyon jó.
3: Ezzel én is egyetértek Evelinnel, nekem is volt egy ilyen.
2: Szerintetek férfi és nő között, fiú és lány között létezhet barátság?
1: Igen. Igen.
0: Hát ez egy nagyon fogos kérdés, mert igazából azt mondanám, hogy igen, de úgy mindenki azt mondja, hogy nem lehet, mert az egyik fél úgyis mindig többet akar, mert
2: igen. Igen, pontosan. Arra lennék kíváncsi, hogy szóval, hogy látják.
0: Nem ezt. Tudom igazából, mert így igenis, vagy nem is. Szóval nekem még van egy legjobb fiú barátom, és tényleg így nem akarunk semmit így egymástól, meg semmi. De úgy, hát akkor azt mondom, hogy igen.
2: Tehát a tapasztalat, igen. Ugye? Jól van, köszönöm szépen. Én is elmondanék egy érdekes találkozást az életemben. Ugye több is volt. Katona voltam, és egy alkalommal kaptam kimaradást testére, és elmentem szentmisére. És ott nekem meghatározó volt a találkozás egy gyóntató idős ferences atyával, és mivel fiatal ember voltam, ugye sokat vívódtam azon, hogy hát mégis milyen hivatást kellene választanom, a katonaság alatt volt is időm gondolkodni ezen elég sokat, és a szentgyónás alkalmával ezt közöltem is a gyóntató atyával. És mondott nekem egy zsoltár idézetet, hogy utaidat, Uram, ismertes meg velem, és ösvényélen vezetgessél engem, és hogy ezt imádkozzam el minden nap. És én megfogadtam ezt a tanácsot, és ezt mindig el is mondtam, és ez annyira meghatározta az életemet és a gondolkodásmódomat, hogy fel is ismertem, hogy Isten milyen utat szán nekem. Mit gondoltok, hogy akik hallgatják most a rádiót, fiatalok és felnőttek, ez a találkozás a műsorral is, ami elhangzik, hatással lehet az életükre?
1: Szerintem igen.
3: Szerintem is. Lehet, hogy kapnak a válaszaikra kérdést, vagyis remélem, hogy tudunk.
2: Így igaz, tehát ebben bízunk. Aztán mindenféleképpen egy küldetése van természetesen ennek a műsornak. Aztán gondoljunk csak arra, hogy mi mikor is találkoztunk először egymással?
0: Tavaly szeptemberben.
2: És ti ezt a találkozást hogyan éltétek meg velem kapcsolatban?
3: Egy hittantanár úr, aki majd fogja nekünk tartani a hittanórákat.
2: Aztán de milyen benyomások kell?
0: Hát először így azt hittük, hogy így tanár úr nagyon kemény lesz, mert hogy hittan és hogy úgy nagyon komolyan veszi tanár úr, és így komolyan is tetszik venni, csak hogy úgy nagyon-nagyon durvan komolyan. Köszön. És hogy kicsit féltünk úgy a hittantól, hogy mi ezt meg, hogy igen.
2: Tehát olyan bizonytalan volt a jövő,
0: igen.
2: Ugye?
0: Igen.
1: Hát én is azt akartam, hogy kötött, hogy én azt hittem, hogy ilyen kötött túrák lesznek nagyon.
2: Hát, hogy túlságosan szigorú lesz. És aztán ennek a találkozásnak lett valamilyen kinyílt ajtaja? Tehát, hogy van benne valami metafizikai, emlékeztek, beszéltünk előtt, valami természet feletti? Van valami célja? Volt valami célja ennek a találkozásnak szerinted?
0: Hát minden találkozásnak van célja. Szóval biztos ennek is volt. Mert így most, hogy tanár után tanítjunk a hittant, így úgy jobban hajlunk mi is ugye a hit felé, és úgy jobban érdekel minket ez a dolog.
2: Tehát akkor ennek a találkozásnak?
0: Igen, volt.
2: Értelme. Igen, köszönöm meg. Szépen.
3: Például hittanórán is rengeteg olyan új dolgot tanultam. Hát sok jó dolgot, meg kaptam a válaszaimra a kérdést. Most egy konkrét példát szerettem volna felhozni, csak az nagyon kemény téma is. A démonok.
2: Igen?
3: Lettek volna, és akkor az eleinte nem foglalkoztatott, de most már igen.
2: Tehát akkor a kérdésedre választ is kaptál?
3: Tehát igen.
2: Például, ami érdekelt, választ kaptál. Ez egy szelete. Nagyon jó. A mindennapi találkozásoknak szerintetek, most beszéljünk a köznapi életről, mi a lényege?
0: Nem tudhatjuk. Most hát mindenek van lényege így.
2: De igazából véve az ember kit keres?
1: A társát.
2: A társát keresi, pontosan így van. Ugye ez a találkozás, azt is mondja a szerző a könyvben, hogy a híd az én és a te közötted. Tehát, hogy én és te találkozunk, és ez a találkozás a híd egymás között. És egymásra találunk. Ugye elfogadjuk egymást, egymásnak ajándékozzuk egymást, az időnket, segítünk egymáson. A három mozzanatát különít el a szerző, hogy ki az, akivel találkozom. Most itt mit tudnánk milyen csoportokat tudnánk alkotni a találkozáskor, hogy ki az, akivel találkozom, milyen meghatározó jegyek vannak?
1: Hát a külső és a belső tulajdonságok.
2: Nagyon jó. Most ha a külső alapján ítélek meg valakit, akkor milyen lehet ez a kapcsolat, vagy ez a találkozás?
3: Felszínes.
2: Felszínes?
0: Felszínes, de lehet utána jó, mert hogy most külső alapján megítéljük, de aztán megismerjük, hogy milyen belsőnk, és nagyon jóba leszünk meg minden.
2: Szóval. Így van, nagyon jó. Tehát a külső alapján is eljuthatunk egy mély
0: pontig.
2: Egy mély pontig, tehát egy pozitív mély igen, pontig. Igen. Így igaz. Tehát, hogy az értékekre figyelünk, és ekkor a találkozás igazi.
0: Igen.
2: Aztán hogyan érkezem a találkozásra? Milyen érzések tolulnak föl az emberben, amikor találkozásra készül, megy, vár?
1: Félelem.
2: Félelem.
0: Izgulás.
2: Izgulom.
0: Milyen lesz az első találkozás vele?
2: Nagyon jó. Aztán?
3: Elvárások.
2: Lehetnek elvárásaim. Nagyon jó. Aztán?
3: Előítélet.
2: Ez pozitív?
3: Hát, nagyon.
2: Igen. Aztán?
1: Elfogultság.
2: Elfogultság.
3: Tartózkodás.
2: Tartózkodás. Nagyon jó.
3: Bizakodóak vagyunk a másik felé.
2: Nagyon jó. Így van. Ugye minden találkozásban, általában találkozások többségében, tehát a bizakodás a legfontosabb.

0: Az emberi életnek egy alapvető mozzanata maga a találkozás. Például, hogy mi találkoztunk, az biztos, hogy nem volt véletlen. Ezt ti hogy érted?
1: Igen, szerintem mindennek van oka, hogy ennek is volt oka.
2: És most még lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, de így a jövőben lehet, hogy úgy tanárulva majd találkozunk megint, és akkor úgy...
0: lehet, hogy már én nem is kellek ezt... oda. Jól van.
3: Ebben egyetértek Dórival.
0: Köszönöm. Jó. Ugye mivel a találkozás az ember életnek egy alapvető mozzanata, a hívő keresztény ember számára is a találkozás az igazában véve nyer egy természet feletti tartalmat, amikor az Istennel, amikor Jézus Krisztussal találkozik személyesen. Egy történetet szeretnék felolvasni az evangéliumból, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, Zakeus történetét. Aztán odaért Jerikóba, és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vadfőgefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította. Zakeus, gyere le hamar, ma a te házadban kell megszállnom. Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt. Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Eddig a szentírási idézet. Próbáljuk már meg az evangéliumi szakaszból összeszedni azokat a jellemzőket, amelyek alapján Zakeusnak a személyiségét le tudnánk írni.
2: Tehetős ember volt.
0: Tehetős ember, azaz ma hogyan mondhatnánk?
2: Gazdag.
0: Gazdag ember. Aztán?
1: A vámosok feje.
0: A vámosoknak a feje. Kik voltak ezek a vámosok?
1: Akik az adót tették.
0: Nagyon jó, pontosan erről van szó. Tehát tudjuk, hogy miért gazdag ember?
2: Hát persze.
0: Igen. Tehát a vámosokról azt kell tudni, hogy sokszor többet is szedtek be a kelleténél, sőt megbíztak embereket, akik beszedték a megfelelő vámot, és hát többet szedettek be, és ezt eltették maguknak. Nyilvánvalóan a zsidók között elég lenézett társadalmi csoportnak számítottak, hiába voltak gazdagok. Jó, tovább, aztán?
2: Alacsony termetű.
0: Alacsony termetű. Na, nagyon fontos. Milyen reakciót vált ki belőle Jézusnak a közelette?
3: Meg szeretné ismerni, találkozni szeretne vele.
0: Találkozni szeretne, aztán ezért mit csinál?
2: Felmászott egy fára.
0: Így van, de hogyan csak? Oda sétál, oda cammog a fára?
2: Nem.
0: Hanem?
2: Előre futott.
0: Ez az, hogy előre fut. Képzeljétek el azt, hogy az ókori Izraelben egy férfi számára a szégyen volt, hogyha gyorsan ment vagy futott. Nem illett egy férfinak ugye szaladni, vagy pocsírni.
3: Ez nem tudom.
0: Lassan, hát mert az egy férfihoz nem méltó viselkedés.
1: Oh.
0: És látjuk azt, hogy ez a Zakeus bizony fut, fára mászik, hogy láthassa Jézust. Aztán Jézus halad tovább. Jézus észreveszi Zakeust, és mit mond neki?
1: Gyere le hamar.
0: Mert?
3: Nálad fogok megszállni.
0: Így van, és akkor Zakeus mit csinál?
2: Hát lemászott a fáról,
0: és
2: oda ment el hozzá.
0: Aztán?
1: És boldogan befogadta a házába.
0: Boldogan befogadta. Mi lett ennek a találkozásnak a következménye?
2: Hát, hogy Zakeus, hát nem azt megtért, hanem hogy jó útra terelődött.
0: Jó útra tért Zakeus, mert konkrétan mit csinált, mit említ Lukács az evangéliumában?
2: Odaadta vagyon a felét, és akit hát megcsalt, azt négy annyit adott helyette.
0: Így van, tehát hogy kárpót, négyszeresével kárpótolta, nagyon jó.
3: Bűnbánatot tartott, és a bűneiért feled.
0: Jó.
2: Megbánta bűneit.
3: Igen.
0: Jó, tehát ez konkrétan a szövegben nincs benne, de való igaz, hogy a cselekedetével ugye ezt, ezt fejezte ki. Nagyon jó. Tehát aki Jézussal találkozik, akkor mit jelenthetünk ki? Annak az élete
1: megváltozik.
0: Megváltozik.
2: Jóra fordul.
0: Jóra fordul. Igen. Szerintetek vannak olyan emberek, akik ha találkoznak Jézussal, semmi nem történik az életükben?
1: Vannak akik.
2: Hát akik nagyon önzők, és csak magukra gondolnak.
0: Pontosan. Nagyon jó. Jól van.
3: Csak azért járnak be a templomba, hogy nem tudom, hogy csak úgy dacból.
0: Vagy formalitásból, ugye? Igen. Vagy megszokásból. Mm. Nézzük már meg, hogy Zakeusnak ez az alacsonysága, ez mit fejezhet még ki?
2: Minek lenézte olyan alacsony?
0: Nagyon jó.
2: Számított alacsonyra.
0: Így van. Tehát, hogy ez a szimbolikát is hordoz magában, tehát, hogy még akár a lenézettségét is kifejezheti a termete. Jól van. Jézus válogat a személyekben?
1: Nem.
0: Érdekli Jézust, hogy kicsoda ez az ember?
1: Nem. Mindenkit úgy fogad el, ahogy van.
3: Például a bűnös nő története.
0: És ugye mindig, amikor valaki Jézussal találkozik, akkor mondtuk, hogy megváltozik az élete milyen irányba?
1: Jó irányba általában.
0: Így van. Tehát ha a bűnös nőnél is, ugye, mennyire többé ne vétkezzél. Zakeus mit csinál?
1: Visszadta a pénzt.
0: Így van, így van. A vagyona felét szétosztotta a szegények között, és ugye akit megcsalt, annak 4 annyit fizetett vissza. Az utolsó mondat, az nagyon fontos és lényeges. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Mire értjük ezt?
2: Hát, hogy mondjuk Zakeus már nem volt teljesen emberiséges, mert már mindenkitől elvette a pénzt, és ez már nem számít annak, hogy a társait is úgy ugyanannyi rangúra tekinti, mint a saját magát, hanem őt magasabbnak tekintette.
0: Jó, tehát az, hogy Jézusnál számít az, hogy valaki bűnös vagy bűntelen?
1: Nem.
0: Így van, tehát az a célja Jézusnak, hogy akiről az emberek lemondanak, Jézus nem arról lemond?
2: Nem.
0: Hanem?
2: Segít rajta.
0: Pontosan így van. Tehát ez a találkozás, ez egy új életminőséget ad Zakeus számára. És szerintetek egy kereső fiatal ember számára ebben a mai világban, hogyha rátalál a hitre, Jézusra, jelenthet számára egy új életet, egy minőségileg magasabb életet?
1: Igen.
3: Igen.
0: Viszont ez mit kíván meg az embertől, egy fiatal embertől, vagy egy felnőttől? Mit kíván meg ez? Azt, hogy küzdenie kell.
1: Igen.
0: Ugye? Tehát, hogy meg kell ismerni az igazságot, meg kell ismerni az evangéliumot. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, és egy imádsággal zárnánk a mai órát.
1: Uram Jézusom, csak hogy végre megleptél, Zakeustól tudom, hogy úgyis váratlanul elém állsz, bárhol legyek és bárhol bujkálok is. És azt is tudom, hogy nem azért kívánsz látni, mert jó vagyok. Épp azért várlak, mert nyomorúságomat jól ismerik az emberek, és előre tudom, hogyan ítélnek meg, de te engem, Zakeusodat belülről látsz, jobban ismersz, mint én önmagamat. Közelebb állsz hozzám, mint tulajdon önmagamhoz. Nincs emberem, nekem sem. Megtapasztaltam a kivetettséget, elfordítják arcukat tőlem, még azok is, akikkel egy fedél alatt éltem, akikkel egy városban lakom. Megérdemeltem, te tudod. Újjal mutogatnak rám, még templomodban is. Eddig Zakeus voltam, de most, hogy szemrehányás nélkül megelőlegezzel bizalmaddal, és nem jó tanácsokat adsz, hanem belépsz legbensőbb világom satnya otthonába, most megfordul bennem, és körülöttem a világ. Szabaddá tettél önmagamtól, és megszünteted iszonyú magányomat. Bár semmire sincs szükséged, mégis engem szemeltél ki, hogy szállást nyújtsak neked, és templomod legyek. Amen.
0: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenki, amen.

Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását. Hangoztatta 14. Leó pápa a Ferences ifjúsági találkozó záró szentmiséjén, Assisiben, csütörtökön. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta a Ferences ifjúsági találkozón. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték. Szombaton szavazott Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta a távirati iroda kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Kiemelte, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra. A folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Amennyiben jövő héten megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirati irodával. Hollerné Nagy Anikó azt mondta, a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. A bankok is kiveszik részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből. A hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A tájékoztatás szerint a szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségének kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás ésszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A kormányzati tájékoztatás szerint a legmagasabb hőmérséklet csütörtökön délelőtt országosan 39,7 Celsius fok volt, Budapesten 39 fok. Csapadék jelenleg nincs és nem is várható. A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás az előző jelentés óta 2 esetben történt. A közlekedésben jelenleg 23 vasútvonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás. A paksi atomerőmű aktuális villamosenergia termelési kapacitása jelenleg 230 megawatt. Csütörtök délelőtt 1284 helyszínen volt vízosztás, 783 helyszínen pedig párakapu üzemelt. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de főként a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, és hajnalban északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton néhol akár eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, néhol északnyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Néhol a belvárosokban, vízpartok mentén magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: A lélek útjain.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Peti Krisztina.
2: Az is bántás, hogyha a másikat kizárom azokból a döntésekből, amik mindkettőnket érintenek. Itt a mindkettőnket érintenek, ez egy lényeges dolog. Ide tartoznak például ilyen egészen hajmeresztő dolgok, hogyha mondjuk az egyik fél a másik megkérdezése nélkül átiratja a gyereket egy másik iskolába. Tehát ő most már úgy véli, hogy ebből az iskolából elég, és akkor ő egyedül rendelkezve átviszi a gyereket egy másik iskolába, anélkül, hogy ebben megegyeztek volna. De akár az is ide tartozhat, ezek ilyen kisebb léptékű dolgok, de ugyanúgy bántás, hogyha valaki mondjuk rendszeresen meghív másokat haza, tehát a közös otthonba, anélkül, hogy ezt egyeztetné a párjával, aki hát ugyanúgy mondjuk hazamenne pihenni, nem tudom, egy munka után, és akkor hát meglepve tapasztalja, hogy ott megint vannak vendégek, meg megint vannak vendégek. Jó, és hát a legutolsó, amit ide felsoroltunk, hát itt egyre súlyosabb dolgokat akartunk említeni. Ugye nyilván a fizikai bántalmazás, és ennek nem is mennék bele részletesen a sötét mélységeibe. Amit itt szeretnék kiemelni, hogy az alapszükségleteknek a sértése is ide tartozik. És ebben tényleg, hát akár általunk is ismert családokból is láthatunk olyan példákat, ahol mondjuk azon megy a vita, vagy akár nem is a vita, hanem az egyéni döntések, megint a másik kizárása nélkül, hogy mondjuk a fűtés az milyen hőfokon legyen. És azért lehet látni olyan családokat, ahol mondjuk azért, mert spórolunk, és ugye kevesebbet akarunk a fűtésre költeni, ezért leveszi a fűtést, és akkor a másik fél az folyamatosan betegeskedik, vagy felfázik, vagy hasonló, nyilván, mert az alapszükségletét sérti ez a hozzáállás.
3: Nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan válunk bántóvá olyan kapcsolatokban, ahol alapvetően szeretjük egymást. Hát erre valók a pszichológusok, főleg azok a pszichológusok, akik a kapcsolatoknak a mély érzelmi dinamikáját kutatják. Nagyon érdekes dolgokat fedeztek fel. Pontosan a szeretet kapcsolatból származik, és a szeretet utáni vágyunkból származik rengeteg megmagyarázhatatlannak tűnő indulatos reakciónk. Főleg azok az emberek vannak kitéve a szeretett vágy frusztrációja miatti bántó viselkedésnek, akik bizonytalan kötődésűek. A bizonytalan kötődésű emberek nagyon-nagyon sokszor élnek át elhagyatás élményt. És az elhagyatás élményük fájdalmában nagyon-nagyon gyerekes követelőző viselkedéssel próbálják megszerezni azt a szeretetet, amiről úgy érzik, hogy nem kapják meg. Tudjuk, hogy ha egy gyerek, egy pici gyerek vagy egy csecsemő követelőzve dühötten ordít, ő megkapja, amit kér, a szeretetet és a babusgatást, de egy hisztiző, követelőző felnőtt nem kapja már meg a babusgatást, sőt, bántónak minősül a viselkedése, mert agresszív, semmi rosszat nem akar, szeretetet szeretne, de rossz módon szeretné ezt a szeretetet megkapni. És ezekből a viselkedésekből szokott származni az a kapcsolati dinamika, amelyet szintén leírnak a pszichológusok, ez az üldöző-üldözött mintázat egy házasságban. Ugye az egyik üldözi a másikat, vagy a szeretetével, vagy a szeretet hiányával, és ezt olyan idegesítő módon teszi, hogy a másik elkezd menekülni. És akkor minél jobban menekül a másik, annál jobban üldözi az üldöző. És nagyon-nagyon el tudnak mérgesedni kapcsolatok, pusztán ettől össze szeretetet szeretnénk. És ez megint nem gonoszság.
2: Bántóvá válhatunk, egészen egyszerűen, vagy úgy mondhatnánk simán, azáltal is, hogy olyan mintákat hozunk magunkkal, amik valamilyen szinten magukban hordozzák a bántást a párkapcsolatban vagy a házasságban. Ugye azt gondoljuk, hogy ezek a minták, amiket otthonról hoztunk, ezek tulajdonképpen mindenhova érvényes szabályok, és nem reflektálunk rájuk. Tehát, hogyha mondjuk valaki otthon azt látta, hogy a házasság az egy aláfölé rendeltségi viszony, és ezen nem gondolkodik el, nem reflektál rá, nem gondolja azt végig, hogy igen, és ez melyik félnek milyen érzelmi, hát előnyökkel, hátrányokkal járt, hogyan érintette ez a gyerekeket, tehát ha nem reflektál rá, akkor ezt viszi tovább hát úgymond automatikusan a saját kapcsolatába, és ugyanúgy viszi tovább a bántó módot is, a bántó megküzdési vagy konfliktuskezelő stratégiákat is. Itt amit nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ugye ez az a pszichológusok egyik veszőparipája, ugye az önismeret, illetve hát az önismeretnek ez a bizonyos családi, a felmenőket vizsgáló része, hogy muszáj azt is tudatosítanom, hogy milyen mintákat hozok, és ezekből a mintákból, amikből biztos, hogy nagyon-nagyon sok értékes és jó van, de lehetnek köztük olyanok is, amik annyira nem célra vezetőek, ezek között hát döntsem el, hogy mi az, amit én is szeretnék tudatosan továbbvinni a saját párkapcsolatomban, a saját házasságomban. Tehát itt pontos hangsúlyozni, hogy tehát attól még, hogy valaki egy olyan családban nőtt föl, ahol bántások voltak mondjuk a szülők között, attól még ő nem válik automatikusan bántóvá a saját kapcsolatában. Ugye itt a reflektált munkamód az az, ami a lényeges. És ugyanide tartozik az is, hogy ugye sokszor mondják azt, hogy aki maga bántalmazott volt, lehetséges, hogy ő, vagy hogy sokkal könnyebben válik ő adott esetben bántóvá a későbbi kapcsolataiban. Itt megint azt kell mondanunk, hogy hát abban az esetben, hogyha nem dolgozott ezen a bizonyos bántalmazott énjén, meg azokon az eseményeken, amik bántalmazóak voltak a számára. Tehát, hogy ezek nem ilyen életünk végéig tartó sorscsapások, mert hogy igenis, hogy tehetünk ellene, és fordíthatunk rajta. Ez a felelősségünk is, hogy ezeken dolgozzunk.
3: Ugyanígy néha azzal bánjuk a másikat, hogy bűnbakot csinálunk belőle. Bűnbakra akkor van szükség, hogyha valaki nem hajlandó felelősséget vállalni a saját hibáért, vagy nem tudja elfogadni a saját gyengeségeit, és ezért a másik emberre kell ezeket rávetítenie, és a másikat arra kárhoztatni, hogy a mi bajainkat, mi bűneinket ő hordozza, ugye, hogy a bibliai bűnbaknak is ez a dolga. És hát ezt nem akarjuk nagyon ecsetelni, hogy ez milyen csúnya és igazságtalan bántási forma, pedig nagyon-nagyon sok családban működik. És azt is hozzá szoktuk tenni, hogy olyan családokban működik, ahol az emberek jók szeretnének lenni, és emiatt nem tudják elfogadni a saját gyengeségeiket, hibáikat. És pontosan az ilyen nagyon jóra törekvő emberek hajlamosak arra, hogy bűnbakká nevezzék ki a családtagjaikat. Erre nagyon-nagyon kell figyelni, mert ez egy észrevétlen, nagyon-nagyon rejtett folyamata a bántásoknak.
4: Hogyan válunk bántóvá? Még egyet hadd mondjak. El tudom azt képzelni, hogy valaki sikeres mondjuk a vállalkozásban, és ott megszokja azt, hogy én vagyok a főnök, alkalmazottaim vannak, és sikeres leszek így. Tehát ebben, ezzel a hangnemmel, ezzel a hozzáállással, hogy én vagyok a csapatkapitány, sikeres lesz. És utána ezt át akarja vinni a családra. És nem veszi észre, hogy ami a munka világában sikeres lehet, mert ott ilyen hierarchikus a viszony, a családra ne vidd át, hanem tessék leszállni a buszról, sétálni és átvenni azt a sapkát. Tehát, hogy otthon társasjátékot játszunk, a család az nem egy vállalkozás. Tehát el tudom képzelni, hogy sikeres a vállalkozásban, és ezt a vezetési stílust kontroll nélkül át akarja vinni a családra. Vagy láttunk olyan filmet, hogy az apuka edző volt, sikeres edző, és a családot is szó szerint sípszóval vezényelte. Az edzés területén, a sport területén egy kiváló edző volt, és azt hitte, hogy a családot is így kell. Szóval, hogy nem. Tehát ha az életünk egy-egy területén sikeresek vagyunk, Isten éltesse, de hogy azt egy az egyben nem lehet átvinni a családra. Az egy nagy társasjáték. És akkor ehhez tartozik az is, tehát ha valaki túl nagy az önbizalma, túl sikeres, a másik oldal, amikor valakinek alacsony az önértékelés, és azt hiszi, hogy erővel, erőszakkal, hangos szóval, fizikai bántalmazással kell nekem az igazamat, meg önmagamat érvényesíteni. Tehát egy ilyen gyönge önbizalom van, gyönge önértékelés van a háttérben. Csúnya hasonlatot hadd mondjak, Klaus Demmer, egy német moralista írja, hogy aki tud az igazáról, annak nem kell ordítani, és nem kell magára bombát csatolni, mint a terroristák. Talán pont nem hisznek az igazságban. Azért kell ilyen látványos demonstráció és robbantás és erőszak, mert nem hisznek abban, hogy az igazság magától igaz. Az igazság magától igaz. Nem kell ezért bántanom a másikat. Tehát az alacsony önértékelésnél sokszor érezzük ezt a bizonytalanságot, és nekem ordítani kell, és hangosan kell mondani, és téged megsérteni, meg nem tudom bántani, mert nem hiszek az igazságban, nem hiszek a kommunikációban, nem hiszek a szeretetben. Aztán lehetnek itt a szerepek ilyen bemerevedett szerepek, tehát el tudjuk képzelni azt, hogy családok úgy eltöltenek évtizedeket, hogy megszoktuk, anyuka dönt kettő helyet, anyuka hordja a nadrágot, apuka szépen a peremvidékre szorul. Aztán apuka elmegy egy lelki gyakorlatra, öntudatra ébred a lelkem, és szeretne egyenrangú lenni, és hát megszokták a leosztott szerepeket. Nyilván ez fordítva is megtörténhet, hogy a nő szülések után szépen visszamegy a munkavilágára, és újra egy kicsit öntudatosabb nő lesz, és szeretne jobban a családi döntésekben részt venni, és akkor lesz rengeteg konfliktus. Tehát el tudjuk azt képzelni, hogy jól indult a család, de aztán úgy megmerevednek szerepek. És mikor az egyik kinövi a szerepet, akkor hirtelen a másikat ez sokkolja, és akkor ebből megint konfliktusok lehetnek. Amit szeretnénk itt mondani az, hogy a családi életnek, a házasságnak szakaszai vannak. Kinőttünk egy szakaszt, eddig így működött egy kicsit a családunk, most újra tervezés, újra gomboljuk a családi szerepeket, és nem szabad bele merevedni abba a szerepleosztásba, hogy valaki mindig a peremre van szorítva.
3: Az is lehet, hogy pszichés problémák miatt bántunk. És nem is kell olyan nagyon súlyos pszichés problémákra gondolni. Például, hogyha kimerültek vagyunk, kialvatlanok vagyunk, ezt mindenki tudja, hogy ilyen állapotban sokkal ingerültebbek vagyunk, kevesebb dolgot tudunk tolerálni, tehát nagyon könnyen el tudunk jutni ebben a helyzetben. Ezért is vagyunk nagyon-nagyon felelősek azért, hogy pihenjünk eleget. Ez valahol erkölcsi felelősség is, ugye? Aztán nyilván vannak olyan súlyosabb, de nem feltétlenül nagyon-nagyon súlyos pszichés problémák, amelyek szintén nagyon gyakoriak, depressziós időszakok az életünkben, vagy ha szorongók vagyunk, akkor sok esetben ezeknek a problémáknak az egyik tünete az agresszív kirohanások is lehetnek. Szóval ezek olyan meglepő dolgok, de néha a depresszió jár agresszív kitörésekkel. Mindegyik esetben gyengül az önkontrollunk, és azért arról is beszélnünk kell, hogy ha el akarjuk kerülni a bántást, akkor az önkontrollunkat gyakorolni kell. Azért beszélek gyakorlásról, mert ez is egy művészet és egy fejleszthető képesség, de ebbe most nem tudunk belemenni.
2: Szinte természetes az, hogy a függőségek is bántóvá tehetnek minket, és itt nem csak az alkoholra vagy a drogra gondolunk, mint függőségre, hanem hát ilyesmikre is, mint amit a szakirodalom tiszteletre méltó függőségnek hív, ez a munkamánia. Tehát, hogyha valaki folyamatosan a munkájába öli az összes energiáját, és utána az, hogyha a családja is igényel tőle valamit, például figyelmet, törődést, szeretetet, akkor azt lehet, hogy egy agresszívabb módon fogja hárítani, vagy elzárkózó módon fogja hárítani, de mindenképpen bántás lesz belőle. Ugye azt is tudjuk most már erre, és egyre több a vizsgálat, hogy a mobiltelefon is függővé tehet minket, és hogy ezt is ismerjük, hát talán inkább a fiatalabb generáció körében, de hogy nagyon sokan egyszerűen képtelenek elszakadni a telefon képernyőjétől, és folyamatosan azt nézik, még akár ebéd vacsora közben is, vagy akkor is, amikor elvileg társaságban ülünk és beszélgetünk, és akkor hát így nyomkorásszák a telefonukat, ahogy én mondtam. Na most ez ugye megzavarja azokat, akik ott ülnek körülötte. Mert nagyon sok esetben nem lehet azt tudni, hogy most az illető az most még dolgozik, tehát nagyon fontos e-maileket válaszol meg, vagy talán már a Facebook nem tudom, olyan bugyraiban jár, vagy nem tudjuk, hogy mit csinál, és akkor azt se tudjuk, hogy szólhatunk-e hozzá, nem szólhatunk hozzá, vagy ha szólunk hozzá, akkor se fog válaszolni, mert annyira bele van temetkezve a telefonjának a képernyőjébe. Ez a fajta függőség is bántóvá tehet minket.
3: És itt a bántóvá válás utolsó pontjaként megint egy picit gyerekes életpozíciót idézünk fel, mert nagyon sok esetben úgy éljük az életünket, főleg egy párkapcsolatban, hogy nem tudatosan és nem önreflektív módon, ahogy már Anikó utalt erre a fogalomra, hanem úgy beleélünk a világba, és még a saját állapotunkat sem ismerjük fel. Saját szükségleteinket sem ismerjük fel. Nem vállalunk felelősséget magunkért, így fogalmaz a szakma, és nem gondoskodunk magunkról, hanem mindent, ezeket a dolgokat mind a másiktól várjuk. Ezt hívjuk úgy, hogy nem vállalok felelősséget magamért, és a másiktól várom a boldogságom, ugye, hogy a boldogságomat megadja. Ez egy nagyon nehezen megmagyarázható állapot. Akkor mondhatjuk azt, hogy ebben vagyunk, és emiatt bántóvá válunk, ha mindenben, mindent a másiktól várunk. És ezt házaspárok bele tudnak csúszni ebbe. Tehát ez megint egy ilyen kis csecsemő állapotba kerülünk, és akkor széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy te vagy az, aki nekem mindent adj meg, és ha nem adod meg, akkor puff. És akkor ezt most már nem akarjuk ismételni, hogy egy csecsemő módon viselkedő felnőtt mennyire idegesítő és bántó tud lenni. Tehát a konklúziója igazándiból az egész sornak, a bántóvá válás lehetőségeinek és folyamatának az lehetne, hogy fel kell nőnünk. A felnőttségnek a legfontosabb kritériuma, hogy hajlandók legyünk felelősséget vállalni magunkért és a dolgainkért. És ezáltal már sokkal kevésbé fogjuk bántani a környezetünket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsszó. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol fontos azt is leszögeznünk, hogy a bántó kapcsolatok elhelyezhetők egy skálán. Az enyhe bántásoktól a nagyon súlyos bántalmazásokig. És pár szót szeretnénk beszélni arról, hogy nem szabad félvállról vennünk az enyhe bántásokat sem. Mert az enyhe bántások is szétzilálják a kapcsolatokat és tönkretehetik, és súlyosabbá is válhatnak. Tehát, hogy azért vagyunk most itt együtt, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a kapcsolatainkból az enyhe bántásokat is amennyire csak lehet próbáljuk kiszűrni, bár nem tudjuk az összeset. Vannak az úgynevezett patológiásan bántalmazó kapcsolatok, amelyekről most nem fogunk beszélni. Annyit azért beszélünk, hogy legyen szemünk rá, hogy észrevegyük, vagy a saját életünkben, vagy ismerőseink életében. Ezeket az jellemzi, hogy nagyon-nagyon destruktív viselkedések jelennek meg ezekben a kapcsolatokban, nagyon-nagyon romboló viselkedések, és hogy ezeknek a romboló viselkedéseknek van egy visszatérő mintázata. Tehát úgy lehet tudni, hogy hogy kezdődik, mikor kezdődik a bántás, és ennek a bántalmazó destruktív viselkedésnek is van egy tipikus lefolyási mintázata. Ezekről most nem beszélünk, de ha ilyeneket észlelünk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ott már mindenképpen segítséget kérjünk, vagy segítséget adjunk, ha ilyet észlelünk.
2: Most ugye azt néztük, hogyan csúszunk bele a bántó fél szerepébe, vagy viselkedésébe. Most megnézzük egy kicsit a helyzetet a másik oldalról, a sértett félnek az oldaláról. Mi jellemző általában a sértett félre? Hát most sértett fél kifejezést használunk, de nyilván értjük, hogy ez azt értjük alatt, aki elszenvedi ezeket a bántásokat. Hát jellemző rá, hogy elkezd és nyilván egyre jobban kételkedni fog a saját érzéseiben, és hogy azt fogja gondolni nagyon sok esetben, hogy ő tett valamit, mert hogy a bántó fél nyilván bagatelizálni fogja a bántást. Például, hogyha elképzelünk egy olyan helyzetet, ahol a kapcsolatban az egyik fél az folyton gúnyolódik, tehát ilyen gúnyos megjegyzésekkel illeti a másikat, ha ez bántja a másik felet, hiába, hogy szóvá teszi, a másik fogja rásütni a bélyeget, hogy veled van a baj, mert te vagy sértődékeny. Tehát elkezd kételkedni abban, hogy valóban az ő világlátása megfelelően, ő látja-e valóban helyesen a helyzetet. Na most a másik ilyen jellemző, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy önmagát fogja okolni a sértett fél a helyzetért. Tehát, hogyha mondjuk például a másik átmegy egy ilyen passzív sértődöttségbe, akkor a sértett fél, tehát aki igazándiból elszenvedi a bántást, az lehetséges, hogy azon kezd el agyalni, hogy hát lehet, hogy én mondtam valami rosszat, szegényt már megint tényleg megbántottam, biztos én vagyok az oka. Biztos én vagyok az oka annak, hogy ő így viselkedik. Aztán egy harmadik ilyen jellemző az az, hogy a sértett fél az lassan, hát így hozzászokik ezekhez a bántó helyzetekhez, és ebben nagyon sokszor a társadalom is besegít. Hát ide például egy olyan példát tudunk hozni, hogyha ugye a gyesen lévő anyukák, akiknek nincsen rendszeres jövedelmük, vagy rendes fizetési jövedelmük, és hát állandóan kuncsorogni kell a pénzért, hiába, hogy ezt nem saját magára költi. És ugye egy idő után, ugye a kuncsorgás egy idő után el is hiszi azt, amit egyébként a társadalom nagyon szépen megfogalmaz, hogy ő otthon van, ő nem dolgozik, ugye, és hát nyilván, aki nem dolgozik, annak akkor nem

Ilyen paradox módon, tehát kevésbé félünk a bántalmazótól, vagy a bántótól, mint attól, hogy elveszítjük esetleg az ő szeretetét, ha ellenállunk. Vagy annyira félünk a másik haragjától, hogy ezért nem merünk határt szabni neki. Aztán félhetünk attól is, komoly tévképzet, hogy ha mi határt szabunk a másiknak, a családtagunknak, akkor mi rossz emberek leszünk. Mert azt képzeljük, hogy a jó ember mindent elvisel, és ugye erről már volt szó. Ez egy tévképzet, hogy akkor vagyunk jók, hogyha mindent meg lehet velünk csinálni. És igazándiból a rossz emberré válás félelme miatt megengedjük, hogy mindent megtegyenek velünk. Aztán van egy mélyebb réteg is, ez a bűntudatosságnak a hajlama. Azért beszélek arról, hogy ez egy mélyebb rétege az önvédelem elmulasztása okának, mert nem látszik. Olyan fajta bűntudatosságról beszélünk itt, amely rejtetten meghatározza az ember egész életét. Egyfajta, mintha ilyen tartozás élménnyel élnének ezek az emberek, akik úgy élik meg, hogy megérdemlik a büntetést, most mondjuk ki, vagy megérdemlik azt, hogy rosszul bánjanak velük. És ők azok az emberek, akik ezzel a rejtett állandó bűntudattal nagyon-nagyon jól manipulálhatók bűntudatkeltő üzenetekkel. Ugye ez a majd megbánod te egyszer, meg látod, mit tettél velem, és akkor kész, és akkor ezekkel a bűntudatkeltő üzenetek felerősítik azt a mélyben, rejtetten, állandóan jelenlévő bűntudatot, és emiatt aztán elmulasztjuk a határszabást és az önvédelmet. Vannak olyan emberek is, akik nagyon empatikusak, nagyon erős az együttérző képességük, olyan erősen azonosulnak a másik ember csalódásával, mivel hogy ők határt szabtak neki, hogy nem bírják elviselni a másik frusztrációját. Inkább hagyják, hogy bántsák őket, mert hogy a bántalmazónak a frusztrációja neki is fáj. Tehát teljes kiszolgáltatottságba kerülnek, mert annyira tudnak azonosulni még egy bántalmazónak a szomorúságával is. És nem mernek határt szabni emiatt. Ennek sokféle oka lehet. Lehet, hogy azért nem tudják ezek az emberek elviselni a mások csalódását, mert nekik is vannak fel nem dolgozott csalódásaik, és ezek a csalódás élmények nagyon élénken ott élnek a lelkükben. És ahogy már ez az önértékelés problématika előkerült korábban is, most is hangsúlyoznunk kell, hogy mindezeknek a viselkedéseknek a hátterében ott van a gyenge önértékelés. Sajnos ott van. Tehát a gyenge önértékelésű ember nem hiszi azt, hogy ő megérdemli az önvédelmet, meg mások védelmét. Ő azt gondolja, hogy ő nem érdemel mást, ő nem érdemel jobbat.

0: Kedves hallgatóink, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Peti Krisztina, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói a sebző kapcsolatokról beszélgettek.
1: Karitász percek.
0: Műsorunkban Tóth Balázzsal, a Budapesti Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélget, Pap Ildikó kolléganőm.
2: 1990-ben alakult újjá a Karitász, először Magyar Karitász néven, aztán Katolikus Karitász néven, és rögtön a 90-es évek elején akkor még Magyar Karitász elkezdte megszervezni a szenvedélybetegek szociális ellátását. És akkor ez nagyon új volt még Magyarországon, ilyen nem volt egyáltalán, hiszen az ezt szabályozott törvény is 1993-as, és akkor a Német Karitásznak volt egy programja, egy ilyen modellprogram, ez a szenvedélybetegek pszichoszociális ellátása, és ezt átvettük, és ez alapján elkezdte a Karitász akkor szervezni a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálatot. Ez több éves munka volt, és 1994-ben megnyílt a budapesti RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Mint modellintézmény, mert ezt követően aztán az országban több helyen megnyílt RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Nem időrendben mondom, Szekszárd, Eger, Székesfehérvár, Győr, Szombathely, Debrecen, Kecskemét, és azóta is működnek ilyen szolgálatok vidéken, most legutóbb Vácon nyílt egy RÉV szolgálat.
3: Modellintézményről van szó, tehát ez az első. Mivel indult itt Budapesten a RÉV, és mi az, amiben az elmúlt 30 évben változás állt be az intézmény életében?
2: Ugye az ott a koncepció, hogy a szenvedélybeteget nem lehet úgy kezelni, hogy csak elveszük tőle a szert. Tehát mondjuk egy alkoholistát nem engedünk inni, attól ő még alkoholista marad, és ahogy módja lesz rá, ismét inni fog. Hanem a szenvedélybetegnek segíteni kell, hogy újra szervezze az életét, újból megtalálja a céljait, megtalálja az identitását, és hogy a környezetével való kapcsolatát is rendbe tudja hozni. Tehát a RÉV abban is különleges volt, hogy nem csak a szenvedélybeteget, hanem a környezetét is behívta az ellátásba, és beszélgetett vele a munkatárs, különböző csoportfolyamatokba bevonta őt. Ez volt egy nagyon más, mint a megszokott koncepció. Azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben rengeteg tudás, tapasztalat lett a RÉV szolgálatban, tehát most már azon sokkal professzionálisabban végezzük, hiszen akkor az akkori kollégák egy nagyon új dolgot csináltak, nagyon úttörő munkát végeztek, most már mindig picit többet tudunk, sokkal jobban el tudjuk látni a klienseinket.
3: Köszönhető ez nyilván annak is, hogy célzottabban szakemberek dolgoznak a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat kötelékében, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt.
2: Igen. Most már pszichológus, pszichiáter, szociális munkás, szociálpedagógus, és akkor minden kollégának még az alapvégzettségén túl több végzettsége is van, tehát gyászcsoportvezető, családterapeuta, alkotásterapeuta, családtudományi szakember, tehát ilyen másoddiplomát szereztek, vagy még plusz képzéseket, és ez azért jó, mert hogyha bejön hozzánk valaki, akkor sokféle tudományág közös munkájával tudjuk őt segíteni.
3: Nézzünk rá ezekre a területekre, hogyha felkeres titeket egy kliens, és itt meg is állok rögtön, mert ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy vajon ki az, aki a RÉV-et felkeresi. Az, akinek saját maga rájön arra, hogy neki valamilyen szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémája van, vagy a családtag az, aki érzi azt, hogy na ez így nem mehet tovább, és keres egy szakembert, hogy segítsen a hozzátartozóján.
2: Mind a két verzió megjelenik. Ha már a maga a szenvedélybeteg keres meg minket, akkor nagyon örülünk, mert az azt jelenti, hogy ő már belátja, hogy van valamilyen problémája, és segítséget kér. Ez óriási dolog. Van olyan, hogy a hozzátartozó keres meg, mert mondjuk a család valamelyik tagja például iszik, de nem látja be, hogy ez probléma, viszont a család már érzi, hogy itt nagy baj van, és segítséget kérnek tőlünk, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Ilyenkor elkezdjük a munkát a hozzátartozókkal, aztán sok esetben egyszer csak bejön az ellátásba maga a szenvedélybeteg is. Ennek nagyon szoktunk örülni. Ugye azt szoktuk mondani, hogyha egy családban megjelenik egy szenvedélybeteg, mondjuk maradjunk az alkoholista példánál, akkor a család többi tagja is érintett, és az alkoholista család tag alkoholizálásától lesz ő függő. Hiszen onnantól kezdve, hogy mondjuk a apuka iszik, akkor a család többi tagja is azt figyeli, hogy mikor iszik, mennyit iszik, mikor fog elesni, mikor kerül méltatlan helyzetbe, és az egész család működését azt fogja irányítani, hogy az az egy alkoholfüggő családtag éppen iszik, vagy nem iszik.
3: Nem akarom nagyon kisarkítani, és nyilván, hogy itt a ti központotokat sem csak és kizárólag alkoholfüggők keresik fel, segítséget kérve, vagy családtagjaik, de egy picit még maradnék ennél a problémánál, hogy azért ott van bennem is, és sokakban az a kérdés, hogy mitől, honnéttól számít problémásnak, függésnek mondjuk az alkoholfogyasztás. Lehet azt mondani, hogy napi 3 sör még belefér, az minden nap megvan, és akkor még az, mivel nem rúgott be az illető, aki azt fogyasztja, akkor még az nem problémás.
2: Hát a függést azt úgy szoktuk meghatározni, hogy amikor a kontrollt elveszti a személy a cselekedete fölött. Tehát ebből a szempontból nem is olyan lényeges, hogy az 3 sör, vagy 1 sör, vagy 6 sör, hogyha neki muszáj azt meginnia, különben rosszul érzi magát, rossz közérzete van, akkor az már a függőség felé megy. Én azt gondolom, hogy nem is olyan lényeges, hogy ezt így definiáljuk. Vannak emberek, akiknek problémájuk van az alkohollal, hogy ez most függőség vagy még nem függőség, de már probléma, az ebből a szempontból nem olyan lényeges, hiszen a szervezetünk, hogyha folyamatosan alkoholt kap, akkor előbb-utóbb megbetegszik, és a szervezetünknek mindegy, hogy mi ezt most függőségnek vagy nem függőségnek definiáljuk. Tehát ha valaki megiszik naponta 3 sört évtizedeken keresztül, akkor lényegtelen a májunk számára, hogy ezt az embert mi függőnek mondjuk, vagy nem mondjuk függőnek, biztos, hogy a májának ez nem lesz jó, és a többi szervének se.
3: Nem akarom leszűkíteni, igen, az alkoholfüggésre, de leggyakrabban milyen szenvedélybetegséggel fordulnak hozzátok, akik felkeresik a révet?
2: Hát ugye az alkohol, azt szoktam mondani, hogy a legnépszerűbb drog Magyarországon az alkohol. A kábítószerek közül marihuána az, ami igen népszerű, és sokan megkeresnek minket, illetve a szerencsejáték függés, ami egy komoly probléma Magyarországon. Leginkább ezek a függőségek, amik így erősen megjelennek. Szülők szoktak segítséget kérni, hogy a gyerekük túl sokat használja a telefont, illetve a számítógépet, és akkor elindul egy beszélgetés köztünk, hogy ez a túl sok, ez most mit is jelent, napi hány órát használják, sok ez valóban, nem sok, mit lehet tenni, hogy ez ne így legyen. Tehát ebből a szempontból főleg a szülők kérnek segítséget tőlünk.
3: Na, elérkeztünk oda, hogy segítséget kérnek. Hogyan tudnak a RÉV munkatársai segíteni akár a szülőknek, akár magának az érintettnek?
2: Hát az első lépésbe be kell jelentkezni hozzánk, akár maga az érintett, akár a hozzátartozó, de jöhet ismerős, barát, szomszéd, hogyha úgy érzi, hogy valami gond van. És akkor leülünk és elbeszélgetünk vele, megbeszéljük, hogy ő mit érez problémának, mi miben tudunk segíteni, és így egyeztetjük az igényeket és azt, amit mi tudunk nyújtani. És akkor nagyon sokféle szolgáltatás van, tehát közösen határozzuk meg, hogy számára mi lenne a legjobb. Hogyha ő hozzátartozó, akkor van lehetőség hozzátartozói csoportba járni, ami azért nagyon, nagyon izgalmas és nagyon jó dolog, mert ott ugye hozzátartozók vannak, akik egymással meg tudják osztani a tapasztalatukat, azt, hogy ők mit próbáltak, mi működött, mi nem működött, azt, hogy ők hogy érzik magukat, hogyan tudják fenntartani a lelki egészségüket egy függő mellett, mi a helyes cselekedet ilyenkor, mi az, ami inkább árt. Szóval, hogy nagyon sokat tudnak egymásnak segíteni a sorstársak. Hogyha valaki alkohol problémával küzd, akkor van lehetőség egy ilyen önsegítő csoportba járni, ez a Gamma GT csoport. Ez most már 30 éve van itt az intézményben, minden kedden itt tartják az összejöveteleiket. Nagyon tudom ajánlani őket, de ha valaki egyéni folyamatban szeretne részt venni, arra is van lehetőség. Van pszichológus, szociális munkás, családterapeuta, szociálpedagógus, mindenféle végzettségű kollégák, akik ismerik ezt a témát, és nagyon szívesen segítenek abban, hogy egy függőségből a józanság felé valaki el tudjon indulni, és utána józan életet tudja élni. Minden héten van nálunk egy szerencsejáték függő csoport. Hát ide azok járnak, akik akár kaszinó, akár online játék, akár sportfogadás terén elvesztették már a kontrollt, többet, kevesebbet vesztettek, és úgy érzik, hogy ez folyamatosan ismétlődik, és nem tudják abba hagyni a játékot. Minden csütörtökön van 16 órától, és nagyon fontos változásokat tapasztalunk a csoporttagokban. a játék terén volt, aki abba tudja hagyni. Ugye az, ez is olyan dolog, mint az alkoholizmus, hogy nem lehet meggyógyulni, hanem csak életre szólóan abstinenciát tartani. És mi abban segítjük azokat is, akik egy jó idejű abstinensek, hogy ezt fent tudják tartani. És aki pedig úgy jön ide, hogy még játszik, ő is nyugodtan idejöhet, neki is segítünk. Illetve segítenek azok a csoporttagok, akik már átmentek azon az élményen, hogy játszottak, és hogy milyen nehéz volt nekik abba hagyni. Tehát az ő tapasztalatuk is hozzájárulhat ahhoz, hogy a friss csoporttag, aki még benne van a játékban, ő ezt abba tudja hagyni.
3: Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, itt szétnéztem a RÉV intézményében, és hát ami ilyen nagyon-nagyon melegséggel töltött el, az a csoportszoba, az egyik csoportszoba, mert ugye van több is, ahol alkotásterápián résztvevő fiatalok, kevésbé fiatalok műveit is láthattam, meg hát egy nagyon-nagyon szuperül felszerelt csoportszoba, van itt minden csocsó, pingpongasztal, bármilyen klubfoglalkozást úgy gondolom, hogy lehet itt tartani. Milyen gyakori ezek, és kinek szólnak?
2: Az alkotásterápia évente több alkalommal szokott indulni, ez egy ilyen 10 alkalmas foglalkozás sorozat. 18 és 35 év közötti fiatal felnőtteknek szoktuk meghirdetni. Olyan embereknek is, tehát olyanok is jöhetnek, akik nem szenvedélybetegek, de kíváncsiak önmagukra, szeretnék önmagukat jobban megismerni. Az alkotásterápiában ebben van rajz, festés, különböző kézműves feladatok, de akár a mesék által önmagunkat jobban meg lehet ismerni, vagy a vers, irodalom, tehát egy ilyen összművészeti folyamat. Az a lényeg, hogy ez az önismeretre fókuszál, tehát nem kell művésznek lenni, mindegy, hogy ki szép képeket csinál, vagy csúnya képeket, jó verseket ír, vagy rosszakat, lényegtelen, az a lényeg, hogy önmagunkkal tudjunk foglalkozni közben. És két csoportvezető van, Csörgő Blanka, ő pszichológus, és Nagy Bányai Bíborka, ő alkotásterapeuta.
3: Ha már két csoportvezetőt így megemlítettél, összesen hányan dolgoztok itt a RÉV-ben, és nagyjából így, hogyha számszerűsíteni lehet, amit úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, kliensi kör, az nagyjából hová tehető?
2: Összesen 7 főállású munkatárs van, és van egy pszichiáter, aki havonta 2-6 órát rendel itt, tehát hozzá is lehet jönni orvosi konzultációra. Kollégák között vannak pszichológusok, szociális munkás, szociálpedagógus, családterapeuta, családtudományi szakember. Én most nehezen tudnék egy konkrét számot mondani. Azt gondolom, hogy olyan 130-140 emberrel van folyamatosan kapcsolatunk, tehát minden nap. Ők lehet, hogy csak szociális információt kérnek, és abban segítünk, hogy az ő ügyüket melyik szolgáltató tudja elintézni. Lehet, hogy valakit át kell kísérni a családsegítő szolgálatba, mert hogy olyan a problémája, amivel ők foglalkoznak. Lehet, hogy valakinek tanácsot kell adni, hogy melyik rehabilitációs otthonba érdemes menni. De olyan is van, aki mi segítünk el rehabilitációs otthonba, mert a Ráckeresztúri drogterápiás otthonnak mi vagyunk az előgondozó helye, tehát előgondozást is végzünk. Tehát telefonon is adunk információt, ha valaki bejön és segítséget kér, akkor foglalkozunk vele. Ha valaki egy hosszabb és komolyabb kapcsolatot szeretne velünk, mondjuk egy családterápiás folyamatot, vagy alkotásterápiás folyamatot, vagy egy pszichológiai konzultáció folyamatot, ami eltarthat több hónapig, vagy évig is akár, akkor arra is van lehetőség. Tehát meg lehet minket keresni egy adott problémával, amivel segítünk, és meg lehet keresni egy hosszabb távú együttműködés igényével.
3: Hál' Istennek azért a köztudatban már feledésbe merült a 4 évvel ezelőtti COVID. A köztudatban már annyira nincs benne, viszont úgy gondolom, hogy egy szenvedélybeteg segítő központ, egy hálózat talán látja azt, hogy egy ilyen elszigeteltség, egy bezártság, ami ennyire hosszú időintervallumon keresztül tart, az mennyire tudja megbillenteni az embernek a jól létét, a jó mentális állapotát. Lett több szenvedélybeteg az elmúlt 3-4-5 évben?
2: Mi azt tapasztaltuk, hogy több olyan család jött, ahol felerősödtek a konfliktusok. És ez részben lehet azért is, mert családok össze voltak zárva. Ugye volt ez a kijárási tilalom, és azok a feszültségek, amiket korábban a családtagok valahol kint lerendeztek, azok ott robbantak, hiszen együtt voltak heteken keresztül. Ilyen problémákkal találkoztunk, és ezeket próbáltuk kezelni.
3: Mindig ez a nagy kérdés, hogy csak akut helyzetekkel foglalkozik egy szenvedélybeteg segítő szolgálat, vagy pedig lehet ide akkor is jönni, hogyha még nincs kézzelfogható probléma, de azért már elindulunk abba az irányba, akár egy családon belüli konfliktusokat követően, hogy jobb megelőzni, hogy nagyobb baj is legyen.
2: Hát én azt szoktuk mondani, hogy a szenvedélybetegség nem a semmiből jön, hanem azért az meg van alapozva szomorúsággal, szenvedéssel, rossz közérzettel, tehetetlenségérzéssel, családon belüli elégedetlenséggel, elhidegüléssel, konfliktusokkal, és hogy az a megelőző munkánk része, hogyha ilyennel találkozunk, akkor ezeket is kezeljük. Tehát én azt tudom mondani, hogy aki alapvetően úgy érzi, hogy valami nem stimmel az életében, az ne várja meg, amíg ennek valamilyen tünete lesz, például a szenvedélybetegség, vagy valamilyen függőség, bármi, hanem jelentkezzen egy segítő helyen, és kezdjen el dolgozni önmagán, hogy jobban érezze magát.
3: Ide csak budapesti illetőségűek fordulhatnak, vagy akár van lehetőség online konzultációra, és akkor az ország bármely területéről felkereshetnek titeket.
2: Az ország bármely területéről felkereshetnek minket. Az online konzultáció az arra nagyon módjában van lehetőség. Főleg személyes kapcsolatot szeretünk, úgy érezzük hatékonyabbnak a munkánkat, de Magyarországról bárki eljöhet, hogyha akár lakcíme van, akár csak ideiglenesen van itt Budapesten, tudjuk fogadni. Van egy szolgáltatás, ez a megelőző felvilágosító szolgáltatás, más néven elterelés. Itt olyan droghasználóknak segítünk, akiket a rendőrség vagy az ügyészség arra kötelez, hogy el kell járniuk egy konzultációs sorozatra. Különben, hát hogyha nem végzik el ezt a konzultációt, akkor a bíróság megbünteti őket, mivel hogy korábban drogot használtak. Alapvetően a motiváció az konzultáció elején igen alacsony, hiszen ezek a főleg fiatalok kötelezve vannak arra, hogy ide jöjjenek, de aztán a közben kialakul egy jó kapcsolat a segítő és a kliens között, és egy nagyon szép dolgok és nagyon szép eredmények szoktak születni. Megoldódnak helyzetek, a fiatal rájön az életének olyan részére, olyan dimenzióit megismeri, amit korábban nem ismert meg, és vannak olyanok, akik azt mondják a elterelés lezárta után, hogy ők szívesen jönnek továbbra is, mert ők itt jól érezték magukat. Szóval, hogy én ezt nagyon szerettem, és nagyon fontosnak tartom ezt a szolgáltatásunkat. Tehát nagyon fontos, hogy azok a szolgáltatások, amiket mi nyújtunk, az mindegyik ingyenes. Tehát akár a pszichológiai segítségnyújtás, akár a család és párterápia el lehet jönni, mindezt ingyenesen tudjuk nyújtani.
3: Gyakorlatilag egy jubileum kapcsán beszélgetünk, ahogy említettem is a bevezetőben. Egy-egy ilyen jubileum, egy nagyobb mérföldkő az lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk, hogy honnan indultunk, hol tartunk most, és milyen terveink, elképzeléseink vannak a jövőre nézve. A RÉV szakembereinek milyen tervei, elképzelései vannak? Mi az, amit akár intézményfejlesztés, akár személyek fejlesztése terén szeretnétek közeljövőben, vagy egy picit távolabbi jövőben megvalósítani?
2: Hát mert ez a fejlesztés, ez az idén megkezdődött, mert idén január 31-től egy új telephellyel bővült a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat Budapesten. Óbudán egy új telephelyünk lett, ez a most már az a neve, hogy Óbudai RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Korábban a Szent Erzsébet Karitas fenntartásában működött az intézmény. Amiben szeretnénk növekedni, hogy még több olyan társintézménnyel megtaláljuk a kapcsolatot, amelyekkel mi együtt tudunk dolgozni, és együtt tudunk gondolkodni azon, hogy hogyan tudunk még jobban segíteni. Jelenleg is már sok önkormányzattal, kórházakkal, családsegítő szolgálattal van kapcsolatunk, egy telefonos lelkisegély szolgálattal is van kapcsolatunk, és ez egy nagyon fontos és értékes kapcsolat. Továbbra is szeretnénk más intézményekkel is megtalálni a kapcsolatot, mert azt gondoljuk, hogy így együtt jobban tudunk segíteni.

0: Tóth Balázzsal, a Budapesti Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat Intézmény vezetőjével Papi Ildikó beszélgetett. A 2026. március 19-i adásunk ismétlését hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Tizenhét óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Beszámolunk a mentőkutyák gyöngyösi kiképzéséről. A közbiztonság érdekében Gyöngyösön a rendőrség, a városrendészet, a polgárőrök és a katasztrófavédelem is együttműködik. Az első Mátrafestet augusztus 8-án rendezik meg Mátrafüreden. Kisújszállás több intézkedést is bevezetett a rendkívüli hőség miatt. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A mentőkutyák munkája lenyűgöző. Legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttest keresésről. De hogyan dolgoznak ezek a kivételesen képzett állatok, és milyen feladatok várnak rájuk egy éles bevetésen? A HELP mentőkutyás egyesület gyakorlatára látogattunk el Gyöngyösre, ahol test közelből figyelhettük meg a személy és holttest kereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőikkel. A részletekről Safranka Sándor alelnököt, Cserny Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
3: Tehát itt most az történik, hogy a elbújik hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik egy olyan személyt, aki, tehát egy személykövetésnek hívják, és minden embernek hogy egyedi szagmintája van, van egy szag, itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az nyomvonalát fogja lekövetni.
4: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment és követte a szagot oda, ahol végül is volt, úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen és tudjuk jutalmazni.
3: Rádió, amit egyébként, hogyha fölteszünk a kutyára, akkor van hozzá egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát melyik volt az a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nyakör van, lámpák, amiket most hoztunk, hát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye Pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safranka úr is, és hát itt, illetve a Pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holtestkereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megállapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatások, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.
2: A közbiztonság és a polgári védelem nem csak a hatóságok feladata, hanem közös ügyünk is. Mire kell figyelni a mindennapokban? Milyen veszélyhelyzetekre érdemes felkészülni? És hogyan működnek együtt gyöngyösen a rendőrség, a városrendészet, a polgárőrök és a katasztrófavédelem a lakosság biztonságáért? Ezekről Mádi Attila Zsolt közbiztonsági és polgárvédelmi referenst hallják.
5: Nagyon fontos, hogy itt a különböző krízis helyzetekre próbálunk készülni magával a hivatallal, illetve a társszervekkel. Pont nem is olyan nagyon régen volt is egy gyakorlatozás, ami ennek egy elég erős szerepvállalása volt, ahol egy szimuláció keretén belül egy nagyon szélsőséges helyzetet próbáltunk megoldani, és megjegyezném, hogy amit mindig is szoktam, hogy ha van egy bonyolult helyzet, az tud mindig bonyolultabb lenni, és erre tudni kell reagálni, mert nem tudom, hogy mennyiféle szituációban voltál az életed során, de vagy mennyiféle típusú embert ismersz, de én rengeteget ismerek azok közül, akik nagyon sok szituációban lefagynak, és nem tudják, hogy mit kell csinálni, nem tudja hirtelen, hogy mi a dolga, és hogy milyen ritmusban kell neki működni, mit kell neki éreztetni az emberekkel, és onnantól kezdve már akár egy szimpla mezei ellátásnál, vagy elsősegély nyújtásnál is, hogyha például van egy kicsi gyerek, és azt érzi az elsősegély nyújtón, hogy ő nem tudja, hogy mit csinál, meg fél, meg retteg, meg egyebek, hát akkor a kisgyermekre is ráültetjük ugyanezt a dolgot, és nem egy biztonságérzetet adunk neki, hanem valójában egy ellentétes hatást váltunk ki, ami utána, hát nem azt mondom, hogy csúnyább lehet, de nem egy jó érzés hosszú távon, főleg, hogy az egy életre szóló élmény is egy. Többféle fajta krízis helyzet van, de itt kapásból megérezném, hogy felsorolásszerűen nem mennék bele mindegyikbe, mert mindig bővül a lista. És most tegyük fel, elmondanék mindent, holnap rákerül egy, tudjuk, hogy mi történik ilyenkor, hát nem mondta el, nem. Mert még nem volt. És nagyon fontos ebben a munkakörben az is, hogy preventív jelleggel, akár mint korábban a városrendészetnek voltam a munkatársa, ott is én nagyon nagy figyelmet próbáltam a prevencióra ott is helyezni, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy ki mit csinál, és ha már én megpróbálok megelőzni valamit, akkor sokkal egyszerűbbé tudom tenni akár a további cselekményeket, vagy akár a társszervekkel való együttműködés, illetve egyben az ember képbe is van ezekkel a különböző dolgokkal, ami meg megint egy jó dolog, hogy nem kell neked azon matekozni, meg gondolkodni, hogy mi a következő lépés, hanem már megvan a folyamat, megvannak a részei, csak szépen úgy, mint egy kirakóst össze kell rakosgatni, és egymás mellé kell helyezni az elemeket. Ott még talán az időrenddel, meg a prioritással lehet játszani, de az attól függő, hogy milyen veszélyességi szintű helyzetről van szó, annak megfelelően változhat.
2: Megrendezik az első Mátra Fesztet augusztus 8-án Mátrafüreden amerikai és veterán járművekkel. A rendezvény a Mátra szívében csodás környezetben lesz, melyre díjtalan a belépés. A programon időutazásokban megelevenednek a múlt századi járgányai, játékai és zenéi. Egész napos programok között hűsölhetnek a vendégek a parkfáinak árnyékában, vagy a környező vendéglátó egységekben, miközben az események folyamatosan zajlanak. A részletekről Horváth Szilárd főszervezőt hallják.
6: Hát igazából ez az első megnyilvánulásunk ott fönt Mátrafüreden, egy nagyon jó közösségben, egy nagyon támogató rész önkormányzattal és képviselőtestülettel. Szervezzük a programot, ami már majdnem, hogy teljesen készen áll, tehát lesz kutyabemutatónk, lesz hátrányos helyzetű gyermekek karate bemutatója, lesz egy rock and roll duó, aki hát hülyen Amerikához, amerikai rock'n'rollt fog játszani. Lesz gumikörgető verseny, felnitartó verseny, tombola értékes ajándékokkal, és hát természetesen gondoltunk a gyerekekre is. Egy giga happartit fogunk a számukra tartani, óriás buborék showval és cukorágyúval. Emellett lesz piadóne balba az érkező autósoknak, tehát erre is készültünk a meghívott vendégeknek, úgyhogy ezzel is szeretettel várunk mindenkit. Azt azért ne felejtsük el, hogy Mátrafüred egy kis közösség, és itt én azt érzem, hogy rendkívüli az összetartás, tehát nem csak a vállalkozók segítik ezt a program megszervezését, hanem egyéb emberek is. Tehát egy egész napos családi programot próbálunk összeállítani, ahol a kicsiktől a nagyig mindenki jól érezheti magát. Tehát ez nagyon fontos volt a számunkra, hogy ne csak a férfiaknak kedvezünk, hanem a családoknak is, akik ott egy 10-12 órát a naplemente diszkóval együtt a végén befejezve egy jó programon vehetnek részt.
2: A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kisújszállás is intézkedéseket vezetett be a szélsőséges időjárás miatt. mint írják a közösségi oldalukon. Az elmúlt időszak csapadékhiányos és a tartós hőség országszerte komoly kihívások elé állítja a településeket és a lakosokat. A szélsőséges időjárási körülmények miatt különösen fontos, hogy közösen felelősen bánjunk természeti erőforrásainkkal. Tájékoztatják a kisújszállásiakat, hogy a városuk vízellátása jelenleg is stabil. A lakosság és az ipari felhasználók igényeit egyaránt biztonságosan ki tudják szolgálni. A jelenlegi és korábbi városvezetés, valamint a regionális vízmű előrelátó vízgazdálkodási tevékenységének köszönhetően a működő ivóvíz kitermelő kutak mellett szükség esetén további tartalék vízkivételi pont is rendelkezésre áll. Az ideális helyzet fenntartása és a felelős víz- és energiafelhasználás érdekében ugyanakkor az önkormányzat az alábbi intézkedéseket vezeti be kisújszálláson. A tartós hőség időszakában azért, hogy a hőségriadó előírásainak is megfeleljenek, a városban felállított két párakapuból csak az egyik a Süsü játszótérnél található üzemel. A köztéri növényzet locsolását a jelzett időszakban nem hálózati forrásból származó vízzel, hanem furt kútról, felszíni vízből, tartályos szerelvényekkel kocsiból locsolják. Ezen intézkedés jelentős többletköltséggel jár az önkormányzat számára. Az energetikai megtakarítás érdekében a saját vízforgató rendszerrel működő szökőkutakat szakaszosan üzemeltetik. A Városházánál és a Calvin Parkban üzemelő díszkivilágítást átmeneti jelleggel szüneteltetik, amely nem érinti ezen területek közvilágítását. Tájékoztatják továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a város közintézményeinek működése továbbra is zavartalan. A Kumánia esetében ingyenes időszakos strandolást a Kft. Vezetésével történt egyeztetést követően, szakmai érvüket elfogadva sajnos nem tudja biztosítani kisújszállás, mivel főszezonban az országszerte egyre népszerűbb szálloda a Kumánia faházaival együtt teltházzal üzemel. Az ide érkező és a fürdőt is használó vendégekkel szemben úgy vélik, ez nem lenne korrekt. Olvasható Szűcs Tamás kisújszállás polgármesterének közleményében, amelyet a város hivatalos közösségi oldalán tettek közzé. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Török-Szent Miklós város önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. augusztus 8-án szombaton igazgatási szünet miatt zárva tart a polgármesteri hivatal. 2026. augusztus 21-e péntek pihenőnap, munkaszüneti nap, amely augusztus 8-án kerül ledolgozásra. A Török-Szent Miklósi Városi Önkormányzat képviselőtestülete a 2026. évi munkaszüneti napok körüli, naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarendjének meghatározásáról úgy döntött, hogy a Török-Szent Miklósi Polgármesteri Hivatal tehát 2026. augusztus 8-án szombaton zárva tart. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szél több helyen megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Pénteken délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 6-án.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 20 év után elköszön az Egri Városi Sportiskola igazgatója, Kovács Géza. A Nyírség víz ZRT-nél felkészültek minden eshetőségre. A Nemzeti Adó és Vámhivatal segít. 4 hónapos átállási időszakot biztosítanak a nyugtaadatszolgáltatásban. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 20 év után leköszön igazgatói posztjáról Kovács Géza, az Egri Városi Sportiskola korábbi vezetője, helyét Szeles Bálint veszi át. A sportiskola sorsát szívén viselő egykori vezető a következő percekben felidézi a kezdeteket, és azt is, mi az, amire kifejezetten büszke.
2: Amikor bekerültem Egerbe, az Egri Vasashoz, a birkózók világába, és ott Lakatos András edzőbarátom, mondhatom ezt, annó még fiatal titánoknak azt mondta, hogy gyerekek, jó, hogy ilyen ügyesek vagytok, erősek vagytok, jó birkóztok, de nem biztos, hogy a birkózásból meg lehet élni, ezért azt javaslom, mindenki tanuljon tovább, mert akinek van egy biztos továbbtanulási lehetősége, diplomája, meg a sport és a birkózás, az valószínű, hogy jobban el tud helyezkedni az életbe, és jobban meg tud élni, jobban tud érvényesülni.
3: És az végül így is lett?
2: Igen, és ez nagyon érdekes, hogy az a generáció, nem akarok neveket kiragadni, de az a generáció egy nagyszerű generáció volt, mert szinte mindenki egyetemre, főiskolára ment. A barátságok megmaradtak, tiszteljük egymást, szeretjük egymást, kedveljük egymást, és tényleg én azt tudom mondani, hogy ilyen edzők, ilyen példaképek kellenek mindenhol, akik nem csak azzal foglalkoznak, hogy a gyerek jelen pillanatban eredményt hozzon, hanem hogy a gyereknek utána van más élete is, esetleg civil élete, és akkor erre kapcsoltuk mi rá a sportiskolára az életpálya, tehát a sportolói életpálya és az edzői életpálya modellt, amely jeles példája, hogy Szeles Bálint kiváló atlétánk, ő lett most a Egri Városi Sportiskolának az igazgatója.
3: Milyen érzés volt elköszönni a sportiskolától, magától és a 20 évtől, hogyan tekint rá vissza?
2: Nehéz, mert olyan, mint hogyha a saját gyerekem lett volna. Alapító tag voltam az edzők között, amikor 2001-ben megalakult a Városi Sportiskola. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy létrehoztunk valamit, hiszen akkor az akkori sportéletben azt számított, hogy versenysport, arra kaptak támogatást, és az után pótlássport, az sajnos erősen hanyatlott nem csak Eger városába, más városokba, megyejogú városokba, és akkor így jött az ötlet a központi sportiskola KSI mintájára, hozzanak létre sportiskolákat, és a megyejogú városoknál elindult egy ilyen nagyszerű kezdeményezés, és akkor több jeles városban megalapították a sportiskolákat, amelyek mára szerintem a magyar sportélet meghatározó szereplőivé váltak, és akkor így került az Egri Sportiskola is reflektorfénybe. Hát én úgy élem meg, hogy olyan, mint amikor a gyerekem befejezi a középiskolát, és el kell engedni egyetemre, főiskolára, mondjuk Budapestre. Óvon féltem, de megteszek mindent azért, hogy jól érezze magát, és ki tudjon teljesedni, és az álmait valóra tudja váltani.
1: Bár a június végi extrém kánikula idején a megszokott 20-25 ezer helyett 33-35 ezer köbméter ivóvíz fogyott el naponta Nyíregyházán, nem volt gond a szolgáltatás minőségével. A városban közel 60 ezer helyen 150 ezer felhasználónak biztosít egészséges ivóvizet a Nyírség víz ZRT. Barta Tamás vízellátási műszaki vezető elmondta, felkészültek minden eshetőségre, így a jövőben is megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet tudnak biztosítani a nyíregyháziak számára.
4: Nálunk hál' Istennek nem volt ilyen probléma, mi felkészültünk erre a hőségriadóra, minden éven ezt tesszük. A tervezett karbantartásokkal, illetve az ilyen hőségriadó előtt a tartalékutaknak az üzembeállításával, fertőtlenítésével, vízmintázásával, a technológiák esetén a víztisztító kapacitásoknak a felülvizsgálatával, illetve az alacsony és magas tárolóknak a víz mennyiségének a szintjeinek a beállításával készülünk fel ezekre az időszakokra, úgyhogy nálunk, hál' Istennek nem volt ilyen probléma egyetlen egy településünkön sem. A nyírségvíz egész teljes területén mélyfúrású kutakból szivattyúzzuk ki ugye a rétegvizet. Ezek körülbelül olyan 150-200 méter mélyek. Ez a három nagy víztermelő telepünkön, amely a nyíregyházi agglomerációnak a vízellátását biztosítja, közel 60 darab ilyen mélyfúrású kutunk van. Jól karbantartott kutak, ugye a három víztermelő telep adja be távvezetékeken keresztül a nyíregyházi három darab, plusz most már van egy új két éve, van egy új nyomásfokozónk, és ezekben a nyomásfokozókba a vizet, és akkor így látjuk el a nyíregyházi agglomerációt megfelelő nyomáson, megfelelő minőségű ivóvízzel. A nyíregyházi strand esetében ugye saját vízellátó rendszerük van, oda nincsen közünk. A mezőgazdasági területeken pedig saját, többnyire saját kutyuk van fúrva, amelyet a vízigazgatóság engedélyezett. Locsolást ilyen esetben nem engedélyezünk. A házaknál vannak, tehát a lakossági felhasználóinknál vannak locsolási mérők telepítve, ezeken keresztül tudják locsolni a kerthelyiségeket, de ezt is ilyenkor általában igyekszünk felszólítani őket arra, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, ugye az autómosások, a medencetöltések, illetve a kerti locsolásokat mellőzzék ezekben az esetekben, ugyanis csak akkor tudunk normálisan működni, ugye a technológiáink ne legyenek túl terhelve. Én úgy gondolom, hogy a kollégáimmal felkészültünk erre a helyzetre, bármikor is bármilyen, nyugodjanak meg felhasználóink, a megfelelő mennyiségű, nyomású és minőségű ivóvizet tudjuk biztosítani.
1: Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az év végéig segít a vállalkozásoknak megtalálni a legtesthez állóbb megoldást az átállásra, és ez alatt a 4 hónap alatt nem is bírságol. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását letölteni, de a kötelezettség teljesíthető más módon is. Így például egy egyszerű webes felületen, vagy nagyobb adatmennyiségnél a gépi kapcsolaton keresztül is. Tájékoztat dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: 2026. szeptember 1-től a kézi és számítógéppel előállított nyugták adatairól is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adatokat a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül napi szinten összesítve adómértékenkénti bontásban kell megküldeni. A legegyszerűbb megoldás egy erre a célra fejlesztett pénztárgép alkalmazás használata, amely automatikusan továbbítja a szükséges adatokat, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. Ezt érdemes választaniuk a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak, így például fodrászoknak, műkörmösöknek, villanyszerelőknek, szobafestőknek vagy a piaci árusoknak. A NAV saját fejlesztésű ingyenes e-pénztárgép applikációja 2025. július óta elérhető, amely akár okostelefonon is használható. Az alkalmazás automatikusan továbbítja a szükséges adatokat, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. Azoknál is biztosít megoldást a NAV, akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani. A kisebb vállalkozások a COBAC portál egyszerű webes felületén kézzel rögzíthetik majd az adatokat. A nagyobb forgalmú vállalkozások, webáruházak és más internetes kereskedők, szolgáltatók pedig gépinterfészen keresztül saját rendszerükből is teljesíthetik az adatszolgáltatást. A szeptember 1-e és december 31-e közötti időszak a zökkenőmentes átállást segíti, amikor a revizorok még tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. A 4 hónapos türelmi idő elegendő arra, hogy minden érintett kiválassza a számára legkényelmesebb megoldást, és felkészüljön annak használatára. Csak ezt követően, tehát 2027. január 1-től kerülhet sor bírságolásra, ha az új nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség teljesítése hibás, vagy esetleg elmaradt. A NAV célja, hogy 2027-től valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadatszolgáltatást. Az e-pénztárgépekről és az új kötelezettségről minden fontos információ folyamatosan elérhető a NAV honlapján az e-nyugta aloldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentségimádást közvetítünk.

Üdvözlégy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő Isten fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldást élünk, mint fejek. Kintünk a fenn az egekben, az angyalok úgy imádunk az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulván imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség lelkünk eledelére, te magadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség eszentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Urunk Jézus Krisztus, szentségimádási napunknak és ennek a mai napnak ebben az órájában azért jöttünk össze, hogy egyházközségünkért imádkozzunk. Kérünk, engedd meg, hogy szerető bizalommal mondjuk el azt az imát, amelyet tőled tanultunk, s amely akkor tört elő Isten emberi szíved mélyéből, amikor az utolsó vacsorán megrendülve imádkoztál egyházadért. Így olvassuk a Szentírásban. Nem csak értük könyörgök, Atyám, hanem azokért is, akik a te szavadra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is egyek mi bennünk. Legyenek egyek bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egyek legyenek, amint mi egy vagyunk, én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél, és szereted őket, amint engem szeretsz. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek,

ők is felismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Urunk Jézus Krisztus, maradj tehát bennünk, hogy mi is te benned maradhassunk, és így veled egyesülve könyörögjünk egyházközségünk minden egyes tagjáért. Elsősorban imádkozzunk azokért, akik egyházközségünkben még nem részesültek a Szent Keresztség szentségében. Jézus parancsa ez, kereszteljétek meg őket. Az Úr azt akarja, hogy a kicsinyek ezen első és legszükségesebb szentség által már korán Isten gyermekeivé legyenek. Újjászülessenek a keresztségben, és Isten gyermekeként éljenek. Mekkora veszteség a gyerekek számára, ha őket keresztség nélkül hagyják. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Könyörögjünk. A keresztség szentségének ajándékait a Szentlélek kegyelme által árasztod híveit szívébe, Istenünk. Ajándékozd meg a test és a lélek épségével gyermekeidet, akikért irgalmasságodat kérjük, hogy a keresztség által gyermekeiddé váljanak, és szívük egész szeretetével megvalósítsák mindazt, ami előtted kedves, Krisztus a mi Urunk által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Most imádkozzunk egyházközségünk kicsi gyermekeiért. A kisgyermek most tanul beszélni, kezével tenni, venni, járni. Milyen fontos lenne, ha a felnőttek, főleg a szülők, már most az ő kis lelkükbe, elsősorban a mennyei Atya, az Úr Jézus szeretetét és ismeretét oltanák be. Ha kis kezüket imára kulcsolnák, és keresztvetésre tanítanák, ha azok a kis gyermekek a templom küszöbét gyakran átléphetnék. Ez a szülőkön múlik. Természetesen a gyermek még sok mindent nem ért, de egyre jobban fogja érteni, és egyre inkább otthonává válik maga a templom. Hiszen engedjétek hozzám a gyermekeket, a kisdedeket, mert tie neki a mennyek országa, mondja Jézus. Hívja ma is, mert a mai gyermekek kis ártatlanságukban szintén az Isten országának a birtokosai. Őrájuk is illik, ilyeneké a mennyek országa. Uram, hallgass meg könyörgésünket! Könyörögjünk! Istenünk, te fiaidat igaz világosságul küldted közénk, te szent fiadat igaz világosságul küldted közénk, általa áraszt ki az ígéret lelkét, hintse el egyházközségünk gyermekei szívében az igazság magvait, és szítsa fel a hit lelkületét bennük, hogy felnövekedve előbbre jussanak az üdvösség és a szeretet útján Krisztus a mi Urunk által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Imádkozzunk egyházközségünk tanuló ifjúságáért. Biztos, hogy sokat tanulnak a mi gyermekeink és fiataljaink. De a sok világi tudomány mellett szent hitünkben is jártasnak kellene lenniük. Várják őket papok, hitoktatók, hogy ezáltal a hitben is erősödjenek, gyarapodjanak. A jószülőnek gondja van arra, hogy a gyermekei ott legyenek, ne csak a kicsinyek, hanem a nagyok is. Az igazi gyermekeket küldeni sem kell, tudja, hogy mi a kötelessége, ha már a szülő bele nevelte a kötelesség tudatot, a vallási kötelesség tudatot is a lelkébe. Minden gyermek föl tudja fogni, főleg a fiatal, hogy mi az, ami az ő lelkének kell, és tudja, hogy halhatatlan lelkéről van szó, amikor gyarapszik a hitnek ismeretében, tudásában. Uram, hallgass meg könyörgésünket,
1: és kiáltásunk jusson elé.
0: Könyörögjünk, világosítsa meg tanulói ifjúságunk szívét a vigasztaló Szentlélek, aki tőled származik, Istenünk, és tanítsa meg őket minden igazságra, amint szent fiad megígérte Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Imádkozzunk azokért, akik egyházközségünkben majd ebben az évben részben már házasságot kötöttek, de házasságot fognak kötni. Gondoljunk bele, milyen nehéz valóban jól megválasztani a jövendő házastársat egy egész életre. Milyen nehéz a jegyesség idejét Isten akarata szerint eltölteni. Egyre növekvő szeretetben kell élni, és mégis távol minden könnyelműségtől. Nem könnyű készülni arra az életre, amelyet Isten határozott meg a férfi és a nő számára a házasságban. Valóban imádkoznunk kell értük. Uram, hallgass meg könyörgésünket! Könyörögjünk! Istenünk, te a hitvesi köteléknek szent és fönséges értelmet adtál. Azt akartad, hogy a házassági szövetség Krisztusnak és az ő egyházának kapcsolatát jelezze. Hadd meg kérünk a házasulandóinknak, hogy amit hitünkkel majd elfogadnak, azt életükkel valóra váltsák Krisztus a mi Urunk által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.

0: Imádkozzunk egyházközségünknek a családjaiért. Elgondoljuk, hogy mennyi és milyen komoly kötelessége van a hitves társaknak. Segíteni egymást az élet útján, a hitvesi szerelmet sértetlenül megőrizni minden kísértés között. Elfogadni a gyermekeket Isten kezéből, és őket vallásosan fölnevelni. Kitartani egymással szeretetben egészen a sírig. Valóban imádkozni kell értük. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Könyörögjünk, Istenünk, örök rendelésedben szilárd alapja van a családi közösségnek. Kérünk, tekints jóságosan könyörgésünkre, hogy családi életünkben a Szent Család példáját kövessük, erényeikben és a szolgáló szeretetben. Krisztus a mi Urunk által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Éppen kezdetben, most és mindörökké.

0: Imádkozzunk egyházközségünk öreg és beteg tagjaiért. Öregnek, betegnek lenni nagy próbatétel. Sokat segít ezeken a szenvedésekben az együttérzés, azoknak az embereknek a szíve, jósága, akik együtt éreznek idős és beteg tagjaival. Mi legyünk ezek a jó szívű emberek. Imádkozzunk értük, hogy Jézus akarata szerint jó lélekkel tudják viselni a betegség, az öregség nehézségeit, a szenvedéseket. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Könyörögjünk. Istenünk, egyszülött fiad a te akaratodból gyöngeségeinket is hordozta. Hallgass meg jóságosan imádságunkat szenvedő testvéreinkért, és add, hogy mindazok, akiket öregség, fájdalom, gyötrelem vagy betegség nyom, érezzék meg, hogy a boldognak hirdetik, a választottak sorába tartoznak, és tudják meg, hogy egyé fortak a világ üdvéért szenvedő Jézus Krisztussal, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké.

0: Imádkozzunk egyházközségeink haldoklóiért. Végső, legnagyobb harc a haláltusa. Legnagyobb erővel a gonosz lélek is ekkor támad, és ilyenkor valóban kétségbe ejtőnek látszik az ember állapota. Mégis ettől a harctól függ minden, az örökké valóság. Valóban imádkozni kell értük. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk. Te nagy irgalmasságodban a halál után az örök élet kapuját tárod ki az embereknek. Tekints kegyesen végső harcot vívó gyermekeidre, hogy fiat szenvedésével egyesülve, és az ő vérével megjelölve, megtisztult lélekkel jelenhessenek meg előtted, Krisztus a mi Urunk által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindörökké. Amen.

0: Imádkozzunk azért, hogy egyházközségünkben megvalósuljon a krisztusi szeretet. Szent Pál tanításából hallgassuk csak egy kicsit, hogy milyen is az igazi szeretet. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rújja. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Most még együtt van a hit, a remény és a szeretet, de közülük legnagyobb a szeretet. Mi is ilyenek akarunk lenni egymáshoz, ezért kérjük, Uram, hallgass meg könyörgésünket. A szeretet szent lelkével gyullaszt fel szívünket. Gyullaszt fel szívünket, Istenünk, hogy mindig csak azt gondoljuk, ami neked kedves, hozzád méltó, és testvéreinkben őszinte szívvel szerethessünk téged, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mi kezdetben, most és mindörökké.

0: A következő imát utána imádkozzák a kedves testvérek. Urunk, tégy minket békéd eszközévé. Urunk, tégy minket békéd eszközévé. Add, hogy szeretetet vigyünk oda, ahol gyűlölet uralkodik. Add, hogy szeretetet vigyünk oda, ahol gyűlölet uralkodik. Add, hogy békülést hozzunk oda, ahol egymásra neheztelnek. Add, hogy békülést hozzunk oda, ahol egymásra neheztelnek. Add, hogy egységet teremtsünk ott, ahol széthúzás van.
1: Add, hogy egységet teremtsünk ott, ahol széthúzás van.
0: Add, hogy igazságot hirdessünk ott, ahol tévedés uralkodik.
1: Add, hogy igazságot hirdessünk ott, ahol tévedés uralkodik.
0: Add, hogy hitet ültessünk a kételkedés helyébe.
1: Add, hogy hitet ültessünk a kételkedés helyébe.
0: Add, hogy reményt élesszünk ott, ahol kétségbe esés ütött tanyát.
1: Add, hogy reményt élesszünk ott, ahol kétségbe esés ütött tanyát.
0: Add, hogy fényt gyújtsunk ott, ahol sötétség uralkodik.
1: Add, hogy fényt gyújtsunk ott, ahol sötétség uralkodik.
0: Add, hogy örömet fakasszunk ott, ahol szomorúság nehezedik a lelkekre.
1: Add, hogy örömet fakasszunk ott, ahol szomorúság nehezedik a lelkekre.
0: Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljunk, és ne csak magunk számára keressünk vigasztalást. Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljunk, és ne csak magunk számára keressünk vigasztalást. Add, hogy másokat megértsünk, és ne csak magunk számára keressünk megértést.
1: Add, hogy másokat megértsünk, és ne csak magunk számára keressünk megértést.
0: Add, hogy több szeretetet adjunk másoknak, mint amennyit a magunk számára várunk.
1: Add, hogy több szeretetet adjunk másoknak, mint amennyit a magunk számára várunk.
0: Hisszük, hogy amikor adunk, akkor kapunk igazán.
1: Hisszük, hogy amikor adunk, akkor kapunk igazán.
0: Hisszük, hogy amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk rá igazán önmagunkra.
1: Hisszük, hogy amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk rá igazán önmagunkra.
0: Hisszük, hogy amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot.
1: Hisszük, hogy amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot.
0: Hisszük, hogy amikor meghalunk, akkor támadunk az örök életre. Amen.
1: Hisszük, hogy amikor meghalunk, akkor támadunk az örök életre. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te mondottad, nem hagylak árván titeket, valóban nem hagytál árván minket. A te irgalmad, hogy el nem vesztünk, irgalmas voltál, engedted, hogy átszúrják kezeidet, lábaidat, és megnyissák oldaladat. Mindezt érettünk. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, és a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utól a büntetés, és az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. írja Izaiás próféta könyvének 53. fejezetében. Az oltári szentséget pedig éppen keserves kínszenvedésed emlékére rendelte, hogy előttünk legyen föláldozásod is, áldozatod nap mint nap, és megnyitott szemeink előtt hála tenéked. Jézusunk, gyermekkorunktól kezdve érezzük jó téteményeidet, melyekkel elhalmoztál bennünket. Mérhetetlen jóságodért gyönge emberi szóval mondunk köszönetet. Az előimádkozott részre mondjuk, hála tenéked. Azért, mert a keresztség szentsége által gyermekeiddé fogadtál, hála tenéked. Azért, mert a Szentlélek templomává és a mennyország örököseivé tettél, hála tenéked. Azért, mert a hit ajándékát megadtad, hála tenéked. Azért, mert a hit palántáját bennünk növekedni engedted, hála tenéked. Azért, mert a bérmálás szentségében szent lelkeddel megerősítettél, hála tenéked. Azért, mert a bérmálás által egyházadnak tökéletesebben lettünk tagjaivá, hála tenéked. Azért, mert a szentmisében újra és újra föláldozod magadat érettünk, hála tenéked. Azért, mert a mennyből leszállott élő kenyér vagy, hála tenéked. Azért, mert a világ végéig közöttünk maradsz, hála tenéked. Azért, mert szent testedet és véredet lelkünk táplálására adod, hála tenéked. Azért, mert előtted szívünk bánatát kiönthetjük, hála tenéked. Azért, mert bűneink miatt sem vetettél el magadtól, hála tenéked. Azért, mert lelkünket bűnbánatra hangolod, hála tenéked. Azért, mert a bűnbánat szentségében mindenkor kész vagy megbocsátani nekünk, hála tenéked. Azért, mert a betegek kenetével még meglévő bűneinktől megszabadítasz, és jóságosan erősített gyönge testünket, hála tenéked. Azért, mert szent testedet útra valul adtad, hála tenéked. Azért, mert örök célunk eléréséhez papságot rendeltél, hála tenéked. Azért, mert a házasság szentségében segítő kegyelmeket adsz földi életünkre, hála tenéked. Azért, mert a jóban megerősítesz és álhatatosságra serkentesz, hála tenéked. Azért, mert oltárodhoz hívogatsz, és megtört szívünket vigasztalod, hála tenéked. Azért, mert földi javaink elérésében legnagyobb segítőnk vagy, hála tenéked. Azért, mert érettünk állandóan közben jársz, hála tenéked. Azért, mert a mennyben helyet készítesz számunkra, hála tenéked. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Könyörögjünk, Istenünk, a Te fiad üdvösséges szentségeit adtad nekünk, általuk a bűnkötelékeitől megszabadítasz, életerőnket megújítod és táplálod. Szilárdítsanak meg minket az erőnek és örömnek ezek az ajándékai, hogy egyre nagyobb odaadással szolgálhassunk neked, és elnyerjük az örök üdvösséget. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Egri Bazilikából. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiunk EGRI stúdiójából. Ma a miskolci mindszenti plébánia Szent Rita imacsoportjával imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: koncentráljunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösség építés új útjait is.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízébe megkeresztelkedett.
2: Asszony.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.

0: Adra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A harmadik tizedben egy édesanya hálát ad a szűzanyának az eddigi kegyelmekért, és kéri további segítségét, oltalmát egész családjára. Ugyanebben a tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, és kéri további oltalmát, közbenjárását egész családjára.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei. Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: napján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A negyedik tizedben imádkozzunk egy bükkábrányi család gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal ember és egy fiatal asszony megtéréséért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy keresztmama kéri a szűzanya oltalmát keresztgyermekeire és azok családjaira. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy kismamáért és magzata egészséges fejlődéséért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a miskolci Mindszenti plébánia Szent Rita ima csoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Múzsa. Kultúra és közösség.
3: 19 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Bátran, végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett. Fogalmazott 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozón Assisiben. A Szentatya augusztus 6-án reggel helikopterrel Assisibe utazott, hogy részt vegyen a ferences lelkiséget követő fiatalok találkozóján. A Santa Maria degli Angeli Bazilika előtt a ferences rendek általános előjárói fogadták. Ezt követően 14. Leó pápa a Santa Maria degli Angeli téren találkozott a fiatalokkal, akik kérdéseket tettek fel neki, ő pedig válaszolt nekik. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran kövessék Krisztust, és ne féljenek életre szóló döntéseket hozni. Assisi Szent Ferenc példáján keresztül a testvériség, a szolgáló szeretet és a béke evangéliumi útját állította eléjük, hangsúlyozva, hogy az egyház megújulása mindannyiunk közös feladata. Arra is emlékeztetett, hogy Isten igéje, a szentségek és a testvéri szeretet formálnak bennünket Krisztus képmására, és teszik az egyházat a remény, a szabadság és az üdvösség hiteles jeleivé a világban. A találkozó után 14. Leó pápa a kolostor kerengőjébe ment, ahol köszöntötte az összes jelenlévő ferencest. Ezt követően pedig a kolostor épületében köszöntötte a jelenlévő püspököket, valamint az Assisi Szent Ferenc halála 800. évfordulójának eseményeit szervező bizottság tagjait. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodával. Hollerné Nagy Anikó azt mondta, a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hollerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra. Azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30-kor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea közölte. A kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt államfőjelöltjéről. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogást javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. A benzin ára a volt védett ár alá csökkent, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Kiemelte, a dízel ára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. Végül az időjárásról. általában derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de főként a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, és hajnalban északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton néhol akár eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, néhol északnyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Néhol a belvárosokban, vízpartok mentén magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A régió sportja.
7: A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát. A nyíregyházi városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester a nyíregyházi országos ökölvívó bajnokságon a sportcentrum színeiben indult versenyzőket. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60 együttese. Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. Az Észak-Magyarországi Autó és Motorsport ZRT közleményében az áll, a cég annak ellenére vállalna a rendező szerepét, hogy az OB több futama elmaradt a változó gazdasági helyzet miatt. A 7 futamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. A Városházán köszöntöttek dr. Kovács Ferenc polgármester, a Nyíregyházi Országos Ökölvívó Bajnokságon, a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimán Milánt és edzőjét, Nagy Lajost, valamint a Team Gönci képviseletében szintén második helyen végző Lakatos Pétert és trénerét Gönci Alexet. Elismerést kapott Petrimán Patricia is, aki a németországi Brandenburg kupán szerzett aranyérmet. Most őt hallják.
8: Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, és remélem, hogy ez az Európa-bajnokságra is így fog kijönni, meg a világbajnokságra is. És az edzőmmel, Nagy Lajossal nagyon jó munkát végzünk. Nagyon, nagyon felkészült vagyok, és tényleg 100%-osan beletettem eddig mindent, és bele is fogok.
7: Petrimán Milán korábban már 2 bajnoki címet szerzett. A Nyíregyházi Országos Bajnokságon a második helyen végzett, de ezt nem negatívumként éli meg a 65 kg-os bunyós, hanem motivációként a jövőt illetően.
9: Sajnálatos módon nem sikerült a harmadik bajnoki címemet megszereznem, de nem keseredek el, ugyanúgy csinálom tovább a munkát, aztán jövőre megszerzem a bajnoki címet.
7: A Petrimán testvérek edzője Nagy Lajos is pozitívan várja az év hátra lévő versenyeit. Jelen állás szerint Patricia az U19-es Európa-bajnokságon és világbajnokságon, Milán pedig a felnőtt Európa-bajnokságon képviseli majd a nyíregyházi és a magyar színeket. De az eddigi eredményekkel is elégedett a szakember.
10: Maga módján mind a kettő nagy eredmény, nagy siker. A Pati ugye veretlen ebben az évben, ez egy nagyon jó ómen lehet az augusztus 10-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. A Milánnak nem sikerült a címvédés, de ennek azért voltak külső okai is. Nem akarok belefolyni most ebbe. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy ő az induló a szeptemberi Európa-bajnokságon, tehát a szövetség vezetői is látták, hogy valójában mi történt a szorítóban. Úgyhogy pozitívan várom a fejleményeket.
7: Szintén ezüstérmet szerzett a nyíregyházi Team Gönci 50 kg-os versenyzője Lakatos Péter is, aki az érem mellett annak is örült, hogy azt hazai szorítóban szerezte.
11: Nagyon szerettem volna a döntőbe boxolni, tehát hazai közönség előtt a saját városomban ez óriási élmény. Úgyhogy így indultunk neki, hogy ismertük az ellenfeleket, tudtuk, hogy sokkal rutinosabbak, tapasztaltabbak, de mindenképpen szerettünk volna a döntőbe jutni, és sikerült.
7: Mint edzője, Gönci Alex elmondta, tanítványa kickboxban kezdett, és 3 éve váltott ökölvívásra. Ennek tükrében még értékesebb a magyar bajnokságon szerzett ezüstérem.
12: Nagyon örülök neki, hogy a második helyen végeztünk. Igazából Petikil azt kell tűnni, hogy 2 munkahelyen is dolgozik, beletett minden energiát, ahhoz képest a maxot kihoztuk belőle.
7: Mint dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a szakma képviselői elismerően szóltak a rendezésről és a Nyíregyházán zajló szakmai munkáról. Ennek eredménye a 2 bajnoki érem és több nemzetközi tornagyőzelem.
13: Nagyon jó érzés volt 2 nyíregyházi döntőst nézni, és azt is hallhattam, hogy a Kokótól meg a többiektől, hogy a szakma, a szövetség is elismeri azt, ami Nyíregyházán folyik a ökölvívásban, és hát ugye ennek vannak hagyományai, és hát azt gondolom, hogy ezt be kell mutatni, el kell ismerni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a negatív hírekre figyeljünk, a pozitív, a teljesítmény, az nem kap sokszor kellő figyelmet. Itt van 3 tehetséges fiatal, aki nagyon keményen dolgozik az eredményeiért, amik jönnek is, és hát itt vannak mögöttük az edzők, meg a segítők, akik nélkül ez nem lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy itt a polgármester hivatalba fogadjuk őket a szobába, és elismerést adjunk át, és őket példaként is lehet mutatni, azt hiszem, a fiatalok felé.
7: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60 együttese, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Ofella Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
14: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik. Évek óta 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni, azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggel bejönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a foci éres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia cél pontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
7: Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. 4 helyen alakítottak ki kondi parkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. A részletekről Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
15: A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, Kondi Park. Lakossági igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még 2 kicsi is a völgybe, és itt a Tócos kert részen pedig hiányzott. Úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a Kondi Parkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez a Tócos kerti rész, és akkor még egy Kondi Parkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
7: Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondi parkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnár utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtán futópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamecz Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
16: A Kondi parkunknak az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
7: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Könyvtári barangolás.
1: Kedves hallgatóink, Szerb Antal a Választott lovak című írásának harmadik befejező részét Baranyi Péter előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. A zenei munkatárs Túri Sarolta.

Szerb Antal, a választott lovag. Mert akinek vagyon, adatik annak, és inkább bővelkedik. De akinek nincsen, amilyen vagyon is elvétetik tőle. Máté 13.12.

Senki se tudta, hová tart, senki se követte, csak Ivanet, a kis apród, nagy távolról és sírván. Így érkezett Parsival a brazíliai erdő szélére. Íme még ott állott lován egy helyen Iter, a vörös lovag, és a földnek kejhében gyönyörködött immárom sajátjában, és azon gondolkodott, hogyan lehetne a föld kejhe mellé az égnek kejhét is megszerezni, anélkül, hogy amarról le kellene mondania. Parsival közelített hozzá, és csendesen így szólt. Isten védelmezzen, vörös lovag! Artus király nékem ajándékozta minden birtokodat. Add hát ide lovad, a páncélt, meg a kejhet. Iter nagyot nevetett. Úgy vélem, Artusnak szégyenén való fájdalma elvette maradék eszét is. Nem baj, te azért tetszel nekem, fiú. Akarsz-e a kengyelfutóm lenni? Igen, kérlek, felelte Parsival. Add ide, amit kértem, mert nagyon nagy baj lesz, hogyha megharagszom. Erre Iter fölötte felbőszült. Káromkodott, és lándzsája tompa felével teljes erejéből megütötte Parsivalt, mint parasztokat szokás, lándzsát nem hordozókat. Parsival hátra tántorodott a virágok közé. Másnak elég lett volna ez az ütés, hogy jajgató népe ápolgassa. De Parsival azon mód talpra ugrott, kipirultan élete első haragjában, és eszébe jutott az erdei szomorú asszony, akiért bosszút kell állnia, rettenetesett kiáltott. Kitépett gyökerestül egy növendék csomós fát, és azzal rásújtott Iter sisakos fejére. Betörött a kemény vas, betörött alatta a koponya, még keményebb csontja. Iter lovag lefordult lováról. Gőgös lelke hangtalanul röppent el a kiömlő vérből. Harcolt felette angyal és a gonosz. Nem a mi dolgunk kérdezni, ki élet. Parsival nyomban nekilátott, hogy levegye a tetemről vörös fegyverzetét, de finom és tudatlan kezei oly mód hibáztak a páncélon, mint Nagy Sándor kutyái az óriás teknős béka hátán. Akárhol is próbálta, sehol sem lelte nyitját vagy tágultát. Ekkora ért oda Ivanet, a hűséges szívű. Megdörzsölte szemét, nem álmodik-e szomorú ébredés elébe. Azután még mindig sírva csókolta barátját, ahol érte. Mikor kissé alább hagyott öröme, apródi ügyességével könnyeden lefejtette a páncélt a halottról, és ráadta a türelmetlenkedő Parsivalra. Azután összecsapta kezét, megint sírt, és megint csókokkal illette barátját. Ó, milyen szép és daliás volt Parsival, a szalamander kovácsolt a páncélban. Parsival a fegyvertelen, vérében vörös halottra nézett, akinek lelohadt gőgje, és fölötte nem sírt senki, szomorú asszony. Azon egy pillantása alatt szerelemről és enyészetről nagy titkokat tudott meg, mint mikor léket kapott hajóba, hirtelen betódul a tenger, és a hajó nagyon nehéz lesz. Parsival szeméből kicsordultak nem a megbánás, hanem az emberen szánakozás könnyei. Összetörte a fát, mely fegyveréül szolgált. Földbe szúrta a gyermeki gerejét, és ráerősítette a fa egy darabját a szent kereszt alakjában. Így módon jelölvén a helyet, ahol embervére omlott. Aztán Parsival teljes fegyverzetben egy ugrással felpattant Iter paripájára, kezében tartotta a földnek kejhét, maga mögé vette Ivanetet, és vágtatott vissza Artusnak várába. A tornyok őrszemei messziről meglátták közeledni Parsivalt Iter páncéljában, megjelentették Artus királynak, és így történt, hogy mikor a két gyermek

megtalálta a kosár avaloni almát, melyre Kay olyan büszke volt. Meglóbálta az udvarmestert, és behajította a kosárba. A drága almák mind szétlapultak, Kay ékes ruhája csupa mocsok lett, mindenki kacagott a vár udvarán. Azután körülnézett Parsifal, és a beomlott kút mellett a többitől egészen egyedül meglátta Merlint. Nagyot kiáltott, és feléje tartott. Merlin volt az egyetlen, aki nem lelte gyönyörűségét a fiúban. Komor öregsége nem látott egyebet benne, mint bolond és szerencsés sihedert, aki miatt esküdszektek hívségesei, és aki a földnek kejhét bitorolja. Amint most meggondolatlan vágtatott feléje, könnyű szerrel végezhetett volna Parsivallal iszonyú varázsló haragjában, de ő szörnyűbb véget szánt neki. Ezért hát nem várta be a fiú rohamát. Fekete lovára ugrott, és kilovagolt a várkapun. Tudta, hogy Parsival utána fog eredni. Így is történt. Parsival búcsút se véve, kezében még a földnek kejhével üldözőbe vette Merlint. Bárhogy is hajszolta azonban új paripáját, a távolság mindegyre ugyanaz maradt, és vágtatván csak hamar elérték Brizillián veszélyes erdejét. Össze-vissza kószálta, űzte Parsival az irdatlan rengeteget, hol elveszítette Merlin nyomát, és tiltóan útját állták óriás fák, folyondár iszalak, sziklás töréjú patakokon ugratott keresztül, meredek lejtőkön csuszamolva hajtatott felfelé, és mindig, mikor már vissza akart fordulni, valahol a fák között feltűnt Merlin óriási feje és óriási szakálla, mint valami kóvájgó erdei köd. Végül is sem lova, sem ő nem bírták az iszonyú hajszát. Egy mély vágásban, hová sosem sütött a nap, összehajló fák boltja alá, leugrott lováról, lefeküdt, és azonnyomban elaludt a fáradtságtól. Abban a percben Merlinnek varázsszavára mindenfelől elindultak a rettenetes erdő kígyói, a karvastagságú fekete folytogatók és az apró mérgezett fogúak, amelyek harapásától felduzzadt kékesen a test és megbomlik, és amelyek marásától kitódul a vér a megnyílt pórusokon. S az unikorni szarvából zúzott por sem segíthet. Lassan és rémesen közeledtek a gyanútlan alvó felé. Ki nem hallotta lova ilyet nyerítését? Feküdt elterülten gyermeki álmának halálra ítélt szépségében. Közelebb, közelebb jöttek a kígyók. Idő múltán Merlin odalovagolt a vágáshoz, hogy a halott fiú kezéből visszavegye a földnek kejhét. De odaérve mindennél csodálatosabb dolgot látott. Felül az ágak boltja megtöredezve szétvált, mintha roppant madár csapott volna le. A nyíláson besügyött az aranynap. De Parsival mégis árnyékban aludt édesen, mert feje fölött árnyékot adón ott állott az óriás páncélos angyal. Szordon és egyben szeretettel teljes arculattal hatalmas pallosára támaszkodva, mely még fekete volt az ellenség vérétől, akit legyőzött az idők kezdetén. A magasztos alak elől körös körül sziszegve menekültek gyötrött vonalakban az ártalmas kígyók. Parsival sértetlen aludt gyermeki álma győzelmes szépségében. Merlin pedig letérdelt és bocsánatért könyörgött. Bűnbánó könnyek közt most már ő is tudta, hogy Parsival a diadalmas balgatag Istennek választott lovagja, kint titokzatos kegyelme nyugszik, mint tömjén füstje a dómnak Szent György szobra körül. Aztán lassan és görnyet alázattal közeledett az alvóhoz. Ruhája ráncaiból kivette az útmutató pálcát, melyet meghalt Iterlovag, és belé helyezte Parsival pajzsába, arra a helyre, ahol hölgyeik klenódiumát tartják a lovagok.

Mire Parsival felébredt, az angyal már eltűnt feje mögül. Parsival megdörzsölte szemét, és így szólt. Te vagy az, Merlin. Én álmot láttam. Soha ilyen álmot. Ne haragudj rám, amiért, hogy üldözőbe vettelek, és amivel megszomorítottalak, bocsásd meg. Íme, neked adom a földnek kelyhét. Merlin megcsókolta Parsival lábát, és boldogan átvette tőle a földnek kelyhét. Tudta, nem kell az már a választott lovagnak, akit az útmutató pálca anélkül, hogy ő maga tudná, ellenállhatatlan erővel von az ég kelyhe felé, amely mellett a föld kelyhének fénye csak kölcsön és tükörfény. És békességben visszatértek Artus udvarába. Most már semmi akadálya sem volt, hogy Parsival lovaggá üttessék. Ami azon mód meg is történt olyan pompával, melyet csak Artus királyvára ismert. Mikor Artus kardja Parsival vállát érte, végéből kékes láng csapott ki, mint olykor viharban tornyok keresztjén látható és árbócoknak ormán, és az ilyen hajó nem pusztul el. Az udvarnép letérdelt és imádkozott. Artus a kardot sosem használta többé vérontásra. Ott függött a dómban ezótától a boldogasszony lábai előtt. És most, hogy már lovaggá lett Parsival, itt a történet vége. Alkonyodott, és amint megmondotta, Merlin felült fekete lovára, és indult vissza ős Avalon csoda szigetére. De nem ment megtörten és magányosan. Diadalmenetben vonult mögötte a földnek kelyhe, melyet nem más hozott, mint Taliesin és Kineváre. Mert tudnotok kell, hogy amint Merlin haragja megszűnt, menten begyógyultak a sebek, melyeket haragjában ütött. Ilyen volt Merlinnek varázshatalma. Merlin lovagolt elől, és mivel ő varázsló volt és dalnok, mint a nápolyi Virgilius nagy örömében így mód énekelt. Minden teremtmény az urat dicséri, és hatalmas ő alkotásaiban. Szemének fényén hízik a szép arany, mit a föld koboldja rejteget, de drágább kincs a gyermek tiszta arca. A víz sellői vére ütemére úsznak a habokon fel és alá. Vizek felett lehelete pihen, mint kegyelme a választott felett. Szalamanderek a győzhetetlen tűzben kovácsolják rettentő haragját, és diadalmas az ő harcosa. A viharok koronás madara az ő szárnyával tanult megrepülni, de messzebbre száll, kit elhívott az ország. Akkor Taliesin vette át a dalt, és énekelte, hogy a sziklák mind vele énekelték. A szűz leányok tiszta mosolya, a lovagok töretlen fegyvere, a varázslóknak varázsereje mind-mind őt dicsérik. Az úratyát, kinek roppant kezében élünk, az igét, ki szent tüzével járta át a vérünk, és a kegyelemnek titokzatos lelkét, ki fölénk feszíti fehér szárnyait. Mellette lovagolt Kineváre, az Avaloni leány, mosolyogva, de immár bánatosan és vissza-vissza nézve a vár felé, ahol utoljára látta Parsivalt. Férfi sosem ölelte őt. Szűzen őrizte a kelyhet, és fiatalon érte halála. Parsival még ugyanaznap este szintén útnak indult. Nem volt nyugodalma. Vissza nem tarthatta őt fényes udvar igaz vendégszeretete, fegyvertársak, hódoló országok hatalma, sem pedig szép hölgyek hű szerelme, mert hol más lovak hölgyek klenódiumát mutogatta, az ő pajzsában azon helyt volt az ősi jelekkel rót pálca. És vonta őt anélkül, hogy ő maga tudott volna róla, pihenést nem tűrve a cél felé. Így teljesült, amit mondtak az ég lovagjáról. Ő lovagolt az alkonyodó mezőkön által brazilián vaderdején keresztül, hátra nem nézve, fegyverkező veszedelmek elébe, nem kérdezve miért és hová. De valahol a legtávolabb határban ragyogtak már a leszálló napban a Grál várának színes üvegablakai.

Kedves hallgatóink, Szerbantal a Választott lovak című írásának harmadik befejező részét Baranyi Péter színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Íj és Gyula, a Róka, a Medve és a Szegény Ember című meséjét, melyet Botos Éva olvas fel.
2: A Róka, a Medve és a Szegény Ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel, két tehenével elindult a földjére szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe megnézni, vajon mi lehet az? Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyullal. Na, még ilyet se láttam életembe, mondja a szegény ember, és olyan jó ízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkadt. Ennyi. Veszett horta embere. Hogy merte rajtam kacagni? Rivallott rá a medve. No, ezért meglakolsz. Tehenestől együtt megeszlek. A szegény ember bezzeg most már nem kacagott. Nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg, vagy ha már csak ugyan meg kell lenni, legalább estig ne egye meg, ameddig felszántja a földjét. Szegény házanépe, hogy ne maradjon kenyér nélkül. No, hát estig nem bántlak, de akkor megeszlek. Avval a medve elment a dolgára, a szegény ember pedig búsan szántogatott, s akármennyit gondolkodott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megengesztelni a medvét. Délfelé odavetődött egy róka, észrevette, hogy a szegény ember búsul, kérdezte tőle, mi a baja, talán segíthetne rajta. A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével. Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok én segíteni, kutya bajot sem lesz, de mit fizetsz, ha megsegítlek? A szegény ember nem tudta, mit ígérje, mert nem igen volt miből, s a róka is sokat kért. Végre 9 tyúkban s egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem tudta, hogy honnan teremti elő, de mégis megígérte. No, most már szegény ember, hallgass rám! Mikor a medve este felé idejő, én megbúvok a bokorban, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi, mi az? Te azt mondod, vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy meg nem mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem, mi van abban a zsákban? Te azt mondod, szenes tőke. Én nem akarom elhinni, s azt mondom, vágd abba a csúcsba a fejszédet. Te fejszét fogsz, s úgy vágod fejébe a fejszédet, hogy a medve mindjárt szörnyet hal. A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta. A medve pórul járt, s a szegény ember megszabadult tehenestől. Nem megmondtam, hogy így lesz, mondta a róka. Tanuld meg ebből, szegény ember, hogy többet ésszel, mint erővel. De nekem most dolgom van, haza sietek. Holnap elmegyek hozzád a 9 tyúkért és a kakasért. Jó kövérek legyenek. Otthon légy, mert különben megkeserülöd. A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígan tért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól aludt rája, s nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle, többet ésszel, mint erővel. Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, s kérte a 9 tyúkot és az 1 kakast. Mindjárt, komám, mindjárt, csak felöltözöm, mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, s elkezdett csaholni, mint a kutyák.
3: Te, szegény ember, mit tesz úgy, talán csak nem kopó?
4: Bizony, komám, kopó az, mégpedig 2 kopó. Itt aludtak az ágy alatt. Ördög tudja, honnan kerültek ide. Megérezték a szagodat. Ki akarnak rohanni, alig tudom már tartani őket.
3: Csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk is, a kakas is.
1: Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt Ungomberken. Nagyot kacagott rajta, s még talán most is kacag, ha meg nem halt.
5: Kedves gyerekek, ma este Íj és Gyula, a Róka, a Medve és a Szegény Ember című meséjét olvasta fel nektek Botos Éva színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Bátran, végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett. Fogalmazott 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozón Assisiben. A Szentatya augusztus 6-án reggel helikopterrel Assisibe utazott, hogy részt vegyen a ferences lelkiséget követő fiatalok találkozóján. A Santa Maria degli Angeli Bazilika előtt a ferences rendek általános előjárói fogadták. Ezt követően 14. Leó pápa a Santa Maria degli Angeli téren találkozott a fiatalokkal, akik kérdéseket tettek fel neki, ő pedig válaszolt nekik. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran kövessék Krisztust, és ne féljenek életre szóló döntéseket hozni. Assisi Szent Ferenc példáján keresztül a testvériség, a szolgáló szeretet és a béke evangéliumi útját állította eléjük, hangsúlyozva, hogy az egyház megújulása mindannyiunk közös feladata. Arra is emlékeztetett, hogy Isten igéje, a szentségek és a testvéri szeretet formálnak bennünket Krisztus képmására, és teszik az egyházat a remény, a szabadság és az üdvösség hiteles jeleivé a világban. A találkozó után 14. Leó pápa a kolostor kerengőjébe ment, ahol köszöntötte az összes jelenlévő ferencest. Ezt követően pedig a kolostor épületében köszöntötte a jelenlévő püspököket, valamint az Assisi Szent Ferenc halála 800. évfordulójának eseményeit szervező bizottság tagjait. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodával. Hollerné Nagy Anikó azt mondta, a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hollerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra. Azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30-kor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea közölte. A kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt államfőjelöltjéről. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. A benzin ára a volt védett ár alá csökkent, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Kiemelte, a dízel ára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de főként a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, és hajnalban északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton néhol akár eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, néhol északnyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Néhol a belvárosokban, vízpartok mentén magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenéket Túri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. A mikrofon mögött a bemondót Berec Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ által szervezett idei médiatábor szervezőivel és résztvevőivel beszélgetünk, akik látogatást tettek nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában is. Majd a Pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően a Miskolci Szimfonikus Zenekar által kiadott Mosonyi CD-t mutatjuk be. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Érdemes lesz velünk tartani. Ajánlunkban most Csontos Hannával, a Miskolci Médiatábor egyik résztvevőjével beszélget az adás egyik szerkesztője.
3: Azért jelentkeztem a médiatáborba, mert anya mondta, hogy lesz egy ilyen tábor, és én mindenféleképpen kettőt választottam ki, vagy a színjátszó tábor, mert a színész szeretnék lenni, vagy a médiatábor, mert a médiával is el szeretnék majd, hogyha nem sikerül a színész szakma, akkor híradós vagy időjós szeretnék lenni.
4: Ilyen jövőbeli terveid vannak.
3: Ja.
4: Hogy érzed magad eddig a táborban?
3: Nagyon jól érzem magamat, van nagyon sok barátom, én nagyon jól érzem magamat ebbe a táborba, és nekem nagyon tetszik.
2: A 21 órai hírek után Rádión görög katolikus műsora, a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután a Kapcsolat című műsorunkat hallhatják, melyben a Magyarok Kenyere gyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. Most Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere program projektvezetőjét hallják.
5: A program hosszú évek óta zajlik. 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyiség és az adakozó gazdák száma.
2: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításon kezdődik. A mai műsor első felében új sorozatot indítanak Tirsné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgató és az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ezúttal a Magyar királynékről szóló sorozatunk első bevezető részét hallják. Következzen most rövid ajánlónk.
6: A királynékat a magyar szent koronával soha nem megkoronázták, hanem a jobb vállukhoz és az alkarjukhoz illesztették a koronát.
4: Ez miért volt így?
6: Mert a királyné a vállán és a karján viseli a terheket, a gyermek terhet. Ilyen a magyar koronázási szertartás.
2: Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című összeállításunk szól, melyben Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlónk következik.
7: Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és 5 fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
2: A 22 órai hírek után a Napversét hallhatják, majd Andante című műsoron következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a találkozásokról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
9: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét ezúttal azért köszöntöm szeretettel a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában, mert hogy egy médiatábor résztvevőjeként találkoztunk egymással, vendégként ideérkeztetek hozzánk fiatalokkal. Köszönjük szépen, hogy a Szent István Rádiót is felkerestétek ebben a médiatáborban, amelynek ötlete honnan is jött.
10: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Bebe. Vadi új táborunkról beszélünk, amit egyébként a te kulturális rovatodban már többször promotáltunk. És hát onnan jött az ötlet, hogy nagyon sok jó táborunk van, legyen az a Mesterségem címere, vagy a Színjátszó tábor, de olyan, ami a médiával és a médiumokkal foglalkozik, még nem volt. És 10 és 14 éves kor közötti gyerekeket vártunk, akik érdeklődnek ez iránt, a terület iránt, és azt érezzük, itt most már el lehet mondani, hogy a harmadik napon vagyunk, hogy nagyon örülnek, és egyre jobb a hangulat, ahogy stúdióról stúdióra, rádióról rádióra járunk, és természetesen nem hagyhatjuk majd ki a televíziózás sem ebből a palettából. Szóval a vadonatúj táborunk eddig nagyon bejött, és remélem, hogy ez így is lesz. Szent István Rádió a jó hír hangja. Ezt nem hagyhattam ki, nem szoktam Böbének mondani, sokszor így köszöntöm a hallgatókat is, Böbét is, hogy sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Böbe, úgyhogy lehet majd így köszönteni. Szóval summa summarum, ez a médiatábor hiába vadonatúj, de eddig úgy tűnik, hogy nagyon jó az irány, és folytatjuk majd.
9: Hányan vettek részt, és hányan vesznek részt ebben a táborban idén?
10: 10 feletti a létszám, és az a jó ebben, hogy pont annyi a csoport létszáma, amivel jól lehet mozogni a városban, mert hogy ugye tömegközlekedünk. Másrésztről pedig a stúdiókba is ennyien beférünk, és ugyanúgy, ahogy te is tartottál egy órát gyakorlatilag a gyerekeknek a médiatörténetről és a rádiózásról, mindenhol ezzel szembesülünk, ahova visszük őket.
9: Tóth Lászlóhoz, a Miskolci Kulturális Központ marketing osztályának munkatársához fordulok. Jól ismert hang vagy te is a Szent István Rádióban, hiszen évekkel ezelőtt számtalan programajánló riportot készítettünk veled, és most pedig, hogy úgymond társ szervezője vagy ennek a médiatábornak.
11: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és téged is, kedves Böbe. Hát inkább pontosítanék, nem társszervezője, igazából én úgy kerültem ebbe bele, hogy mint a marketing csoport tagja, és mint régen és sok-sok éven, évtizeden át gyerekeket kísérő nyári napközis tanár, sokat dolgoztam már ebben a szakmában, mondjuk így most szükség volt rám, és jöttem én is, hogy segítsek a lurkokat gardírozni.
9: Mert hogy a helyi médiákat és médiumokat felkeresítek, rádiót és televíziót egyaránt. Milyen állomásai voltak már eddig a médiatábornak?
11: Én konkrétan az M-rádióban voltam tegnap a srácokkal, illetve itt vagyok most veletek a Szent István Rádióban.
9: És akkor a résztvevők közül is kérdezzünk meg néhányat.
12: Nagy Vince Norbert vagyok.
9: Kedves Norbert, te melyik iskolába jársz?
12: Én a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolába és óvodába járok. Ez egy nagyon jó iskola, onnan van meg nekem ez a ilyen hit, ez a hitoktatás, amit tanítottak nekem, onnan szerettem meg ezt az egészet, hogy hát a hitet azért szerettem meg igazából onnan.
9: A vallás fontos, és a hit, a jóisten szeretete fontos az életedben, és honnan jött az ötlet, hogy a médiatábor iránt érdeklődsz?
12: Nekem onnan jött igazából az ötlet, hogy igaz az, hogy nekem a ilyen rádiózás, a beszélés, az mindig fontos volt, szerettem mindig is beszélni, és így rádiósnak tökéletesnek elmennék, viszont én ebben úgy el akartam valahogyan ezt megkezdeni, úgyhogy igazából ide jelentkeztem, és igazából ez egy nagyon jó tábor, ugye már harmadik napja vagyunk itt, olyan, mint ez egy nagy család, nagyon jól ki tudunk jönni egymással, beszélgetni tudunk. Igazából ez egy annyira jó tábor, hogy ő, ahogyan mondták, vadonatúj, de már most érzem, hogy igazából ez egy ilyen családias tábor, és jó ide jelentkezni.
9: És van is ilyen terved a jövőben, hogy érdekel ez a szakma, a média világa?
12: Igen, érdekel. Igazából azért, mert ugye beszéd, és hát nagyon sokat tudok beszélni is, úgyhogy lehet, hogy itt el fogok egyszer indulni a rádiózás felé, de ezt még csak a jóisten tudja, hogy mi lesz velem.
4: Szívből kívánom, hogy ezt sikerüljön megvalósítani. És akkor másik kedves résztvevőhöz fordulok, bemutatkozást kérnék szépen.
13: Picsor Annának hívnak.
4: Kedves Anna, te melyik iskolából érkeztél?
13: A Fazekas utcai általános iskola és a Lafoka művészeti iskolából.
4: És miért jelentkeztél az idei médiatáborba?
13: Hát mert ezzel szeretném folytatni a Balázs Győző Bén grafika szakon, és mert kreativitás miatt is.
4: És hogyan érzed eddig magad a táborban? Mire fogsz szívesen visszaemlékezni az eddigi élmények közül?
13: Hát, hogy jártam a rádióba, meg hogy ilyen olyan helyeken, ahol még nem voltam.
4: Bemutatkozást kérnék szépen.
14: Csontos Hanna vagyok.
4: Kedves Hanna, te melyik iskolából érkeztél?
14: Én a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskolából érkeztem.
4: És miért jelentkeztél ebbe a médiatáborba?
14: Azért jelentkeztem a médiatáborba, mert anya mondta, hogy lesz egy ilyen tábor, és én mindenféleképpen kettőt választottam ki, vagy a színjátszó tábor, mert a színész szeretnék lenni, vagy a médiatábor, mert a médiával is el szeretnék majd, hogyha nem sikerül a színész szakma, akkor híradós vagy időjós szeretnék lenni.
4: Ilyen jövőbeli terveid vannak.
14: Igen.
4: Hogy érzed magad eddig a táborban?
14: Nagyon jól érzem magamat, van nagyon sok barátom, és ebből hármat már régebb óta ismertem, mert egy iskolába járunk, és kettő barátomat itt ismertem meg. Többiekkel még próbálkozok összebarátkozni, meg beszélgetni velük, de én nagyon jól érzem magamat ebbe a táborba, és nekem nagyon tetszik.
9: Az elmúlt percekben az idei miskolci médiatábor szervezőivel és résztvevőivel beszélgettem. Név szerint Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével, Tóth Lászlóval, az intézmény marketing osztályának munkatársával, valamint Nagy Vince Norberttel, Ficsor Annával és Csontos Hannával.

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk. Mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is be, valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
0: Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén-nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár?
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Mert hogy ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Mert hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat, jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd mi elmondani, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhoz, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyőri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát utána, amivel várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt.
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2-től péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban, július hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Szikavári Károllyal, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenei szakreferensével beszélgetek, hiszen megjelent egy egyedülálló Mosonyi Mihály CD, a Szimfonikus Zenekar jóvoltából. Mit lehet tudnunk erről a hanghordozóról?
1: Igen, hát köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban egyedülálló ennek a CD-nek a egész tartalma.
0: Miért? Miért tekinthető egyedülállónak?
1: Mosonyi Mihály, noha Liszt Ferenc és Erkel Ferenc mellett a romantikus magyar zene harmadik kiemelkedő mestere,

0: zongoraverseny is CD-n szerepel, egyetlen zongoraversenye van Mosonyinak, émol hangnemű, gyönyörű, poetikus darab, Chopin émol zongoraversenye is mögötte van egyebek mellett. Nos, ennek a műnek a tudomásunk szerinti egyetlen előadására 1845-ben került sor a szerző életében, aztán elkallódott a partitúra, és ezt 1950-ben találta meg Váci Károly zongoraművész, aki nem sokkal később nyilvánosan is előadta, többen lemezre is rögzítették, egy szóval Mosonyi népszerű műveinek egyike lett, egy különleges utó történettel. A harmadik mű, ami szerepel a CD-n pedig, a Gyászhangok Széchenyi István halálára. Ez nem sokkal, pár nappal a legnagyobb magyar halála után keletkezett még mint zongoramű, később hangszerelte meg, de még 1860 folyamán a komponista, ugyanebben az évben előadásra is került Pesten, Erkel Ferenc vezényelt, és Mosonyi hírnevét öregbítette, jelentősen öregbítette ez az immáron magyar stílusú kompozíció, mert nem sokkal azelőtt még nem magyar stílusú műveket írt zömmel.
1: Ismerős hangját a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt is Mosonyi Mihály neve, na de miért éppen az ő műveire esett a választás? Miért az ő műveit adták ki egy CD-n, és adták elő, és játszották el a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészei és zenészei?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azért is, egyrészt mert értéket képvisel már önmagában, de azért is, mert egy hagyományt folytattunk vele, hiszen évtizedekkel ezelőtt útjára indult egy sorozat, előre meg nem tervezett, spontán módon alakuló sorozat, amelyet még Kovács László dirigált. Régi magyar zeneművek rögzítéséről van szó, amelyek felfedezést érdemelnek. Ide tartoznak például Weiner Leó, vagy Hubai Jenő, vagy Dohnányi Ernő alkotásai, de még Kodály Zoltán ritkán játszott zenekari műveiből is csinált egy nagyszerű CD-t az együttes. Úgyhogy a Mosonyi sorozat ennek a tagja lett immáron Antal Mátyás művészeti vezető dirigálásával. A zongora versenyhez pedig Balogh Józsefet kértük föl, aki nagyszerű Liszt Ferenc és Lajta László díjas zongoraművész, egy fantasztikusan sokoldalú muzsikus.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Sziklavári Károlynak, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenei szakreferensének.
0: Én is köszönöm.

0: Hát már egy pár hete volt a Gárdonyi Géza Színházban az évadzáró társulati ülés, most sikerült összehozni Szabó Sebestyén Lászlóval, az intézmény művészeti vezetőjével beszélgetünk. Hát nekünk volt már korábban egy beszélgetés, ahol te ismertetted az új évad bemutatókat, amiket természetesen azért elevenítsünk fel. Másról is szól ez a színház, itt egy csomó minden változás lesz, újítások, most már publikusak ugye az új tagok, hiszen a legutóbbi beszélgetésünkkor még kérted, hogy ne említsük őket, de most már egyértelműen nyilvánosak, úgyhogy én azt gondolom, hogy van mit megbeszélni. Mivel kezdjük, mi az, amiben kiboncoljuk, találkozunk, addig jó nyarat, meg hát sok programot nektek.
1: És találkozzunk közben még itt a város rendezvényein.
0: Mindenféleképpen Szabó Sebestyén László, köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Bátran, végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett. Fogalmazott 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozón Assisiben. A Szentatya augusztus 6-án reggel helikopterrel Assisibe utazott, hogy részt vegyen a ferences lelkiséget követő fiatalok találkozóján. A Santa Maria degli Angeli Bazilika előtt a ferences rendek általános előjárói fogadták. Ezt követően 14. Leó pápa a Santa Maria degli Angeli téren találkozott a fiatalokkal, akik kérdéseket tettek fel neki, ő pedig válaszolt nekik. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran kövessék Krisztust, és ne féljenek életre szóló döntéseket hozni. Assisi Szent Ferenc példáján keresztül a testvériség, a szolgáló szeretet és a béke evangéliumi útját állította eléjük, hangsúlyozva, hogy az egyház megújulása mindannyiunk közös feladata. Arra is emlékeztetett, hogy Isten igéje, a szentségek és a testvéri szeretet formálnak bennünket Krisztus képmására, és teszik az egyházat a remény, a szabadság és az üdvösség hiteles jeleivé a világban. A találkozó után 14. Leó pápa a kolostor kerengőjébe ment, ahol köszöntötte az összes jelenlévő ferencest. Ezt követően pedig a kolostor épületében köszöntötte a jelenlévő püspököket, valamint az Assisi Szent Ferenc halála 800. évfordulójának eseményeit szervező bizottság tagjait. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodával. Hollerné Nagy Anikó azt mondta, a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hollerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra. Azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30-kor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea közölte. A kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt államfőjelöltjéről. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. A benzin ára a volt védett ár alá csökkent, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Kiemelte, a dízel ára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de főként a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, és hajnalban északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton néhol akár eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, néhol északnyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Néhol a belvárosokban, vízpartok mentén magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Ránk van jegyezve, Uram, orcád világossága. Örömöt adtál szívünkbe. Ezt a Zsoltár verset választottam mai műsorunk mottójának, Urunk színe változása ünnepén. Tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Augusztus 6-án ünnepeljük Urunk színeváltozását. Egyházunk ezt az ünnepet majdnem az egyházi év végére helyezte, pedig az evangélium elbeszélése szerint az esemény röviddel Krisztus kereszthalála előtt történt. Ennek alapján nagybőjt elején kellene ezt a nagy eseményt megünnepelni, de a nagybőjt szigorú bűnbánati napjai nem tudnának méltó keretet biztosítani az úrszínváltozás határtalan örömének. A témáról az ünnep ikonját szemlélve dr. Papp Miklós, görögkatolikus áldozópap, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcsteológia tanszékének vezetője osztja meg velünk gondolatait. Mondani valójához a helyszínt is megválasztotta. Budapesten, a Gellért hegyen készítettük el a hangfelvételt.
1: Ha van ikon, ami az etikának a kedvence, akkor ez a színeváltozás ikonja. Úgy is mondhatnánk, hogy a színeváltozás ünnepe az az etikának az ünnepe. Miért? Három mozzanatot látunk az ikonon. Az első, amikor Jézus a tanítványokkal fölmegy a hegyre, ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap, és aztán tanítványaival együtt lejön a hegyről. Az első mozzanat föl a hegyre. A hegyre fölmenni az mindig erőfeszítés. A mai etika nem győzi hangsúlyozni, hogy életünknek a jó vezetés az nem egy pillanatnyi ötlet, egy intuitív megvilágosodás, hanem az munka. Azon dolgozni kell. Még a lelkiismereti ítélet is az egy hosszú munkának az eredménye. Egy picit ma azt érzem, mintha várnánk ezt a kész alkotást, hogy Istentől jön a kész terv, hogy mit kezdjek az életemmel, hogyan hozzak nagy döntést. Mintha mai világban hozzászoknánk a kész termékekhez, vagy legalább a félkész termékekhez, és elszoknánk attól, hogy valamin dolgozni kell. A hegyre fölmenni az munka, erőfeszítés. Hogy egy jó döntést hozzak az életemben, az erőfeszítés. Hogy egy szerelmet, egy házasságot egyben tartsak a halálig, az erőfeszítés. Hogy megtaláljam én a munkámat, a hivatásomat, és abban szakmailag fejlődjek, az erőfeszítés. Hogy a gyermekeimet jól neveljem, az erőfeszítés. Hogy az Istennel legyen egy élő, minőségi kapcsolatom, erőfeszítés. Ahhoz, hogy én a hegyre följussak, erőfeszítésre van szükség. Olyan jó lenne, ha mai ember fel tudná magába szítani ezt a pozitív agressziót, hogy ma imádkozom egy olyan jót hosszan az atyával. Ma elmegyek a házastársammal, ma gyermekeimmel játszom egy olyan jót. Ma ezt a munkát olyan jól elvégzem. Ezt a pozitív agressziót, ezt a megküzdést, ha felszítanánk magunkban, olyan jók lennének életvezetésünkhöz, döntéseinkhez, egész erkölcsünkhöz. A hegyre fölmenni erőfeszítés nehezebb. Van egy régi történet arról, hogy Szókratész megy föl a hegyre, és találkozik útközben a színésznővel, aki gúnyosan megjegyzi, lám Szókratész, velem milyen sokan vannak, veled pedig milyen kevesen. És Szókratész válaszol, igen, de én a hegyre fölfelé megyek. Fölfelé nehezebb és kevesebben vállalkoznak rá, lefelé mindig találni társat, akik lefelé tartanak, lefelé csúsznak. Fölmegy Krisztus Urunk a hegyre, az apostolok megteszik vele ezt az erőfeszítést, és aztán ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap. Olyan fontos ez nekünk embereknek, hogy látjuk az ember Jézust, ahogy fölmegy, és aztán látjuk emberségén, ahogy átragyog Istensége. Az emberi természeten átragyog az isteni természet. Fontos ez nekünk, mindegyikünknek, mert tudjuk azt, hogy az emberi természetünk az hiányos. Nagyon sok filozófiai, pszichológiai könyv van, amelyek erről beszélnek, hogy az ember aszimmetrikus lény, az ember hiány lény, az ember meg nem állapodott állat, és sorolhatnánk, mindegyik arról beszél, hogy nem vagyunk készen. Van bennünk egy nagy hiány, és keressük azt, hogy hogyan legyek én teljes. A mai ünnep és ez az ikon arra mutat rá, hogy az emberi természetnek a teljessége Krisztusban van. Amikor keresem a teljességet, akkor fölmerülnek a szemem előtt nagy-nagy emberek, de ki a teljesség? Einstein, Picasso, vagy Hitler, vagy Schwarzenegger, és sorolhatnánk nagy embereket? Ki a teljesség? Kihez igazítsam én a magam hiány lényét? A teljességet ma azt látjuk, a teljességet Jézus Krisztusban érhetjük el. Ahogy az ő emberi természetén átragyogott az isteni természete, nekünk is ez a dolgunk, hogy rajtunk keresztül átragyogjon az isteni, hogy átistenüljünk. Ez a teószis a keleti egyháznak egy gyönyörű régi tanítása. Az életnek a célja nem egyszerűen az, hogy jók legyünk és jóságosak legyünk, hanem átistenüljünk. Ez a teószisnak a gyönyörű szép elmélete. Ha az ember hiány lény, és keresnie kell a teljességet, mindig töprengenie kell arról, hogy mit gondol a teljességről. Amit a teljességről gondolunk, olyanok akarunk lenni. Úgy is mondhatnánk, hogy a teljesség az egy önbeteljesítő jóslat. Ki mit gondol a teljességről vagy az Istenéről, olyanná fog válni, olyan akar lenni. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk mi teljességnek, tökéletességnek. Ha látjuk azt, hogy Krisztus mutatja magát új napként, hogy én vagyok a teljesség, akkor nekünk ehhez kell igazodnunk, és akkor nem fogunk rossz úton járni, és életünk közepén vagy felén megbánni, hogy hozzáigazodtunk. Krisztus Urunkon átragyog isteni természete, és aztán utána nem maradnak itt, hanem lejönnek a hegyről. Bár az apostolok mondják, hogy olyan jó itt lenni, van valami olyan katartikus élményük, olyan extázisuk, hogy maradjunk itt, és azt mondja Krisztus Urunk, nem, gyerünk vissza le a hegyről. Nem ragadnak itt a dicsőségben, az örömben, hanem mennek le a hegyről vissza a kemény világba. Heidegger, a német filozófus, írja egyik helyen, hogy a filozófia célja nem az, hogy elvezessen az élettől, és ilyen absztrakt filozófiai ideákkal foglalkozzunk, a filozófia célja, hogy visszavezessen az élet keménységébe. A kereszténység célja nem az, hogy elemelkedjünk a földtől, és lenézzük a földi életet és a földi gondokat, hanem hogy gyerünk vissza a világba, a kemény világba, de már máshogy. Ha ezt az utat naponta megjárjuk, minden imánkban megjárjuk, minden liturgián megjárjuk, akkor nem fogunk leragadni egyik végletben sem. Fel akar emelni az ikon minket a porból, ne gondolkodjunk, ne örüljünk úgy, mint a pornak a szintje. Fel a porból magasra, ott találkozzunk a teljességgel, és aztán gyerünk vissza az életnek a keménységébe, de már máshogy, mert láttuk a teljességet. A kereszténység ezért lesz alkalmas vallás arra, hogy fölemeljen a világnak a matériájából, a teljességet megpillantva aztán visszatérítsen minket a világba, menjünk a világba, hatékonyan alakítsuk a világot.

0: Szent Damján tábort 1997 óta csaknem minden évben sikerült megrendeznie a görög-katolikus papnövendékek által alapított Szent Damján körnek. Jelmondatuk, hordozzátok egymás terhét. A tagjai görög-katolikus papnövendékek és hozzájuk csatlakozó fiatalok, akik egész évben imádkoznak a fogyatékkal élőkért. Kapcsolatot ápolnak velük, és nyári vakációjukból egy hetet enyhe vagy középsúlyos fogyatékkal élő gyerekek, fiatalok nyaraltatására szentelnek. Ebben az egy hétben minden táborozót egy vagy két önkéntes segíti, akik gimnazisták, egyetemisták és felnőtt korú dolgozó fiatalok. A tábor a fogyatékkal élőknek ingyenes. A kiadásokat a papnövendékek fedezik úgy, hogy egész évben jótékonysági programokat, koncerteket szerveznek, adományokat gyűjtenek. Idén is a Bodajki falutáborban fogadta a 93 fogyatékkal élő fiatalt a 125 önkéntes segítő. A táborozókat püspökeink is minden évben meglátogatják. Kocsis Fülöp metropolita atya rendszeresen motorral érkezik, hogy amíg csak jelentkező van, motoroztassa a táborlakókat. A motorozás után és az alkonyati istentisztelet előtt jutott pár perc arra, hogy Obbály Teréz mikrofonja előtt értékelje mindazt, ami itt történik.
1: Sokszor beszélgettünk már arról a Damján táborban is, hogy egy kicsit megkoronázása a nyári Damján tábor a papnövendékek egész éves imádságának. De mintha koronája lenne ez a motorozás is ennek a tábornak. Mi az, ami miatt fontos érsekatyának? Mi az, amit adni tud, vagy mi az, amit kap érsekatya ezektől a gyerekektől?
2: Hát hadd kezdjem azzal, hogy motorra is azért ültem, hogy a motorosokat is bevonjam. Amikor a fiatal atyák létrehozták, meg barátaik a görög-katolikus motoros klubot, és meghívtak engem, akkor hát persze nem sok vonakodással, örömmel, de azért vállalkoztam rá, hogy akkor ezen az úton, ebben a formában is be tudjuk vonni őket a görög-katolikus egyházba, illetve a Krisztus egyházának az életébe. És nem csak a Damjánnak megkoronázása ez a motorozás, hanem a motorosoknak is ez a Damján tábor. Most kevesen tudtak eljönni sajnos, ez a csütörtök délután nem volt túl szerencsés, de tudom azt, más alkalmakkal is, vagy egyébként, amikor táborok vannak, a gyerekek motoroztatása, ezeknek a Marconának tűnő, egyébként melegszívű vasparipásoknak nagyon nagy élmény. Tehát nekik is, tehát a motorosoknak is, tehát és nekem is ugyanígy. Amikor látjuk a kacagó arcokat, vagy a kapaszkodó, de örömében usikongó gyerekeket a hátunk mögött érezzük, ez nagyon nagy élmény. Tehát örömöt adni nyilván az mindig nagyszerű, Isten ezt nagyon kitalálta. És tény, hogy a gyermekeknek is nagy élmény, maga az egész tábor, sőt a szülőknek is, ezt tudjuk jól, hiszen én nem tudom, hanyadik éve csinálják már a kisfavok ezt nagyon-nagyon hűségesen és odaadóan, tehát mindenki jól jár. És amikor ide jövök ebbe a nagy szeretett országba, akkor én is szeretett morzsákat szedegetek, mert én részesök abban, amikor jövök, akkor jönnek, engem is megölelnek a gyerekek, legtöbben már ismerősként köszöntenek. Most volt egy kis aranyos kislányka, aki most először volt, és szokatlan volt nekem az ő kis félelme, vonakodása, mert már megszoktam, hogy jönnek hozzám, aztán neki egy kicsit udvaroltam, és aztán azért elég hamar feloldódott ő is. Tehát a szeretetet adni-kapni az mindig töltekezést jelent. Ebben részesülök én magam is, és akiket ide tudok hozni a motoros szimborák közül, és van, hogy szülők is eljönnek, és látják ezt, hogy milyen mennyország van itt, így az Jóistennek a gazdagságában mindjárt részesülni.
1: Az idén 19 kispap tölti itt ezt az egy hetet, amit ide áldoz tulajdonképpen a nyári szünetéből. Hogyan értékeli érsekatya azt, hogy a kispapok így állnak helyt, ebben is helyt állnak, és ilyen nagy szeretettel és lelkesedéssel tudnak fordulni a rászorulók felé?
2: Ez egy nagyon régóta élő kispapok által szervezett tábor, teljes egészében ők csinálják elejétől a végig a pénz megszerzése, a szállás, a koszt, orvosi ellátás és minden mást. Rájuk bízunk, és ők ezt örömmel is és felelősséggel csinálják. Hogy ilyen sokan vannak, nem tudtam, hogy egész nagy számban vannak itt, máskor is azért sokan szoktak lenni. Tegyük hozzá, hogy sokuknak szerintem a barátnője is itt van, és az meg külön jó látni, hogy együtt szolgálnak a jövő papjai, papfeleségei. Ebben a nem könnyű, de örömteli szolgálatban együtt vannak, úgyhogy ez is szép dolog. És a lelkesedés. Hát a fiatalok mindig lelkesednek, nem? Vagy ezért, vagy azért. Azt meg azért jó terelgetni, hogy jó ügyért lelkesedjenek. Nem valami egész különleges személyiségek, hanem tiszta lelkű emberek, akik áldozatkészséget is vállalva, de lelkesednek ezért a jó ügyért. És szerintem a szívében minden fiatal ilyen, csak nem jut el ide, vagy nincs lehetőség, nem is hallott róla. Annak örülök, hogy ilyen sokan vannak, és más fiatalok is vannak, mindig válogatni kell, tehát gyakorlatilag egy válogatott csapat, mondhatni a legjobbak kerülnek be. Ez is rendjén van, mert sokan hallották már a Damján táborról, és akkor szeretnének jönni. Szóval ezt a lelkesedést, amennyire lehet, megpróbáljuk csatornázni, irányítani. Mert nem mindegy, hogy a mai fiatalság miért lelkesedik. És ez nem csupán ideig, óráig tartó szalmalánk, hanem hogyha itt ezeket az élményeket feldolgozzák, ezeket a tapasztalatokat beépítik az életükben, nagyon sokat formál rajtuk. Még akár azt is mondhatom, hogy a papképzésnek része, hiszen a képzés 6-7 esztendeje alatt minnyájan 2-3-szor, némelyik többször megfordul itt. Úgyhogy ez fontos része, hogy később papként a rászorulók, a kiszolgáltatottak felé nagyobb, nem csak szeretettel, hanem hozzáértéssel, megfelelő érzékenységgel forduljanak. Tehát egyházunk gazdagság, és örülök, hogy ilyen sokan itt vannak.
0: Fülöp püspök atyát nem először kísérte el a Damján táborban Ádró János, a görögkatolikus motorosok közösségének lelkes szervezője.
1: Te nem először, reméljük nem utoljára, hanem tényleg sokat szorít vagy. Ma is Debrecenből indultál érsekatyával, és le se szálltatok a motorról, hanem azonnal mentek mögétek folyamatosan a fogyatékos gyerekek. Ők rengeteget kapnak ettől a motorozástól, ettől a tábortól. Nagyon élvezik, amikor felszállhatnak. Mi az, amit te kapsz ezektől a gyerekektől, egy ilyen motorozástól?
3: Évtizedek óta járunk már, tulajdonképpen még Debrecenbe kezdtük annak idején. Én ott ismerkedtem meg, vagy 15 évvel ezelőtt ezzel a csapattal, ezekkel a gyerekekkel, és akkor is azt éreztem, hogy akkora szeretetet és akkora boldogságot, nagyon sok helyen motorozok, nagyon sok helyen vagyok, de ilyet nem kapsz. Tehát ez egy más, és ez hoz el minden évben. Ami örömet szerzünk nekik, azt kapjuk vissza. És ezt mindig visszakapjuk, és az egész életben, az egész élet folyamán, mint Jézusnak a szava is, hogy a szeretet az egyik legfontosabb dolog. És ha te adsz egy kicsit, és sokkal többet visszakapsz, és akkor ez így működik szerintem, és én ettől vagyok, hogy úgy érzem, hogy kiegyensúlyozott, boldog görög katolikus motoros.

Bizánci szertartású egyházunkban augusztus 1-én megkezdődött az Istenszülő elszenderülése ünnepét megelőző kéthetes böjti időszak. Ősi szokás szerint ezekre a napokra van előírva a parakli szertartásának végzése, melyben az Istenszülő közbenjárását kérjük. Bár a keleti egyháznak nincsenek Szűz Mária tiszteletére szentelt külön hónapjai, májusban és októberben szinte minden görög katolikus templomban végzünk parakliszt. Ebből a szertartásból, mint kiapathatatlan forrásból áradnak a díszítőjelzők, a szóképek, a hasonlatok, hogy az Isten anya iránti érzelmeinket némiképp megszólaltassák. Az egyik legkedveltebb közösségi imádságunk. Horváth Tamás görög katolikus atyát kértük meg, mondja el, hogy számára mit jelent a paraklisz, milyen élmények kötődnek hozzá.

Mit jelent nekem a paraklisz? Mindenekelőtt gyermekkorom virágillatos, májusi, késő délutánjait idézi vissza, a hegyoldalon lebegő tömjén füstillattal, mely az égszínkékbe öltöztetett templomból kiáradva elárasztotta a környéket. Az ének, az illat és a napfény harmóniája egészen melengető, de mégis élettel teli, jókedvű, ám nem harsány, felemelő és simogató érzést keltett bennem. S ugyanígy éltem át az őszi naplementék elcsendesülő, nyugodt és finom lelkű imádság fűzérét is, ami szintén a paraklisz számomra. Mély hitű asszonyok, felelős férfiak, önfeled gyermekek igyekeznek az imádságra, mint akik nem akarnak lemaradni arról, hogy a neki kedves szemét köszönthessék, beszélgethessenek vele. Olyan fohászkodás, esdeklés és könyörgés ez, amely egyszerű és nagyon természetes módon nyitja meg az emberi lelket. Bármikor, bárki számára. Szűk családdal vagy népes hívősereggel, utazáskor vagy otthoni magányosságban, örömteli pillanatokban vagy fájdalmas időkben. Mintha mindenkibe bele lenne táplálva ez az imádság. Csak meg kell adni a kezdő hangot, és már mindenkit egybegyűjtve fel is csendül az ének. Tudjuk, elérkezett az alkalmas idő, hogy fohászkodjunk Jézus anyjához, Máriához. Alig várjuk, hogy elkezdjük a dicséretet, siessünk buzgón az Isten szülőhöz, mi bűnösök és lealázottak. Ebben a kezdő mondatban mindenki benne van. Megtalálhatja benne a saját helyét. A paraklisz páratlan tulajdonsága, hogy a hívek ma is könyv nélkül éneklik ezeket a himnuszokat. Idősek a gyerekekkel együtt fejből, kívülről énekelve szólaltatják meg a kedves hangukat. S tesszük ezt azért, mert a paraklisz ájtatosság könnyen megtanulható, hiszen a szövegek színes képeskönyv mintájára foglalják össze keresztény hitünk fontos tudnivalóit, s ugyanakkor személyes életünkre is rávilágítanak. Éppen ezért számomra ez egyfajta meditatív imádság. Olyan esdeklés a szűzanyához, amely alatt belső lelki békét találhatunk. Éneklése közben nem kell a szövegre koncentrálni, mert azt mindenki tudja, csupán hagyni kell, hogy a dallamosság, a fülbemászó Mária dicséretek eltöltsék az embert, és magukkal ragadják, felemeljék a lelket. És miközben ezt énekled, a saját gondolataid, bajaid, aggodalmaid letisztulnak, a dolgok a helyükre kerülnek. Békés nyugalom árasztja el az embert. Persze, hiszen imádkozol. Sőt, az Isten anyát kéred, hogy segítsen neked imádkozni, Jézus elé vinni kéréseidet, nehézségeidet. A paraklisz ájtatosság mindig bátorít minket arra, hogy keressük az Istennel való beszélgetés lehetőségeit, módjait az életünkben, hiszen Mária személyében, ahogy énekeljük, Isten előtt hatalmasabb közbenjárunk nincsen.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mai adásunkban megismételjük a július 23-ai összeállításunkat, amelyben a Magyarok Kenyere gyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről volt szó. A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdatársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei alelnöke és Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
3: A Magyarok Kenyere program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere program 2010-ben indult Magyarországon. Most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isteni igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, az így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban az ott megye kamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivien fog tudni. Mint hogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, az megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településekkel lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a

0: Hiszen ez a jótékonyságon túl egyébként is ugye magának a búzának, amit a régebben is úgy hívtunk, hogy élet, a adományozáson túl szerintem még komolyabb szerepe van. Ezért a külsőségeikben is megpróbáljuk ezt megfelelő módon kezelni. Mint ahogy említettem, 16-tól a kamara a nagyobb lélegzetű szervezésben dolgozik. Ennek megfelelően ehhez hasonló, illetve végén egy adományozó ünnepséget is fogunk tartani, és tartottunk. Eddig Szendrőben, Mezőkövesden, Karcsán, Putnokon, Göncön, Monokon, Bükkábrányban, Hercegkóton, és tavaly pedig Szegilongban rendeztük, most pedig az idei rendezvénysorozat helyszíne Hangony lesz. Köszönöm Kovács Szilárd polgármesternek az irányú közreműködését. Itt majd egy októberi időpontban sor kerítünk az adományban részesülő szervezeteknek a jelképes adomány átadásra, amit utána természetesen a Vivienék szervezésében kiszállításra is kerül. Azt gondolom, hogy ez a dolog túlmutat a maga az adományozás formai része, hiszen ebben nagyon sok minden benne van. Tehát elsősorban én a termelők és a gazdáknak a hozzáállását díjazom.
1: A program hosszú évek óta zajlik. Én 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma, és már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívnia az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek, a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra. És ezen kívül hadd említsem meg, hogy ugye azt látjuk, hogy nyilván Péter Pál napjával az aratási, búzaaratási időszak kezdetével, hiszen az Árpát már javarészt learatták, hatalmas hőség van, hatalmasat küzdenek a gazdák. Idefele számolgattam egy kicsit, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ugye tavaly ősszel vetettek, most még csak betakarítanak, vagy annak a megtérülése, amiért küzdenek ebben a 40-45 fokban is jelen pillanatban, és sajnos azt is kell látni idehaza, hogy arról is említést tegyünk, hogy csak az idei évben 4 malomüzem zárt be, akikkel együtt dolgoztunk, vagy azok a malmok, amelyekhez tartozó malomüzemekkel is akár dolgoztunk, de 22 óta is például vannak olyan térségek, ahol már látható is akár Somogy, hogy nem nyílnak vissza az üzemek. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a gabona, és nem csak a szántóföldi növénytermesztés, hanem maga az élelmiszeripari ágazat is egy kicsit küzd ide-haza, úgyhogy így nekünk még kiemeltebben azt kell tudnunk mondani, hogy köszönet és hála minden felajánló búza szemért. És valóban a program törekszik arra, hogy, ahogy a szlogán is mondja, nincsenek határaink, csak 15 millió búza szemünk. Így tényleg ma már a teljes Kárpát-medencébe gyűjtünk. Magyarországon 102 gazdaság vállalta azt, hogy kinyitja a kapui gyűjtőpontként, dokumentálja az adományokat, tőlük el tudjuk szállítani. Határon túl 189 gazdaság, az főleg határon túli külhoni falugazdászhálózat tagjai, akik segítik ezt az adománygyűjtést. Jellemző egyébként, hogy határon túl például rengeteg zöldség, gyümölcs is gyűlt az elmúlt időszakban, tehát a liszteket kiegészítette egy hagyma, egy burgonya felajánlás is. Magyarországon pedig elkezdtük az elmúlt évben, és szeretnénk ezt a hagyományt folytatni.

0: folytatni, egy kicsit a lisztet behozni a közösségi életbe is, hogy itt alapvetően ne csak a gazdáktól a szociális hálózatig tartó útvonal legyünk, hanem úgynevezett közösségi sütésekkel nyissunk egy kicsit a települések és a mindennapi emberek irányába is. Tavaly olyan sok lisztünk keletkezett, hogy abból volt lehetőségünk félrerakni, így tavasszal vagy február időszakban már elkezdtünk fánk sütéseket. Ez azt jelenti, hogy maga a program, hogy a liszteket felhasználva és a szükséges bevásárlásokat megtéve, összehívja egy közösségi házba a falu apraja nagyját, elővesszük a régi recepteket, és tulajdonképpen ott egymás között megsütjük, megesszük, szétosztjuk a felajánlások egy részét. Azt gondolom, hogy azért is fontos, mert én azt látom, hogy egyre kevesebben főznek otthon, egyre jobban eltávolodtunk az egyszerű hétköznapi ételektől. Talán nagy kihívást jelent akár egy háromnapi étkezés, vagy egy heti menü összeállítása, és ebben is szeretnénk egy kicsit mocorogni majd a jövőben. Emellett pedig természetesen maradnak a hagyományos programok, így rengeteg aratófesztiválra, búza összeöntésre, kenyérünnepre várjuk majd a látogatókat, érdeklődőket. Minden rendezvényünk ingyenes, ahogy az elmúlt években is. Ha az Isten is megsegít mindannyiunkat, és lesznek felajánlások, akkor adományozó ünnepségre készülünk majd az ősz folyamán. És ha minden igaz, akkor indítjuk idén is a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíj programot, ami eddig 75 diáknak tudott segítséget nyújtani, az anyagi támogatása, tulajdonképpen ők számunkra egy kicsit a jövőbe vetett hit, hogy lesz még hazai, illetve magyar, mert hogy határon túli agrárium is.
1: Mostaskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnökét hallják.
2: Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó Püspögén, a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevőhely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevőhelyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza asszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejébe Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetésű kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A vízvisszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon. Ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodba egy pár helyen tudnak öntözni, Takta közben van a Prügyi ZRT, Medgyaszó környékén viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez. Csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni. Említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búzaratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termésátlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termésátlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 mászás hektáronkénti átlag látható, ezek hát inkább a gyenge, egy közepes termést mutatnak. Ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek, épp most volt koordinációs bizottság ülés, a tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett, egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábonálló gabona is több égett, mint tavaly évben. Majdnem duplája égett el, mint tavaly évben ilyenkor. köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet, jól félkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásba megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál, fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk. Hát a ratásnál, hogy a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva a szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetébe. Ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület. De egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb oltani az ilyen tüzek. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele. Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban, legelőn. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmány termőterületeket, a széna kaszálókat, lucernákat, egyharmada, 20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állat van, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarha tartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.

0: Történelmi emlékhelyé nyilvánítatná a Felső Vadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Eltető Lélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot, később a Bárumeskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vályi család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát, a civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne, gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felső Vadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kijöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjunk ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Annak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jobbá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a július 23-ai összeállításunkat, amelyben a Magyarok Kenyere gyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről volt szó. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 22 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A csütörtökön véget ért kétnapos kormányülésen olyan döntéseket hoztok, amelyek alapján elkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatoknak elérhető piaci áru energia. A legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami a kormány intézkedéseinek, a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul, írta a tárca vezető. Amennyiben jövő kedden megválasztják az új köztársasági elnök, esküdtesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodával. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea közölte, a kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt államfőjelöltjéről. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. A Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a gáztározók nyári feltöltöttségének az elmúlt éveknél jóval alacsonyabb szintjére hívta fel a figyelmet. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor a nagy gázválság idején volt olyan alacsony, mint most a Tisza kormány idején. A Kereszténydemokrata politikus által mellékelt adatok szerint a gáztározók nyári feltöltöttsége 2023-ban 85%-os, 2024-ben 78%-os, 2025-ben 69%-os, míg az idén 57%-on áll. Ráadásul a fűtési szezon közelettével az árak a korábbi évek tapasztalatai alapján nem csökkennek, hanem nőnek. Így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többe kerül az országnak, tette hozzá a KDNP frakció vezetője. Úgy értékelt, a Tisza kormány az egyik energiaválságból a másikba bukdácsol. Nagy késéssel reagált a paksi áramkrízisre, és késésben van a gázbetározás ügyben is, fogalmazott Rétvári Bence. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökken a riasztás szintje, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös a távirat irodához eljuttatott közleményében. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-án 0 órától másodfokra mérsékelte, amely augusztus 11-én kedd 0 óráig marad érvényben, írták. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de főként a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, és hajnalban északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton néhol akár eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, néhol északnyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Néhol a belvárosokban, vízpartok mentén magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.

0: Üllői úti fák. Az ég legyen ti véletek, üllői úti fák. Borítsa lombos fejetek, szagos, virágos fergeteg, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát, ti voltatok az ifjúság, üllői úti fák. Másoknak is így nyíjatok, üllői úti fák. Szívják az édes illatot, a balzsamost, az altatót, az est óráinát. Ne lássák a búciprusát, higgyék, örök az ifjúság, üllői úti fák. Haldoklik a sárgult határ, üllői úti fák. Nyugszik a kedvem napja már, a szél búsan dúdolva jár, s megöl minden csírát. Hova repül az ifjúság? Feleljetek, búslombú fák, üllői úti fák.
1: Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című versét Mensáros László mondta el. Kosztolányi 1885-ben született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarán, majd Bécsben tanult, 1904-ben. A következő évben azonban hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, helyette állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa volt. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes és Tóth Árpád mellett. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották. Kosztolányi Dezső 1936-ban hunyt el Budapesten.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Camille Saint-Saëns pályáját mutatjuk be.

Camille Saint-Saëns 1835. október 9-én született. 3 évesen már zongorázott, 5 évesen komponált, 10 évesen pedig közönség előtt játszott Beethoven és Mozart darabokat, méghozzá a korban szokatlan módon, kotta nélkül. Érdekelte a történelem, az irodalom, a filozófia, a vallás, a matematika és az asztronómia, de életét a zene töltötte ki. 16 évesen évfolyam elsőként végzett a konzervatóriumban, ekkorra már egy szimfóniát és Liszt Ferenc elismerését is magáénak tudhatta. Darabjaival számos komoly díjat nyert, részt vett Gluck és Rameau műveinek kiadásában. Nevét zongora virtuózként és zeneszerzőként is megismerték. 1858-tól 20 évig templomi organistaként működött Párizsban, improvizációival nagy sikerre tett szert hallgatósága körében. A francia zenészek közül elsőként méltatta Schumann és Wagner munkásságát, s mutatta be hazájában Liszt szimfonikus költeményeit. Saint-Saëns 1871-ben egyik alapítója volt a haladó zenei irányzatokat támogató Société Nationale de Musique-nak, a társaság által szervezett koncerten mutatták be először Debussy és Ravel műveit. A társasággal 15 év után azért szakított, mert az külföldi zeneszerzők darabjait is műsorra vette. Kritikusként papírra vetette a Bayreuthi fesztiválon szerzett élményeit, Wagner művészetét elemezte, de írt esszéket is. 1871-ben Londonban Victoria királynő előtt lépett fel, a brit fővárosban írta a londoni filharmonikusok felkérésére a Liszt emlékének szentelt C-moll orgona szimfóniáját. Most ennek 4. tételét halljuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével.

Elhangzott Camille Saint-Saëns C-moll orgona szimfóniájának negyedik tétele az Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével. Saint-Saëns az 1880-as évek végén 2 éves turnéra indult, járt Egyiptomban, Ázsiában és Dél-Amerikában. A múlt század első évtizedében pedig több amerikai város közönségét is meghódította. Benne tisztelhetjük az egyik első filmzeneszerzőt. Ő komponálta a Gisz herceg meggyilkolása című 17 perces némafilm muzsikáját. Még túl a 80-on is fellépett zongoristaként hazájában és külföldön, utolsó koncertjét 1921. augusztusában adta. Hajlott korára a Francia Akadémia tagja lett, s megkapta a francia becsületrendet. A rendkívül széles zenei műveltségéről nevezetes Saint-Saëns a 19. századi francia zene kiemelkedő alakja volt. Kora eklektikus újítói közé tartozott. A klasszikusokon nevelkedett, de készséggel fogadta magába az új irányzatok, főleg a késő romantika hatásait. Stílusa elsősorban szimfonikus költeményeiben Liszt programzenéjének nyomát viselte magán. Legnépszerűbb műve az Állatok farsangja. A kamarazenekarra és 2 zongorára íródott humoros fantáziát 1886-ban komponálta, farsangi meglepetésként egy Gordonka művész hangversenyére. A bemutatón az egyik zongora mellett ő maga ült. Következzen most az Állatok farsangjának talán legnépszerűbb darabja, a Hattyú. Előadja Faludi Judit.

Elhangzott Camille Saint-Saëns a Hattyú című darabja Faludi Judit előadásában. Operái közül legismertebb a bibliai témájú Sámson és Delila, amelyet Weimarban Liszt ajánlására mutattak be. Az opera eredetileg oratóriumnak készült, ez érződik is a darab sok részletén. Librettóját Ferdinand Lömer írta, aki távoli rokonságban állt a zeneszerzővel. Saint-Saëns először oratórium szövegkönyvet kért a költőtől, de aztán a munka előre haladtával, annak javaslatára megváltoztatta szándékát. A cselekmény az Ószövetség egyik történetét dolgozza fel, és jóformán a zeneszerző munkája. Ő tervezte a jelenetek felépítését, szövegkönyvírója csupán megvalósította a gyakorlatban is elképzeléseit. Gyakorlatilag csak a versek megírása maradt rá. A Sámson és Delila nehezen született meg. A szerző nem hitt saját munkájában, nehézkesen haladt előre a komponálásban. Saint-Saëns saját elmondása szerint Liszt Ferenc nélkül nem biztos, hogy befejezte volna művét. A weimari bemutató 1877. december 2-án volt, az előadás fényes keretek között zajlott óriási sikerrel. Ennek ellenére a szerző hazájában csak 13 év múlva került először színpadra. Mégis az 1892-es párizsi bemutató lett a kiinduló pontja a mű nemzetközi elterjedésének. Következzen most a Sámson és Delila című opera második felvonásából a Csókária, Wiedmann Bernadett és a Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában.

Halála előtt azt mondta, számára a komponálás olyan magától értetődő volt, mint az almafa számára az, hogy almát terem. Camille Saint-Saëns 1921. december 16-án halt meg Algírban. Térjünk még vissza egy picit a haláltánchoz. A haláltánc késő középkori eredetű allegórikus műfaj, mely a költészetben, a képzőművészetben, a zenében és a színjátszásban egyaránt előfordul. A korábbi hagyományokból a 14. század második felében született meg, mely az élőket képben és versben figyelmeztette a halál közelségére. Költeményekben, fametszeten, templomfali ábrázoláson a halál rendszerint csontváz formájában táncba viszi, majd sírba kényszeríti a legkülönbözőbb társadalmi típusokat képviselő embereket. Saint-Saëns haláltáncát most Liszt átiratában hallhatják, Fülei Balázs előadásában.

0: Elhangzott Camille Saint-Saëns Haláltánc című szimfonikus költeménye Liszt Ferenc átiratában, Fülei Balázs előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A csütörtökön véget ért kétnapos kormányülésen olyan döntéseket hoztok, amelyek alapján elkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatoknak elérhető piaci áru energia. A legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami a kormány intézkedéseinek, a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul, írta a tárca vezető. Amennyiben jövő kedden megválasztják az új köztársasági elnök, esküdtesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodával. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea közölte, a kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt államfőjelöltjéről. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. A Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a gáztározók nyári feltöltöttségének az elmúlt éveknél jóval alacsonyabb szintjére hívta fel a figyelmet. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor a nagy gázválság idején volt olyan alacsony, mint most a Tisza kormány idején. A kereszténydemokrata politikus által mellékelt adatok szerint a gáztározók nyári feltöltöttsége 2023-ban 85%-os, 2024-ben 78%-os, 2025-ben 69%-os, míg az idén 57%-on áll. Ráadásul a fűtési szezon közelettével az árak a korábbi évek tapasztalatai alapján nem csökkennek, hanem nőnek. Így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többe kerül az országnak, tette hozzá a KDNP frakció vezetője. Úgy értékelt, a Tisza kormány az egyik energiaválságból a másikba bukdácsol. Nagy késéssel reagált a paksi áramkrízisre, és késésben van a gázbetározás ügyben is, fogalmazott Rétvári Bence. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökken a riasztás szintje, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös a távirat irodához eljuttatott közleményében. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-án 0 órától másodfokra mérsékelte, amely augusztus 11-én kedd 0 óráig marad érvényben, írták. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de főként a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, és hajnalban északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton néhol akár eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, néhol északnyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Néhol a belvárosokban, vízpartok mentén magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szent Atya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunkulai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divattyamult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát, a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni. és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leo pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más mutatott rá 14. Leo. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leo pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás, a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leo leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leo pápa. 14. Leo válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnifikát szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leo pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseménye volt a Szent Mise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è il mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
3: Urunk színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma. Örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük. Szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt, és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mint ha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félelmet, hogy feloldjuk a kételyeket.
4: Jesus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
3: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elbevessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk, és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
4: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita. aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
3: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban utta, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érintse meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
4: Ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
3: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad. Zárta homíliáját Leó pápa az Assisi angyalos boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2014 októberében elhangzott beszélgetést hallhatják, amelyben Béres Gyula hittantanár az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a találkozásokról beszélget.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Jöjj Szentlélek, szállj közénk, hozz a mennyből tiszta fényt, amit nem tud adni más. Üres a szív nélküled, jöjj, és oszd ki kincsedet, jöjj szívünkbe ragyogás. Amen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmán Rékát. A mai témánk Barla Jödön Szabolcs atyának a Találkozások Jézussal című könyvének kicsit átbeszélése, amely ötletet adott nekünk a mai beszélgetésünkhöz. A találkozást minden ember megtapasztalhatja a saját életében, és elég sokszor meg is tapasztalja. Hogyan definiálnánk a találkozást?
4: Hát két ember megismerkedése.
3: Így van. Jó, köszönöm. Az élet nagy kalandjának is mondja a szerző a könyvben magát a találkozást. Mivel egy találkozásnak komoly háttere van, komoly következményei lehetnek az ember életében, egy felívelő szakaszt is jelenthet számára, és ugye sokszor szoktuk mondani, hogy az életben nem nagyon vannak véletlenek, és így az emberi találkozás sem lehet véletlen. Kivel, mikor, hol és miért találkoztam? Milyen példákat tudnátok a saját életetekből elmondani?
5: Például nekem volt egy olyan tanárom, aki nagyon nagy hatással volt ránk, mert olyan tapasztalatokat gyűjtöttünk, amit ő adott nekünk, hogy nagyon jó dolgokat tudtunk azután csinálni.
3: Nagyon jó.
4: Nekem volt az, hogy általánosban, még általános iskolában, évelején, most nem évelején, hanem alsóban, egy lányjal így nem nagyon szimpatizáltunk egymás iránt, mert tök teljesen mások voltunk, meg külsőre is, meg úgy belsőre is mások úgy voltak a érdeklődési körünk, és így nem is nagyon szerettük egymást, és így ötödik osztályban így legjobb barát, azóta vagyunk legjobb barátnők, szóval így teljesen.
6: Nyáron találkoztam egy fiúval, aki azóta is nagyon nagy hatással van rám, és nekem ez olyan találkozás, amit úgy mondhatnék, hogy tényleg.
3: És egy két ember közötti igen. Találkozás, ugye?
6: Igen.
3: Tehát semmiféle szerelem.
6: Nem, okay. Csak barátok,
3: kölcsönös
6: igen.
3: Szimpátia. Igen. Nagyon jó.
5: Ezzel én is egyetértek Evelinnel, nekem is volt egy ilyen.
3: Szerintetek férfi és nő között, fiú és lány között létezhet barátság?
6: Igen.
4: Hát ez egy nagyon fogos kérdés, mert igazából azt mondanám, hogy igen, de úgy mindenki azt mondja, hogy nem lehet, mert az egyik fél úgyis mindig többet akar. Mert
3: igen, pontosan. Arra lennék kíváncsi, hogy
4: szóval
3: te hogy látjál.
4: Nem tudom igazából, mert így igenis, vagy nem is. Szóval nekem még van egy legjobb fiú barátom, és tényleg így nem akarunk semmit így egymástól, meg semmi. De úgy, hát akkor azt mondom, hogy igen.
3: Tehát a tapasztalat,
4: igen.
3: Ugye? Jól van, köszönöm szépen. Én is elmondanék egy érdekes találkozást az életemben. Ugye több is volt. Katona voltam, és egy alkalommal kaptam kimaradást testére, és elmentem szentmisére. És ott nekem meghatározó volt a találkozás egy gyóntató idős ferences atyával, és mivel fiatal ember voltam, sokat vívódtam azon, hogy hát mégis milyen hivatást kellene választanom, a katonaság alatt volt is időm gondolkodni ezen elég sokat, és a szentgyónás alkalmával ezt közöltem is a gyóntató atyával. És mondott nekem egy zsoltár idézetet, hogy utaidat, Uram, ismertesd meg velem, és ösvényélen vezetgessél engem, és hogy ezt imádkozzam el minden nap. És én megfogadtam ezt a tanácsot, és ezt mindig el is mondtam, és ez annyira meghatározta az életemet és a gondolkodásmódomat, hogy fel is ismertem, hogy Isten milyen utat szán nekem. Mit gondoltok, hogy akik hallgatják most a rádiót, fiatalok és felnőttek, ez a találkozás a műsorral is, ami elhangzik, hatással lehet az életükre?
6: Szerintem igen.
5: Szerintem is. Lehet, hogy kapnak a válaszaikra kérdést, vagyis remélem, hogy tudunk.
3: Így igaz, tehát ebben bízunk. Aztán? mindenféleképpen egy küldetése van természetesen ennek a műsornak. Aztán gondoljunk csak arra, hogy mi mikor is találkoztunk először egymással?
4: Tavaly szeptemberben.
3: És ti ezt a találkozást hogyan éltétek meg velem kapcsolatban?
5: Egy hittantanár úr, aki majd fogja nekünk tartani a hittanórákat.
3: Aztán de milyen benyomások kell?
4: Hát először így azt hittük, hogy így tanul nagyon kemény lesz, mert hogy hittan és hogy úgy nagyon komolyan veszi tanárul, és így komolyan is tetszik venni, csak hogy úgy nagyon-nagyon durva komolyan. Köszön. És úgy kicsit féltünk úgy a hittantól, hogy mi ez, meg hogy igen.
3: Tehát olyan bizonytalan volt a jövő, ugye?
4: Igen.
6: Hát én is azt akartam, hogy kötött, hogy én azt hittem, hogy ilyen kötött túrák lesznek nagyon.
3: Hát, hogy túlságosan szigorú lesz.
4: Igen. Ugye?
3: És aztán ennek a találkozásnak lett valamilyen kinyílt ajtaja? Tehát, hogy van benne valami metafizikai, emlékeztek, beszéltünk előtt valami természet feletti? Van valami célja? Volt valami célja ennek a találkozásoknak szerinted?
4: Hát minden találkozásnak van célja, szóval biztos ennek is volt. Már így most, hogy tanár úgy tanítjánkunk a hittant, így úgy jobban hajlunk mi is úgy a hit felé, és úgy jobban érdekel minket ez a dolog.
3: Tehát akkor ennek a találkozásnak?
4: Igen, volt.
3: Érkelve. Igen, köszönöm meg. Szépen.
5: Például hittanórán is rengeteg olyan új dolgot tanultam. Hát sok jó dolgot, meg kaptam a válaszaimra kérdést. Most egy konkrét példát szerettem volna felhozni, csak az nagyon kemény téma is. A démonok.
3: Igen?
5: Lettek volna, és akkor az eleinte nem foglalkoztatott, de most már igen.
3: Tehát akkor a kérdésedre választ is kaptál? Tehát
5: igen.
3: Például ami érdekelt, választ kaptál. Ez egy szelete. Nagyon jó. A mindennapi találkozásoknak szerintetek, most beszéljünk a köznapi életről, mi a lényege?
4: Nem tudhatjuk. Most hát mindenek van lényege így.
3: De igazából véve az ember kit keres?
6: A társát.
3: A társát keresi, pontosan így van. Ugye ez a találkozás, azt is mondja a szerző a könyvben, hogy a híd az én és a te közötted. Tehát, hogy én és te találkozunk, és ez a találkozás a híd egymás között. És egymásra találunk. Ugye elfogadjuk egymást, egymásnak ajándékozzuk egymást, az időnket, segítünk egymáson. Ugye három mozzanatát különíti el a szerző, hogy ki az, akivel találkozom. Most itt mit tudnánk, milyen csoportokat tudnánk alkotni a találkozáskor, hogy ki az, akivel találkozom, milyen meghatározó jegyek vannak?
6: Hát a külső és a belső tulajdonságok.
3: Nagyon jó. Most ha a külső alapján ítélek meg valakit, akkor milyen lehet ez a kapcsolat, vagy ez a találkozás?
5: Felszínes.
3: Felszínes?
4: Felszínes, de lehet utána jó, mert hogy most külső alapján megítéljük, de aztán megismerjük, hogy milyen belsőnk, és nagyon jóba leszünk meg minden.
3: Szóval. Így van, nagyon jó. Tehát a külső alapján is eljuthatunk egy mély
4: pontig.
3: Egy mély pontig, tehát egy pozitív mély igen, pontig. Igen. Így igaz. Tehát, hogy az értékekre figyelünk, és ekkor a találkozás igazi.
4: Igen.
3: Aztán hogyan érkezem a találkozásra? Milyen érzések tolulnak föl az emberben, amikor találkozásra készül, megy, vár?
6: Félelem.
4: Izgulás.
3: Izgulom.
4: Milyen lesz az első találkozás vele?
3: Nagyon jó. Aztán?
5: Elvárások.
3: Lehetnek elvárásaim. Nagyon jó. Aztán?
5: Előítélet.
3: Ez pozitív?
5: Nagyon.
3: Igen. Aztán?
6: Elfogultság.
3: Elfogultság.
5: Tartózkodás.
3: Tartózkodás. Nagyon jó.
5: Bizakodóak vagyunk a másik felé.
3: Nagyon jó. Így van. Ugye minden találkozásban, általában találkozások többségében, tehát a bizakodás a legfontosabb.

0: Az emberi életnek egy alapvető mozzanata maga a találkozás. Például, hogy mi találkoztunk, az biztos, hogy nem volt véletlen. Ezt ti hogy érted?
1: Igen, szerintem mindennek van oka, hogy ennek is volt oka.
2: És most még lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, de így a jövőben lehet, hogy úgy tanárul, majd találkozunk megint, és akkor hogy...
0: lehet, hogy már én nem is kellek ezt. Oda. Jól van.
3: Ebben egyetértek Dórival.
0: Köszönöm. Jó. Ugye mivel a találkozás az ember életnek egy alapvető mozzanata, a hívő keresztény ember számára is a találkozás az igazában véve nyer egy természetfeletti tartalmat, amikor az Istennel, amikor Jézus Krisztussal találkozik személyesen. Egy történetet szeretnék felolvasni az evangéliumból, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, Zakeus történetét. Aztán odaért Jerikóba, és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vadfőgefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította. Zakeus, gyere le hamar, ma a te házadban kell megszállnom. Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt. Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki, ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Eddig a szentírási idézet. Próbáljuk már meg az evangéliumi szakaszból összeszedni azokat a jellemzőket, amelyek alapján Zakeusnak a személyiségét le tudnánk írni.
2: Tehetős ember volt.
0: Tehetős ember, azaz ma hogyan mondhatnánk?
2: Gazdag.
0: Gazdag ember. Aztán?
1: A vámosok feje.
0: A vámosoknak a feje. Kik voltak ezek a vámosok?
1: Akik az adót szedték.
0: Nagyon jó, pontosan erről van szó. Tehát tudjuk, hogy miért gazdag ember?
2: Hát persze.
0: Igen. Tehát a vámosokról azt kell tudni, hogy sokszor többet is szedtek be a kelleténél, sőt megbíztak embereket, akik beszedték a megfelelő vámot, és hát többet szedettek be, és ezt eltették maguknak. Nyilvánvalóan a zsidók között elég lenézett társadalmi csoportnak számítottak, hiába voltak gazdagok. Jó, tovább, aztán?
2: Alacsony termetű.
0: Alacsony termetű. Na, nagyon fontos. Milyen reakciót vált ki belőle Jézusnak a közelette?
3: Meg szeretné ismerni, találkozni szeretne vele.
0: Találkozni szeretne, aztán ezért mit csinál?
2: Felmászott egy fára.
0: Így van, de hogyan csak? Oda sétál, oda cammog a fára?
2: Nem.
0: Hanem?
2: Előre futott.
0: Ez az, hogy előre fut. Képzétek el azt, hogy az ókori Izraelben egy férfi számára a szégyen volt, hogyha gyorsan ment vagy futott. Nem illett egy férfinak ugye szaladni, vagy pocsírni.
3: Ezt nem tudom.
2: Miért?
0: Lassan, hát mert az egy férfi.

0: férfihoz nem méltó viselkedés.
1: Oh.
0: És látjuk azt, hogy ez a Zakeus bizony fut, fára mászik, hogy láthassa Jézust. Aztán Jézus halad tovább. Jézus észreveszi Zakeust, és mit mond neki?
1: Gyere le hamar.
0: Mert?
2: Nálad fogok megszállni.
0: Így van, és akkor Zakeus mit csinál?
1: Hát lemászott a fáról,
0: és
1: oda ment el hozzá.
0: Aztán?
1: És boldogan befogadta a házába.
0: Boldogan befogadta. Mi lett ennek a találkozásnak a következménye?
1: Hát, hogy Zakeus, hát nem azt megtért, hanem, hogy jó útra terelődött.
0: Jó útra tért Zakeus, mert konkrétan mit csinált, mit említ Lukács az evangéliumában?
1: Odaadta vagyon a felét, és akit hát megcsalt, azt négy annyit adott helyette.
0: Így van, tehát, hogy kárpó, négyszeresével kárpótolta, nagyon jó.
2: Bűnbánatot tartott, és a bűneiért feled.
0: Jó.
1: Megbánta a bűneit.
2: Igen.
0: Jó, tehát ez konkrétan a szövegben nincs benne, de való igaz, hogy a cselekedetével ugye ezt fejezte ki. Nagyon jó, tehát aki Jézussal találkozik, akkor mit jelenthetünk ki? Annak az élete
1: megváltozik.
0: Megváltozik.
1: Jóra fordul.
0: Jóra fordul.
1: Igen.
0: Szerintetek vannak olyan emberek, akik ha találkoznak Jézussal, semmi nem történik az életükben?
1: Vannak akik. Hát akik nagyon önzők, és csak magukra gondolnak.
0: Pontosan. Nagyon jó. Jól van.
2: Csak azért járnak be a templomba, hogy nem tudom, hogy csak úgy dacból. Vagy
0: formalitásból, ugye? Vagy megszokásból. Nézzük már meg, hogy Zakeusnak ez az alacsonysága, ez mit fejezhet még ki?
1: Mindenki lenézte, olyan alacsony.
0: Nagyon jó.
1: Számított, olyan alacsony.
0: Így van. Tehát, hogy ez a szimbolikát is hordoz magában, tehát, hogy még akár a lenézettségét is kifejezheti a termete. Jól van. Jézus válogat a személyekben?
1: Nem.
0: Érdekli Jézust, hogy kicsoda ez az ember?
1: Nem. Mindenkit úgy fogad el, ahogy van.
2: Például a bűnös nő története.
0: És ugye mindig, amikor valaki Jézussal találkozik, akkor mondtuk, hogy megváltozik az élete milyen irányba?
1: Jó irányba általában.
0: Így van. Tehát ha a bűnös nőnél is, ugye, menj de többé, ne vétkezzél. Zakeus mit csinál?
1: Visszadta a pénzt.
0: Így van. A vagyona felét szétosztotta a szegények között. És ugye, akit megcsalt, annak négy annyit fizetett vissza. Az utolsó mondat, az nagyon fontos és lényeges. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Mire értjük ezt?
1: Hát, hogy mondjuk Zakeus már nem volt teljesen emberiséges, mert már mindenkitől elvette a pénzt, és ez már nem számít annak, hogy a társait is úgy ugyanannyi rangulat tekinti, mint a saját magát, hanem őt magasabbnak tekintette.
0: Jó. Tehát az, hogy Jézusnál számít az, hogy valaki bűnös vagy bűntelen?
1: Nem.
0: Így van. Tehát az a célja Jézusnak, hogy akiről az emberek lemondanak, Jézus arról lemond?
1: Nem.
0: Hanem?
1: Segít rajta.
0: Pontosan így van. Tehát ez a találkozás, ez egy új életminőséget ad Zakeus számára. És szerintetek egy kereső fiatal ember számára ebben a mai világban, hogyha rátalál a hitre, Jézusra, jelenthet számára egy új életet, egy minőségileg magasabb életet?
1: Igen.
0: Viszont ez mit kíván meg az embertől, egy fiatal embertől, vagy egy felnőttől? Mit kíván meg ez? Azt, hogy küzdenie kell.
1: Igen.
0: Ugye? Tehát, hogy meg kell ismerni az igazságot, meg kell ismerni az evangéliumot. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, és egy imádsággal zárnánk a mai óra.
1: Uram Jézusom, csak hogy végre megleptél, Zakeustól tudom, hogy úgyis váratlanul elém állsz, bárhol legyek és bárhol bujkálok is. És azt is tudom, hogy nem azért kívánsz látni, mert jó vagyok. Épp azért várlak, mert nyomorúságomat jól ismerik az emberek, és előre tudom, hogyan ítélnek meg, de te engem, Zakeusodat belülről látsz, jobban ismersz, mint én önmagamat. Közelebb állsz hozzám, mint tulajdon önmagamhoz. Nincs emberem, nekem sem. Megtapasztaltam a kivetettséget, elfordítják arcukat tőlem, még azok is, akikkel egy fedél alatt éltem, akikkel egy városban lakom. Megérdemeltem, te tudod. Újjal mutogatnak rám még templomodban is. Eddig Zakeus voltam, de most, hogy szemrehányás nélkül megelőlegezzel bizalmadom, és nem jó tanácsokat adsz, hanem belépsz legbensőbb világom satnya otthonába, most megfordul bennem, és körülöttem a világ. Szabaddá tettél önmagamtól, és megszünteted iszonyú magányomat. Bár semmire sincs szükséged, mégis engem szemeltél ki, hogy szállást nyújtsak neked, és templomod legyek. Ámen.
0: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindenki, ámen.

0: Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ által szervezett idei médiatábor szervezőivel és résztvevőivel beszélgetünk, akik látogatást tettek nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában is. Majd a Pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően a Miskolci Szimfonikus Zenekar által kiadott Mosonyi CD-t mutatjuk be. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Érdemes lesz velünk tartani. Ajánlunkban most Csontos Hannával, a Miskolci Médiatábor egyik résztvevőjével beszélget az adás egyik szerkesztője.
2: Azért jelentkeztem a médiatáborba, mert anya mondta, hogy lesz egy ilyen tábor, és én mindenféleképpen kettőt választottam ki, vagy a színjátszó tábor, mert a színész szeretnék lenni, vagy a médiatábor, mert a médiával is el szeretnék majd, hogyha nem sikerül a színész szakma, akkor híradós vagy időjós szeretnék lenni.
3: Ilyen jövőbeli terveid vannak.
2: Igen.
3: Hogy érzed magad eddig a táborban?
2: Nagyon jól érzem magamat, van nagyon sok barátom. Én nagyon jól érzem magamat ebbe a táborba, és nekem nagyon tetszik.
1: Egy órakor regionális hír összefoglalónkat és a korásti hírmondót, majd két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallhatják. 3 órakor kezdődik Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunk, melyben Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget.
4: Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és 5 fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
1: 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Budapéter atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőítlek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. Olvasom a Máté evangéliumban. Plébános úr, én egyáltalán nem vagyok vallásos lelkületű. Gyakran kell ezt hallanom. És aki így beszél, azt hiszi, hogy aki vallásos, az eltalál a hithez, aki viszont nem vallásos, annak nehezebb a hit. Nem vitás, hogy létezik bizonyos vallásos lelkület, de hogy a hit képessége valami ilyen felkészültségtől függne, annak Jézus határozottan ellentmond. Ő épp oly jól tudja, mint mi, hogy a természetrendje szerint a kicsinyek, a tehetségtelenebbek, a kevésbé kifejlettek mindig hátrányban vannak. Ezek közé tartoznak tanítványai is, az egyszerű halászok. Az úgynevezett bölcsek és okosak, akkoriban az írástudók, mindig előnyösebb helyzetben vannak. De Istennél nem számít ez az előny. Az ő kegyelme mindenkihez utat talál, mégpedig leghamarabb a hátrányban levőkhöz. És ezért a tényért Jézus dicséri Atyát. E téren még sokat kell tanulnunk. A mennyek országa az isteni szeretet ajándéka. Megkaphatja az ember úgy is, hogy egyetlen érdemet sem tud felmutatni. Ez válik nyilvánvalóvá a kisgyermekek keresztelésekor. Ó, mennyire igaz, hogy az Istenbe vetett teljes bizalom minden aggodalmaskodástól tehermentesít. Naponta megismétlődik szemem láttára a semmiük sincs, mégis mindenük megvan igazsága. Mindig ott áll a jövőért való gond az ajtóm előtt, de mindig minden szükségeset megkapok a Jóistentől, sőt, többet is. Mindenható Úristen, hatalmas kezedbe ajánlom ma és mindenkor testemet, lelkemet, gondolataimat és érzelmeimet, szavaimat és tetteimet, testi-lelki javaimat, értelmemet és emlékezetemet, hűségemet és álhatatosságomat, hogy minden nap és minden éjjel, minden órában és minden percben őrködjél felettük.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A csütörtökön véget ért kétnapos kormányülésen olyan döntéseket hoztok, amelyek alapján elkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatoknak elérhető piaci áru energia. A legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami a kormány intézkedéseinek, a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul, írta a tárca vezető. Amennyiben jövő kedden megválasztják az új köztársasági elnök, esküdtesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodával. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea közölte, a kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt államfőjelöltjéről. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. A Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a gáztározók nyári feltöltöttségének az elmúlt éveknél jóval alacsonyabb szintjére hívta fel a figyelmet. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor a nagy gázválság idején volt olyan alacsony, mint most a Tisza kormány idején. A kereszténydemokrata politikus által mellékelt adatok szerint a gáztározók nyári feltöltöttsége 2023-ban 85%-os, 2024-ben 78%-os, 2025-ben 69%-os, míg az idén 57%-on áll. Ráadásul a fűtési szezon közelettével az árak a korábbi évek tapasztalatai alapján nem csökkennek, hanem nőnek. Így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többe kerül az országnak, tette hozzá a KDNP frakció vezetője. Úgy értékelt, a Tisza kormány az egyik energiaválságból a másikba bukdácsol. Nagy késéssel reagált a paksi áramkrízisre, és késésben van a gázbetározás ügyben is, fogalmazott Rétvári Bence. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökken a riasztás szintje, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös a távirat irodához eljuttatott közleményében. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-án 0 órától másodfokra mérsékelte, amely augusztus 11-én kedd 0 óráig marad érvényben, írták. Végül az időjárásról. általában derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de főként a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, és hajnalban északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton néhol akár eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, néhol északnyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Néhol a belvárosokban, vízpartok mentén magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét ezúttal azért köszöntöm szeretettel a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában, mert hogy egy médiatábor résztvevőjeként találkoztunk egymással, vendégként ideérkeztetek hozzánk fiatalokkal. Köszönjük szépen, hogy a Szent István Rádiót is felkerestétek ebben a médiatáborban, amelynek ötlete honnan is jött.
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Bebe. Vadi új táborunkról beszélünk, amit egyébként a te kulturális rovatodban már többször promotáltunk. És hát onnan jött az ötlet, hogy nagyon sok jó táborunk van, legyen az a Mesterségem címere, vagy a Színjátszó tábor, de olyan, ami a médiával és a médiumokkal foglalkozik, még nem volt. És 10 és 14 éves kor közötti gyerekeket vártunk, akik érdeklődnek ez iránt, a terület iránt, és azt érezzük, itt most már el lehet mondani, hogy a harmadik napon vagyunk, hogy nagyon örülnek, és egyre jobb a hangulat, ahogy stúdióról stúdióra, rádióról rádióra járunk, és természetesen nem hagyhatjuk majd ki a televíziózás sem ebből a palettából. Szóval a vadonatúj táborunk eddig nagyon bejött, és remélem, hogy ez így is lesz. Szent István Rádió a jó hír hangja. Ezt nem hagyhattam ki, nem szoktam Böbének mondani, sokszor így köszöntöm a hallgatókat és Böbét is, hogy sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Böbe, úgyhogy lehet majd így köszönteni. Szóval summa summarum, ez a médiatábor hiába vadonatúj, de eddig úgy tűnik, hogy nagyon jó az irány, és folytatjuk majd.
2: Hányan vettek részt, és hányan vesznek részt ebben a táborban idén?
3: 10 feletti a létszám, és az a jó ebben, hogy pont annyi a csoport létszáma, amivel jól lehet mozogni a városban, mert hogy ugye tömegközlekedünk. Másrésztről pedig a stúdiókba is ennyien beférünk, és ugyanúgy, ahogy te is tartottál egy órát, gyakorlatilag a gyerekeknek a médiatörténetről és a rádiózásról, mindenhol ezzel szembesülünk, ahova visszük őket.
2: Tóth Lászlóhoz, a Miskolci Kulturális Központ marketing osztályának munkatársához fordulok. Jól ismert hang vagy te is a Szent István Rádióban, hiszen évekkel ezelőtt számtalan programajánló riportot készítettünk veled, és most pedig, hogy úgymond társ szervezője vagy ennek a médiatábornak.
4: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és téged is, kedves Böbe. Hát inkább pontosítanék, nem társszervezője, igazából én úgy kerültem ebbe bele, hogy mint a marketing csoport tagja, és mint régen és sok-sok éven, évtizeden át gyerekeket kísérő nyári napközis tanár, sokat dolgoztam már ebben a szakmában, mondjuk így most szükség volt rám, és jöttem én is, hogy segítsek a lurkokat gardírozni.
2: Mert hogy a helyi médiákat és médiumokat felkeresítek, rádiót és televíziót egyaránt. Milyen állomásai voltak már eddig a médiatábornak?
4: Én konkrétan az M-rádióban voltam tegnap a srácokkal, illetve itt vagyok most veletek a Szent István Rádióban.
2: És akkor a résztvevők közül is kérdezzünk meg néhányat.
5: Nagy Vince Norbert vagyok.
2: Kedves Norbert, te melyik iskolába jársz?
5: Én a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolában és óvodába járok. Ez egy nagyon jó iskola. Onnan van meg nekem ez a ilyen hit, ez a hitoktatás, amit tanítottak nekem. Onnan szerettem meg ezt az egészet, hogy hát a hitet azért szerettem meg igazából onnan.
2: A vallás fontos, és a hit, a jóisten szeretete fontos az életedben, és honnan jött az ötlet, hogy a médiatábor iránt érdeklődsz?
5: Nekem onnan jött igazából az ötlet, hogy igaz az, hogy nekem a ilyen rádiózás, a beszélés, az mindig fontos volt, szerettem mindig is beszélni, és így rádiósnak tökéletesnek elmennék, viszont én ebben úgy el akartam valahogyan ezt megkezdeni, úgyhogy igazából ide jelentkeztem, és igazából ez egy nagyon jó tábor. Ugye már harmadik napja vagyunk itt, olyan, mint ez egy nagy család, nagyon jól ki tudunk jönni egymással, beszélgetni tudunk. Igazából ez egy annyira jó tábor, hogy ő, ahogyan mondták, vadonatúj, de már most érzem, hogy igazából ez egy ilyen családias tábor, és jó ide jelentkezni.
2: És van is ilyen terved a jövőben, hogy érdekel ez a szakma, a média világa?
5: Igen, érdekel. Igazából azért, mert ugye beszéd, és hát nagyon sokat tudok beszélni is, úgyhogy lehet, hogy itt el fogok egyszer indulni a rádiózás felé, de ezt még csak a jó Isten tudja, hogy mi lesz velem.
2: Szívből kívánom, hogy ezt sikerüljön megvalósítani. És akkor másik kedves résztvevőhöz fordulok, bemutatkozást kérnék szépen.
6: Picsor Annának hívnak.
2: Kedves Anna, te melyik iskolából érkeztél?
6: A Fezekes utcai általános iskola és a Lafoka művészeti iskolából.
2: És miért jelentkeztél az idei média táborba?
6: Hát mert ezzel szeretném folytatni a Balázs Győzőbén grafika szakon, és mert kreativitás miatt is.
2: És hogyan érzed eddig magad a táborban? Mire fogsz szívesen visszaemlékezni az eddigi élmények közül?
6: Hát, hogy jártam a rádióba, meg hogy ilyen olyan helyeken, ahol még nem voltam.
2: Bemutatkozást kérnék szépen.
7: Csontos Hanna vagyok.
2: Kedves Hanna, te melyik iskolából érkeztél?
7: Én a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskolából érkeztem.
2: És miért jelentkeztél ebbe a médiatáborba?
7: Azért jelentkeztem a médiatáborba, mert anya mondta, hogy lesz egy ilyen tábor, és én mindenféleképpen kettőt választottam ki, vagy a színjátszó tábor, mert a színész szeretnék lenni, vagy a médiatábor, mert a médiával is el szeretnék majd, hogyha nem sikerül a színész szakma, akkor híradós vagy időjós szeretnék lenni.
2: Ilyen jövőbeli terveid vannak.
7: Mi?
2: Hogy érzed magad eddig a táborban?
7: Nagyon jól érzem magamat, van nagyon sok barátom, és ebből hármat már régebb óta ismertem, mert egy iskolába járunk, és kettő barátomat itt ismertem meg. Többiekkel még próbálkozok összebarátkozni, meg beszélgetni velük. De én nagyon jól érzem magamat ebbe a táborba, és nekem nagyon tetszik.
2: Az elmúlt percekben az idei miskolci médiatábor szervezőivel és résztvevőivel beszélgettem. Név szerint Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével, Tóth Lászlóval, az intézmény marketing osztályának munkatársával, valamint Nagy Vince Norberttel, Ficsor Annával és Csontos Hannával.

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
0: Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Tehát ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vármiljőjét, egy kicsit nosztalgiázhat. Hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár, az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt hogy kell elképzelni, az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira művertnek és képzettnek kellett lenni. tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió Hullámhoz, hogy érte a lovag erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyőri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett a látogató. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével, tehát a hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána jól várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írásra, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2 péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban, július hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Szikavári Károllyal, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenei szakreferensével beszélgetek, hiszen megjelent egy egyedülálló Mosonyi Mihály CD a Szimfonikus Zenekar jóvoltából. Mit lehet tudnunk erről a hanghordozóról?
1: Igen, hát köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban egyedülálló ennek a CD-nek a egész tartalma.
0: Miért? Miért tekinthető egyedülállónak?
1: Mosonyi Mihály, noha Liszt Ferenc és Erkel Ferenc mellett a romantikus magyar zene harmadik kiemelkedő mestere volt, életműve, ha nem is elfeledett, de ritkán megszólaltatott, és ezen a hanghordozón három művét szerepeltetjük, közülük az első szimfóniát magyar együttes előttünk még nem rögzítette, csupán a szlovák rádió zenekara, tehát pozsonyi zenekar, úgyhogy ez ebből a szempontból tényleg egyedülálló a hazai előadó művészet történetében. Már eljátszottuk a művet egyébként évekkel ezelőtt, konkrétan 2015-ben, amikor Mosonyi Mihály születésének a 200. évfordulóját ünnepeltük. A szimfónia mellett a zongoraverseny is CD-n szerepel, egyetlen zongoraversenye van Mosonyinak, émol hangnemű, gyönyörű, poetikus darab, Chopin émol zongoraversenye is mögötte van egyebek mellett. Nos, ennek a műnek a tudomásunk szerinti egyetlen előadására 1845-ben került sor a szerző életében, aztán elkallódott a partitúra, és ezt 1950-ben találta meg Váci Károly zongoraművész, aki nem sokkal később nyilvánosan is előadta, többen lemezre is rögzítették, egy szóval Mosonyi népszerű műveinek egyike lett, egy különleges utó történettel. A harmadik mű, ami szerepel a CD-n pedig, a Gyászhangok Széchenyi István halálára. Ez nem sokkal, pár nappal a legnagyobb magyar halála után keletkezett még mint zongoramű, később hangszerelte meg, de még 1860 folyamán a komponista, ugyanebben az évben előadásra is került Pesten, Erkel Ferenc vezényelt, és Mosonyi hírnevét öregbítette, jelentősen öregbítette ez az immáron magyar stílusú kompozíció, mert nem sokkal azelőtt még nem magyar stílusú műveket írt zömmel.
0: Ismerősen csánket a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt is Mosonyi Mihály neve. Na de miért éppen az ő műveire esett a választás? Miért az ő műveit adták ki egy CD-n, és adták elő, és játszották el a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészei és zenészei?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azért is, egyrészt mert értéket képvisel már önmagában, de azért is, mert egy hagyományt folytattunk vele, hiszen évtizedekkel ezelőtt útjára indult egy sorozat, előre meg nem tervezett, spontán módon alakuló sorozat, amelyet még Kovács László dirigált. Régi magyar zeneművek rögzítéséről van szó, amelyek felfedezést érdemelnek. Ide tartoznak például Weiner Leó, vagy Hubai Jenő, vagy Dohnányi Ernő alkotásai, de még Kodály Zoltán ritkán játszott zenekari műveiből is csinált egy nagyszerű CD-t az együttes. Úgyhogy a Mosonyi sorozat ennek a tagja lett immáron Antal Mátyás művészeti vezető dirigálásával. A zongora versenyhez pedig Balogh Józsefet kértük föl, aki nagyszerű Liszt Ferenc és Lajta László díjas zongoraművész, egy fantasztikusan sokoldalú muzsikus.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Sziklavári Károlynak, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenei szakreferensének.
1: Én is köszönöm.

0: Hát már egy pár hete volt a Gárdonyi Géza Színházban az évadzáró társulati ülés, most sikerült összehozni Szabó Sebestyén Lászlóval, az intézmény művészeti vezetőjével beszélgetünk. Hát nekünk volt már korábban egy beszélgetés, ahol te ismertetted az új évad bemutatókat, amiket természetesen azért elevenítsünk fel. Másról is szól ez a színház, itt egy csomó minden változás lesz, újítások, most már publikusak ugye az új tagok, hiszen a legutóbbi beszélgetésünkkor még kérted, hogy ne említsük őket, de most már egyértelműen nyilvánosak, úgyhogy én azt gondolom, hogy van mit megbeszélni. Mivel kezdjük, mi az, ami azt gondolod, hogy a legfontosabb az új bemutatókkal, vendégelőadásokkal, a házon belül is van egy csomó olyan változás, újítás, fejlesztés, ami lehet, hogy annyira nem érzékelhető, de szerintem előbb-utóbb úgyis észreveszi a közönség.
1: Július 3-án volt egy úgynevezett bérletestünk, ez is része annak a gondolatsornak, hogy a színház a falakon kívül is szólítsa meg a közönséget, az eddigi és a leendő közönségét. Itt lehetett találkozni a színművészekkel, az újakkal és a régiekkel is. Voltak beszélgetések, és egy-egy produkció is volt a művészek részéről, illetve drámajáték is volt a közönséggel. Ez is kicsit úgy, mint a Nyitott Tér Fesztiválon, egy pici ízelítő

0: volt, hogy milyen kapcsolatot szeretnénk mi a közönséggel kialakítani, és ugyanez az Egribor ünnepén, ahova a színházunk kitelepült, és 3 napon keresztül a színház flashmobokkal gazdagította a bor ünnepét. Igyekszünk egy szoros és élő kapcsolatot kialakítani, és a kínálatunkból is most már láthatják a kedves közönség, hogy egy nagyon széles kínálatban vendégelőadásainkkal is szeretnénk nekik egy olyan kínálatot nyújtani, amiben mindenki megtalálja a maga örömét. 2 ilyen vendégelőadás konstrukciónk lesz jellemző az egész évadunkra. Az egyik a Gárdonyi Horizont, ahova olyan előadásokat fogunk meghívni, amelyek valamilyen különleges színházi nyelven szólalnak meg, vagy fontos előadásként tekintünk rájuk, az ország fontos színházi előadásait szeretnénk meghívni, illetve a Gárdonyi Desszert, aminek a házigazdája Malek Andrea lesz, ahova könnyedebb, szórakoztatóbb, úgymond kedvesebb produkciók és koncertek fognak érkezni. Ezekre az előadásainkra bérletes nézőink 20% kedvezménnyel válthatnak majd jegyet.
1: Tehát akkor gyakorlatilag itt 2 vonalon indul el a vendégelőadó, de hogy mind a kettőben több előadás, több produkció lesz látható.
0: Így van, szeretnénk olyan előadásokkal, vendégelőadásokkal kiegészíteni a saját repertoárunkat, ami valamilyen gondolattal kapcsolódik a mi repertoárunkhoz, vagy éppen, hogy ellenpontozza, vagy pedig aláhúzza, vagy egy az általunk kínált repertoárhoz kapcsolódóan egy új horizontot nyit meg, tehát ezért is a neve. A desszert programok pedig kifejezetten a zenésebb zenés és népszerűbb, populárisabb, kicsit könnyedebb vendégeink lesznek.
1: Szembe jutott még itt az újításokkal kapcsolatban, hogy ugye lesz egy együttműködési megállapodás a Beregszászi Színházzal. Ez mit jelent majd a közönség számára?
0: Igen, kötöttünk egy stratégiai megállapodást a 2 színház. Szeptemberben érkezik majd hozzánk több vendégelőadás, a Beregszásziak több vendégelőadása, illetve majd lesz egy mese előadás, illetve egy 0-tól 99 éves korig szóló előadás, ami beépül majd a bérletrendszerünkbe. Szoros együttműködést tervezünk előadáscserékkel, akár koprodukciókkal majd a jövőben. Ez ennek az első állomása, hogy több vendégelőadást láthatnak majd a nézők ugyanebben a Horizont keretrendszerben.
1: Ugye, aki követi a social médiát, az láthatta, hogy napi szinten ti megosztottátok azt, hogy kik lesznek ugye az ide újonnan szerződő tagok. 9-en jönnek körülbelül, vagy 12-en, nem is tudom, ott a számok tengerében elvesztem az információkban, de többen jönnek.
0: Igen, sokan érkeznek hozzánk, mind kiváló művészek, idősebbek és fiatalabbak. Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős csapattal válunk neki a következő évadnak. Nyilván is sok ember most fog még egymással megismerkedni, de ez egy nagyon izgalmas időszak. Azon leszünk, hogy mindenki ki tudjon bontakozni, és az ambíciója és a tehetségének megfelelő, inspiráló munkákban vehessenek részt a művészeink.
1: Tehát itt a Horváth Lajos Ottótól a Malek Andráig számos ugye jelenleg is játszó színész, és ugye színműsök is jönnek, frissen végzett színműsök is jönnek, tehát az, hogy tényleg újonnan pályára kerülő, régen te, nem tudom, hogy a te idődben, amikor te jártál színműre, megvolt-e még, de mondjuk egy 20-30 éve még biztos megvolt az, azért sok színésszel beszélgettem, hogy ugye első körben vidékre illet menni, vagy kötelező jelleggel is, és ez azért is jó, mert hogy itt talán több mindenben, műfajban kipróbálhatja magát. Szóval szerintem tanulás szempontjából mindenképpen egy kezdőnek nagyon jó egy vidéki színház.
0: Igen, hogyha az a közeg támogató és lehetőséget ad nekik, akkor ki tudnak bontakozni ezek a fiatal tehetségek.
1: És vidéken kezdtél, ugye? Nem,
0: én a Nemzetibe kezdtem, de játszottam vidéken is.
1: Játszottál vidéken.
0: Tehát, hogy ugye régen ez kötelező volt. Igen. 3 évre vidékre szerződni.
1: A te idődben is, vagy már
0: nem,
1: akkor már
0: ez
1: nem?
0: Ez még a szocializmus rendszerében volt.
1: Ja, tehát a 90-es évekre már ezt
0: nem tudom, hogy mennyi maradt belőle, ilyen szokásjog volt ez már csak.
1: De igen, például tudom, hogy... már bocsánat, hogy szabadba vágok, a Kovács Patriciáig, tudod, a legendás Máté Gábor osztályból, ott nagyon sokan ide szerződtek Egerbe, akkor pedig az már mondjuk, mit tudom én, a 2000-es évek elején volt, de lehet, hogy ők csak éppen a Csizmadia Tibor hívására, nem tudom.
0: Néha van egy-egy ilyen hullám, ahol, hogyha azért mindenki aztán ilyen nagy nosztalgiával gondol vissza ezekre az időszakokra, hogy akkor milyen fiatal tehetségek voltak itt, és voltak ilyen időszakok Debrecenben is voltak, meg Kaposváron is voltak, meg vannak ilyenek, hát reméljük, hogy a miénk is valami hasonlónak az elején van. Igen, érkeznek sokan frissen végzettek, és érkeznek hozzánk gyakorlatra még az egyetemre járó fiatalok is, és mi igyekszünk majd egy olyan műhelyé válni, ahol ezek a fiatalok kipróbálhatják magukat, és belevethetik magukat a színháznak a sűrűjébe.
1: Hát úgy legyen, én mindenképpen izgatottan várom, legalábbis tényleg szerintem ez egy nagyon érdekes, és főleg az, hogy azért nekik is össze kell csiszolódni, hiszen itt azért nagyon sokan nem feltétlenül ismerték egymást, de nagyon sokan igen.

0: És akkor beszéljünk a bemutatókról, amikről már igaz, hogy szó esett, de szerintem mindig jó ezeket feleleveníteni. Rögtön Kóvádisz, Szabó Sebestyén László rendezésében.
1: Igen, a Kóvádiszra én egy nagy erőpróbaként tekintek, nagyon sokan leszünk benne, és pont ennek az ismerkedésnek is egy nagyon fontos állomása lesz ez.
0: Ez az első ilyen nagy...
1: Kettő produkció fut majd párhuzamosan, tehát kettő produkció próbál majd egyszer, a Kóvádisz és az Ötödik pecsét, és ebben szinte... valamilyen szinten mindenki érintett lesz a társulatból. Egy hét csúsztatással lesz a kettő előadásnak a bemutatója, és mind a kettő tulajdonképpen ennek a évad indító erőpróbának a része. Uh-huh. Tehát, hogy kipróbáljuk magunkat egyrészt abban is, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, mit akarunk magunkról állítani, miket kérdezünk magunktól és egymástól, illetve, hogy a színház két játszóhely, a nagyszínpad és a stúdió, hogyan tud párhuzamosan együtt dolgozni, mert régen volt erre példa. És ezt is ki kell próbálnunk, hogy a későbbi terveinkben hogyan tud ez majd működni.
0: Tehát az Ötödik pecsét, az már stúdiós darab lesz?
1: Ott lesz egy munkabemutató, és aztán felkerül a nagyszínpadra. Hogy így a kettő produkció tudjon egymással párhuzamosan dolgozni. Aztán következik a Siratóének, ami egy García Lorca versnek az ihletéséből fog születni. Ez Kondák Urajsa Panka, a színház táncdolgozatának az új vezetője, fog koreografálni és rendezni. Aztán pedig a Karácsonyi Ének, szintén az én rendezésemben, ami pedig egy nagy családi előadásnak ígérkezik. Kovács Adrián ír majd zenét, Vas Judit Gigi friss átdolgozására, mert készítünk ebből egy saját verziót a Karácsonyi Énekből, ami szerintem egy mindenki által ismert, nagyon híres karácsonyi történet az emberi gyarlóságról és az emberi belátásról. A szívbelengető történet, ez azt gondolom, hogyha ebből egy saját verziót tudunk létrehozni, akkor pedig egy nagyon nekünk szóló és belőlünk szóló, de mindenképpen egy igazi családi előadást szeretnénk, és hasonló lesz, ami ezt követi a Holdbeli Csónakos Berettyán Nándor rendezésében, ugye ez Vörös Sándornak azt hiszem, hogy 70 és 200 szereplővel dolgozó, nagyon különleges költői mesejátéka, sok bábbal és nagyon sok fantázia kell ahhoz, hogy ezt az ember színpadon meg tudja szólaltatni, és ezt, ami követi, azt pedig egy tulajdonképpen ennek egy picit fanyar módon kicsavarása, a Jó Gyerekek képes könyve, ami egy horror revű Vidder Kristóf rendezésében, aki egy nagyon izgalmas fiatal alkotó, és szerintem ennek az anyagnak az ő stílusa nagyon jól fog állni, ez a Tim Burton-ös fanyar humor, ami az egészben benne van, a hogyan neveljük a rossz gyerekeket, illetve a rossz gyerekeket hogyan kell jóvá tenni. Ugye az Örkény Színházban volt ebből egy előadás, a Parti Nagy Lajosnak egy átdolgozása ez. Szerintem én rendkívül jól szórakoztam azon. Az egy régi előadás volt, de azt hiszem, hogy itt is nagyon jól meg fog tudni szólalni. Az Egy szerelem három éjszakája, ami pedig ezt követi Rátóti Zoltán rendezésében, az pedig egy igazi, nagy, klasszikus színházi előadásnak a reményét hordozza, tehát Húbai Miklós, Vas István, Ránki Győrnek a műve, ez egy igazi nagy magyar klasszikus, egy nagyon szép történet a vészkorszakból, és talán azt üzeni nekünk, hogy a szerelem ereje még a legsötétebb órákban is meg tud minket védeni. Az osztálytalálkozó pedig Máté Gábor rendezésében pedig egy úgynevezett saját fejlesztésű előadás lesz, ami azt jelenti, hogy a társulat írja majd a szövegét. Nyilván lesznek témák, amikre improvizálni fognak, és ebből születik majd az előadásnak a szövegkönyve. Ugye a műfaja műfaj meghatározása az érettségi találkozó sok zenével és tánccal a kérdőjellel. Hát ez sok mindent jelent.
0: Jelenthet, igen.
1: Jelenthet, igen. Mi történt velünk, mióta leérettségiztünk? Ez egy fiatal csapatról fog szólni. Jó részt a fiatal színészek lesznek benne, akik talán nem régen érettségiztek, vagy éppen 5 éve érettségiztek. És erre leszünk kíváncsiak, hogy mi történt velünk, mióta nem találkoztunk.
0: És akkor egyetlen egy kérdés még itt a beszélgetés végén, ugye, amiről beszéltünk, hogy talán annyira nem látványos, de azért csak a színházért és a színvonal fejlesztésért zajlik itt a háttérben, tehát melyik a legfontosabbak arculatban, kommunikációban, stb. Mi az, ami előbb-utóbb látványossá válik?
1: Tehát készül az új honlapunk, készül az új arculatunk, készülnek új társulati fotók, ezek hamarosan nagyon látványosan meg fognak jelenni a városban, illetve nagyon szeretnénk beindítani a Géza bácsi nevű helyet. Ez majd az évad, miután elkezdődik az évadunk, és elindulnak az előadások, akkor lesz itt az ideje, hogy erről egy kicsit jobban is beszéljünk. Szeretnénk egy találkozási helyé tenni a színházat, ahol az előadások mellett, vagy azon túl, vagy azok kapcsán beszélgetések, vitaestek, kiskoncertek, vagy akár csak egy jó kávé elfogyasztására is lesz lehetőség. Tehát, hogy amit a pályázatban is leírtunk, hogy egy igazi kulturális fórummá váljon a színház, ahova érdemes lesz csak úgy benézni is, hogy van-e ott valami, történik-e ott valami.
0: Gyakorlatilag ugye most olyan előadásokról beszéltünk, amelyek bemutatók lesznek, tehát csak ezek lesznek, korábbi darabok ugye most itt nem lesznek áthozva. Ahogy beindulnak a bemutatók, mondjuk rögtön a Kóvádisszal és az 5. pecséttel, mire lehet számítani, most ezt lehet-e előre látni, hogy plusz ugye ne felejtsük el a vendégelőadásokat, hogy mondjuk heti hány napban lehet színházi előadásról járni majd itt Tegerben, mert eddig mondjuk volt az, hogy 3-4-szer, a fővárosban ugye az ember akár minden nap elmehet.
1: Én azt gondolom, hogy itt is szinte ez a mindennapossá. Ugye most még van egy olyan helyzet, hogy a vasárnap és a hétfő az szünnap, ez még így marad, de a hét többi napján minden nap lesz előadás.
0: Vagy ha nem is előadás, valami bármi.
1: Vagy ha nem előadás, akkor koncert, vagy egyéb program.
0: Vagy Géza bácsinál valami érdekesség. Akkor majd az első bemutatókor, amit te rendezel és részletesebben kiboncoljuk, találkozunk, addig jó nyarat, meg hát sok programot nektek.
1: És találkozzunk közben még itt a város rendezvényein.
0: Mindenféleképpen Szabó Sebestyén László, köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Beszámolunk a mentőkutyák gyöngyösi kiképzéséről. A közbiztonság érdekében Gyöngyösön a rendőrség, a városrendészet, a polgárőrök és a katasztrófavédelem is együttműködik. Az első Mátrafestet augusztus 8-án rendezik meg Mátrafüreden. Kisújszállás több intézkedést is bevezetett a rendkívüli hőség miatt. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A mentőkutyák munkája lenyűgöző. Legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttest keresésről. De hogyan dolgoznak ezek a kivételesen képzett állatok, és milyen feladatok várnak rájuk egy éles bevetésen? A HELP mentőkutyás egyesület gyakorlatára látogattunk el Gyöngyösre, ahol test közelből figyelhettük meg a személy és holttest kereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőikkel. A részletekről Safranka Sándor alelnököt, Cserny Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
2: Tehát itt most az történik, hogy a elbújik hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik. Egy olyan személyt, aki, tehát egy személykövetésnek hívják, és minden embernek egy egyedi szagmintája van, van egy szag, itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az nyomvonalát fogja lekövetni.
3: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment, és követte a szagot oda, ahol végül is volt. Uh-huh. Úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen, és tudjuk jutalmazni.
2: Jó, amit egyébként, hogyha fölteszünk a kutyára, akkor van hozzá egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát melyik volt ez a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nyakör van. A lámpák, amiket most hoztunk, hát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye Pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safranka úr is, és hát itt, illetve a Pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holtestkereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megállapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves vármegyei rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatások, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.
1: A közbiztonság és a polgári védelem nem csak a hatóságok feladata, hanem közös ügyünk is. Mire kell figyelni a mindennapokban? Milyen veszélyhelyzetekre érdemes felkészülni? És hogyan működnek együtt gyöngyösen a rendőrség, a városrendészet, a polgárőrök és a katasztrófavédelem a lakosság biztonságáért? Ezekről Mádi Attila Zsolt közbiztonsági és polgárvédelmi referenst hallják.
4: Nagyon fontos, hogy itt a különböző krízis helyzetekre próbálunk készülni magával a hivatallal, illetve a társszervekkel. Pont nem is olyan nagyon régen volt is egy gyakorlatozás, ami ennek egy elég erős szerepvállalása volt, ahol egy szimuláció keretén belül egy nagyon szélsőséges helyzetet próbáltunk megoldani, és megjegyezném, hogy amit mindig is szoktam, hogy ha van egy bonyolult helyzet, az tud mindig bonyolultabb lenni, és erre tudni kell reagálni, mert nem tudom, hogy mennyiféle szituációban voltál az életed során, de vagy mennyiféle típusú embert ismersz, de én rengeteget ismerek azok közül, akik nagyon sok szituációban lefagynak, és nem tudják, hogy mit kell csinálni, nem tudja hirtelen, hogy mi a dolga, és hogy milyen ritmusban kell neki működni, mit kell neki éreztetni az emberekkel, és onnantól kezdve már akár egy szimpla mezei repellátásnál, vagy elsősegély nyújtásnál is, hogyha például van egy kicsi gyerek, és azt érzi az elsősegély nyújtón, hogy ő nem tudja, hogy mit csinál, meg fél, meg retteg, meg egyebek, hát akkor a kisgyermekre is ráültetjük ugyanezt a dolgot, és nem egy biztonságérzetet adunk neki, hanem valójában egy ellentétes hatást váltunk ki, ami utána, hát nem azt mondom, hogy csúnyább lehet, de nem egy jó érzés hosszú távon, főleg, hogy az egy életre szóló élmény is. Egy többféle fajta krízis helyzet van, de itt kapásból megérezném, hogy felsorolásszerűen nem mennék bele mindegyikbe, mert mindig bővül a lista. És most tegyük fel, elmondanék mindent, holnap rákerül egy, tudjuk, hogy mi történik ilyenkor, hát nem mondta el, nem, mert még nem volt. És nagyon fontos ebben a munkakörben az is, hogy preventív jelleggel, akár mint korábban a városrendészetnek voltam a munkatársa, ott is én nagyon nagy figyelmet próbáltam a prevencióra ott is helyezni, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy ki mit csinál, és ha már én megpróbálok megelőzni valamit, akkor sokkal egyszerűbbé tudom tenni akár a további cselekményeket, vagy akár a társszervekkel való együttműködés, illetve egyben az ember képbe is van ezekkel a különböző dolgokkal, ami megint egy jó dolog, hogy nem kell neked azon matekozni, meg gondolkodni, hogy mi a következő lépés, hanem már megvan a folyamat, megvannak a részei, csak szépen úgy, mint egy kirakóst össze kell rakosgatni, és egymás mellé kell helyezni az elemeket. Ott még talán az időrenddel, meg a prioritással lehet játszani, de az attól függ, hogy milyen veszélyességi szintű helyzetről van szó, annak megfelelően változhat.
1: Megrendezik az első Mátra Fesztet augusztus 8-án Mátrafüreden amerikai és veterán járművekkel. A rendezvény a Mátra szívében csodás környezetben lesz, melyre díjtalan a belépés. A programon időutazásokban megelevenednek a múlt századi járgányai, játékai és zenéi. Egész napos programok között hűsölhetnek a vendégek a parkfáinak árnyékában, vagy a környező vendéglátó egységekben, miközben az események folyamatosan zajlanak. A részletekről Horváth Szilárd főszervezőt hallják.
5: Hát igazából ez az első megnyilvánulásunk ott fönt Mátrafüreden, egy nagyon jó közösségben, egy nagyon támogató rész önkormányzattal és képviselőtestülettel. Szervezzük a programot, ami már majdnem, hogy teljesen készen áll, tehát lesz kutyabemutatónk, lesz hátrányos helyzetű gyermekek karate bemutatója, lesz egy rock and roll duó, aki hát hülyen Amerikához, amerikai rock'n'rollt fog játszani. Lesz gumikörgető verseny, felnitartó verseny, tombola értékes ajándékokkal, és hát természetesen gondoltunk a gyerekekre is. Egy giga happartit fogunk a számukra tartani, óriás buborék showval és cukorágyúval. Emellett lesz Piedone Balba az érkező autósoknak, tehát erre is készültünk a meghívott vendégeknek, úgyhogy ezzel is szeretettel várunk mindenkit. Azt azért ne felejtsük el, hogy Mátrafüred egy kis közösség, és itt én azt érzem, hogy rendkívüli az összetartás, tehát nem csak a vállalkozók segítik ezt a program megszervezését, hanem egyéb emberek is. Tehát egy egész napos családi programot próbálunk összeállítani, ahol a kicsiktől a nagyig mindenki jól érezheti magát. Tehát ez nagyon fontos volt a számunkra, hogy ne csak a férfiaknak kedvezünk, hanem a családoknak is, akik ott egy 10-12 órát a naplemente diszkóval együtt a végén befejezve egy jó programon vehetnek részt.
1: A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kisújszállás is intézkedéseket vezetett be a szélsőséges időjárás miatt. mint írják a közösségi oldalukon. Az elmúlt időszak csapadékhiányos és a tartós hőség országszerte komoly kihívások elé állítja a településeket és a lakosokat. A szélsőséges időjárási körülmények miatt különösen fontos, hogy közösen felelősen bánjunk természeti erőforrásainkkal. Tájékoztatják a kisújszállásiakat, hogy a városuk vízellátása jelenleg is stabil. A lakosság és az ipari felhasználók igényeit egyaránt biztonságosan ki tudják szolgálni. A jelenlegi és korábbi városvezetés, valamint a regionális vízmű előrelátó vízgazdálkodási tevékenységének köszönhetően a működő ivóvíz kitermelő kutak mellett szükség esetén további tartalék vízkivételi pont is rendelkezésre áll. Az ideális helyzet fenntartása és a felelős víz- és energiafelhasználás érdekében ugyanakkor az önkormányzat az alábbi intézkedéseket vezeti be kisújszálláson. A tartós hőség időszakában azért, hogy a hőségriadó előírásainak is megfeleljenek, a városban felállított két párakapuból csak az egyik a Süsü játszótérnél található üzemel. A köztéri növényzet locsolását a jelzett időszakban nem hálózati forrásból származó vízzel, hanem furt kútról, felszíni vízből, tartályos szerelvényekkel kocsiból locsolják. Ezen intézkedés jelentős többletköltséggel jár az önkormányzat számára. Az energetikai megtakarítás érdekében a saját vízforgató rendszerrel működő szökőkutakat szakaszosan üzemeltetik. A Városházánál és a Calvin Parkban üzemelő díszkivilágítást átmeneti jelleggel szüneteltetik, amely nem érinti ezen területek közvilágítását. Tájékoztatják továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a város közintézményeinek működése továbbra is zavartalan. A Kumánia esetében ingyenes időszakos strandolást a Kft. Vezetésével történt egyeztetést követően, szakmai érvüket elfogadva, sajnos nem tudja biztosítani kisújszállás, mivel főszezonban az országszerte egyre népszerűbb szálloda a Kumánia faházaival együtt teltházzal üzemel. Az ide érkező és a fürdőt is használó vendégekkel szemben úgy vélik, ez nem lenne korrekt. Olvasható Szűcs Tamás kisújszállás polgármesterének közleményében, amelyet a város hivatalos közösségi oldalán tettek közzé. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Török-Szent Miklós város önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. augusztus 8-án szombaton igazgatási szünet miatt zárva tart a polgármesteri hivatal. 2026. augusztus 21-e péntek pihenőnap, munkaszüneti nap, amely augusztus 8-án kerül ledolgozásra. A Török-Szent Miklósi Városi Önkormányzat képviselőtestülete a 2026. évi munkaszüneti napok körüli, naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarendjének meghatározásáról úgy döntött, hogy a Török-Szent Miklósi Polgármesteri Hivatal tehát 2026. augusztus 8-án szombaton zárva tart. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Pénteken délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 6-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 20 év után elköszön az Egri Városi Sportiskola igazgatója, Kovács Géza. A Nyírség víz ZRT-nél felkészültek minden eshetőségre. A Nemzeti Adó és Vámhivatal segít. 4 hónapos átállási időszakot biztosítanak a nyugtaadatszolgáltatásban. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 20 év után leköszön igazgatói posztjáról Kovács Géza, az Egri Városi Sportiskola korábbi vezetője, helyét Szeles Bálint veszi át. A sportiskola sorsát szívén viselő egykori vezető a következő percekben felidézi a kezdeteket, és azt is, mi az, amire kifejezetten büszke.
2: Amikor bekerültem Egerbe, az Egri Vasashoz, a birkózók világába, és ott Lakatos András edzőbarátom, mondhatom ezt, annó még fiatal titánoknak azt mondta, hogy gyerekek, jó, hogy ilyen ügyesek vagytok, erősek vagytok, jó birkóztok, de nem biztos, hogy a birkózásból meg lehet élni, ezért azt javaslom, mindenki tanuljon tovább, mert akinek van egy biztos továbbtanulási lehetősége, diplomája, meg a sport és a birkózás, az valószínű, hogy jobban el tud helyezkedni az életbe, és jobban meg tud élni, jobban tud érvényesülni.
3: És ez végül így is lett?
2: Igen, és ez nagyon érdekes, hogy az a generáció, nem akarok neveket kiragadni, de az a generáció egy nagyszerű generáció volt, mert szinte mindenki egyetemre, főiskolára ment. A barátságok megmaradtak, tiszteljük egymást, szeretjük egymást, kedveljük egymást, és tényleg én azt tudom mondani, hogy ilyen edzők, ilyen példaképek kellenek mindenhol, akik nem csak azzal foglalkoznak, hogy a gyerek jelen pillanatban eredményt hozzon, hanem hogy a gyereknek utána van más élete is, esetleg civil élete, és akkor erre kapcsoltuk mi rá a sportiskolára az életpálya, tehát a sportolói életpálya és az edzői életpálya modellt, amely jeles példája, hogy Szeles Bálint kiváló atlétánk, ő lett most a Egri Városi Sportiskolának az igazgatója.
3: Milyen érzés volt elköszönni a sportiskolától, magától és a 20 évtől, hogyan tekint rá vissza?
2: Nehéz, mert olyan, mint hogyha a saját gyerekem lett volna. Alapító tag voltam az edzők között, amikor 2001-ben megalakult a városi sportiskola. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy létrehoztunk valamit, hiszen akkor az akkori sportéletben azt számított, hogy versenysport, arra kaptak támogatást, és az után pótlásport, az sajnos erősen hanyatlott nem csak Eger városába, más városokba, megyejogú városokba, és akkor így jött az ötlet a központi sportiskola KSI mintájára, hozzanak létre sportiskolákat, és a megyejogú városoknál elindult egy ilyen nagyszerű kezdeményezés, és akkor több jeles városban megalapították a sportiskolákat, amelyek mára szerintem a magyar sportélet meghatározó szereplőivé váltak, és akkor így került az Egri Sportiskola is reflektorfénybe. Hát én úgy élem meg, hogy olyan, mint amikor a gyerekem befejezi a középiskolát, és el kell engedni egyetemre, főiskolára, mondjuk Budapestre. Óvon féltem, de megteszek mindent azért, hogy jól érezze magát, és ki tudjon teljesedni, és az álmait valóra tudja váltani.
1: Bár a június végi extrém kánikula idején a megszokott 20-25 ezer helyett 33-35 ezer köbméter ivóvíz fogyott el naponta Nyíregyházán, nem volt gond a szolgáltatás minőségével. A városban közel 60 ezer helyen 150 ezer felhasználónak biztosít egészséges ivóvizet a Nyírség víz ZRT. Barta Tamás vízellátási műszaki vezető elmondta, felkészültek minden eshetőségre, így a jövőben is megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet tudnak biztosítani a nyíregyháziak számára.
4: Nálunk hál' Istennek nem volt ilyen probléma, mi felkészültünk erre a hőségriadóra, minden éven ezt tesszük. A tervezett karbantartásokkal, illetve az ilyen hőségriadó előtt a tartalékutaknak az üzembeállításával, fertőtlenítésével, vízmintázásával, a technológiák esetén a víztisztító kapacitásoknak a felülvizsgálatával, illetve az alacsony és magas tárolóknak a víz mennyiségének a szintjeinek a beállításával készülünk fel ezekre az időszakokra, úgyhogy nálunk, hál' Istennek nem volt ilyen probléma egyetlen egy településünkön sem. A nyírségvíz egész teljes területén mélyfúrású kutakból szivattyúzzuk ki ugye a rétegvizet. Ezek körülbelül olyan 150-200 méter mélyek. Ez a három nagy víztermelő telepünkön, amely a nyíregyházi agglomerációnak a vízellátását biztosítja, közel 60 darab ilyen mélyfúrású kutunk van. Jól karbantartott kutak, ugye a három víztermelő telep adja be távvezetékeken keresztül a nyíregyházi három darab, plusz most már van egy új két éve, van egy új nyomásfokozónk, és ezekben a nyomásfokozókban a vizet, és akkor így látjuk el a nyíregyházi agglomerációt megfelelő nyomáson, megfelelő minőségű ivóvízzel. A nyíregyházi strand esetében ugye saját vízellátó rendszerük van, oda nincsen közünk. A mezőgazdasági területeken pedig saját, többnyire saját kutyuk van fúrva, amelyet a vízügyi igazgatóság engedélyezett. Locsolást ilyen esetben nem engedélyezünk. A házaknál vannak, tehát a lakossági felhasználóinknál vannak locsolási mérők telepítve, ezeken keresztül tudják locsolni a kerthelyiségeket, de ezt is ilyenkor általában igyekszünk felszólítani őket arra, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, ugye az autómosások, a medencetöltések, illetve a kerti locsolásokat mellőzzék ezekben az esetekben, ugyanis csak akkor tudunk normálisan működni, hogy a technológiáink ne legyenek túl terhelve. Én úgy gondolom, hogy a kollégáimmal felkészültünk erre a helyzetre, bármikor is bármilyen, nyugodjanak meg felhasználóink, a megfelelő mennyiségű, nyomású és minőségű ivóvizet tudjuk biztosítani.
1: Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az év végéig segít a vállalkozásoknak megtalálni a legtesthez állóbb megoldást az átállásra, és ez alatt a 4 hónap alatt nem is bírságol. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását letölteni, de a kötelezettség teljesíthető más módon is. Így például egy egyszerű webes felületen, vagy nagyobb adatmennyiségnél a gépi kapcsolaton keresztül is. Tájékoztat dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: 2026. szeptember 1-től a kézit és számítógéppel előállított nyugták adatairól is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adatokat a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül napi szinten összesítve adómértékenkénti bontásban kell megküldeni. A legegyszerűbb megoldás egy erre a célra fejlesztett pénztárgép alkalmazás használata, amely automatikusan továbbítja a szükséges adatokat, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. Ezt érdemes választaniuk a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak, így például fodrászoknak, műkörmösöknek, villanyszerelőknek, szobafestőknek vagy a piaci árusoknak. A NAV saját fejlesztésű ingyenes e-pénztárgép applikációja 2025. július óta elérhető, amely akár okostelefonon is használható. Az alkalmazás automatikusan továbbítja a szükséges adatokat, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. Azoknál is biztosít megoldást a NAV, akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani. A kisebb vállalkozások a COBAC portál egyszerű webes felületén kézzel rögzíthetik majd az adatokat. A nagyobb forgalmú vállalkozások, webáruházak és más internetes kereskedők, szolgáltatók pedig gépinterfészen keresztül saját rendszerükből is teljesíthetik az adatszolgáltatást. A szeptember 1-e és december 31-e közötti időszak a zökkenőmentes átállást segíti, amikor a revizorok még tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. A 4 hónapos türelmi idő elegendő arra, hogy minden érintett kiválassza a számára legkényelmesebb megoldást, és felkészüljön annak használatára. Csak ezt követően, tehát 2027. január 1-től kerülhet sor bírságolásra, ha az új nyugtaadat szolgáltatási kötelezettség teljesítése hibás, vagy esetleg elmaradt. A NAV célja, hogy 2027-től valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást. Az e-pénztárgépekről és az új kötelezettségről minden fontos információ folyamatosan elérhető a NAV honlapján az e-nyugta aloldalon.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást. Jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Perúban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta a katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Legyen öröm az iskolakezdés! Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekeknek is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta el Zagyva Rihárd, a Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet CIP banknál vezetett központi bankszámla számán, amely szintén megtalálható a karitász.hu oldalon. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihelhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásában. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján első alkalommal érkezett Csonterekjéje Romániába. A szent földi maradványait egy mellszobor alakú erekje tartó őrzi, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető. Augusztus 5-én és 6-án Kisjenő, 7-én Arad, 9-én Nagybánya fogadja az erekjét. Végül augusztus 11-én és 12-én Borsabánya fogadja a relikviát, amely októberben is az országban marad. A szervezők a Nagyváradi Görögkatolikus Püspökség és a Ferences Rend közleménye szerint első alkalommal érkezett Szent Ferenc Csonterekjéje Romániába, a Nagyvárad olaszi Ferences Kolostorba. A szervezők szerint az erekje jelenléte kivételes lehetőséget kínál a lelki elmélyülésre, a személyes és a közösségi imádságra, valamint a teljes búcsú elnyerésére az egyház által előírt feltételek teljesítésével. A hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérhetik családjaikért, közösségeikért, a betegekért, valamint a világ békéjéért. Minden alkalom lehetőséget teremt arra, hogy a hívek kifejezzék tiszteletüket az idén 800 éve elhunyt szent iránt. Közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI Érseki Papnevelő Intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkezőnek ingyenes. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a Lóci Tamás 76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebé Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebé Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a Szent Domonkosi Római Katolikus Templomban augusztus 9-én 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádás idején. Virasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én péntek este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Női szívvel, színültig mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatokon augusztus 11-e és 15-e között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja staféta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Az Emplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát. A nyíregyházi városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester a nyíregyházi országos ökölvívó bajnokságon a sportcentrum színeiben indult versenyzőket. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60 együttese. Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Emplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. Az Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT közleményében az áll, a cég annak ellenére vállalná a rendező szerepét, hogy az OB több futama elmaradt a változó gazdasági helyzet miatt. A 7 futamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt, a következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. A városházán köszöntöttek dr. Kovács Ferenc polgármester, a nyíregyházi országos ökölvívó bajnokságon a nyíregyházi sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimár Milánt és edzőjét, Nagy Lajost, valamint a Team Gönci képviseletében szintén második helyen végző Lakatos Pétert és trénerét Gönci Alexet.

0: Elismerést kapott Petrimán Patricia is, aki a németországi Brandenburg kupán szerzett aranyérmet. Most őt hallják.
1: Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, és remélem, hogy ez az Európa-bajnokságra is így fog kijönni, meg a világbajnokságra is. És az edzőmmel, Nagy Lajossal nagyon jó munkát végzünk. Nagyon, nagyon felkészült vagyok, és tényleg 100%-osan beletettem eddig mindent, és bele is fogok.
0: Petrimán Milán korábban már 2 bajnoki címet szerzett. A nyíregyházi országos bajnokságon a második helyen végzett, de ezt nem negatívumként éri meg a 65 kg-os bunyós, hanem motivációként a jövőt illetően.
2: Sajnálatos módon nem sikerült a harmadik bajnoki címemet megszereznem, de nem keseredek el, ugyanúgy csinálom tovább a munkát, aztán jövőre megszerzem a bajnoki címet.
0: A Petrimán testvérek edzője Nagy Lajos is pozitívan várja az év hátralévő versenyeit. Jelenállás szerint Patricia az U19-es Európa-bajnokságon és világbajnokságon, Milán pedig a felnőtt Európa-bajnokságon képviseli majd a nyíregyházi és a magyar színeket. De az eddigi eredményekkel is elégedett a szakember.
3: Maga módján mind a kettő nagy eredmény, nagy siker. A Pati ugye veretlen ebben az évben, ez egy nagyon jó ómen lehet az augusztus 10-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. A Milánnak nem sikerült a címvédés, de ennek azért voltak külső okai is. Nem akarok belefolyni most ebbe. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy ő az induló a szeptemberi Európa-bajnokságon, tehát a szövetség vezetői is látták, hogy valójában mi történt a szorítóban. Úgyhogy pozitívan várom a fejleményeket.
0: Szintén ezüstérmet szerzett a nyíregyházi Team Gönci 50 kg-os versenyzője Lakatos Péter is, aki az érem mellett annak is örült, hogy azt hazai szorítóban szerezte.
4: Nagyon szerettem volna a döntőbe boxolni, tehát hazai közönség előtt a saját városomban ez óriási élmény. Úgyhogy így indultunk neki, hogy ismertük az ellenfeleket, tudtuk, hogy sokkal rutinosabbak, tapasztaltabbak, de mindenképpen szerettünk volna a döntőbe jutni, és sikerült.
0: Mint edzője, Gönci Alex elmondta, tanítványa kickboxban kezdett, és 3 éve váltott ökölvívásra. Ennek tükrében még értékesebb a magyar bajnokságon szerzett ezüstérem.
5: Nagyon örülök neki, hogy a második helyen végeztünk. Igazából pedig azt kell tudni, hogy 2 munkahelyen is dolgozik, beletett minden energiát, ahhoz képest a maxot kihoztuk belőle.
0: Mint dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a szakma képviselői elismerően szóltak a rendezésről és a Nyíregyházán zajló szakmai munkáról. Ennek eredménye a 2 bajnoki érem és több nemzetközi tornagyőzelem.
6: Nagyon jó érzés volt 2 nyíregyházi döntőst nézni, és azt is hallhattam, hogy a Kokótól meg a többiektől, hogy a szakma, a szövetség is elismeri azt, ami Nyíregyházán folyik ökölvívásban, és hát ugye ennek vannak hagyományai, és hát azt gondolom, hogy ezt be kell mutatni, el kell ismerni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a negatív hírekre figyeljünk, a pozitív, a teljesítmény, az nem kap sokszor kellő figyelmet. Itt van 3 tehetséges fiatal, aki nagyon keményen dolgozik az eredményeiért, amik jönnek is, és hát itt vannak mögöttük az edzők, meg a segítők, akik nélkül ez nem lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy itt a polgármester hivatalba fogadjuk őket a szobába, és elismerést adjunk át, és őket példaként is lehet mutatni, azt hiszem, a fiatalok felé.
0: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60 együttese, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Ofel a Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
7: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik évek óta. 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kultább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze. táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. Háromféle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni, azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a három csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggelben jönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a foci éres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia cél pontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
0: Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. 4 helyen alakítottak ki kondi parkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. A részletekről Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
8: A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, Kondi Park. Lakossági igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még két kicsi is a völgybe, és itt a Tócos kert részen pedig hiányzott. Úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a Kondi Parkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez a Tócos kerti rész, és akkor még egy Kondi Parkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
0: Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondi parkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképesség fejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnár utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtán futópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamec Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
9: A kondi parkunknak ugye az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket, zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását. Hangoztatta 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozó záró szentmiséjén, Assisiben, csütörtökön. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavai több mint 2500 fiatal hallgatta a ferences ifjúsági találkozón. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték. A magyarországi szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmazott meg ajánlásokat a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet. A WWF Magyarország közleménye szerint az átfogó szakpolitikai javaslatcsomag célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, az engedélyezés és telepítés szabályainak hosszú távú kiszámíthatóságát. A javaslatok között szerepel a természetvédelmi védőtávolságok meghatározása, egyes madár- és denevérfelismerési protokollok kidolgozása, a megalapozott döntéshez szükséges, még hiányzó téradatok és kutatási eredmények pótlása, a helyi szereplők tőkebevonása és a szélenergia fejlesztésére szabott energiaközösségek létrehozásának ösztönzése. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók. Ugyanakkor a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya a távirat-iradával. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszintemelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, a hétvégétől tették hozzá. Megjegyezték, hogy a jelenleginél kiszámíthatóbb a Duna hazai szakaszának vízhozamát és vízszintjeit érintő előrejelzéseket a csapadék tényleges lehullását követően tudnak adni. Kiszáradt a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt a Borsodabolcs-Zemplén vármegyében található Sátoraljaújhelyi Széphalom városrész környékén a Bózsva-patak, közölte Lontai László, a térség Tiszás országgyűlési képviselője. Azt írta, hogy az ivóvízellátás továbbra is biztonságos, de különösen fontos, hogy az emberek a következő napokban és hetekben is takarékosan bánjanak a vízzel. A közös természeti értékek és vízkészletek megóvása mindenki kollektív ügye, tette hozzá. A bejegyzéshez csatolt videóban Lontai László elmondta, a kiszáradás helyétől feljebb található szakaszon még viszonylag kecsegtetőbb a helyzet. Hozzátette, az elmúlt napokban az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT és a Borsod Víz arról tájékoztatta, hogy a választókerületének nem kell majd vízhasználati korlátozásokkal szembenéznie. Az illegális érkezések